0: 1996 óta vagyok a pályán, hát jövőre már 20 éve. Szeretem nagyon.
1: Az újságírás vagy a regényírás áll hozzád közelem?
0: Ez is mindig, amit éppen csinálok. Szóval, amikor egy cikket meg kell írni, az ilyen kis, olyan, mint egy sprint telés, ha érhetek ilyen kicsit nehézkes hasonlattal, már futóan szempontból hasonlat nehézkes. A regény meg egy, mikor az olyan, mint egy hosszabb távot le kéne futni. Tehát más jellegű a két dolog. Hát nem csinálom újságírást, akkor nem tudnék megélni ebben az országban. Nagyon kevesen élnek, meg csak regényírás volt, az egy kezemen meg tudom számolni.
2: De azt hiszem, nagyon nagy elődök voltak, akik szintén két dolgot is csináltak, így akár Ady Endrőről beszélhetünk, aki egyszerre volt, nagyon kevesen tudják, de egy kitűnő publicista, és mellette hát a másik irányvonalat nem kellett mondani.
0: Hát igen, vagy Karinti, vagy Kosztolányi, már Kosztolányi mondta azt, hogy írónak kisebb becsvágya nem lehet, mint hogy az egész emberiséghez szóljon. Ez annyira jól hangzott, hogy egy időben így idéztem is, mikor megkérdeztek valamiről, hogy hát kinek írtad ezt a regényt, és hát akkor én már mindenkinek is. De azóta, hogy magamhoz tértem ebből a szép álomból, és rá kellett ébrednem, hogy nem szólhat egy könyv mindenkinek, tehát nem lehet azt elérni, hogy mindenkinek tetszen egy könyv. Az egyiknek tetszik, a másiknak nem tetszik. Hogyha rámegyek a moly.hu-ra, és megkeresem a könyveimet, hát látok ott agyondicséretet is, és látok totális lehúzást, ami pont az nem tetszik az illetőnek, ami a másiknak igen, és ez sárga földig. És egyszerűen hát meg kell tanulni, de én úgy vagyok ezzel, hogy hát Istenem, neki nem tetszett.
1: Igen, az internet korszakában nagyon nehéz szembesülni, akár a pozitív, akár a negatív kritikákkal is. Ha valaki elolvassa a könyveidet, akkor rengeteget megtud rólad, hogy milyen is vagy te. De most mesélj nekünk arról egy kicsit, hogy kik azok, akik támogatnak ezen az úton, kik azok, akik mellett így ki tudsz bontakozni, mint Rados Virág, írónő, újságíró, kik állnak mögötted?
0: Elsősorban a férjem, András, akinek tulajdonképpen az életemet köszönhetem, és ezt a visszakapott életben meg is írtam, mert hogyha ő nem küld el vizsgálatra, mellvizsgálatra, akkor valószínűleg mi most nem beszélgetünk itt, hanem ti valaki mással, én meg a földben alulról szagolom az ibolyát. Mert ugye hát akkor derült ki, és én nem mentem volna el magamtól. Úgyhogy, de nem csak így módon, hanem minden nap is nagyon sokat segít nekem, és nagyon támogat, és mellettem áll. Úgyhogy abszolút számíthatok rá, és szerencsére olyan béketűrő természet. Én egy nyüzsgő vagyok, egy ilyen izgő, mozgó, állandóan valami miatt idegeskedem, és mondom a magamét, ő meg egy nagyon békés ember. És ez kettőnk kapcsolatában is igaz, tehát a feje tetején is táncolhatnék, akkor se szólna semmit, úgyhogy nekem nagyon jó házasságom van.
1: Hát azt hiszem, hogy mindannyian ilyen házasságot kívánunk, ha bár én sem panaszkodhatok, ebben nagyon hasonlítunk, hogy a nyüzsgés, a mozgás az az életünk része, és bizony kell egy biztos, egy állandó pont, akihez haza lehet térni, hogy ezúttal is köszönjük a mellettünk élő csodálatos férfiaknak ezt a lehetőséget. Viszont ugye a Merkaba alapvetően arról is szól, hogy bemutassuk a magyarországi zsidóságot, milyen Magyarországon a zsidó élet, milyenek a zsidók. Te is zsidó származású vagy, milyen a kapcsolatod ezzel a vallással, vagy a származással, vagy egyáltalán hogy éled meg azt a kettős identitást, ami benned feszül?
0: Hát én pontosan így élem meg kettős identitásként, de egyáltalán feszül bennem, ez nagyon szépen karöltve egymással megvannak a zsidóságom, meg a kereszténységem, mert ugye én második generációs holokauszt túlélő vagyok, édesapám 41-es születésű volt, és ő volt 3 éves, amikor 44-ben ugye a magyar holokauszt volt, és édesanyám pedig dunántúli katolikus lány. És hát sokáig nem törődtem, nem foglalkoztam ezzel az egész dologgal. Tudtuk, hogy van ez a családban, hogy hát az apai ág a zsidó, és keringtek a történetek a csodálatos megmenekülésről. Ugye szokták mondani, hogy tulajdonképpen minden megmenekülés az üldöztetés idején az egy kisebb fajta csodával ért fel. És Aztán valamikor 20 éves koromban kezembe került egy zsidó hittankönyv, amiről többet megtudtam a vallásról, de akkor én mindig nem horgonyoztam le amellett, hogy érdeklődjek iránta, hanem hát egy egzisztenciális válsággal már 40 éves korom után függ össze az érdeklődésem a zsidó hagyomány iránt. Akkor veszítettem el a munkahelyemet a válság kapcsán 2010-ben, és hát akik az egyike azoknak a fórumoknak, ahol munkát kaptam, az az Új Élet volt. A Masi Hisznak a két hetente megjelenő orgánuma. Máig is dolgozom nekik, most is voltam egy munkán vasárnap, és akkor elkezdtem érdeklődni, hogy hát a zsidó hagyomány, én szeretném megismerni. És akkor jártam ilyen tanfolyamra, jártam a zsidó egyetemre, és két szemesztert elvégeztem.
2: Milyen szak?
0: Művelődés, történet, kultúra, történet. És hát főleg az újságírói munka kapcsán én megismertem egy kicsit a pesti neológ zsidóságot, a hagyományőrző, akik járnak zsinagógába. És hát jelenleg én eljárok a Hegedű zsinagógába, ha tehetem, csütörtökönként tanításra, amikor a Schöner főrabbi tanít, ő egyébként az Orze rektora, és tőle is szoktam megbízást, munkát kapni, meg a Hegedűs újságba is szoktam publikálni, és van egy, hát nem vallási csoport, egy holokauszt túlélő csoport, második generációs túlélők.
1: Ne ragudj, hogy megint félbe kell szakítsalak, de megint lejár az időnk, és erről a témáról mindenféleképpen szeretnénk beszélni a következőben. Rövid szünet következik, ismét egy kis zene, és várjuk vissza önöket a stúdióban Rados Virággal.

0: Az előző beszélgetést ott fejeztük be, hogy milyen a kapcsolatod a zsidósággal, és pont egy holokauszt túlélőket támogató, vagy ezről szóló csoportról kezdtél mesélni. Kérlek, fejtsd ezt ki nekünk bővebben.
1: Ez úgy indult, hogy László Klári, aki nemrég halt meg, Isten nyugosztalja, szociológus, régi álma volt létrehozni egy traumacsoportot második generációs túlélőknek. És ugyanis erről a generációról, sőt a harmadikról sem, nálunk senki se gondoskodik, pedig most már mindenféle kutatások bizonyítják, hogy ez a trauma nem csak azokra hatott ki, akik éltek akkor, hanem az ő leszármazottaikra is, és úgy élünk sokan öntudatlanul ezekkel a problémákkal együtt, nem is vagyunk tisztában, hogy azok a felszíni gondok, amiket okoznak, azok innen származnak. És meg nem tudatos, hogy ez hogyan is működik tulajdonképpen. És ez a csoport, ez megszületett valamikor nyár végén tavaly. Most 3 hetente találkoztunk, de csak 2-szer sikerült úgy, hogy Klári élt, amikor ő meghalt. És aztán összejöttünk a Klári halála után megbeszélni, hogy hogyan tovább. És úgy döntöttünk, hogy együtt maradunk, és azóta is minden hónap első csütörtökén találkozunk. Felkértünk egy pszichológust, akivel Klári sokat dolgozott együtt ilyen témákban, hogy vezesse a csoportunkat, illetve moderálja, tehát mégiscsak legyen egy szakember, aki velünk van. És egy-egy alkalommal egy olyan 8-10-12-en összejövünk, mikor ki tud eljönni, mert elő adódik, hogy valaki nem tud, és beszélgetünk erről a témáról, hogy kit hogy érint, ki mit élt át, és ez nagyon fontos.
2: Csak ez a téma forog közben, mert jó, persze mindenki holott, tehát már mondjuk másod vagy harmad generációs holokauszt túlélő családból származik, de csak ez a téma forog körbe, vagy azért más problémák is jelentkeznek ennek kapcsán, vagy illetőleg a problémákon kívül más szinten is együtt vagytok az életben, vagy mással is foglalkoztok?
1: Hát mivel ez egy tematikus csoport, tehát ez a témánk, ezért erről beszélgetünk, és ami ezzel kapcsolatos, tehát más témák, bár az olyan szempont teljesen logikus a kérdés, hogy másmilyen csoport is létezik. Például én jártam olyan csoportterápiába, ami mentális betegeknek volt. És egy ideig arról azon sápítoztunk, amíg fel nem dolgoztuk egymás segítségével, hogy zizik vagyunk, és ez örökre így marad. Hogy milyen rossz ilyennek lenni, és ja Istenem, mi lesz aztán most velünk. És amikor ez sikerült, akkor már áteveztünk más témákra, de itt kifejezetten a holokauszttal és azzal kapcsolatos élményekről, történésekről van szó. És nagyon jó az, hogy amikor erről beszélünk, akkor úgy érezzük, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, és egymást támogatjuk. És tehát nincs az, mint általában, hogy néznek az ember, mint borjú az új kapura, hogy ez micsoda nekem, mert olyat is hallottam, olyan reakcióval is szembesültem, hogy őt ez az egész nem érdekli, ez nem az ő problémája. Holott, és hát ez is a magyar emlékezett politikának a következménye, ami nem most kezdődött, hogy rossz, hanem jóval korábban, hogy az van a magyar társadalom többségének a tudatában, hogy ez nem az ő problémája. Vagy azért, mert ő nem zsidó, vagy azért, mert ő akkor nem élt, stb. Holott ez az egész európai emberiségnek a traumája volt, és egyszerűen túlélőket és nem zsidókat ugyanúgy érintett az egész.
0: Igen, amikor az előbb azt kérdeztem, hogy esetleg feszül benned ez a kettős identitás, akkor erre is gondoltam, hogy lehet, hogy fel tudjuk ezt dolgozni, és a mindennapokban együtt élünk a holokauszttal, a holokauszt emlékével, a vegyes házasságokból született gyermekek is hordozzák magukban ezt a traumát, de mint ahogy ezek szerint erre kitértünk, mégiscsak problémákat okozhat ez, és kell is erről beszélni. Magyarországon szerinted hiányos még ez a terület, hogy fel tudjuk oldani ezt a problémát?
1: Hát nagyon, nagyon. Nagyon.
0: Ha már beszéltünk a tabukról az első részen, ez is egyfajta tabu.
2: Tulajdonképpen ugyanazt járunk végig, csak egy másik aspektusból, de úgy látszik, minden téren előjön, amiről már beszéltünk, a tabu is, meg a szégyen is.
1: Igen, és annyira tabu, hogy én nekem volt is egy könyvötletem, máig is megvan, tehát azért nem
0: ezt
1: tettem örökre
0: félre, nem írnál erről.
1: Hogy megírom a kettős identitásomat, és amikor fölvetettem, akkor a reakcióba ütköztem, hogy ez nem érdekelne senkit, ami valószínűleg igaz, hiszen ezt egy olyan üzletember mondta, aki ismeri a piacot. Tehát...
0: Engem érdekelne. Egy vásárló biztos lenne. Is.
1: Igen.
2: Ketten vagyunk, két olvasodnál
1: sok biztos. Egyébként, hát igen, csak az a baj, hogy az egy üzleti sikerhez kevés. Az a helyzet, hogy még 200 is kevés. Legalább 3000 példányban el kell fogyni egy könyvnek, de az első évben 1000 példány elvárt. És a mai viszonyok között ez csak úgynevezett sikerkönyvektől lehet megkapni. Szóval nagyon-nagyon a legtöbb könyvből, én nem is tudom könyvkiadók, hogy élnek meg, a legtöbb könyvből nagyon kevés. Amennyi cím megjelenik, ahhoz képest nagyon kevés fogy. Tehát valakinek elfogy havonta mondjuk 200 könyve, az már egy sikeres író itt Magyarországon. Ez van. Úgyhogy a helyzet az, hogy tényleg tabu téma, és tényleg sokan azt gondolják, hogy ez őket nem érinti. Na most persze, akik zsidók, vagy ezzel a témával foglalkoznak, vagy a közelébe kerültek, őket igen. De most mondok valamit, például a közvetlen hozzátartozóim közül azokat, akik nem zsidók, abszolút nem érdekli ez a téma. Soha nem is hozzák szóba, nem kérdeznek semmit. Én nekem se jut eszembe szóba hozni, mert tudom, hogy nem lenne igazából közös téma. Sőt, még van olyan rokonom is, aki zsidó ember, és hall, még ez mondjuk mások miatt, hallani sem akar az egészről.
0: Pedig érzése szerint beszélni kellene erről is?
1: Hát persze, ez az óriási problémája a magyar társadalomnak, az elfolytás, amiben itt most már, amióta megtörténtek ezek az események része van, és hát ezt nyögjük, hogy ezt miképpen, meg hogy lehetne feloldani. Hát külföldi példák vannak, mert például németek megbirkóztak vele. Szóval az, hogy németországi életmenete idejött, és bocsánatot kértek olyan emberek az egészért, akik alapján nem vétkesek benne, mert mondjuk
2: a nagyszüleik
1: voltak nácik, vagy az apja volt náci, és mégis ő attól nyugszik meg a lelke, hogy a nevében bocsánatot kér. És én ott voltam ezen az eseményen, az Zuglói zsinagógában, és olyan sírás, zokogás volt mindkét oldalon, és utána olyan megnyugvás érzés, hogy olyan katartikus volt, hogy szerintem erre a társadalmi katarzisre szükség lenne akár kisebb körben. Tulajdonképpen ez a traumacsoport, amiben én járok, én minden egyes alkalom egy ilyen kis katarzist élek át. De nagyon jót tesz az ember lelkének.
2: Azt hiszem, lehet, hogy egy csomó mindent nem tanulunk meg normálisan, tehát akár bocsánatot kérni, akár vitatkozni, akár problémát felhozni, és akár elengedni dolgokat. Tehát lehet, hogy ezek sokkal mélyebben, tehát mint hogyha nem lennénk úgy szocializálva, és nevezhetjük ez akár közép-kelet-európai dolognak, vagy akár magyar dolognak, neked erről mi a véleményed?
1: Én azt gondolom, hogy ez a többé-kevésbé mindenhol így van, tehát mondjuk egy amerikai kisvárosban is szenvedhetnek az emberek tabuktól, egy nagyvárosnak mondjuk mások a gondjai, de általában szerintem az emberre az jellemző, hogy kényes témákról jobb nem beszélni, mert amiről nem beszélünk, az mintha nem is lenne, vagy az nincs is. És közben pedig ott dagad az egész, valahol lelkünk mélyén, és hát kifeszíti a szekrény ajtót, és kicspotyognak a csontvázak. Én ennek családilag egyszer részese voltam, és elég szörnyű volt, utána alig tudtunk kibékülni. És hogyha

0: szó szót követett, és a vége az lett, hogy jól oda mondogattam nekik, aztán elrohantam, aztán utána meg nem győztünk kibékülni, mert mind a két félben tudatosodott az, hogy az egész azért történt, mert mi erről soha nem beszéltünk, és nem tudtuk, hogy a másiknak milyen a viszonya hozzá. Úgyhogy nem cseréltük ki az ezzel való tapasztalatainkat, talán nem lett volna ez a veszekedés, de most már nem lehet nem történni tenni a dolgot.
1: Még egy dolog jutott eszembe, amit már nagyon sokat beszéltünk, hogy a holokausztról, meg az, hogy te már egy ideje a zsidóság körében írsz, illetve mozogsz is. Fontos azon kívül, hogy egy holokauszt normális feldolgozása kialakuljon, hogy a mai zsidós, modern zsidóságnak legyen egy pozitív önképe is, vagy illetőleg ezt mennyire támasztjátok alá az új életbe?
0: Hát, hogy az új életben mennyire, én ott egy külsős vagyok, tehát én bedolgozom.
1: Felteszem másképp a kérdést, hogy hogyan látod, hogy szükséges-e?
0: Igen, mindenképpen, sőt, vannak olyan törekvések, amelyek úgymond holokauszt ellen mennek, hogy ne legyünk holokauszt zsidók, mondják, nem kis igazság van benne, fiatal rabbik, és akkor olyan, olyan gondolkodásmóddal szerveznek maguk köré közösséget, hogy ez mintha nem is lenne téma, mintha meg se történt volna. Tanítják a zsidó vallást, tanítják a hagyományt, betartják a hagyományt, járnak is sokan oda ezekbe a zsinagógákba, sok fiatal is megfordul, de holokausztról semmi. Szóval, mintha csak ez a két véglet létezne, hogy tartsuk a hagyományt, legyünk jó zsidók, törődjünk az antiszemitizmussal, de ne féljünk tőle, mert hogy a félelem miatt történtek a régebben, és a katasztrófa félelem miatt történt, mondják egyesek, a zsidók félelme is közrejátszott, ugye nem harcoltak magukért. És ugye a másik oldalon meg az van, hogy csak a holokauszt és a hagyományról meg semmi. Na most én megtapasztaltam azt, hogy fontos hogy úgy mondjam, holokauszt élmény, mert azt nem szabad elfolytani, de azt is megtapasztaltam, hogy nagyon fontos a hagyomány ismerete. Tehát még ha nem is olyan hívő az ember, hogy minden nap háromszor, mint ahogy kellene is, elmegy imádkozni, már ugye vallás parancs szerint, akkor is ismerni azokat a hagyományokat, hogy most például Pészak lesz, és egyszerre nagypéntek, meg húsvét, és hogy ezek találkoznak, meg sokszor Hanuka és karácsony, és a kettő egymás nélkül nem volna, vagy legalábbis a keresztény karácsony vagy húsvét nem volna a zsidó Hanuka meg Pészak nélkül. Úgyhogy ezek egymásba erednek, a hagyományok egymásra épülnek, a történelmet is ismerni kéne, úgyhogy egy komplexebb képet kialakítani, és ez gazdagítaná a zsidóság önmagáról való képét is, a külvilágról való képét is, és a nem zsidóknak az önmagukról, meg a zsidókról való képét is. Tehát ez kicsit idealisztikusan hangzik, de mégis én erre törekednék.
1: Az ideálkép meg a realizmus néha nincsen távol egymástól, nem gondolod?
0: Reméljük, hogy így van.
2: Hát reméljük, hogy így van, és ez igazából végszónak is nagyon beillett, hiszen közeledünk a műsor végéhez. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, Virág, igazán tartalmas volt ez a beszélgetés, és mindenkit arra búzdítok, hogy keressen meg téged a Facebookon, Rados Virág néven, és olvass el a könyveidet, és nézzen utána annak a csodálatos, bár nagyon fiatal vagy, de már most is elég terjedelmes életműnek, ami a hátad mögött van. Mindenkinek nagyon jó olvasást kívánok, és reméljük, hogy ezt a beszélgetést is folytathatjuk még a közeljövőben, akár a kettős identitásról megírt könyvet kapcsán, mert azért ne felejtsd el ezt a témát, én tényleg szívesen elolvastam, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül is sokan. A Merkabát kísérjék figyelemmel szintén a Facebookon, illetve várjuk a kérdéseiket a rádió elérhetőségein is. Köszönjük a figyelmüket, köszönjük, hogy velünk voltak a stúdió. Ferenc Kuna Valériát
1: és Beyer Gábor.
2: Még egyszer viszont hallásra, tartsanak velünk legközelebb is.
1: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Krisztus második eljövetele. Előadó dr. Szigeti Jenő.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik velünk vannak, a rádióhallgatókat. Onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat, mondjuk az apostoli hitvallásban, már a 3. század vége óta ezt a hitvallomást. De mire épül ez a hitünk? Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet Lukács írta. Lukács mindennek részletesen utána járt, nem közvetlenül Jézus tanítványa volt, de azt lehet mondani, az első egyháztörténész, aki a forrásoknak nagyszerűen megfelelve írta meg mindazt, ami az evangéliumában, vagy az apostolok történetében, vagy cselekedeteiről írott könyvben van, a következőket írja. Amikor együtt voltak Jézussal, írja az első fejezet 6. versétől, megkérdezték tőle a tanítványok. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, mikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemelkedett, és felhő takart el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, imé két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Eddig az íge, az apostolok cselekedete első fejezet 6. versétől egész a 11. verséig. Jézus mennybe menetelének a jelenete ez. De a mennybe menetel nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete. Egy várakozásnak a kezdete. A kereszténység az a várakozás vallása. Jézus egy ígérettel búcsúzott, és egy feladattal. Az ígéret az Máté evangéliumának a végén található, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, a feladatot pedig itt olvastam, hogy lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. Lényegében a kereszténység nem más, mint egy olyan tanúskodás, ami erre az ígéretre épül. Volt egy teológiai professzorom, amikor az Egyesült Államokban voltam, Johnson professzornak hívták, nagyon jeles újszövetségi kutató volt, akinek sok könyve, nagyszerű írása jelent meg. Johnson professzor mindig azt mondta, Jézus az, aki nem megy el. Majd így folytatta, azért, mert biztosan visszajön. És ez a kettős feszültség benne van ebben az igében is, amit olvastunk. Jézus nem ment el, mert az ő szent lelkével, amit itt ígért meg, itt van közöttünk. És mégis Jézus el fog jönni másodszor, hogy akik vele jártak, vele éltek, azokat magához vegye, és mindenkor az Úrral legyünk. Ez az ígéret az, ami a kereszténység alaphitvallásában, az apostoli hitvallásban, vagy krédóban, vagy hiszek egyben, mindegy, hogy mondjuk, ott található. De milyen is a Jézus visszajövetele? Sok ember azt gondolja, hogy a Jézus visszajövetele az lesz, hogy lesz a világnak vége. Mi keresztények nem a világ végében hiszünk, én se abban hiszek. Na nem abban nem hiszek, hogy ennek a világnak nem lesz vége, akkor reménytelen lennék, hanem én abban hiszek, hogy Jézus visszajövetele nem a világ vége, hanem ő eljön azért, hogy minden, ami szép ebben a világon, minden, ami jó, minden, amit mi tönkretettünk, nagyon sokszor felelőtlenül, nagyon sokszor bűnös könnyelműséggel, nagyon sokszor gonosz szándékkal, minden, ami jó, az diadalra jusson újra ezen a világon. Hogy igazán Isten teremtése legyen ez a világ. Igen ám, de már a régiek tudták azt, hogy Jézusnak 4 jövetele, hogy régen mondták latin szóval, adventussa vagyon. Ezt már 3. Ince pápa is leírta egy homiliájában, egy prédikációjában. Azután Bot Péter a Szent Hertokrátészben, amit Nagyszebenben jelentettek meg 1750-es években, 57-ben,
Ebben is leírja, hogy ez a négy adventus, ez összefügg egymással, sőt, még egy ünnep is őrzi ennek az emlékét, hiszen adventnek négy hete van, és adventben szoktunk megemlékezni mindig Jézus visszajövetelének valóságáról az óegyházi hagyomány szerint. Mi ez a négy eljövetel? Jézus itt volt ezen a földön, ez történeti valóság. És mi keresztények mindig ehhez a történeti valósághoz megyünk vissza újra és újra. A történelem közepén, ami felfogásunk szerint Jézus Krisztus keresztje áll. Mert ez nem egy mártírum csupán, hogy Jézust megölték azok az emberek, akikért ő tulajdonképpen jött, hiszen Jézus magát meg tudta volna szabadítani, hanem ez sokkal több. Jézus áldozata értem. Helyettem halt meg Jézus. Ez a kereszténység szíve. De ha helyettem halt meg Jézus, akkor eddig egy tragédia lenne, és a keresztény ember a keresztet nem úgy éli meg, mint egy tragédiát, hanem úgy, mint a szabadulás kulcsát. A kereszt az a szabadulásunk kulcsa. Ebben szabadulunk meg mindattól, a tehertől, nehézségtől, bajtól, szenvedéstől, ami újra és újra a mi életünket tönkre akarja tenni. Ezért Jézus Krisztus földi eljövetele csak az első eljövetel volt. De hát ez régen volt, mondhatná valaki. 2000 év távlatából vajon mi csak visszaemlékezünk? Akkor az Egyesült Államokban voltam diák, és nem igen tudtam angolul, akkor nagyon sokszor néztem a tévét, különösen az egyházi adásokat. És húsvét előtt egyszer csak látom, hogy a képernyőn megjelenik Altizer professzor, aki az akkori időknek az egyik legnagyobb protestáns teológusa volt az Egyesült Államokban. És hát egy ilyen beszélgető műsor volt, egy riporter kislány, csinos kislány, rohangált egy mikrofonnal, bevásárló központba, irodákba, mindenütt, ahol csak elő tudott fordulni, az emberek orra alá dugta a mikrofont, és megkérdezte, mit jelent az ön számára húsvét? És ki ezt mondta, ki azt. Ki azt mondta, a család ünnepe, azt mondta, egy kis nyugalom, ki azt mondta, hogy igen, ez Jézus Krisztus haláláról emlékezünk meg, sokféle válasz hangzott el. Egyik unalmasabb volt, mint a másik. És amikor Altizer professzorhoz ért, orrá alá dugta a mikrofont, és megkérdezte a szabvány kérdést, mit jelent az ön számára a húsvét? Altizer elszomorodott egy kicsit, és azt mondja, sajnos a kereszténység számára egyre kevesebbet. A kislány nagyon megdöbbent, és visszakérdezett csak úgy zsigerből, hogy miért professzor úr? És akkor Altizer elmondta, mert egyre nehezebb tartani a visszaemlékező pózát. Tehát mi csak állandóan visszaemlékszünk, hogy egyszer volt egy Jézus. Jézus csak múlt időbe tudjuk ragozni, jelen időben nagyon keveset. És éppen ezért szükség volna arra is, hogy van Jézusnak egy másik jövetele, amiről kell beszélni, hogy Jézus bekopogtat a mi szívünk ajtaján újra és újra. És ha én kinyitom az ajtót, akkor ez azt jelenti az én számomra, hogy egy értékrendcsere történik az én életemben. Ahogy amikor földön járt Jézus, akkor is, amikor elhívta a tanítványokat, a tanítványoknak azt akarta elérni, hogy a tanítvány másképpen gondolkodjon, más értékrend szerint gondolja végig az életét. És ez a másképpen gondolkodás az, ami a kereszténységnek az igazi sajátja. Tehát, amikor a régieket, harmadik Ince pápát emlegetem, vagy Bot Pétert, akkor csak Bot Péterről hadd idézzem, azt mondja Bot Péter, hogy Jézus egyszer eljött a test felhőjében. Azután bekopogtat a mi szívünk ajtaján. Megáll utoljára a mi porunk felett, és majd dicsőségben vissza fog jönni. Ez a négy eljövetel. Az elsőt mindenki hiszi, hogy Jézus volt, nagyon kevés ember van, aki azt mondja, hogy Jézus nem történelmi személy volt. Jézus itt járt a földön, ez történelem. De a mi életünknek, egzisztenciánknak az igazi valóság, ez a második, amiről eddig beszéltem, hogy bekopogtat a mi szívünk ajtaján. Vajon kinyitom-e az ajtót? Mert Jézus visszajövetele az nem csak a vég. Azért mondtam, hogy mi nem világvége várók vagyunk, hanem Jézus visszajövetele a jelen is. És a jelen az nem más, mint azoknak a döntéseknek a sora,
amit ma, holnap, vagy tegnap, tegnap előtt hoztam. Éppen ezért Jézus szorgalmasan kopogtat. Jézus visszajövetelének a valósága, az nem a végén derül ki, hanem ott, hogy én ma beengedem-e őt a szívembe. Mert ha igen, akkor az én életem is értelmet kap. Ezért mondja Bot Péter azt, hogy megáll utoljára mi porunk felett. Bot Péter itt a Bibliára utal, Jóbra, aki azt mondta, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll. Bot Péter nagyon jól tudta, hogy ez a keresztény reménységnek az alapja. Hogy az idő az nem ellenségünk, mert ugye telik az idő, megöregszünk, elmúlnak alkalmak, tönkre megy, mennek dolgok, amik eddig nagyon fontosak voltak a mi életünkben, hanem a keresztény ember számára az idő a szövetséges. Mert az időben lépésről lépésre elénk lép az a Jézus, aki itt járt a földön, de csak akkor, hogyha bekopogtatott szívünk ajtaján, és mi megnyitottuk az ajtót. Ez a reményteli életnek a hite. A kereszténység az mindig a reménység vallása volt. Én nagyon sokszor elgondolom azt, hogy a népvándorlás viharában hogy lett Európa keresztény. Volt egy római társadalom, amiben megjelentek különböző vallások, köztük a kereszténység is már nagyon hamar az első század végén. De hogy a kereszténység győzött? A válasz nagyon egyszerű. A kereszténység a reménység vallása volt. És mi keresztények nem valamiben reménykedünk, nem az a mi reménységünk célja, amit minden politikus, meg gazdasági szakértő, meg mindenféle olyan guru, amelyik meg akarja oldani az életet, megígér, hogy holnaptól jobb lesz, csak szavaz rám. Nem így van. Mi nem valamiben reménykedünk. Nem egy ígéretben, egy üres ígéretben reménykedünk. Mi abban valakiben reménykedünk, aki itt járt értünk a földön, életét adta értünk a földön, tanított az igaz emberség titkára, és nem azt akarja csak, hogy mi kutassuk fel ezt a 2000 éves történetet, és próbáljuk utánozni, hanem ez a Jézus azt mondja, hogy bekopogtat a mi szívünk ajtaján. És ha valaki hallja ezt a szót, és megnyitja az ajtót, az az életébe reménységet kap. A reménység az nem az út vége, hanem maga az út. A reménység az, hogy én vele járhatok, nekem van értelme az életemnek, és ezt az értelmét nekem naponta el kell kérnem attól a Jézus Krisztustól, aki, ahogy Johnson professzor mondta, soha nem megy el, mert biztosan el fog jönni. És itt van a lényege a kereszténységnek. Ezért, ha el is kell menni erről a földről, mi hisszük azt, hogy utoljára Jézus a porunk felett megáll. És hiszük tovább is az igét, hogy testem nélkül látom meg az Urat. És így jön el a negyedik eljövetele Jézusnak. Először eljött, amikor földre jött, azután eljött, amikor bekopogtatott szívem ajtaján, és beengedtem, reménységet kaptam tőle, a reménység útján járva. Hiszem azt, hogy utoljára az én porom felett megáll, és végül pedig eljön dicsőségben ítélni eleveneket és holtakat, ahogy az apostoli hitvallásban mondjuk. Ez tulajdonképpen a kereszténység egésze. Ha ebből egyiket kihagyjuk, akkor csonka lesz az egész kereszténységünk. Értelmetlen lesz az életünk. Mind a négyre szükségünk van. Jézus el fog jönni, de miért? Azért, mert haragszik ránk, azért, mert bűnösök vagyunk, és meg akar büntetni bennünket? Az ítéletről a kereszténységnek nagyon furcsa elképzelései vannak. Valahogy úgy gondolunk az ítéletre, mint valami borzalomra, jaj, csak az ítélet ne jöjjön az én életemben, és ezért még a Krisztus várás is megszűnik bennünk, valahogy úgy gondolkodunk, hogy jó, rendben van Jézusom, hogy jössz, hát persze szükséges, hogy visszagyere, de azért ne most, hanem egy kicsit később még ha lehet, ne holnap, hanem holnap után gyere, mert még az életben ezt és azt meg akarom valósítani. Ha én így gondolkodom, akkor letértem a reménység útjáról. Az ítélet, annak az Istennek az ítélete, aki már a kereszten elfogadta Jézus Krisztus kereszthalálát. És ha én elfogadtam Jézus Krisztust, akkor Jézus értem halt meg, és nem önmagáért. És hogyha értem áldozatot hozott ez a Jézus Krisztus,
méghozzá az ő életét adta, a legdrágábbat adta, akkor nekünk, ahogy a Biblia mondja, bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert nagyon érdekes ez az egész ige szakasz, amit János első levelében olvasunk, és ez a János első levelének az igéje az azért is fontos, olvassuk csak el a negyedik fejezetből, János első, levele negyedik fejezetéből. Ezt mondja az ige a 16. vers közepétől. Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalommal tekintünk az ítélet napja felé, mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a félelem kiűzi a szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletesé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Egészen a 19. versig olvastam. Ez egy csodálatos ige. Isten szeretetre teremtett bennünket. Ez bennünk van, mert a szeretet koldusai vagyunk. Adi Endrével bátran mondjuk mindig, hogy szeretném, ha szeretnének. Csak hogy valahogy a mi szeretetünket megrontotta valami, egy olyan gondolat, hogy mi úgy érezzük, hogy bennünket jó volna, ha szeretnének úgy, ahogy vagyunk, de mi lehetőleg ne szeressük azokat, akik unszimpatikusak számunkra. Pedig az igazi szeretet az a krisztusi szeretet. Ez a szeretet, azt mondja, az ad. Azt mondja, abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, mint ahogy ő volt, hanem azt mondja ez az ige, mint ahogy ő van. Ez az ige is Jézus jelenlétének a valóságáról beszél. De Jézus mindig személyeken keresztül, én rajtam keresztül akar jelen lenni a világban, és azt akarja, hogy én bizodalmas életet éljek. A Krisztusvárás az nem más, mint bizodalmas élet. Sok ember úgy gondolja, a Krisztusvárás az, hogy én elkezdek számolgatni, még ennyi lehet hátra, még annyi lehet hátra, hiszen Jézus beszélt jelekről, és valóban vannak jelek. De erről a jelekről rögtön mondok valamit. Ezeket a jeleket nem lehet annélkül megérteni, hogy ezt az alapelvet, amit itt János elmond, ne értenénk. Hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, mert azt mondja, a szeretetben nincsen félelem. Sőt, ez a teljes szeretet űzi ki a félelmet, mert a félelem az gyötrelemmel jár, és hogyha félünk, akkor nem lettünk teljesi a szeretetben. Jézus visszajön, ezért jeleket adott. A jelek azok nem egyszerűen természeti csapások, vagy azok, amik azt mutatják, hogy Isten már nagyon mérges, és nagyon haragszik ránk. Ha megnézzük ezeket a jeleket, amiről Jézus beszélt, a Biblia beszél, akkor azt látjuk, hogy ezek a jelek ott jelennek meg, ahol az emberségünknek az alapvető kapcsolópontjai vannak. Megjelennek ezek a jelek a természettel való kapcsolatunkban. Igen, mi emberek a bűn következtében tönkre tesszük a világot. Most már ott tartunk, hogy az időjárást meg tudjuk változtatni, kilukasszuk az ózonpajzsot, kiirtunk állatfajokat, kiirtunk növényeket, és egy olyan világot hozunk létre, ami nem szép új világ lesz, hanem egy szép, új, de rossz világ. És Isten ezeken a jeleken keresztül megígéri, hogy amikor ezt látjuk, akkor ő közel van, mert ő helyre akarja állítani a világnak az eredeti rendjét. Azután jeleket látunk a társadalomban. Ebben sem arról van szó, hogy valami borzalmat akar elénk tárni az ige, és azt akarja, hogy mi rettegő emberek legyünk, hogy ja Istenem, most mi lesz velünk, és milyen szörnyűségek várnak ránk, hanem azt mondja, hogy amikor egyre megoldhatatlanabb lesz a helyzet, hiszen a 21. századi ember még elhiszi talán azt, hogy észszerűen meg lehetne mindent oldani. Talán még elhisszük azt, amit a 19. század költői című versében Petőfi úgy írt, ha majd a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk,
hogy megálljunk, mert itt van már a Kánán. Hát ez a Kánán sajnos nem jön el. Egyre észlerűtlenebb dolgok történnek a világban. Nem tudjuk megmagyarázni józanésszel egyiket sem. Jézus azt mondja, ezek a jelek. Amikor már végképp ellehetetlenül a világ, akkor jövök én, hogy megszabadítsalak titeket. Akikben Jézus már eljött, akik beengedték a szívük ajtaján őt, és akiknek a poruk felett utoljára ő állt meg. Azután a vallásos életben is vannak jelek. Sajnos a kereszténység is egyre nagyobb mélyrepülésbe kezdett. Egyre inkább az érdekek, a pénz, szerelme a keresztények életét tönkreteszi. Egyre inkább csak olyan, ja Istenem, Istenünk van, amit csak akkor hívunk segítségül, amikor valami nagy baj van, de nem vele járunk. Nem engedtük be Jézust a szívünk ajtaján. És ezért utoljára nem tud megállni a mi porunk felett ő. De Jézus, ha hiszük, ha nem, ha várjuk, ha nem eljön, és ő megüzeni ezeket a jeleket, hogy amikor ezeket látjátok, akkor emeljétek fel, mondja Jézus Lukács evangélium a 24. fejezetében, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Akkor van közel Jézus, amikor a legreménytelenebbnek látjuk emberileg a helyzetet. És éppen ezért a jelek is azt mutatják, hogy Jézus közel van. De nem ez a lényeg, hogy ő mikor jön el, ezt Jézus nem mondta el. Ugye éppen ebben az igében, amikor felment Jézus a mennyben, azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy nem a ti dolgotok az időkről és az alkalmakról beszélni. Nem az a ti dolgotok, hogy találgassátok, hogy mennyi van még hátra, hogy elráérünk arra még olyan jó pató pálosan. Nem az a lényeg, hogy Jézus jönne, mert ha hiszem, ha nem, ha várom, ha nem jön. Hanem a lényeg ott van, hogy én megyek-e az ajtó felé kinyitni az ajtót. A Jelenések könyvében 7 gyülekezetet, 7 gyülekezet modellt mutat be Jézus, hiszen a Jelenések könyve első verse szerint Jézus a Jelenések könyvének az igazi szerzője, és ezek közül az utolsó modell a laodiceai gyülekezet. Laodicea egy nagyon érdekes város volt, nagyon gazdag város volt, és mégis kihalt város lett. Ma csak egy romhalom őrzi Laodicea emlékét, valahol Konyától nem messze északra. De a laodiceai gyülekezet egy nagyon érdekes gyülekezet. Nagyon érdekes, ahogy bemutatkozik Jézus. Ezek a bemutatkozások és ezek a laodiceai levelek tulajdonképpen nem is levél formában, hanem szerződés formában írott igék, és ez a szerződés úgy kezdődik, hogy a laodiceai gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az, aki. Mindig egy bemutatkozással kezdődnek ezek a szerződések. Az ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. És elmondja azt, hogy tudok a te cselekedeteidről, nem vagy se hideg, se hév, se forró, bár hideg volnál, vagy forró, de mivel langyos vagy és nem forró, sem pedig hideg, kiköplek az én számból. Ezt nem nagyon értjük, hogy ez a kiköpés, ez hogy is jött a Bibliába, de ha Laodiceát ismerjük, akkor tudjuk, hogy Laodicea Pamukkáléból kapta a vizet, majd Pamukkáléból, ahol langyos víz jön a felszínre, nagyon méztartalmú világ, legméztartalmú forrása, és hogyha valaki úgy, ahogy kijön a forrásból, meginná, akkor az nagy baj lenne, mert leülepedne a mész a nyelőcsövünkön, és előbb vagy utóbb belehalnánk. Ezért vagy ki kellett hűteni ezt a vizet, vagy fel kellett melegíteni, hogy kicsapódjon a mész. Utána finom, iható víz volt. Ilyenek vagyunk mi is. Se nem hideg, se nem hév. Langymeleg. És ennek a langymeleg kereszténynek az igazi nagy baja az, amit ennek a levélnek a 19. verse mond, meg a 20. Azt mondja, akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. Nagyon sokszor azért enged meg Isten nehézségeket, bajokat, jeleket, ahogy mondtuk, a mi életünkben, hogy ezzel fedjen bennünket. A feddés az nem egyszerűen büntetést jelent, hanem a feddés emlékeztetést jelent. Emlékeztetés arra, hogy honnan indultunk el, honnan vettük. Itt is mondja, hogy
honnan vettük? És itt mondja ezt az ígét, amit végigidéztem, hogy ímé az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és az atyával együtt ülök az ő trónusán. És mint minden levél itt is avval fejeződik be, akinek van füle, hallja. És ez nekünk is szól. Ennek a levélnek mi is a címzettjei vagyunk. Mai kereszténységben is az van, hogy Jézus az ajtó előtt áll. Még tudunk róla, még beszélünk róla, még hogyha jön egy ja Istenem helyzet, hogy ja Istenem segíts, akkor még beszélünk is róla, még imádkozni is hajlandók vagyunk, hát ha segít az Isten. Pedig Isten mindig tudna segíteni. Csak valahol máshol van a baj. A hiba bennünk van. Isten nem az én rabszolgám, nem az a dolga, hogy nekem segítsen, hanem Isten az én teremtőm, aki elgondolta az én életemet, és várja azt, hogy beengedjem a szívemben, hogy igazán ember legyek. Mert akkor vagyok igazán ember, hogyha vele élő a kapcsolatom. Ő tud szólni hozzám, tud vezetni engem, és én meg tudom szólítani imádságban, bármikor, utcán, munkahelyen, bárhol, ahol vagyok. És hogy ez a kapcsolat helyreáll, akkor más lesz a kapcsolatom az emberekkel, akkor a szeretet törvénye uralja az emberi kapcsolatomat is. János első levelében, éppen a 20. vers, a következő vers, amit már nem olvastam, azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az. Mert hogy lehet szeretni az Istent, akit nem látok, ha nem szeretem az atyám fiát, aki ott van mellettem. De meggyógyítja a természettel való kapcsolatunkat is. Más lesz a mi természettel való kapcsolatunk. Másak lesznek a mi mindennapjaink. És hogyha másak lesznek a mindennapjaink, akkor értelme lesz a kicsinek is a mi életünkben. Mi általában nagy dolgokra szoktunk vágyni. Pedig az élet a kis hétköznapi semmiségeknek tekintető kicsi dolgokban van elrejtve. A boldogság az a kis dolgok felett érzett öröm. És ezt sose felejtsük el. A boldogság nem az egyszerűen jó kedv, úgy szoktam mondani a diákjaimnak, hogy ha pávatollal csiklandozom a hónaljamat, akkor lehet, hogy röhögök, csak nem vagyok boldog. Ez biztos, így van. De Isten azt akarja, hogy mi boldogok legyünk. És azt akarja, hogy reménységünk legyen az életünkben és a történelemben is. Jézus 4 eljöveteléről beszéltem. Tessék csak megnézni. Az első eljövetel egy történelmi tény. Ugyanilyen történelmi tény lesz Jézus második eljövetele. Ha hiszem, ha nem, ha várom, ha nem. Mert Jézusnak vissza kell jönni, hogy ne hulljon a mi világunk semmibe. Ugyanakkor a második és a harmadik jövetel az én személyes életem titka. Beengedem-e Jézust az én szívembe, végig reménységben járok vele, hogy utoljára ő az én porom felett álljon meg, és reménységem legyen. Azt mondja a Biblia az igaznak, a halála idején is van reménysége, még a halálom idején is legyen reménységem, vagy pedig eltékozolom az életem. Tessenek elgondolni, az élet az drága kincs, azt nem szabad eltékozolni. Az életet azért kaptuk, hogy megnyerjük benne az életet. Mert nem az a nagy kérdés, hogy mi lesz a halál után, a nagy kérdés az, hogy mi van a halál előtt. Az örök életet megnyertem-e, vagy nem? És Jézus azért jön, hogy ez a nyereség, ha elnyerem az örök életet, ez a nyereség nyilvánvalóvá legyen, valóságossá, történelemmé, történéssé legyen az én életemben. És én azt kívánom önöknek, hogy mindnyájan ennek a reménységnek a részesei legyünk. Mert élni sokféleképpen lehet, de egyféleképpen nem, remény nélkül. És Jézus a mi reménységünk, mert onnan lézen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Így mondjuk a hitvallásban, és így legyen ez a mi életünkben. Amen.

Lukácsi Vilma, a bárány mennyegzőjén ott leszek. Fekete az égi csodás végtelen. Apró fények sziporkázva égnek, de minden üres, fájó idelen. Nehéz, komor, vajúdó az élet. Egyedül vagyok, feszülő agyakkal vár. Figyelj, de lüktet már a csend. Te jössz, áldott lépteiddel, a vőlegény az éjben idelen. Tartsátok magasra apró mécsetek, és a sötétség eloszlik legott. De jaj, nekem nem ég a mécsem, az én olajom elfogyott, és én magam töredező nátszál, a szélfúvásra is megremegek. Azt mondod most, te hiába vártál, vagy így beszélsz majd, nem megyek veled. De miért is éljek akkor én tovább? Ó, pislákol még a mécsem! Uram, te így is lehajolsz hozzám. Te érinted meg remegő kezem. Te azt mondod nekem, hogy induljak el. Te felélesztett pislogó mécsemet. Uram, hát te nem vetsz el magadtól. A mennyegzőre veled mehetek. És ha egykor a nagy számadáson az elemek mind ropogva bomlanak, kőkövön nem marad a világon, az ég és a föld mind leomlanak, a te dicséreted akkor szárnyra kell, a négy égtáj felől zengi majd a szél. A pislogó kis mécset nem oltottad el, s a megtört nádnak megkegyelmeztél.

Dénes Ferenc, újat várunk. Dűljön össze minden, ami régi, omoljon szét, ami romlás átok. Múlt bűnéből nem kell többé semmi. Új életet, új világot várunk. Dűljön össze minden, ami régi. Dűljön össze önzésünk fénytornya, gyűlölködés, harag, öntetszelgés, ne legyen több bús, kesergő árva. Mindaz, amit magunk építettünk, amit az emberek szépnek láttak, minden önző képmutató tettünk, hadd vettessék alá kemény bárdnak. Dűljön össze minden hamis jótet. Énünk csúcsára vezető lépcsők, öntetszelgés, hiú önszeretet, legyenek ma életünkben végsők. Szálljon messze, örökre szálljon el a kérkedés minden hamis árnya, hogy felépülhessen ezek helyett keblünkben az Istennek országa.

Faluvégi Dezső. Várlak. Várlak. Talán nem azért, amiért mások is várnak, mert nőnek az árnyak, s valahol benn lappang a félelem. Várlak. De nem csak azért, mert hinni kell sok minden egyébbe. Azt is, hogy visszajössz. Nem csak azért, hogy fölvásd szegénységem mennyekországával, hiszen tudod, mennyire otthon érzem magam e földön. Hozzátapadtam a földhöz, a földiekhez. Van házam, ruhám, kenyerem. Nem az, ami epesztve epeszt, ha mondom, vallom, imádkozom mind sürgetőbben, ahogy az évek szállnak, hogy várlak. Várlak. Nem csak értelemmel, mert a problémákkal súlyos jelen kényszerít belátni ígéd igazát, vagy mert nyilván szólnak jöttödről feltört pecsétű, betelt proféciák. Én téged várlak, Uram, üdvösségem! Csodálatos!

0: Minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat a lélek hangolóval. A felvidéki Nagytárkányból származó Kunfalvi Ádám Eleonórát hivatásbeli elkötelezettségéről kérdezem, és annak útjáról is, hogy hogyan vált a munkahelyéül szolgáló lakóotthon egyik fiatal lakójának keresztanyjává.
2: Hozzád megyek, áldom neved.
1: Műsorunk folytatásában Győri András Timóteust, korábbi egyházi médiamunkást, operatőrt hallhatják hite formálódásáról. Tartsanak ma is velünk! Vendégem a lélekhangoló műsorban Kunfalvi Ádám Eleonóra, aki a Szélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat lakóotthonában szociális gondozó és ápoló. Induljunk ki a te személyes életedből, a gyerekkorodtól. Fő témánként említhetem mai beszélgetésünkben az elköteleződést, a hűséget. Te a családban ezen a területen mit kaptál, mit láttál?
0: Negyedik gyermekként születtem evangélikus családba, de nem gyakorolt vallásosságot, és így éltük hétköznapjainkat. 10 éves koromban halt meg édesanyám, onnan középiskola, aztán egy kis munka, és aztán egy magyarországi bibliaiskola lehetőség jött velem szembe. 93 nyarán jött a nagytárkányi gyülekezetbe Bozorádi Zoltán ifjúsági csoportjával. A gyülekezetünk szorgos tagja, nővérem keresztanyja szólt, hogy tudnék-e fogadni egy testvérpárt.
1: Akkor te mennyi idős voltál?
0: 20 éves voltam, és délután értük mentem, nem igazán jártam én templomba, talán akkor léptem át először a küszöbét, mikor megszólítottak, hogy bátorkodjak bemenni a templomba a fiatalokhoz. Sokan voltak a templomba a fiatalok is, és énekeltek, bizonyságot tettek. Nem volt sok idő, mert később jöttek, és akkor egy ilyen negyed órát, ha még én ott lehettem. És akkor hazamentünk a testvérpárral. Sokáig voltunk fönt, és kérdezték, hogy van a Bibliám, mondtam, hogy nincs. A fiú testvér felajánlotta nekem, az Attila, hogy nekem adja. És elbúcsúztunk, felmentem az emeletre, és aludni nem igazán tudtam, mert forgott a fejembe minden, hogy legyen, mint legyen a másnap. És akkor elővettem a Bibliát, és a Ézsaiás 53 került szem elém, hogy pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei járán gyógyultatok meg. Azt mondtam, hogy nekem ő kell, nekem ez kell, nem tudom mi ez, de nekem ez kell.
1: Ezt a Bibliát, ami számodra ismeretlen könyv volt, és láttad, hogy a fiataloknak viszont olyan fontos, hogy valószínű, hogy egy nagy ajándékot kaptál, csak úgy kinyitottad?
0: Igen, lapozgattam, és akkor valahogy ott megragadta szemem a mondatokon. És másnap reggel kérdeztem Attilát, hogy hát mi ez, és mondta, hogy majd ő szól Bozorádi Zoli bácsinak, és akkor elmagyarázza neked. És akkor volt egy istentisztelet, azon belül volt egy keresztelő, és volt egy úrvacsora. És azt mondtam magamnak, hogy ez nekem mind kell, mert ezt kerestem egész életembe.
1: Most belevágtál a te megtérésed történetébe, illetve hogy Isten téged elég váratlan módon megtalált. Ezen a ponton kötnék vissza az első kérdésemhez, hogy miért érezted, hogy neked ez nagyon kell, ami a szívedben lejátszódott mindaddig az életedben, az hogy állt össze egy ilyen vágyakozását?
0: Az életem csak úgy ment. Teltek az évek, iskolás koromba, egyik szünidő a másik után, semmi hétköznapok voltak. Édesapám dolgozott, mezőgazdasági területen volt paradicsomgyárba, akkor az otthoni fóliázások mentek, szeretek kertészkedni, mezőgazdasági iskolát végeztem, úgyhogy tengtek-lengtek a napjaim.
1: Az édesanyád nem hiányzott? Ez nem volt benned, hogy szeretet hiányot éltél volna meg emiatt, hogy nem volt veletek?
0: Nem tudom. Nem hiányzott. Nem ismertem. Nagyon-nagyon-nagyon keveset emlékszem rá. Nem tudom. Elástam, lefettem. Nem kötődtem. Valahogy én ezt így lezártam. Nem is beszélgettünk otthon róla, hogy hova ment, vagy nem jöttek nálunk, hogy jaj, szegény kis hiány, ez történt, vagy az történt. Senki nem jött tovább felénk. A rokonság az csak egy ideig volt velünk. Úgy voltunk vele, hogy fel kell szívni magunkat, meg kell oldani, fel kell nőni, és ez minket vitt. És akkor eljött ez a 10 év, hogy jött a Zoli bácsi, és megtalálta az úr, hogy oda vezetett, hogy ez a te családod, ez a te egyházad, ez a házad.
1: Érdekes, hogy ezt mondod, hogy azonnal az egyházhoz is érezted kötődőnek magadat. Ő arra is tanított, vagy segített, hogy akkor ezt a közösséget érezd magadinak, és legyen helyed benne?
0: Igen. Zoli bácsi első nap megismerkedtünk, beszélgettünk 10-20 percet, nem sokat, és akkor mondta, hogy ő havonta egyszer jön, minden harmadik vasárnap, és hogy szeretnék-e konfirmálni. Igent mondtam, és akkor mindig jött, megkaptam a kis kátés füzetemet, és tanulgattunk, és beszélgettünk, és nem otthon, mert édesapám az nagyon nem egyezett az egyházzal, úgyhogy hol a felügyelőnél voltunk, vagy a nővérem keresztanyjánál, Gabi néninél, úgyhogy nagyon ellenezte. Ez volt nyáron, és decemberben már harmóniumon játszottam, soha nem játszottam billentyű, közelébe sem mentem, zongora közelébe sem, már szolgáltam karácsony este.
1: Volt egy vonzódásod a hangszer iránt is?
0: Valahogy ez így jött, ez egy ilyen talentum lehetett, van bennem. Akartam tudni zongorázni, nővérem tanult egy ideig, nekem már arra nem volt édesanyám, hogy ő elvigyen, vagy bármit is kezdene velem, de ez valahol bennem is bennem volt. Állítólag édesanyám népdalének kelt a faluban, meg szeretett énekelni. Minden népdalt ismerek, minden mondókát, minden gyerekéneket is, nem tudom honnan. Úgyhogy nekiálltam, rajzoltam egy kartonfüzetre billentyűket, a Gabi néni lánya felírta a hangjegyeket, hallgattam, figyeltem, és ráírta a billentyűkre is a hangokat, megnéztem kottát, mai napig nem tudok olvasni, de lejátszok bármit, egyház éneket csak. Úgyhogy szolgáltam Zoli bácsinak 9-10 évet, a szlovák lelkészeknek is szolgáltam, istentisztelet alatt temetéseket, konfirmációt és keresztelőket.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztéló Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Az egyház tagja lettél, és szolgálója is lettél. És közben az Istennel való személyes kapcsolatod, vagy Jézussal való kapcsolatodban milyen alakulást érzékeltél? Mit adott ez neked tényleg? Amit vártál?
1: A krisztusi cselekedetem azt kaptam az egyházba, a gyülekezetbe, az életem 20 évtől kezdődően nagyon előálltam Krisztusba. Az én nagyapám és a gyülekezet húzta fel a templomot Nagytárkányba. Én hiszem, hogy van bennem krisztusi gyökér, a nagyapám, akár a nagymamám vonalán valami belém volt kódolva, hogy istenismeret és követésnek kell ennek lenni, akár úgy érzem, hogy az Ádám részből könyörögtek, vagy csak egy valaki. És a régi templomokban fel volt írva a nevük a padba, de amikor már én voltam, már nem volt ott. Édesapám, ő nem templomjáró, a helyüket tudták, hogy ez az Ádám rész, ide ül be. Valahol helyen volt ott. Úgyhogy hálás is vagyok az Úrnak, hogy ide vezetett. Sokan a faluba csodálkoztak, hogy a kis Ádám templomba jár, falu rossza voltam. Elvégeztem otthon minden feladatot, de nem maradtam a lakásba. Vagy kertbe voltam, vagy mentem csavarogni. A faluba, akik evangélikusok, azok járnak templomba. Azok megcsodáltak, hogy ő itt. Nagyon nehezen jöttem el ide Magyarországra dolgozni, lenni, létezni, mert a nagybátyám temetésén jött egy nyírszőlősi lelkész, a Györfi Mihály temetni, és mindennek végén mentem hozzá, hogy lelkész úr, van egy evangélikus naptár könyvem. Találtam egy ilyet. Bibliaiskola Pillis Csabán, hogy mennyi esélye van arra, hogy én ide eljöjjek, és akkor mondta, hogy hát én vagyok ennek a vezetője. Erre és erre a címre ő volt a Herkel János, írjak bizonyságtételt, de mondom, én soha nem jártam Budapest, semmi baj. Lerajzolta keleti, itt szállsz fel, ott szállsz fel, vonati jegy, és eljutottam 2001-be.
0: Pillis Csabán tartották akkor az EKE Bibliaiskolának az alkalmát, vagy egy hét volt az? Vagy?
1: Hétvége volt, vasárnap volt vége. És az első alkalommal én visszautaztam Szlovákiába, de nagyon nem volt kedves a vonaton lenni éjszaka, úgyhogy Herkel János a titkára volt ennek a alapítványnak, és felajánlotta a feleségével, Melindával, hogy állhatok náluk, és hétfőn indulhatok vissza. És ez így ment egy másfél évig. Közben dolgoztam én egy tiszta gyárba, aztán valahogy megint csak otthon lettem, és akkor ez a bibliaiskola lendített ki. Az Úr irányította, erősítette bennem, hogy képes vagy rá. Otthon ellátod édesapádat, testvéredet, mindent én képviseltem, meg kedvesen gondoztam, segítettem a családot. De amikor már Misi bácsi leírta ezt a útvonalat nekem, azt mondtam, Uram, én el akarok indulni. Nagy nehezen rávettem édesapámat, hogy megyek, engedj el, és onnan kezdve már előttem tényleg az Úr ment. Mögöttem is ő állt, és előttem is ő ment. Melinda mondta, pedzegette, hogy van egy Budán fent egy Hűvösvölgy nevezetű rész, ahol fogyatékkal élő lakók élnek, Sarepta a neve, hogy megnézed-e. Felkísérlek, körülnézünk, el is mentünk, és bemutatott az igazgató úrnak, a Stojanovics Andrásnak, nagyon nagy szeretettel fogadtak, körülvettek zajongó, vizsító emberkék. akik felnőtt emberek gyermek lélekkel, és nagyon-nagyon szeretettel fogadnak. Voltak, akik megszólítottak, hogy mivel jöttem, sárga villamossal, van-e porszívóm. És én nem a sarokba szorultam, hanem egy kiságy közepén kapaszkodtam meg, még ilyen rácsok voltak rajta, én ott megszeppenve, ott álltam, beszélgettünk az osztályvezetővel, helyettessel, Melinda beszélgetett, és akkor kinyúlt egy pici kéz, megfogta a kezemet, és éreztem, hogy nekem itt kell lenni. Ez lehetett ilyen szerda, és akkor én utaztam haza, és forgattam magamba, az úrra létettem a lehetőséget, és hazamentem, nem mondtam első nap semmit, másnap sem. Majd tudom, hogy szombat volt. Felkeltünk, és apukával valami hagymás reggelit készítettünk, és mondom, itt a lehetőség. Most kell, hagymát kell pucolni, mert ezt enélkül el nem tudom mondani. Hámoztam, hímeztem, mondom, apuka, van egy lehetőség Budapesten munka, mehetek-e, nem mondtam meg, hogy hova, vagy mi. Hát tudod, próbáld meg, nagy dolgot nem látod bennem. Ő mindig, úgyse tudod, úgyis majd visszajössz. Majd azt mondta, jó, menjél. És bementem a szobámba. Kinyitottam az útmutatót, aznap igen, mi volt? Kelj fel, menj Sareptába. Leszett ugye egy özvegyasszony, és ez így is volt. Vettem a telefont, felhívtam Melindát, és azt mondtam, hogy szia Melinda, olvastál le ma útmutatót? Nem, mindjárt kinyitom. És ő se hitte el, hogy aznap ége, kelj felmenj Sareptába. És mondtam, megyek.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Úgy hallom a történetedből, az életed történetéből, hogy az Isten felé való kapcsolódásod, a felé való elköteleződésed és a hivatásod felé való elköteleződésed is egy ilyen meglepő és hirtelen váltás volt az életedben. Mi köt mostanáig oda, most már 20 éve vagy a Sarepta Szeretett Otthon munkatársa? Nem bántad-e meg az akkori döntésedet, illetve hogy Isten indítására figyeltél?
1: Nem. Ez a teljes elköteleződésnek tettem, teszem mai napig is a munkámat. Ez a 20 év, ez teljes odaadással, odafigyeléssel, sok munkámban van. Kitanultam, iskolát végeztem, közben osztályvezető helyettes lettem 9 évig. Most, hogy így 52 éves vagyok, azt mondanám, hogy még ha 20 évem lenne, akkor is nekik szánnám az időmet. Megtanultam csinyát, binyát, a gondozásnak ápolását, háláját, hálátlanságát is, szeretetét, szerethetőségét, amit adnak ezek a lakók, ezt kint a világ nem tudja, mi ez. Ezt nem ismerik. Elhúzódnak villamoson, ajtókat csapnak be előttük. Az orvosok is félnek tőlük, de azért ellátják őket. Ők nem tudják, mi az, hogy harag. Ők, ha rosszul szólsz, vagy felemeled a hangod, akkor sem fordulnak hátat, nem hagynak ott, csak rád néznek, és neked kell korrigálni, hogy akkor másképp mondod. Nagyon szeretem őket. A központban, az ma már Sztélo háznak nevezett házba, én azt mondtam 5 év után, hogy ez a kiképzőház. Aki itt elkezd dolgozni az emeleten, az bárhol meg fogja állni a helyét, akár marad, akár nem marad, de erre emlékezni fog, hogy mi az, hogy kiszolgálni embereket úgy, hogy se keze, se lába, de beszél a szeme a betegnek, megmondja, mit akar, mi fáj, hol fáj. A maguk kis világába ők jól érzik magukat, de úgy velük lehet lélegezni, velük lehet menni, mert ők nem ismerik a külvilágot, de mégis valahogy mi rezonáljuk. És valahol ismerik a mi bejövetelünket. Szomorúak vagyunk, fáradtak vagyunk, hozott anyagból dolgozunk. Amink van, azt nekik adjuk. Mi úgy menjünk haza, hogy feltöltődve. Mi nem fáradtak vagyunk. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek ott lenni, dolgozni. Mindig azt mondom, hogy mi vagyunk értük, nem ők miértünk. Ezt egyszer biztos, hogy úgymond fába vésem, hogy aki szembe jön majd a házba, az lássa, hogy ki kiért van itt. Mert nem igazán lehet ezt emberileg. Ide kell az Úr lelke. Oda minden nap úgy kell bemenni, hogy Isten itt van köztünk. Ha az ember gyengének teszi magát, azt elsodorják. Annyira erős ez a szakma hivatás, hogy nehéz fennmaradni. Fiatalok, akik jönnek hozzánk dolgozni, hiába beleállok abba, hogy megtanítsam, betanultsam, mindent megmutassak neki, és akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy hónap után

0: Való.
1: Mit látsz, hogy mi segített leginkább oda kötődni és hűségessé válni egy ilyen fogyatékkal élők közötti szolgálatra, munkára?
2: Én azt mondom, hogy szív, lélek, ez kell hozzá. Szívvel lehet, de lélek kell hozzá. És nem látás, hanem rálátás. Nem nézni, hanem látni kell ezt. Ebbe bele kell állni. Most már intézményen belül, az egyházon belül indult el egy kis iskola, gondozókat, ápolókat fognak képezni, hogy a gyakorlati része, mert a papír meg a betű az kevés lesz hozzá. Oda fizikailag bele kell állni. Szoktam mondani, hogy az elején húzzuk meg, és a közepén egy kicsit szusszanunk, de a végén mindig ott lesz a kegyelem. Mert minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó, hogy köszönöm a napot, köszönöm az ételt, a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész. Hogy szokták mondani, hogy a munkahelyem a második családom? Hát nekem a félvede második családom, ja.
1: Hallottam még ezt a különlegességet rólad, hogy keresztanyja lettél egy gondozott, sérült fiúnak. Ez hogyan történt?
2: Meghalt egy lakónk, és mentem a temetésére, és volt édesanyja, nagynénje, keresztanyja, megkezdett a szertartás, de csak nem jön a lelkész, csak nem jön a lelkész. Miért nincs lelkész? Álltunk ott, szólt valami kis lány zene, és akkor bejöttek a temetőgondnokok, megfogták az urnát, kivitték a szóróparcellára, és egyet pukkant, és elszállt a hamva, és ott döntöttem el, hogy az én kedves gondozottamnak, mivel ő bántalmazott gyermek, és úgy került be nagymamája, 3 évesen behozta. Ő 21 éves volt akkor, és szerettem, ő is szeretett, így mama, úgy mama, nem sok szót tud, de azt mindenre fel tudja használni, és nagyon szerethető. Ő tanított meg úgymondva mindenre, amit ott bent kent mellett megcsinálni, kérdeztem, hogy hol van, mint van, megmutogatta. Temetés után haza a villamoson azt mondtam, hogy ezt nem. Én őt megkeresztelem, mert nincsen hozzátartozója, és elmentem, bejártam minden templomot, ami torony volt, vagy ki volt írva, hogy egyház, bekopogtunk, megnéztük, 81-től fölfele volna keressége, nincs, nem volt, úgyhogy belementünk, megnéztünk minden, ahol volt, gyermekotthon, gyermek, bölcsőde, meg mit tudom én, milyen intézményeket járt meg ez a gyermek, és aztán tényleg igent mondott András bácsi, és akkor én, mikor dolgoztam, akkor mindig fogmosáskor vittem, és tanítottam, hogy majd amikor lesz a keresztelő, akkor András bácsi önt a fejedre vizet, és akkor eljátszottuk, hogy többet, hol kevesebbet, és akkor így belelendült a fiú, és eljött a napja, ez volt szeptember, Sarepta születésnap keretébe, áhítatta, kezdődik ez a nagy ünnepség, és meg lett keresztelve a Zsoltén.
1: És mit jelent számodra az, hogy a kereszt anyja lettél? Hogyan kötődsz most hozzá?
2: Az én számomra az ő keressége egy megnyugvás lesz, hogyha ő egyszer hazatér, mert házon belül vannak áhítatok, ő nem beszél, de viszont az agya az penge. Ennyi imádságot meghallgatva mi atyánkot mormolja, hiszem, hogy ez kellett számára az a keresztség. Nekem is megnyugtató, hogy nincs elveszve, nem pogányul, fog majd meghalni.
1: Van-e számodra még olyan ige, amit megosztanál velünk, ami fontos volt, vagy mostanában fontos neked bármi?
2: Most A hétfői ige volt a kedves, az volt, hogy Isten előtted megy, és mögötted Izrael Istene, hogy mögöttem is van, meg előttem is megy az Úr. Hiszem és vallom, hogy minden nap vele kelek és vele fekszem, és továbbra is úgy tudok felkelni, hogy dolgom van, és megyek és teszem a Isten gyermekeinek szolgálatát.
1: Lélekhangolunkban egy hivatása felé elkötelezett szociális gondozót, ápolót, Kunfalvi Ádám Eleonórát hallhatták. Győri András Timóteus bibliai igék hatása alatt kiformálódó hitéről beszélt Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A munkáját küldetésként megélő, már nyugdíjas egyházi médiamunkást, operatőrt az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhatták a résztvevők. Örömmel osztjuk meg műsorunkban tanúságtételét.
0: Nagy Tolcsáról jöttünk, Nagy Tolcsai testvérek is vannak itt, és majd be fognak mutatkozni, de fantasztikus Nagy Tolcsának a története. A reformáció után református magyar gyülekezet volt, és a pestis járvány miatt kipusztult a környék. Cinkota úgy maradt meg, hogy vasvillákkal körbeálltak a falut, és nem engedtek senkit sérképsebe. Nagy Tolcsa viszont majdnem teljesen kipusztult. És ezért Nógrád Hont megyéből szlovákokat telepítettek be, illetve lejöttek, mert ott meg ugye nem volt már jégföld. Most ezek hozták magukon a nagyon komoly mély hitüket, nem telt bele egy emberöltő, tehát 30 év, és megépítették az első evangélikus templomukat. Ez az evangélikus templom, ez a 814-ben épült, 700-as évek végén jöttek. Nem telik bele egy évszázad, és kinőtték a templomot, és már követelőztek, hogy legyen parrokus lelkészik, és ne filia legyen, és 1931-ben építették meg ezt a Sándi féle templomot 7 hónap alatt. És ezek után jött egy hatalmas érvedési hullám, és édesapám így került ki Nagy Tarcsára ebben az időben, és ott is nagyon sokan voltak, akik a szágyja jártak Pilis Csabára konferenciákra. Nagy öröm, hogy itt lehetek, mert ilyenkor mindig visszagondolok a régi konferenciákra. Régen ez diakonista terület volt, és az én nagyapám és nagymamám és édesanyám itt laktak, ahol most a ebédlő van. Úgyhogy ilyen személyes emlékek is vannak. Gáncs Aladár missziói lelkész, illetve akkor diakonisztai lelkész volt, és a missziókat szervezte a 30-as, 40-es években. Hát ami a magam mondókája lenne az, hogy 67 évvel ezelőtt kezdtem meg a jövevénységemet itt a Földön, és ez egy nagyon fontos szó a Bibliából, és ez az ige is, amit én nagyon sokáig nem értettem, és az egész élettörténetem feléig csupa olyan dolgot fogok mondani, hogy értelmeztem félre az igéket. Mert itt van például az az ige, hogy félelemmel és rettegéssel töltsétek el jövevénységetek idejét. És sok idő eltelt, mire rájöttem a nevem kapcsán, hogy kell értelmeznem ezt az igét. A Kerességben András Timóteus nevet kaptam, és ugye később eszméltem rá, hogy a Timóteus név, ez a Timeo szóból és a Teoszból áll össze, tehát a félelemmel, Isten félelemmel. És igenis hosszú volt az az út, amire azt megéreztem, hogy van egy félelmetes sátán, aki rettegtet, és ezért kell rettegésben élnünk, és mindig lesnünk, hogy hol támad, és hogy tudjuk kivédeni a támadásait. Illetve hát az Istent félni kell, és az Isten félelme az a bölcsesség kezdete. És az Isten féltőn szerető Isten, ezért kell, hogy mi is ragaszkodjunk hozzá. Én most ezt a jövevénységemet úgy szeretném ábrázolni, hogy én elindultam 67 évvel ezelőtt egy hídon, és ezek a hídnak vannak pillérei, mint a Margit hídnál, és ezek az igei pillérek hogyan segítettek, és hogyan tévedtem el ezekbe. Még visszatérve a jövevény szóra, a Biblia más helyen így mondja, hogy zsellérek vagyunk. Nem jobbágyok, abban benne van a szó, hogy jobb, pedig nem jobb, mert a jobbágy az földhöz kötött volt. A földes úrhoz tartozott, saját háza volt, földhöz ragadt volt, és a földes úrnak a vallása változott, akkor a jobbágyé is. A zsellér az nem, az jövevény. Hát így próbáltam én keresgélni azokat az igéket most így visszamenőleg az életemben, amik nagyon meghatározók voltak. 80 voltunk testvérek, és a kisebb gyerekek 4-5 még a nagymamánk a szobájában aludtunk, és nagymamám ágya fölött ott voltak szépen a keresztülési emléklapjaink. Egyszerű kis szocialista időben kapható emléklap, dísztelen kis szöveges emléklap, de fölötte volt egy diakoniszáktól kapott igés kép. Ennyi meg gyönyörű, fekvős és mindenféle vadvirágos füzér volt, és alatta ez az ige szerepelt, és ezt olvasgattam mindig, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hát eltözött a szívemet a boldogság, hát én mennyire szerető ember vagyok. De félreértem ezt a dolgot, ugye a szeretet himnuszából. Aztán később kezdtem el ugarászni az emléklapot, hogy hát mi is volt a prédikáció alapige, amit ugye nem hallhattam, vagy nem érthettem, és Mária és Márta történet volt. És sajnos én a Márta életét éltem egész életemben. Pap családban nőttem föl, ott sűrögtem, forogtam, mindig tevékenykedtem, mert be is voltunk fogva a gyülekezet életébe, de nem az egyik az dolgot akartam keresni. Benne voltam ebbe a légkörbe, és amikor itt a kis Gergőt elnéztem, hogy ő is itt van köztünk, és nyomogatja a gombokat, hogy én is ilyen voltam mindig, hogy szerette cipelni a cuccokat, meg drótokat, meg minden, és mennyi időnek kellett eltenni, hogy átmenjek Máriába, ha Mártából.

Tehát így éltem az életemet. A következő stáció, ami a bennevelő lelket kicsit már megmozgatta, mármint a szent lelket, a sok-sok nagyon szívhez szóló, meg figyelemfelkötő prédikáció, meg ébresztő prédikáció mellett a konfirmációm volt. És akkor megint visszajött ez az ige, a szeretettel kapcsolatban, hogy ügyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget. A felét nem értettem ezzel a régies szövegnek, de megint ott volt a szeretet, és megint ugye eltöltött engem, hogy ja, hát igen, milyen szerető egyéniség is vagyok én, hogy állandóan ilyen égéket kapok. Ugyanakkor a konfirmációnál volt az első magángyónásunk. Édesapám nagyon komolyan vette azt, hogy 13-14 éves korban két évig tartott ugye a konfirmációk, hogy ezt nagyon vegyük komolyan, hogy mi nekünk bűneink vannak, és ezt a bűnt le kell tenni. És meg kell bánni, és beszélni kell róla, és megvallani, és utána igyekezni új életet élni. Na, de ez még mindig nem volt elég, mert ebben az összkomfortban éltem, hogy jöttek az ünnepek, meg az egész egyházi perikop, ami csodálatos és hordozó, de azért éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Hát így éltem el a kamaszkor 14 éves koromban, amikor 1971. január 21-én este 9:30 a Nagytörzsi Gyülekezetem kis termében, imáznak a kis termében, itt volt az olajkájában, amikor duhogott, körbeültük, és a János bátyám bizonyságtételét hallottam. És nem tudok egy igét mondani, nem is emlékszem, hogy mik hangzottak el, csak azt éreztem, hogy igen, hát én is erre vágyok, hogy itt vagyok a gyülekezetben, meg élek, de bűntudatom van állandóan ezért, azért, amazért, kisebb, nagyobb dolgokért, de hogy, és akkor jött ez, most nagyon érdekes volt, hogy amikor idejöttem, mementik itt az alaksorba, ki van téve ezek a stációk, adventi stációk, a széllel kapcsolatban, a Szentlélek szele, hogy én ezt éltem át, hogy jött ez a fuvallat, hogy a bennem levő Szentlélek elkezdett mozogni. Azt éreztem, hogy most, ha én jelentkezek, hogy én átadom az életemet, és leteszem Jézusnak a bűneimet, és elfogadom az ő kegyelmét, akkor megtisztulok, és akkor az a mérhetetlen nyugalom, békesség, és valami tisztánlátás is. Előtte is volt egy ilyen lelkiismert fél dolog, hogy hát, hogy az ember tudta, hogy ez helytelen, de itt most élesen, kristály tisztán láttam, éreztem, hogy mi a jó és mi a rossz. A Biblia az így írja le, úgy, hogy a jó és a gonosz között. Ez nagyon fontos, hogy gonoszt mond, mert a gonoszról, a sátánról van szó, a személyes gonoszról. De a megtérésem utánjátok, hogy jött egy fantasztikus időszak, amúgy is sokan ébredtünk meg így a 70-es évek elején, és akkor ez folytatódott egy 10 éven keresztül, amikor az első tűz, ez a szeretet, ez a láng, ez vitt, és tényleg egész máshogy kezdtünk el élni és viselkedni, és nem szeretem ezt a misszió szót, inkább az, hogy küldetésünk van, és üzenetet kell átadnunk. És akkor az osztálytársaimnak mindenhol a gimnáziumból ki akartak rúgni, amiatt, hogy aktív voltam ilyen szempontból. Hát ez a 70-es évek, akkor még nagyon nem nézték túl jó szemmel ezeket a dolgokat. De ez a hát nagy lendület és láng ugye meg volt bennünk, és hát akkor Békés Csabára is lejártunk. Tehát többféle volt ilyen ébredés itt az országban. Aztán jött az, hogy megismertem a feleségemet, Andreát, és az embernek ugye elképzelései vannak, megint csak mit írtunk a gyűrünkbe. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretet lett teljesé bennünk. És édesapám adott minket össze, és mi a prédikációi alapige, Andi, egymás terét hordozzátok. Hát majd eldurrant a fejem, most itt elkezd apám beszélni arról, amikor itt vagyok lila gőzbe, hogy mi is a házasság, de, hogy egymás terét terhek lesznek. És akkor az első 4-5 év, hogy születtek a gyerekek, meg minden nagy boldogság, minden, és akkor hogy jöttünk rá, hogy tehát ilyen vagy, én ilyen vagyok. Tehát, hogy jönnek ezek a dolgok, hogy rádöbbenünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és tényleg te elrordás. De hát a Isten igája könnyű, akkor, hogyha tudjuk, hogy hol az erőforrás. Ezért volt nagyon fontos számunkra az, hogy a 4 gyerekünket úgy tudtuk fölnevelni, hogy amíg a legidősebb gimnazista nem lett, mi reggeli állítottat tudtunk elindulni minden nap. Minden este tudtunk állítottat tartani, és ez nagyon fontos összetartó erő volt, és a nehézségekben is nagy segítség. Ugyanakkor a szolgálatot vissza kellett vennem, akkor építkeztem, és volt egy a 4-5 év, amikor
Hát a megélhetés, anyagi gondok, stb. Jöttek, és olyan csodálatos volt, hogy Isten elénk hozta ezt az igét, hogy táplálj engem hozzám billő eredelől. Se túl nagy gazdagságot, se túl nagy szegénységet ne adj. De ugyanakkor voltak olyan dolgok, amikor 220 forintunk volt hónap közepén, és a Imola lányok jön az iskolából, a fogászaton voltak, és azt mondta a doktornő, hogy ilyen görbe fogkefét vegyen, mert, vagy vegyünk a gyereknek, mert hogy hátul az a fogja tudni csatborlom, és megmosni a fogát. Hát este ott tanakodunk Andival, hogy hát hónap közepén 220 forint egy darab ilyen fogkefe. Másnap reggel bemegyek a munkahelyemre, ahol a főnököm, a gazdasági vezető az kilépett valami fura módon egy hónappal korábban. Senkinek nem beszélt semmit, azóta azt se tudtuk, hol van. És a portás azzal fogad, hogy benn volt, volt főnököm, és akkor még nem volt Magyarországon, nem voltak ezek a nagy reklámszatyrok. Két ilyen hatalmas reklámszatyorba tele élelmiszerrel, meg konzervekkel, minden, és a tetején 12 darab ilyen fogkefe. Na most hatan voltunk, fejenként kettőt kaptunk. És akkor hát, milyen érdekes, biztosító ablakat hallgatózott, hogy, és nem adtunk hálát Istennek, és elmentünk vele, jaj, évekkel később, amikor majd fogok beszélni a forgatásaimból, amikor az egyik riportalanyomhoz beállítunk, az öreg Baló néni, és elkezd lelkendezni nekünk, hogy most adott hálát Istennek, mert, és vezet egy naplót, amiben leírja életem csodái címmel minden nap, hogy mennyi kegyelmet élt át. És akkor azzal fogad, hogy reggel, ahogy itt a kávét és a mézes kenyeret lenyelte, majdnem megfulladt, és Isten nem fulladtam meg. És bizonságot tesz arról, hogy micsoda csodák mentek, apró csodák és hatalmas csodák az életében, és ő leírta, napra leírta, és elővette, olvasgatta a hálátadat. És akkor megszégyenítő volt ilyenkor, hogy mi visszamennek, te hogy is volt, és számtalan ilyen nagyon nagy példát láttunk. Visszatérve a megtérésemre, azért volt más, mert mindenkinek más a megtérése, mert én aztán később, amikor a médiában kezdtem el dolgozni, akkor csodálatos történeteket hallottam, meg igéket, meg minden, de nekem is ugyanez volt. Csak nem ez a látványos, nem ez a igéhez köthető, mégis bennem volt a lélek.

0: a Győri András, Timóteus és testvérei által fiatalon alapított Hermonsz együttes dala után a folytatásban is az ő tanúságtétele szól.
1: Életem következő stációja aztán az volt, hogy médiamunkás lehettem, és itt abban gondolkodtam el, hogy nagyon nagy felelősség, iszonyatos felelősség. Egyrészt Enikő múltkor itt a táborában ezt elmondtam, hogy hát nem egy nemes foglalkozás a mediátor, mert az ősünk a sátán. Ő volt az első, aki Isten és ember közé állt, majd ő megmagyarázza, hogy mi hogy van. És tényleg ez a média, és hogyha belegondolunk, hogy hallunk valamit, volt egy ilyen gyerekjáték, amit ifjúskorunkban is csináltunk, egymás fülébe soktunk mondatokat, és amire körbeért, már egész máshol volt szó. De hogyha csak egy embertől hallok valamit, és mondom, az én szubjektumomon keresztül már úgy adom elő, ahogy én ezt konvertálom. Tehát, hogy micsoda felelősség az, hogy embereknek a bizonyságtétele, vagy életértékét bemutatom, vagy valakiről beszélek. És ehhez nekem egy nagyon jó lecke volt az, hogy kint voltam Kanadában egy ilyen tanfolyamon, és egy pünkös is a tévénél tanultam, és ott tanultam meg, ami később nagyon fontos lett az életemben, hogy milyen fontos az imádság. Ott úgy kezdtük a napot, hogy egy óra ima életem volt, mire elindultam a buszon. Kávézgattam, olvastam az igéket és imádkoztam. Utána beérkeztünk a tévébe, ott volt egy rövid állított, és utána egy órán keresztül imádkoztunk egymásért, meg mindenféle dolog, minden témákért. Tehát micsoda fontos, mert Luther mondta, ugye, hogy ma rengeteg dolgom van, egy órával többet kell imádkoznom, hogy mennyire hanyagoljuk ezt a dolgot, de ez majd most az életem végére reflektál majd, hogy most tartok ott, hogy újra föl kell vennem ezt a imaláncot. Viszont ezt a missziót, meg az egész küldetést nagyon sokszor félreértelmezünk, és a magunk feje után akarjuk csinálni. Amikor kint voltam itt Kanadában, minden héten más gyülekezetben mentünk el az egyik osztálytársammal, és az szokás volt Kanadában az, hogy a istentisztelet után összejöttek, és kávé, kis ütemény, és ott beszélgettek. Mi ott voltunk ketten idegenek, egy ember nem jött hozzánk egyik templomba se. És ott ültünk, és öreg így néztek, mert megeszi a sitinket, vagy nem tudom. Elmentünk egy evangélikus helyre, végre hallottam egy tiszta, világos prédikációt, hallottam a korálokat, amiknek a szöveget tudtam, ahogy végre ott az Isten tiszteletnek, 20-an tordultak rá, kik vagyunk, hol vagyunk, miért vagyunk. Ebből se tanultam, mert évekkel később nagy tartsán járunk a templomban, mi is kijövünk az istenszeret után, ott récselünk még a haverokkal, barátokkal, testvérekkel. És volt egy házas pár, akikkel nagy tartsáról jártunk be Pestre, és mindig ugyanazon a buszon jöttünk, mentünk munkába. És a nő egy nagyon szép arcú nő volt, de már a kezén meg az arcán is látszott, hogy mennyire alkoholista, már vasárnap reggel ott sörös flaskóval rohangálta, hogy sétálgatott a faluba, és állandóan, amire a héven láttuk, vagy együtt mentünk, és ott mindig veszekedtek a férjével, meg minden, és hát egyszer csak, mit ad Isten, ez a férj eljön a templomba. És akkor vége az Isten tiszteletnek, kimegyünk, ott beszélgetünk, ott áll a fiú, körülöttünk áll. Hát gondoltam, biztos a lelkész várja akkor vele beszélni. És akkor eszembe jutott ez a történet, oda nézek, már nincs ott. Hogy Istennek milyen durván kell figyelmeztetni minket arra, hogy hát nem tanulod meg, hogy mi az, hogy hogy kell viselkedni, vagy hogy kell megélni a keresztény életedet. Habzsoljuk az igéket, meg a előadásokat, meg minden, és nem veszük észre, vagy nem veszem észre, hogy a hétköznapi életemben hát milyen fontos lenne az, hogy tényleg igazán megélje az ember. És hát most, hogy a nyugdíjas éveimet élem, visszagondolok arra az időre, amikor 17 éven keresztül dolgoztattam a médiában, és mennyit profitáltam abból, hogy voltak olyan riportalanyaim, amit én nem csak fölvettem, hanem ilyen utómunkát is én csináltam. Rengeteg YouTube-ot publikáltam. A lényeg az, hogy nagyon sokat jelentett, hogy én az utómunkánál én többiről hegyire a beszélgetést visszanézem, vagy vágom, rakom össze, és nem egyszer végig sírtam ezt az egészet, és ami nagyon fontos volt, azt nagyon komolyan vettem, hogy minden forgatásra úgy mentem el, hogy nagyon imádkoztam. A sátán ott volt, és ott támadott, és elmondtad, hülye vagy, nem értesz, vagy nem tudod megcsinálni, el fogod rontani. És azért imádkoztam, és csak mindig azt tudott megjutatni, hogy Istenem, hát majd megmutatod, hogy mit csináljak. És olyan csodálatos volt az, amikor hazamentem, hogy minden vágókép, meg minden stimmelt. És hát nagyon, nagyon örültem, hogy itt a teremben is van, akikkel csinálhattunk filmet. Itt van Varga Diana, az ő szentelése előtt voltunk nála, és megható volt az a egész történet, amit ő elmesélt, ez is van a YouTube-on, vagy a kiskörösi Sasoknak a lelkes éneklését, a gospel dalait, és hát például Hajni is ott tekerte a biciklit a egyháztörténeti kerékpártúra sorozatunkon, és hát Mátyáséknál is járhattunk Nagyváradon, és szenzációs dolgokról mesélt, hogy beindult, belendült ott a lelki élet. Amikor még nem voltam nyugdíjas, és édesanyám meghalt, és mi heten ott körbeálltuk testvérek a koporsóját, és akkor nagyon szívemre ült az, hogy nem vagyok még kész arra, hogy folytassam, amit ő csinált. Azt az ima küzdelmet, azt az ima hátteret, amit nekünk biztosított gyerekeknek, unokáknak. És akkor eszembe jutott az a nagyapám, aki itt volt diakonisza lelkész Gáncs Aladár, hogy a utolsó szavai ez volt, hogy több imádságot. És ezzel a több imádsággal eljutottam ahhoz a vezérigémhez, ami most idős koromban, vagy már öreg koromban elém állt, hogy aki mindig állhatatos marad, az üdvöző. És ezzel fejezem be, hogy itt most ez a nagy küzdelem, hogy jönnek a betegségek, jönnek a bajok, jönnek a mindenféle gondok, meg a világban körülnézünk, hogy hol tartunk mi, milyen a világ. Már kikívánkozunk innen. És akkor Isten megmutatta nekem azt, hogy a kórházi ágyon, hogy nem vagyunk katolikusok, de van purgatórium, még hozzáért az öregkor. Amikor Isten fájdalmakon, megalázó körülményekben megtanít arra, hogy elhordozunk fájdalmakat, hogy gondoljunk a betegekre, hogy tudjunk imádkozni a szörnyű emberi sorsokért, kegyelemért és a ránk bízottakért.

0: Győri András Timóteus tanúságtételét követően Szél Bulcsú lelkész áhítata szól az ő felolvasásában.
1: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galata 5.22-23. A földbe vetett magot nem szabad szüntelen kiásogatni, hogy fejlődik-e már. Azért, hogy a fa gyümölcsöt teremjen, szintén nem kell tenni semmit. Az magától hoz termést. A fa létének következménye az, hogy gyümölcsöt terem. A hívő élet jó következményeivel is így van. Nem azért kell küzdenünk, hogy gyümölcse legyen az életünknek. Ez nagyon igyekezett ízű lenne. Egyszerűen a lélekre van szükségünk, ezt kell kérnünk Istentől. S a léleknek majd megterem a gyümölcse. Ha az apróbb dolgokat is megadja Isten, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Lukács 11. Isten lelkére van tehát legelőször is szükségünk. Különben lelketlen, száraz lesz az életünk, üresen cseng a szavunk, és szorítás lesz az ölelésünk. Formális lesz, amit teszünk, és hiteltelen a hitünk. De ha benne van az Úr, minden mássá lesz. Olyan ez, mint a kesztyű, magában üres és élettelen. De ha beledugjuk a kezünket, mozogni tud, fogni tudunk vele, és sok mindenre használhatjuk. Kérted-e már, hogy költözzék szívedbe, töltsön be az Úr lelke? Akkor erőt kapsz, alkalmas leszel a szolgálatra, és rezonálni fog szíved szeretetére az, akihez nemhogy Isten nevében, de az Úrral a szívedben közelítesz. És itt jön a folytatás, a következmény, a gyümölcs. Figyeld meg, a Galata levél 5. része először a test cselekedeteiről beszél, és felsorolja azokat, amelyek negatív tulajdonságok, majd azután következnek a lélek gyümölcsei. Milyen érdekes, hogy egyes számban van írva, a lélek gyümölcse. Miért? Mit jelenthet ez? Hiszen egy felsorolásról van szó. Úgy lehetne érzékeltetni, hogy olyanok ezek a gyümölcsök, mint egy szőlőfürt szemei. Külön vannak, de mégis együtt. Minden fürt magában hordozza a jövőt és a teljességet. Minden benne van, de csak kicsiben, kezdetleges formában. A szőlőtő magától teremni kezd, kisebb vagy nagyobb gyümölcseket hoz. A szőlőszemek a különböző isteni adottságainkat jelentik. Nem egyoldalú, szakbarbár vagy sznob keresztjének kell, hogy legyünk. Többféle kincsünk azt jelenti, hogy több téren is segíteni tudok és áldás lehetek. Például a békesség nem zárja ki, hogy az örömöt is megteremjem, sőt, szinte szükségszerűen következik belőle. Aztán arra is gondoljunk igénk alapján, hogy különböző számú, különbözőféle szemek vannak a fürtön. Sok képességgel, jó tulajdonsággal, talentommal. Nem kell elkeseredned, hogy kevés az adottságod. De mégis azon légy, hogy minél több szem legyen azon a fürtön, aki te vagy. Teljes nem lesz a fürt, de egyre több és érettebb szem lehet rajta. Ha komolyan veszed és befogadod az igét, az formálni fogja az életedet, és egyre inkább kiábrázolódik rajtad a Krisztus.
0: Kedves hallgatóink, Szél Bulcsú áhítata előtt Győri András Timóteus, korábbi médiamunkást, operatőrt hallhatták lélekhangolónkban. Tanúságtételének felvétele 2024 nyarán az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült. Minden a missziói konferencián elhangzott igei szolgálat és előadás megtalálható a misszió.lutheran.hu igehirdetés és előadás menüje alatt. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten fénye a sötétségben. A mai ige 18. Zsoltár 29. verse. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem, a sötétségben. Gondolatok az ígéről. Megtörténhet, hogy lelki sötétségben ülök, és ha ez egyben lelki sötétség is, akkor semmilyen emberi erő nem adhat nekem világosságot. De áldott legyen az Isten, aki képes megvilágítani életemet és meggyújtani mécsesemet. Még ha akkor is körülöttem a sötétség, hogy már szinte tapintható, az ő fénye át tudja törni a feketeséget, és képes azonnal világosságot támasztani körülöttem. Az a nagy kegyelem ebben, hogy ha Isten gyújtja meg a lámpásomat, azt senki el nem oldhatja, nem is fogy ki belőle az olaj, sem nem alszik el magától. A fény, amelyet az Úr a világ hajnalán teremtett, még ma is árad. Isten olykor talán tisztogatja lámpásait, de kialudni sohasem hagyja őket. Ezért énekelhetek a sötétségben is, mint a fülemüle. Vágyakozásom dallamot formál, reménységem adja a hangot. Hamarosan örvendezhetek az Isten által meggyújtott lámpás fényének. Most még komor és elcsüggett vagyok. Talán az időjárás okozza, talán testi gyöngesség, vagy egy hirtelen támadt baj. Bármi is okozta sötét hangulatomat, tudom, hogy egyedül Isten gyújthat ebben a sötétségben világosságot. Csak ő ránézek. Nem sokára itt lesz lámpása, és az ő világosságában ítélhetem meg a dolgokat. Egyszer pedig, ha majd eljön az ideje, ott leszek, ahol nem lesz már szükség lámpásra, sem napfényre, mert az új Jeruzsálemet Isten dicsősége fogja megvilágítani. Jelenések 21.3. Ma kezdődik a teremtés hete. A teremtés hetét 2026-ban Magyarországon mától szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47 első fejezete alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösség számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Folytatódik az Európai Baptisták éves találkozója. Már elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrésben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Az időjárásról megkezdődött az őszi melegedés. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Ekkor az Úr azt mondta neki, ti farizeusok, ugye megtisztítjátok a pohár és tányér külsejét. A bensőtök azonban tele van kapzsisággal és gonoszsággal. Esztelenek,

Jézus kemény szavakkal feddi meg a farizeusokat. Feltárja az igazságot velük kapcsolatban. Eszteleneknek, balgáknak nevezi őket. Ha valaki ilyet mondana nekünk, bizonyára vérig sértődnénk.

Vajon ha a mester most rád néz, mit talál a bensődben? Mivel van az tele? Mit rejteget a külső mász? Sokszor azzal áltatjuk magunkat, hogy a tetszetős külső, a magunkra erőltetett mosoly, a látszólagos kedvesség mögé el tudjuk rejteni a lázongó, a békétlen, vagy a keserű szívünket úgy, hogy azt mások ne vegyék észre. Pedig ez nem igaz. Ami a szívünkben van, az előbb-utóbb tetten érhető lesz a szavainkban és a viselkedésünkben is. Talán ideig, óráig sikerülhet, de egyszer csak lekopik a máz, és akkor mindenki, köztük mi magunk is, szembesülhetünk a szomorú valósággal. És akkor vége a színjátéknak. Színt kell vallanunk. Önmagunk, Isten és az emberek előtt is. Számot kell vetnünk a tetteinkkel, az életünkkel.

Ha őszinték vagyunk magunkkal szemben, be kell ismernünk, hogy időnként mi is kerülünk ilyen helyzetbe. És nem feltétlen azért, mert nem szeretjük eléggé Istent, vagy mert félre akarjuk vezetni a körülöttünk élőket. Egyszerűen csak belesodródunk. Néhány rossz döntés, néhány elmulasztott találkozás az életurával, és már benne is vagyunk a közepében. A jó hír az, hogy van kiút belőlem, hiszen Krisztussal mindig újat kezdhetünk. Mert ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja azokat, és minden gonoszságtól megtisztít minket.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 27-e. 8. Zsoltár. A karmesternek, a szőlőtaposók kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszú állót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tengerösvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. A természet számtalan titkot rejt magában. Számomra az egyik legnagyobb titok az ember létezése, hiszen bennünk egyesül a földi és a mennyei világ. Az evolúció hívei a Homo sapiensre úgy tekintenek, mint egy gondolkodó állatra, ami egy céltalan véletlen sorozat eredménye. A Biblia igazsága szerint azonban az ember igenis céllal létezik. Ez a cél pedig nem más, mint az örökkévaló jelenlétének hirdetése itt, a teremtett világban. Nem felejthetjük el azonban, hogy mindezzel a hatalommal felelősség is jár. Értelmet és hatalmat kaptunk, hogy képesek legyünk megismerni, tanulmányozni és birtokba venni ezt a világot. Az egész teremtett világ dicséri a mindenhatót. Éppen ezért szomorú, hogy az a lény, akit Isten a saját maga képére alkotott, pont az az egyetlen, aki dacol az alkotójával. Az Istennel való kapcsolat a lételemünk. Nélküle halottak vagyunk. Jézus azonban megtörte a bűn és a halál hatalmát, így új teremtésként képesek vagyunk betölteni azt, amiért élünk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Devszet Fernándó írta a Sri Lankából. Az Úr meghallgat. Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz híveivel. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Zsoltárok könyvének 4. fejezetének 4. verse. A beton kiöntéséhez készülöttünk, minden elő volt készítve, az állványzatot és nagy költséggel felállították, a kivitelező pedig a munkásokkal együtt készen állt a munkára. De mielőtt elkezdhettünk volna betonozni, esőfelhők sötétítették el az eget. A kivitelező és a munkások vitatkozni kezdtek, hogy neki kezdjenek-e a kiöntésnek. A munkások azt bizonygatták, hogy nincs értelme elkezdeni, mert a betont úgyis elmosná az eső. De a kivitelező közölte, hogy mivel másnap kezdődik az ünnepi időszak, a halasztás egy hónapos csúszást jelentene. El kellett döntenem, hogy mi legyen ebben az ellentmondásos helyzetben. Biztos voltam benne, hogy Isten meghallgat, ha hozzá kiáltok. Miután imádkoztam, úgy döntöttem, hogy a sötét felhők ellenére is folytatnunk kell a munkát. Igyekeztünk hatékonyan dolgozni, kiöntöttük a betont, és még az eső előtt sikerült befejeznünk. Az egyik munkás meg is jegyezte, ez isteni csoda volt. Ahogy a mai ige mondja, Isten meghallja, ha hozzá kiáltunk. Ő annyira szeret, hogy fia által megmentett minket a bűnből és a halálból. Bármilyen helyzetbe is kerülünk, éppen ezért biztosak lehetünk az ő szabadításában. Drága Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz minket, ha hozzád kiáltunk. Segíts, hogy minden helyzetben a te útmutatásodat keressük, és aszerint éljünk. Amen. Napi gondolat: ha Istent keresem, megtalálom a megoldást. Imádkozzunk a nehéz döntések előtt állókért.
2: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Kisfaludi Sándor, szentimentális, preromantikus költőnk, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli és a Kisfaludi Társaság rendes tagja, Kisfaludi Károly bátyja, 1772. szeptember 27-én született. A Himfi szerelmei, a Kesergő és Boldog Szerelem című lírai ciklusai tették ismerté. Históriai érdeklődése a Regjék a magyar előidőből című művében teljesedik ki.

Kisfaludi Sándor. Részletek a Boldog Szerelem dalaiból. Csupán magad értelmes ész, szerencsénket nem teszed. Sőt, még inkább vesztünkre lész, mert több javunk elveszed. Érzékeny szív, te legfőbb kincs. Nagyobb rossz vagy, mint sem jó, ha mindenütt veled ott nincs az ész, úgy, mint kormányzó, de kiben szív és ész kezet fog, az a százszor többször boldog. Boldogítni, boldogulni egyarányú mértékben. Vidám, nyugodt, erős lenni lelkében és testében, ez boldog s bölcs ember élet. Tőled ered e tökéllet értelmes, bölcs szerelem, szerelmes, bölcs értelem. Az embert, ki kebelében soha tiszta szerelem nem fogamzik, bár fejében sok az ész és értelem, ki a vallást, jámborságot gúnyoljas megneveti, az erkölcsös igazságot, hazáját nem szereti, az oly embert kerülni kell, mert élete poklot lehel, méreg folyik erében, s egy ördög ül szívében. E hiányos por életben néz bár hátra s előre, a szerelem ragad csak fel oly tetőre szárnyával, hol a szív jó élelmet lel és elégszik sorsával. Szeretni és szerettetni, két szívnek egyé lehetni, ennél feljebb már nem hág az emberi boldogság.

0: Isten ígéretei.
1: Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánság által van a világon. Péter második levele, 1. fejezet, 4. vers. Gondolatok az ígéről. Isten könyvének minden ígérete bátorítás számunkra, hogy isteni természet részeseivé válhatunk. Teremtőnkre bízhatjuk magunkat, hihetünk igéjében és végezhetjük munkáját. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha elismerjük Krisztus istenségét. Ez a lehetőség értékesebb számunkra a világ minden kincsénél, semmi nem hasonlítható ehhez. Amikor megragadjuk Isten erejét, élő reménység tölt be bennünket, ezért teljesen Isten ígéreteire támaszkodunk, és a Krisztus által felkínált lehetőségeket elfogadva Isten fiaivá és leányaivá leszünk. A menny a legdrágább kincsét adta, hogy isteni természet részeseivé lehessünk. Isten fia letette királyi koronáját, és kicsin gyermekként jött el földünkre. Kötelezte magát, hogy kezdettől mindvégig tökéletes életet él. Áldozatkész élete és szégyenteljes halála által Krisztus lehetővé tette számunkra, hogy megragadjuk istenségét, és kikerüljük a romlottságot. Ha részesei vagyunk isteni természetének, napról napra alkalmassá tesz arra az életre, amely csak Isten életéhez mérhető.

0: Erkölcsi statikai zavar.
1: Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Korintus beliekhez írt 2. levél 3. fejezet 18. vers. A gerinc oszlop a test rendkívül erős, ugyanakkor rugalmas tartóváza, amelyet az emberi test legfontosabb

0: szerkezetének tekintünk. A csigolyák kettős funkcióval bírnak. Egyrészt megtartják a törzs, a fej és a végtagok súlyát, másrészt biztosítják a test mozgását és rugalmasságát. A gerinc hajlékonyságát a természetes élettani görbületek, a két lordózis és a két kifózis biztosítják. Azonban ahogyan a természetes rend megzavarodhat, úgy a gerinc fiziológiai görbületei mellett kóros elváltozások is megjelenhetnek. A gerincoszlop oldal irányú elhajlását szkoliózisnak nevezzük. Ennek kialakulásában szerepet játszhatnak örökletes tényezők, de az endokrin rendszer egyensúlyának felborulása is, amely hatással van a növekedési hormonokra, az ösztrogénre és a melatoninra. A szkoliózis felismerése elsősorban a szülők, tanítók és a családorvosok felelőssége. Fontos, hogy időben észrevegyék a jeleket. A gerincoszlop látható elferdülését, a lapockák nem egy szintben állását, a vállak aszimmetriáját vagy a végtagok közti eltéréseket. A korai diagnózis és a szakszerű kezelés elengedhetetlen a súlyosbodás megelőzésében. A testünk a lélek temploma, és ami hatással van az egyikre, az a másikra is hatással van. Ahogyan a fizikai testünknek szüksége van egyenes tartásra, úgy a jellemünknek, vagyis a lelki gerincünknek is. A jellem elváltozásának, a lelki egyensúly megbomlásának egyetlen, a Biblia alapján egyértelmű oka van, a bűn. A bűn mindent felborít és minden romlás gyökere, írja a Biblia. A bűn egy romboló erő, amely képes tönkretenni az emberi, erkölcsi és lelki élet bármelyik területét. Ez megnyilvánulhat az erkölcsi gerincoszlopunk elferdülésében is. A testi szkoliózis látványos elváltozást okoz, de a lelki szkoliózis a bűn által meghajlított jellem is nyilvánvaló következményekkel jár. A személy nem tudja vállalni a felelősséget a tetteiért, nem ismeri be a hibáit, sőt, igyekszik másra hárítani a felelősséget. A testi betegségek esetében a gyógyulás csak részleges lehet. A szkoliózis okozta károsodásokat csak bizonyos mértékben lehet enyhíteni. De a lelki elváltozások esetében teljes gyógyulásra van remény. A korintusbeliekhez írt második levél 3. fejezetének 18. verse így írja: mi pedig mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén az Úr dicsőségét, ugyanazon ábrázatra változunk át, dicsőségről dicsőségre, az Úrnak lelke szerint. Ez az átalakulás nem egy pillanat műve, hanem egy folyamat, amelyben Isten lelke napról napra alakít minket, hogy egyre inkább hasonlítsunk a tökéletes mintaképünkre. Az egészség, legyen az testi vagy lelki, végső soron Isten ajándéka, és a hozzávaló közeledés a teljes gyógyulás egyetlen útja.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szeptember 27-én így szól Isten igéje. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért. Sámuel első könyve, 12. fejezet, 22. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Jézus így imádkozott. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. János evangélium a 17. fejezet 26. verse. Miért szeret Isten? Miért szeret még? Hogy lehet, miért nem mondja ki, elég? Fiatalabb koromban nagyon sokat énekeltem ezt az éneket, aztán nem olyan régen ismét elém került. Valahogy kényelmetlen volt hallgatni a feszült dallamot és ezt a provokatív sort. Hogy lehet eljátszani a gondolattal, hogy Isten ne szeretne? Pedig ebben a távolságtartó és haragvó világban már megtanulhattuk, hogy nem természetes, hogy valakinek a számára fontosak vagyunk, főleg akkor nem, ha nem szolgáltunk rá. Az énekben feltett kérdés valójában teljesen releváns, csak éppen nagyon kellemetlen innen is megközelíteni az Istennel való kapcsolatunkat. Sokan teljes erejükkel küzdenek, hogy a lehető legjobb keresztények legyenek, mondván ennél többet úgysem tehetnek. Bíznak benne, hogy mindez Istennek talán elég. De nem elég. Nem érdemlem meg a szeretetét, hanem kapom. És aki igazán közel van hozzá, az bizony sok mindent lát az életében, ami miatt úgy érzi, igenis kimondhatná Isten, hogy elég. De Jézus nem azért jött, hogy ezt mondja ki. Jézus mást mondott. Elvégeztetett. Hogy miért? Nem miattam, nem az én eredményeimért, hanem az ő nagy nevéért. Mert szeret. Ezért folytatódik a fent megkezdett refrén a következő sorokkal. Féltő karja újra átölel, áttört kezéhez szívem közel. Imádkozzunk! Uram, adj helyes önismeretet, és add, hogy a te szemeddel lássam ma magamat. Juttasd eszembe, hogy mivel távolítom el magamat tőled. Juttasd eszembe, hogy kimondhatnád, hogy elég. Nem fenyegetésként és folytonos lekötelezésként, hanem a keresztre mutatva szabadíts fel új életre. Megtört kezedhez legyen közel az én szívem is. Amen. Ritzinger Péter áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak, hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Jézus így imádkozott. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük.

amikor a magány árnyéka borul ránk, és úgy tűnik, hogy minden szépség elhalványul, egyetlen dolog marad, ami megtart. A nyitott szív. A nyitottság Isten lelkének készséges befogadása, mert csak ő tudja a sötétséget világossággá, a fájdalmat reménnyé formálni. Vannak helyzetek, amikor tehetetlenek vagyunk. Szeretnénk felemelni azt, aki kedves nekünk, de a körülmények akadályoznak bennünket, vagy az illető annyira bezárkózik, hogy nem engedi közel sem a szavainkat, sem a kezünket. Ilyenkor emberi erőnk kevésnek bizonyul. Egyetlen fegyver marad, a szeretet. Az a szeretet, amely nem vár viszonzást, nem keres hálát, hanem Isten szívéből fakad, és csendben is hat. Henry Drummond így fogalmaz. Az idő nem változtatja meg az embert. Az akarat ereje változtatja meg őt. A szeretet változtat meg. Krisztus szeretete az egyetlen hatalom, amely valódi átalakulást hozhat az ember életébe. A szeretet az, amely összetöri a szív kemény falait, és új életet fakaszt. Egy újságban olvastam egy megrendítő történetet Brazíliából. Egy kisfiút a szülei kegyetlenül bántalmaztak, aminek következtében mozgásképtelenné és némává vált. Egy kórházban ápolták, ahol egy egyszerű ápolónő nap mint nap odahajolt hozzá, és ennyit suttogott. Szeretlek. Az orvosok úgy vélték, a gyermek semmit sem érzékel, és az ápolónő fáradozása hiába való. De ő nem adta fel. Kitartóan, szelíden, minden nap megismételte. Ne feledd sosem. Szeretlek. 3 hét múlva a gyermek megmozdult. 4 hét után már beszélt és mosolygott. Az ápolónő nem kereste a nyilvánosságot. Nevét sem jegyezte fel az újság, de a történet fennmaradt, hogy bizonyság legyen. A szeretet gyógyít. Ez a szeretet nem emberi forrásból fakad, hanem Isten szívéből, melyen keresztül az ő lelke munkálkodik.

A szeretet képes megváltoztatni, meggyógyítani és felemelni. De önmagában, ha nem Isten irányítja, olykor félrevezethet és bizony pusztítást is hozhat. Ezért kell imádságban kérnünk, hogy a szeretetünk mindig a Mester kezében maradjon.

A szeretet cselekvésre hív. Telefonálni és kimondani azt a szót, amelyet régóta halogatunk. Megnyitni otthonunkat és szívünket annak, aki segítségre szorul. Bátorságot venni, hogy elfogadjunk vagy elhagyjunk egy állást, amikor Isten lelke vezet. Megtenni azt a lépést, melyet már régóta meg kellett volna tennünk. Őszintén bocsánatot kérni, amikor a múlt terhe nyomasztja a szívünket. Kiállni az igazság mellett, még ha kényelmetlen, még ha veszélyes is. Megtanulni örömöt lelni a kicsiny dolgokban, melyek az életet széppé teszik. Tudni szeretettel igent mondani, de alázattal nemet is, amikor a helyzet úgy kívánja. A szeretet nem sablonként működik. Teret ad a lélek vezetésének, mert minden helyzet más. A szeretet az a légkör, amelyben a menny ereje kiáradhat. Amikor szeretünk, türelemmel, szelídséggel, hittel, akkor Isten szeretetét tükrözzük vissza. És ez az a szeretet, amely minden sebet begyógyíthat.

A szeretet önmagában is hatalmas erő, de amikor Isten lelke tölti meg, akkor tényleg valódi gyógyító és átalakító hatalommal bír. Emberi erőfeszítéseink gyakran elégtelenek. Nem tudjuk megoldani szeretteink problémáit, nem tudjuk kitépni őket a szenvedésből vagy a bezárkózásból. De van valami, amit mindig megtehetünk. Szerethetünk. És ha ez önzetlen, kitartó, türelmes, Istenből fakadó, akkor olyan ajtókat nyithat meg, melyek sem érvek, sem kényszer, sem idő nem tudna amúgy megnyitni.

A szeretet az a hatalom, amely összeköti a mennyet a földdel. Ha engedjük, hogy Isten szeretete átáramoljon rajtunk, akkor olyan emberek életében lehetünk áldássá, akik máskülönben talán soha nem tapasztalnák meg a reményt.

A tanulság tehát ez. Nem kell nagy dolgokat tennünk ahhoz, hogy változást hozzunk egy ember életében. Elég, ha hűségesen szeretjük őt. Egy gyengéd szó, egy kitartó jelenlét, egy csendes imádság életeket formálhat át. A valódi gyógyulás nem a mi erőnkből fakad, hanem abból, ha teret adunk Krisztus szeretetének, hogy rajtunk keresztül ő munkálkodjon.

A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Korintusbeliekhez írott első levél, 13. fejezet, 4. és a 7-től a 8-ig terjedő versek.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szentírás vasárnap. Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén ma szeptember 27-én ünnepli az egyház a Szentírás vasárnapját. A Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös figyelmet szentel a Szentírásnak. A II. Vatikáni zsinat rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter bazilikában a főhelyre tették, és tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. A Szentírás vasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el a világon. Kezdetben Nagybőjt egyik vasárnapján ünnepelték meg az ünnepet, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára. Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Szent Könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket. A Szív világnapja. Szeptember utolsó vasárnapján több mint 100 országban tartanak rendezvényeket a Szív Világszövetsége felhívására a Szív Világnapja alkalmából. A Szív Világszövetség 1998-ban alakult az 1946-ban alapított Nemzetközi Kardiológiai Társaság tagjaiból. Az emberi szervezet felépítése oly tökéletes, hogy mindez alig tudatosul bennünk, ha működése rendben zajlik. Ennek azonban bonyolult folyamatok összehangolt játéka szükséges minden pillanatban. A szív tehát az egész ember. Ezért kell teljes szívünkkel Istent szeretni, akinek az igéjének szánkban és szívünkben kell lenni. Vagyis a Biblia minden üzenetének a szívünkben kell otthonra lelnie, hiszen Sámuel első könyve 16. fejezet 7. verse szerint az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Idegenforgalmi világnap. Az Idegenforgalmi Világszervezet 1970. szeptember 27-én Mexikóvárosban megtartott közgyűlésén fogadta el a szervezet alapszabályát. Ennek emlékére 1980 óta ünneplik világszerte szeptember 27-én az idegenforgalmi, vagyis turisztikai világnapot, azzal a céllal, hogy segítse a turizmus fejlődését. A világszervezet megalkotta a turisztikai etikai kódexet, melyet a csatlakozó országok elfogadtak. Tagjai között 156 ország szerepel, és a magánszektor is jelen van a tagok között. Ezen a napon a vendéglátásban tevékenykedők, szervezetek és szolgáltatók, programgazdák és magánszemélyek ajándékkal lepik meg az utazókat. Az időjárásról megkezdődött az őszi melegedés. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

a 12. hónapnak, vagyis Adár hónapnak a 13. napján, amelyen esedékessé vált a király törvényes parancsának a végrehajtása, amikor azt remélték a zsidók ellenségei, hogy elbánhatnak velük, éppen fordítva történt a dolog, mert a zsidók bánhattak el azokkal, akik gyűlölték őket. Összegyűltek a zsidók Ahasvéros király összes tartományának a városaiban, és rátámadtak azokra, akik a vesztükre törtek. Senki sem tudott nekik ellenállni, mert a tőlük való rettegés fogta el az egész lakosságot. Mordokáj leírta mindezeket az eseményeket. Majd leveleket küldött mindazoknak a zsidóknak, akik Ahasvéros király tartományaiban laktak közel vagy távol, és kötelezővé tette számukra, hogy tartsák meg az Adár hónap 14. és 15. napját évről évre, mert ezek azok a napok, amelyektől kezdve a zsidók nyugtott lehettek ellenségeiktől, és ez az a hónap, amelyen bánatuk örömre és gyászuk ünnepre fordult. Tegyék azokat az evés, ivás és az öröm napjaivá, amikor egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig adományokat küldenek. Eszter könyve, 9. fejezet, 1-től 2-ig és 20-től 22-ig.

0: Napok.
1: Amikor azt remélték a zsidók ellenségei, hogy elbánhatnak velük, éppen fordítva történt a dolog, mert a zsidók bánhattak el azokkal, akik gyűlölték őket. Eszter könyve, 9. fejezet, 1. vers. Hámán épp a Páska ünnep napjára időzítette gyilkos tervét. Annak idején Isten e napon szabadította meg csodálatos módon népét Egyiptomból. Az akkori istenfélő zsidók a bárány vérét kenték jelként az ajtófélfájukra. Ha így tettek, megmenekültek. A pusztítás csak azokat érte, akik többszöri figyelmeztetés után sem hittek Isten szavának. Hámán vak gyűlöletében Isten népe ellentör, de ezzel csak újabb okot ad az ünneplésre. Isten újra megszabadítja népét, nem kevésbé lehetetlen helyzetből, mint ősatyáik idején. Megszületik a Purim, az újabb szabadulás ünnepe. Azóta Eszter könyve a zsidók egyik legfontosabb írása, és ahogy Isten parancsolja, élő bizonyságként apáról fiúra száll. Évszázadokkal később pedig eljött Isten báránya, Jézus erre a földre. És lám ellenségei ismét a Páska ünnepre időzítik gonosz tervük végrehajtását. Isten pedig csodálatosabban, mint valaha, megmutatja győzelmes erejét, amely még a halál felett is úr. Feltámasztja a halálból fiát, örök győzelmet véve ezzel az ellenség felett, és örök győzelmet adva azoknak, akik benne bíznak. Ma mindannyian, akik a bárány vére alatt vagyunk, Isten népe, kiválasztottak, királyi gyermekek vagyunk. Semmilyen ellenségnek nincs hatalma felettünk.

halld meg, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

a te szemedben, ó Istenem és Atyám, minden egyes ember ér valamit. Te mindenkit önmagáért tekintesz, és figyelemmel vagy mindenkire. Ezért mertem az elmúlt éjjel rád bízni magam, és ezért tölt el most is bizalom. Köszönöm, hogy erősen magadhoz akarsz kapcsolni, hogy egészen hozzád tartozzam, és gyermekednek tudjam magam. Szabadíts meg ezen a reggelen mindentől, ami tiltakozik bennem az ellen, hogy hitben a tiéd legyek. Ha csak a magamé vagyok, vagy csak az emberek elkötelezettje, akkor elvesztem. Köszönöm, hogy megváltottál, és ezért ma nincs mitől félnem. Te hozzád, Jézusom, fölkiáltok, hozzád sóhajtok. Szívemnek kapuját zárd be, kérlek, hogy helyet ne adjon a véteknek. Ámen.

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 27-e.
2: 1540-ben harmadik pápa engedélyezte a jezsuita rend működését, amelyet Loyolai Ignác alapított Párizsban 6 diáktársával, mint Jézus társaságát, Societas Jesu. Rövid időn belül fontos szerepet kaptak a politikai és a kulturális életben, az ellenreformáció harcosaivá váltak.
1: Az operaház építésének gondolatát 1872-ben Orci Bódog, a Nemzeti Színház akkori igazgatója vetette föl először. Az épület tervezésére 1873-ban nemzetközi pályázatot hirdettek. A bírálóbizottság Ybl Miklós tervét fogadta el, aki azt többször átdolgozta, és a megvalósult terv az addigi összes tervek előnyeit magába foglalta. Az operaház építése 1875. október 11-én kezdődött, és 9 évi munka után 1884. szeptember 27-én tartották meg a nyitó előadást, amelyen Erkel Ferenc Bánkbán című operája, majd Hunyadi László című operájának nyitánya, végül Wagner Lohengrinjének első felvonása volt az ünnepi műsor. Az épület stílusa neoreneszánsz, barokk elemekkel vegyítve, a stílus elemeket tökéletes harmóniába olvasztva. Főhomlokzatán, a kocsi felhajtó két oldalán Liszt Ferenc és Erkel Ferenc ülőszobra, Strobl Alajos alkotása. A főhomlokzat második emelete fölött szobrokkal díszített tetőterasz van. A szobrok 16 neves operaszerzőt ábrázolnak, valamint 4 múzsát személyesítenek meg. A belső terek kialakítása is rendkívüli műgonddal és igényességgel történt. A patkó alakú 3 emeletes nézőtér ívének közepét a díszpáholy kazettás félköríve töri meg. A mennyezet, illetve falfreskókat olyan neves művészek alkották, mint Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan.
2: Békefi Antalra 1982-ben bekövetkezett halála évfordulóján emlékezünk. Zeneszerző, zeneíró, karnagy, kántor, pedagógus, a középiskolai énektanári és egyházkarnagyi oklevelét a Zeneakadémián szerezte. Ezzel párhuzamosan kántortanító volt szülőfalujában 1950-ig. 1959-től haláláig tanított a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, mint tanszékvezető tanár. Számos zenetörténeti, népzenei tárgyú cikke jelent meg, de emellett dalokat és kórusműveket is komponált.
1: Meghalt Makovec Imre építész, politikus 2011-ben. Kossuth és Ybl Díjas, a magyar organikus építészet egyik képviselője. Fontos munkája a Farkasréti temető ravatalozójának belső tere, majd a Paksi templom a tűhegyes csúcsban végződő tetőzetével, ezt követte a siófoki evangélikus templom. Az ő hírnevét öregbíti a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pilis Csabai épület együttese is, ahogy a makói hagymaház, az egri uszoda és az 1992-es szevíjai világkiállítás magyar pavilonja. Máig 100-nál több különböző funkciójú, jellegzetes stílusjegyeket hordozó épület jelzi munkásságának nagyszerűségét egyediségét.
2: 1987-ben átadták a felújított Rádai Kollégiumot a Református Egyház több művelődési és oktatási intézményének otthonát. A Hild József építette ház tulajdonjogát az egyház 1920-ban váltotta meg az államtól. 2019. január 23-án este az épület kigyulladt, igen komoly kár keletkezett. A Károli Gáspár Református Egyetem Rádai Felsőoktatási Diákotthona újjáépítésére, valamint a tűzkárt szenvedett kollégiummal egy épületegyüttest képező Dunamelléki Református Egyházkerület székházának felújítására együttesen 3,2 milliárd forint jut a költségvetési módosítások értelmében.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az ostoba ajka perpatvart okoz, és szája vereséget idéz elő.

Van olyan osztálytársad, aki mindig kiszokta hívni maga ellen a sorsot? Közbekotyog órán, bekiabál, szemtelenkedik a tanárral, beszól az osztálytársának, mindent hangosan kommentál, trágár szavakat használ, üres, buta megjegyzéseket ejt el, és lehetetlenné teszi az órát. Nem hagy benneteket figyelni, zavar a tanulásban, felbőszíti a tanárt, és tönkre teszi a közös munkát. Ennek általában órai munka egyes vagy intő a következménye, mert ahogy a három testőr mondja, mindenki egyért, egy mindenkiért. Ti ugyanis egy közösség vagytok, ahol nincs helye annak, hogy valaki önzően azt csinálja, amihez neki kedve van, és akkor, amikor csak kedve tartja hozzá. Ha mindenki ezt tenné, őrült nagy káosz keletkezne, amiben nem lehetne fejlődni, eredményt elérni. Össze kell tartani, és az együttélés szabályait mindenkinek be kell tartania ahhoz, hogy a közösség minden tagja jól érezze magát, és mindenkinek hasznára váljon az együtt töltött idő.

Salamon szerint az ostoba beszéde veszekedést okoz. Ez annyira kártékony, hogy egyenesen azt mondja, a szájuk büntetésért kiált. Nem mindegy tehát, hogy mi jön ki a szádon, ha üres vagy bántó fecsegés, vagy ha netán megállás nélkül akarod hallatni a hangodat, akkor terhére leszel a másiknak, és feszültséget teremthetsz. A beszéded ezért mindig legyen értelmes, kedves, megfontolt és mértéktartó.

0: Isten fiai és leányai. Krisztussal kell munkálkodnunk az elveszettek megmentéséért.
1: A mai ige Lukács evangéliuma 15:6. És amikor hazaér, összehívja a barátait és a szomszédait, és így szól hozzájuk: örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Gondolatok az ígéről. Amikor Jézus ezeket a szavakat szólta, egy olyan csoporthoz beszélt, akik közül sokan tapasztalatból tudták, hogy milyen a pásztor élete Palesztinában. Vannak olyan nyájak, amelyeket nem tartanak tengerszinten, körülkerített réteken, hanem a domboldalakon, sziklák és szakadékok között. Állandóan ki voltak téve veszélynek, rablóktól, farkasoktól, és őrizni és védeni kellett őket. Néha egy bárány elkoborolt a nyájtól, és ezért gyakran meg kellett számolni őket, hogy lássák, mind megvan-e, mert a pásztornak szigorúan számot kellett adnia minden védelmére bízott bárányról. A pásztor élete tele volt veszéllyel. Ha a pásztor becsületes volt, nem volt felelőtlen, és nem a saját jólétét tartotta szem előtt, kereste az elkoborolt bárányt a vihar és a szélvész közepette. Ez a módja annak, ahogyan az igazi pásztor törődik az elveszett bűnössel. Utána megy, nem tétovázik a veszélyben, az önfeláldozás, az önmegtagadás esetén. Az a célja, hogy bűnbánatra, üdvösségre, békére, nyugalomra és boldogságra vezesse a bűnterhe alatt vergődő lelket az üdvözítő szeretetében. Ez a kiváltsága mindenkinek, aki saját szívében tapasztalta Jézus szeretetét, hogy arra gondoljon, nincs-e valaki, akit saját személyes erőfeszítése által, tapintattal és kedvességgel tanulmányozva Jézushoz vezesse azt, aki kész és hajlandó elfogadni mindenkit, aki hozzájön. Mindent megtehetünk sokkal több személyes erőfeszítés által. Jézus Krisztus munkatársai lehetünk. Az élet komoly dolog. Nagy az a terület, ahol dolgozhatunk, és az elveszett bárányért végzett álhatatos kutatás legsikeresebb módja az, amikor föl tudod használni az idődet. Ha megmentő befolyást tudsz alkalmazni egy lélek fölött, emlékezz, öröm van a mennyben egy bűnbánatra jutott bűnös fölött. Józan, belátó erőfeszítés által eszköz lehetsz, hogy egy elveszett bárányt Jézushoz visszavezess.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Pihenj meg örökkévaló karjaimban. Gyengeséged lehetőség arra, hogy megerősödj mindenható jelenlétem tudatában. Amikor elhagy az erőd, ne befelé néz, azon siránkozva, hogy milyen hiányt látsz ott. Néz rám és az én teljességemre. Örvendez ragyogó kincseimben, amelyek bőséggel rendelkezésedre állnak. Szelíden haladj át ezen a napon, támaszkodj rám, és élvezd jelenlétemet. Adj hálát rászorultságodért, amely erősíti a bizalom köteléket kettőnk között. Ha visszanézel az eddig megtert utadra, azt láthatod, hogy a rendkívüli gyengeség napjai bizonyultak sokszor a legértékesebb időidnek. Azoknak a napoknak az emlékét gazdagon átszövik bensőséges jelenlétem aranyszálai.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes 5. könyve, 33. fejezet, 27. vers. 27. Zsoltár, 13., 14. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Dániel könyve, 6. rész. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dániel az oroszlánok vermében. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki, felosztva köztük az egész országot. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, akik közül az egyik Dániel volt. Ők számoltatták el a kormányzókat, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne, ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni az ország ügyeinek intézésében arra, hogy bevádolhassák Dánielt. De nem sikerült semmiféle ürügyet vagy hibát találniuk, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor azt mondták ezek az emberek, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Dárius király, örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet. Aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Így is történt. Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy ez az irat alá lett írva, hazament. Emeleti szobájának ablakai azonban nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva. Ó király, nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt. De igen, így van. A médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Erre ők azt mondták a királynak. Dániel, a zsidó foglyok egyike, semmibe vesz téged, ó király, meg azt a rendeletet is, amelyet aláírtál, és naponta 3-szor imádkozik a maga istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon fáradozott, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király kiadott. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek. A te istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte azt, a maga és a főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király bement a palotájába, és böjtölve töltötte az éjszakát. Nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Pirkadatkor aztán fölkelt gyorsan a király, és az oroszlánok verméhez sietett. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szól Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te istened, akit olyan álhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak. Király, örökké élj! Az én istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgy, hogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Erre a király nagyon megörült, és megparancsolta, hogy húzzák ki Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és egyetlen sérülést sem találtak rajta, mert hitt Istenében. Ezután a király odavitte azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék! Elrendelem, hogy birodalma minden tartományában rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából. Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dárius, majd a perzsa Círus uralkodása alatt.

0: Mai szakasz, Dániel könyve, 6. rész. Círus tábornoka, Góbriás, akit a feliratok Ugbarú vagy Gúbarú néven is említenek, volt az, aki megölte Besazár királyt Babilonban, azon a bizonyos éjszakán. Bevonult Babilonba, amikor az Eufrátesz vízszintje a legalacsonyabb volt, és a város kapuin nem voltak bezárva. Ezután Círus kiterjedt hadjáratokat folytatott, és nem is tért vissza csak egy hónap múlva. Tábornokát ideiglenesen trónra helyezte, és a Méd Dárius uralkodói nevet adta neki. Kiváló stratégaként uralkodásának első évében Dárius kinevezett 120 kormányzót országa fölé. Dániel arámiul írt, de nem lehet nem észrevenni a perzsa szavakat, amelyeket használt, mert Babilon egy kozmopolita város volt, és ez így volt akkor is, amikor a médek és a perzsák átvették az uralmat. Isten segítségével Dániel kiváló államférfi lett, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne. A király után legmagasabb rangú 3 tisztartó egyike lett, de sikerei miatt a másik 2 ellene fordult. Meggyőzték a királyt, hogy adjon ki egy rendeletet és pecsételje le, hogy ne lehessen visszavonni, hogy aki valamely istenhez vagy emberhez imádkozik 30 napig Dáriuson kívül, az oroszlánok vermébe vettessék. Amikor Dániel tudomást szerzett a rendeletről, továbbra is naponta 3-szor imádkozott istenéhez, pontosan úgy, ahogyan korábban is tette. Úgy döntött, hogy nem fog változtatni, még akkor sem, ha ellene fordulnak. Továbbra is napjában 3-szor imádkozik, ami törvényellenes. Mi is tudjuk, hogy a szüntelen imádság és áhítat a sikeres lelki élet titka. A király, bár szerette volna, nem vonhatta vissza a rendeletet. Nagyon elszomorodott, mikor megtudta, hogy mi történt, mert Dániel a legjobb barátja is volt, és akkor 83-84 esztendős. Arra kényszerült, hogy kiadja a parancsot. Dánielt dobják az oroszlánok vermébe. Miközben ezt tették, Dárius ezt kiáltotta Dánielnek. A te istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. Aztán egy követ tettek a verem nyílására, és lepecsételték a király és főemberei pecsétjével. Így módon a főemberek ellenőrizhették a királyt, és a király is ellenőrizhette őket. Azon az éjszakán nem jött álom a király szemére, nem evett és nem szórakozott. Dárius látta, mint a nap fölkel, és az első sugaraira a veremhez sietett, hogy lássa, mi történt. Hangjában fájdalommal kiáltott Dánielnek, hogy megtudja, vajon Isten szolgája életben van-e még. A te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Dárius legnagyobb örömére Dániel Istent dicsőítette, aki az életét megmentette. Az Istenben való bizalma megvédte őt az oroszlánoktól. A szerepek kicserélődtek, mert a vádolókat, feleségeiket és gyermekeiket dobták be a verembe, akiknek nem volt menekedésük. Miután Dánielt kihozták az oroszlánok verméből, Dárius egy rendeletet írt, hogy mindenki félje és tisztelje Dániel istenét, mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig megtart. Ezt a rendeletet elhelyezték az archívumba a sorra következő méd és perzsa uralkodók számára. Dárius bizonyságot tett arról, hogy Isten az, aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat tesz mennyen és földön.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És készített az Úr Isten Ádámnak és a feleségének bőrruhákat, és felöltöztette őket. Ősszüleink az ártatlanság palástját viselték édeni otthonukban. Tökéletes összhangban éltek Isten akaratával, szeretettel ragaszkodtak mennyei atyukhoz. Gyönyörű, lágy fénysugár takarta be a szent párt. Ez a fénypalást mennyei ártatlanságuk szimbóluma volt. Ha hűségesek maradnak teremtőjükhöz, Isten fénye állandóan körülvette volna őket. De amikor vétkeztek, elszakadtak atyuktól, és az őket körülölelő fény eltávozott. Szégyelve mezítelenségüket, fügefa levelekkel próbálták pótolni a mennyei öltözéket. Ádám és Éva engedetlensége óta ezt teszik mindazok, akik semmibe veszik Isten törvényét. Megpróbálják valamivel eltakarni a törvényszegéseik okozta mezítelenségüket. Saját cselekedeteikkel próbálják befedezni bűneiket és elnyerni Isten tetszését. Ez azonban lehetetlen. Az ember nem találhat ki semmi olyat, amivel helyettesíthetné ártatlansága elveszített palástját. Csak a Krisztus által felkínált ruha teheti alkalmassá az embert arra, hogy megjelenjék Isten előtt. Ezt az öltözéket, saját igazságának palástját helyezi Krisztus minden bűnbánó hívő emberre. Megváltónk így szól hozzánk. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rúgtsága.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Idegeskedés. Hiába a jó szándék, hiába a bűnbánat, sőt, hiába a szerelem is. Vidám házasság az ideges házasságból soha se lesz többé, s a családi fészek melegségének mindörökre vége van, ha már a bizalmatlanság, a félreértések felhői ott lebegnek a hófehér abrosz fölött. Szomaházi István.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Szakíts időt a pihenésre. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 23. Zsoltár, 2. vers. Ha úgy érzed, nem sokáig bírod már tovább, talán itt az idő, hogy átgondold a fontossági sorrendedet, és változtass az életviteleden. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál. Zsoltárok könyve 139. fejezet, 14. vers. Így adott hálát a zsoltáros. Isten úgy tervezte meg a tested, hogy figyelmeztessen, például itt-ott jelentkező fájdalommal, amikor túlzásba viszel valamit. Sajnos, amíg csak tudjuk, figyelmen kívül hagyjuk ezeket a figyelmeztetéseket, és megpróbáljuk pirulákkal megoldani a bajt. A gyógyszerek azonban legfeljebb csak rövid távon segíthetnek. Ha nem törődünk Isten megállt parancsoló szavával, annak mindig meg kell fizetnünk az árát. Senkit sem vezérelt nemesebb cél és fontosabb küldetés, mint Jézust és a tanítványait, de még ő is azt mondta nekik, hogy szakítsanak időt a pihenésre és a feltöltődésre. Ha lelkipásztor vagy, talán neked sem ártana gyakorolnod, és másoknak is megtanítanod ezt. A gyülekezet nem foglalhatja el annyira az embereket, hogy az negatív hatással legyen az egészségükre, vagy ártson a családi kapcsolataiknak. Ha kimerítő életet élsz, ne halogass tovább a szükséges változtatásokat. Ne várd meg, amíg történik valami, például egy egészségügyi vagy családi probléma. Kezdj el még ma úgy élni, ahogy azt Isten akarja. Ha neki tetsző módon élsz, a békességnek egy egészen új szintjét tapasztalhatod meg. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyar Péter meghívta Magyarországra Leó pápát. Kiderült, mit mondott neki a katolikus egyházfő. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is. Miután csütörtökön négy szem közt tárgyalt vele a Vatikánban, meghívta a pápát egy magyarországi látogatásra. A miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásáról, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. A kormányfő a találkozóról azt mondta, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról, szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Elmesélte Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Hogy ünnepelte ezer éves fennállását a Váci egyházmegye? Jókedvű gyermekektől és családoktól volt hangos a Váci püspöki palota kertje az egyházmegyei jubileumi napon. A vidám, szórakoztató, játékos gyermekprogramok mellett a látogatók bejárhatták a püspöki palotát, a székesegyházat, a toronykilátót. Az egyház művészeti gyűjtemény és az egyházmegyei könyvtár kiállításai, foglalkozásai lehetőséget biztosítottak az egyházmegyei kincseinek megismerésére. A jubileumi nap két csúcspontja, a milleniumi hálaadó szentmise és az esti történelmi játék bemutatása volt. Az egész napos közös ünnep méltó lezárása volt a három éves jubileumi készületnek. A családi és gyermekprogramok mellett az egyházmegyei intézmények képviselőivel, munkatársaival is lehetőség adódott megismerkedni, akik közel 20 sátorban interaktív programokkal várták az érdeklődőket. A keresztény kézművesek széles választékban kínálták a szebbnél szebb portékáikat. Franciaországba érkezett Leó pápa. Megérkezett pénteken Franciaországba Leó pápa, akit Emmanuel Macron francia államfő fogadott. Az egyházfő érkezésének tiszteletére Franciaország szerte 7 percen át szóltak a harangok a templomokban. A tervek szerint a pápa kormánytisztségviselőkkel és diplomatákkal találkozott, délután pedig az UNESCO székhelyét kereste fel, ahol várhatóan megismétli felhívását a mesterséges intelligencia szabályozására. A négy napos látogatás során a migráció és az egyházon belüli szexuális bántalmazások ügye is szóba került majd, jelentette a francia hírügynökség. A pápai különgépen Leó újságíróknak elmondta, a béke hirdetést tartja látogatása legfontosabb céljának, majd kitért a ceutai menekült hullámra, humanitárius válságnak nevezve az enklávéban kialakult helyzetet. Örömét fejezte ki továbbá, amiatt, hogy Franciaországban nő a megkeresztelkedettek száma, ami szerinte spirituális szomjúságot jelent. Az időjárásról megkezdődött az őszi melegedés. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Van újrakezdés Krisztus által.

Ekkor az Úr azt mondta neki: ti farizeusok, ugye megtisztítjátok a pohár és tányér külsejét. A bensőtök azonban tele van kapzsisággal és gonoszsággal. Esztelenek,

Jézus kemény szavakkal feddi meg a farizeusokat. Feltárja az igazságot velük kapcsolatban. Eszteleneknek, balgáknak nevezi őket. Ha valaki ilyet mondana nekünk, bizonyára vérig sértődnénk.

Vajon ha a mester most rád néz, mit talál a bensődben? Mivel van az tele? Mit rejteget a külső mász? Sokszor azzal áltatjuk magunkat, hogy a tetszetős külső, a magunkra erőltetett mosoly, a látszólagos kedvesség mögé el tudjuk rejteni a lázongó, a békétlen, vagy a keserű szívünket úgy, hogy azt mások ne vegyék észre. Pedig ez nem igaz. Ami a szívünkben van, az előbb-utóbb tetten érhető lesz a szavainkban és a viselkedésünkben is. Talán ideig, óráig sikerülhet, de egyszer csak lekopik a máz, és akkor mindenki, köztük mi magunk is, szembesülhetünk a szomorú valósággal. És akkor vége a színjátéknak. Színt kell vallanunk. Önmagunk, Isten és az emberek előtt is. Számot kell vetnünk a tetteinkkel, az életünkkel.

Ha őszinték vagyunk magunkkal szemben, be kell ismernünk, hogy időnként mi is kerülünk ilyen helyzetbe. És nem feltétlen azért, mert nem szeretjük eléggé Istent, vagy mert félre akarjuk vezetni a körülöttünk élőket. Egyszerűen csak belesodródunk. Néhány rossz döntés, néhány elmulasztott találkozás az életurával, és már benne is vagyunk a közepében. A jó hír az, hogy van kiút belőlem, hiszen Krisztussal mindig újat kezdhetünk. Mert ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja azokat, és minden gonoszságtól megtisztít minket.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 27-e. 8. Zsoltár. A karmesternek, a szőlőtaposók kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszú állót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tengerösvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. A természet számtalan titkot rejt magában. Számomra az egyik legnagyobb titok az ember létezése, hiszen bennünk egyesül a földi és a mennyei világ. Az evolúció hívei a Homo sapiensre úgy tekintenek, mint egy gondolkodó állatra, ami egy céltalan véletlen sorozat eredménye. A Biblia igazsága szerint azonban az ember igenis céllal létezik. Ez a cél pedig nem más, mint az örökkévaló jelenlétének hirdetése itt, a teremtett világban. Nem felejthetjük el azonban, hogy mindezzel a hatalommal felelősség is jár. Értelmet és hatalmat kaptunk, hogy képesek legyünk megismerni, tanulmányozni és birtokba venni ezt a világot. Az egész teremtett világ dicséri a mindenhatót. Éppen ezért szomorú, hogy az a lény, akit Isten a saját maga képére alkotott, pont az az egyetlen, aki dacol az alkotójával. Az Istennel való kapcsolat a lételemünk. Nélküle halottak vagyunk. Jézus azonban megtörte a bűn és a halál hatalmát, így új teremtésként képesek vagyunk betölteni azt, amiért élünk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Devszet Fernándó írta a Sri Lankából. Az Úr meghallgat. Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz híveivel. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Zsoltárok könyvének 4. fejezetének 4. verse. A beton kiöntéséhez készülődtünk. Minden elő volt készítve, az állványzatot és nagy költséggel felállították, a kivitelező pedig a munkásokkal együtt készen állt a munkára. De mielőtt elkezdhettünk volna betonozni, esőfelhők sötétítették el az eget. A kivitelező és a munkások vitatkozni kezdtek, hogy neki kezdjenek-e a kiöntésnek. A munkások azt bizonygatták, hogy nincs értelme elkezdeni, mert a betont úgyis elmosná az eső. De a kivitelező közölte, hogy mivel másnap kezdődik az ünnepi időszak, a halasztás egy hónapos csúszást jelentene. El kellett döntenem, hogy mi legyen ebben az ellentmondásos helyzetben. Biztos voltam benne, hogy Isten meghallgat, ha hozzá kiáltok. Miután imádkoztam, úgy döntöttem, hogy a sötét felhők ellenére is folytatnunk kell a munkát. Igyekeztünk hatékonyan dolgozni, kiöntöttük a betont, és még az eső előtt sikerült befejeznünk. Az egyik munkás meg is jegyezte, ez isteni csoda volt. Ahogy a mai ige mondja, Isten meghallja, ha hozzá kiáltunk. Ő annyira szeret, hogy fia által megmentett minket a bűnből és a halálból. Bármilyen helyzetbe is kerülünk, éppen ezért biztosak lehetünk az ő szabadításában. Drága Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz minket, ha hozzád kiáltunk. Segíts, hogy minden helyzetben a te útmutatásodat keressük, és a szerint éljünk. Amen. Napi gondolat, ha Istent keresem, megtalálom a megoldást. Imádkozzunk a nehéz döntések előtt állókért.
2: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Kisfaludi Sándor, szentimentális, preromantikus költőnk, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli és a Kisfaludi Társaság rendes tagja, Kisfaludi Károly bátyja, 1772. szeptember 27-én született. A Himfi szerelmei, a Kesergő és Boldog Szerelem című lírai ciklusai tették ismerté. Históriai érdeklődése a Regjék a magyar előidőből című művében teljesedik ki.

Kisfaludi Sándor. Részletek a Boldog Szerelem dalaiból. Csupán magad értelmes ész, szerencsénket nem teszed. Sőt, még inkább vesztünkre lész, mert több javunk elveszed. Érzékeny szív, te legfőbb kincs. Nagyobb rossz vagy, mint sem jó, ha mindenütt veled ott nincs az ész, úgy, mint kormányzó, de kiben szív és ész kezet fog, az a százszor többször boldog. Boldogítni, boldogulni egyarányú mértékben, vidám, nyugodt, erős lenni lelkében és testében, ez boldog s bölcs ember élet. Tőled ered e tökéllet értelmes, bölcs szerelem, szerelmes, bölcs értelem. Az embert, ki kebelében soha tiszta szerelem nem fogamzik, bár fejében sok az ész és értelem, ki a vallást, jámborságot gúnyoljas megneveti, az erkölcsös igazságot, hazáját nem szereti, az oly embert kerülni kell, mert élete poklot lehel, méreg folyik erében, s egy ördögül szívében. E hiányos por életben néz bár hátra s előre, a szerelem ragad csak fel oly tetőre szárnyával, hol a szív jó élelmet lel, és elégszik sorsával. Szeretni és szerettetni, két szívnek egyé lehetni, ennél feljebb már nem hág az emberi boldogság.

0: Isten ígéretei.
1: Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánság által van a világon. Péter második levele, 1. fejezet, 4. vers. Gondolatok az ígéről. Isten könyvének minden ígérete bátorítás számunkra, hogy isteni természet részeseivé válhatunk. Teremtőnkre bízhatjuk magunkat, hihetünk igéjében és végezhetjük munkáját. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha elismerjük Krisztus istenségét. Ez a lehetőség értékesebb számunkra a világ minden kincsénél, semmi nem hasonlítható ehhez. Amikor megragadjuk Isten erejét, élő reménység tölt be bennünket, ezért teljesen Isten ígéreteire támaszkodunk, és a Krisztus által felkínált lehetőségeket elfogadva, Isten fiaivá és leányaivá leszünk. A menny a legdrágább kincsét adta, hogy isteni természet részeseivé lehessünk. Isten fia letette királyi koronáját, és kicsin gyermekként jött el földünkre. Kötelezte magát, hogy kezdettől mindvégig tökéletes életet él. Áldozatkész élete és szégyen teljes halála által Krisztus lehetővé tette számunkra, hogy megragadjuk istenségét és kikerüljük a romlottságot. Ha részesei vagyunk isteni természetének, napról napra alkalmassá tesz arra az életre, amely csak Isten életéhez mérhető.

0: Erkölcsi statikai zavar.
1: Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Korintusbeliekhez írt 2. levél 3. fejezet 18. vers. A gerinc oszlop a test rendkívül erős, ugyanakkor rugalmas tartóváza, amelyet az emberi test legfontosabb szerkezetének tekintünk. A csigolyák kettős funkcióval bírnak. Egyrészt megtartják a törzs, a fej és a végtagok súlyát, másrészt biztosítják a test mozgását és rugalmasságát. A gerinc hajlékonyságát a természetes

0: élettani görbületek, a két lordózis és a két kifózis biztosítják. Azonban ahogyan a természetes rend megzavarodhat, úgy a gerinc fiziológiai görbületei mellett kóros elváltozások is megjelenhetnek. A gerincoszlop oldal irányú elhajlását szkoliózisnak nevezzük. Ennek kialakulásában szerepet játszhatnak örökletes tényezők, de az endokrin rendszer egyensúlyának felborulása is, amely hatással van a növekedési hormonokra, az ösztrogénre és a melatoninra. A szkoliózis felismerése elsősorban a szülők, tanítók és a családorvosok felelőssége. Fontos, hogy időben észrevegyék a jeleket. A gerincoszlop látható elferdülését, a lapockák nem egy szintben állását, a vállak aszimmetriáját vagy a végtagok közti eltéréseket. A korai diagnózis és a szakszerű kezelés elengedhetetlen a súlyosbodás megelőzésében. A testünk a lélek temploma, és ami hatással van az egyikre, az a másikra is hatással van. Ahogyan a fizikai testünknek szüksége van egyenes tartásra, úgy a jellemünknek, vagyis a lelki gerincünknek is. A jellem elváltozásának, a lelki egyensúly megbomlásának egyetlen, a Biblia alapján egyértelmű oka van, a bűn. A bűn mindent felborít és minden romlás gyökere, írja a Biblia. A bűn egy romboló erő, amely képes tönkretenni az emberi, erkölcsi és lelki élet bármelyik területét. Ez megnyilvánulhat az erkölcsi gerincoszlopunk elferdülésében is. A testi szkoliózis látványos elváltozást okoz, de a lelki szkoliózis a bűn által meghajlított jellem is nyilvánvaló következményekkel jár. A személy nem tudja vállalni a felelősséget a tetteiért, nem ismeri be a hibáit, sőt, igyekszik másra hárítani a felelősséget. A testi betegségek esetében a gyógyulás csak részleges lehet. A szkoliózis okozta károsodásokat csak bizonyos mértékben lehet enyhíteni. De a lelki elváltozások esetében teljes gyógyulásra van remény. A korintusbeliekhez írt második levél 3. fejezetének 18. verse így írja. Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén az Úr dicsőségét, ugyanazon ábrázatra változunk át, dicsőségről dicsőségre, az Úrnak lelke szerint. Ez az átalakulás nem egy pillanat műve, hanem egy folyamat, amelyben Isten lelke napról napra alakít minket, hogy egyre inkább hasonlítsunk a tökéletes mintaképünkre. Az egészség, legyen az testi vagy lelki, végső soron Isten ajándéka, és a hozzávaló közeledés a teljes gyógyulás egyetlen útja.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szeptember 27-én így szól Isten igéje. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért. Sámuel első könyve 12. fejezet 22. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Jézus így imádkozott. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. János evangélium a 17. fejezet 26. verse. Miért szeret Isten? Miért szeret még? Hogy lehet, miért nem mondja ki, elég? Fiatalabb koromban nagyon sokat énekeltem ezt az éneket, aztán nem olyan régen ismét elém került. Valahogy kényelmetlen volt hallgatni a feszült dallamot és ezt a provokatív sort. Hogy lehet eljátszani a gondolattal, hogy Isten ne szeretne? Pedig ebben a távolságtartó és haragvó világban már megtanulhattuk, hogy nem természetes, hogy valakinek a számára fontosak vagyunk, főleg akkor nem, ha nem szolgáltunk rá. Az énekben feltett kérdés valójában teljesen releváns, csak éppen nagyon kellemetlen innen is megközelíteni az Istennel való kapcsolatunkat. Sokan teljes erejükkel küzdenek, hogy a lehető legjobb keresztények legyenek, mondván ennél többet úgysem tehetnek. Bíznak benne, hogy mindez Istennek talán elég. De nem elég. Nem érdemlem meg a szeretetét, hanem kapom. És aki igazán közel van hozzá, az bizony sok mindent lát az életében, ami miatt úgy érzi, igenis kimondhatná Isten, hogy elég. De Jézus nem azért jött, hogy ezt mondja ki. Jézus mást mondott. Elvégeztetett. Hogy miért? Nem miattam, nem az én eredményeimért, hanem az ő nagy nevéért. Mert szeret. Ezért folytatódik a fent megkezdett refrén a következő sorokkal. Féltő karja újra átölel, áttört kezéhez szívem közel. Imádkozzunk! Uram, adj helyes önismeretet, és add, hogy a te szemeddel lássam ma magamat. Juttasd eszembe, hogy mivel távolítom el magamat tőled. Juttasd eszembe, hogy kimondhatnád, hogy elég. Nem fenyegetésként és folytonos lekötelezésként, hanem a keresztre mutatva szabadíts fel új életre. Megtört kezedhez legyen közel az én szívem is. Amen. Ritzinger Péter áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak, hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Jézus így imádkozott, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük.

amikor a magány árnyéka borul ránk, és úgy tűnik, hogy minden szépség elhalványul, egyetlen dolog marad, ami megtart. A nyitott szív. A nyitottság Isten lelkének készséges befogadása, mert csak ő tudja a sötétséget világossággá, a fájdalmat reménnyé formálni. Vannak helyzetek, amikor tehetetlenek vagyunk. Szeretnénk felemelni azt, aki kedves nekünk, de a körülmények akadályoznak bennünket, vagy az illető annyira bezárkózik, hogy nem engedi közel sem a szavainkat, sem a kezünket. Ilyenkor emberi erőnk kevésnek bizonyul. Egyetlen fegyver marad, a szeretet. Az a szeretet, amely nem vár viszonzást, nem keres hálát, hanem Isten szívéből fakad, és csendben is hat. Henry Drummond így fogalmaz. Az idő nem változtatja meg az embert. Az akarat ereje változtatja meg őt. A szeretet változtat meg. Krisztus szeretete az egyetlen hatalom, amely valódi átalakulást hozhat az ember életébe. A szeretet az, amely összetöri a szív kemény falait, és új életet fakaszt. Egy újságban olvastam egy megrendítő történetet Brazíliából. Egy kisfiút a szülei kegyetlenül bántalmaztak, aminek következtében mozgásképtelenné és némává vált. Egy kórházban ápolták, ahol egy egyszerű ápolónő nap mint nap odahajolt hozzá, és ennyit suttogott. Szeretlek. Az orvosok úgy vélték, a gyermek semmit sem érzékel, és az ápolónő fáradozása hiába való. De ő nem adta fel, kitartóan, szelíden, minden nap megismételte. Ne feledd sosem. Szeretlek. 3 hét múlva a gyermek megmozdult. 4 hét után már beszélt és mosolygott. Az ápolónő nem kereste a nyilvánosságot. Nevét sem jegyezte fel az újság, de a történet fennmaradt, hogy bizonyság legyen. A szeretet gyógyít. Ez a szeretet nem emberi forrásból fakad, hanem Isten szívéből, melyen keresztül az ő lelke munkálkodik.

A szeretet képes megváltoztatni, meggyógyítani és felemelni. De önmagában, ha nem Isten irányítja, olykor félrevezethet és bizony pusztítást is hozhat. Ezért kell imádságban kérnünk, hogy a szeretetünk mindig a Mester kezében maradjon.

A szeretet cselekvésre hív. Telefonálni és kimondani azt a szót, amelyet régóta halogatunk. Megnyitni otthonunkat és szívünket annak, aki segítségre szorul. Bátorságot venni, hogy elfogadjunk vagy elhagyjunk egy állást, amikor Isten lelke vezet. Megtenni azt a lépést, melyet már régóta meg kellett volna tennünk. Őszintén bocsánatot kérni, amikor a múlt terhe nyomasztja a szívünket. Kiállni az igazság mellett, még ha kényelmetlen, még ha veszélyes is. Megtanulni örömöt lelni a kicsiny dolgokban, melyek az életet széppé teszik. Tudni szeretettel igent mondani, de alázattal nemet is, amikor a helyzet úgy kívánja. A szeretet nem sablonként működik. Teret ad a lélek vezetésének, mert minden helyzet más. A szeretet az a légkör, amelyben a menny ereje kiáradhat. Amikor szeretünk, türelemmel, szelídséggel, hittel, akkor Isten szeretetét tükrözzük vissza. És ez az a szeretet, amely minden sebet begyógyíthat.

A szeretet önmagában is hatalmas erő, de amikor Isten lelke tölti meg, akkor tényleg valódi gyógyító és átalakító hatalommal bír. Emberi erőfeszítéseink gyakran elégtelenek. Nem tudjuk megoldani szeretteink problémáit, nem tudjuk kitépni őket a szenvedésből vagy a bezárkózásból. De van valami, amit mindig megtehetünk. Szerethetünk. És ha ez önzetlen, kitartó, türelmes, Istenből fakadó, akkor olyan ajtókat nyithat meg, melyek sem érvek, sem kényszer, sem idő nem tudna amúgy megnyitni.

A szeretet az a hatalom, amely összeköti a mennyet a földdel. Ha engedjük, hogy Isten szeretete átáramoljon rajtunk, akkor olyan emberek életében lehetünk áldássá, akik máskülönben talán soha nem tapasztalnák meg a reményt.

A tanulság tehát ez. Nem kell nagy dolgokat tennünk ahhoz, hogy változást hozzunk egy ember életében. Elég, ha hűségesen szeretjük őt. Egy gyengéd szó, egy kitartó jelenlét, egy csendes imádság életeket formálhat át. A valódi gyógyulás nem a mi erőnkből fakad, hanem abból, ha teret adunk Krisztus szeretetének, hogy rajtunk keresztül ő munkálkodjon.

A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Korintusbeliekhez írott első levél, 13. fejezet, 4. és a 7.-től a 8.-ig terjedő versek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kiválaszt püspököt. Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megkezdődött az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi elöljáróikat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az újszövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására volt hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én kedden lesz 18 órától. Molnár Lilla, Hádi János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi Közház. A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai felhívás az elvándorlók és menekültek világnapja előtt. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumának vannak kitéve. Ma szeptember 27-én vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy is e gyermekek közül. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. A pápa felhívása: mindenkit felelősségvállalásra szólítok fel, mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról: megkezdődött az őszi melegedés. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Szeretetek, köszöntünk titeket. Olyan témát hoztunk mára, és ez a gyász lenne, amiről szeretnénk beszélgetni egy kicsit. Kicsit olyan téma ez, őszinte vagyok, hogy tudjuk, hogy van, meg előbb-utóbb szembesülünk vele valamilyen úton, módon, akár a családunk kapcsán is, de hogy kerüljük. Én például szívből utálom a temetéseket, vagy a temetőt, tehát nem szeretem egyszerűen, és tudom, ez abból fakad, hogy ezt a témát sem szeretem, és nagyon sokan így vagyunk. És én sokat gondolkoztam rajta, hogy miért van az, hogy telnek velünk az évek, és ahogy telnek, nyilván mi is haladunk az időnek a tengelyén előrefele, úgymond megyünk mi is a gyász fele, hogy majd egyszer bennünket is fognak gyászolni jó esetben, hogy szembesülünk a halálhírrel, meg a szeretteink halálával, egyre több mindenkivel, vagy még néha meglepetésszerűen is él bennünket ez a dolog, és hogy nem szokjuk meg. Tehát mikor ütéseket kapsz egy nyakleves, kapsz még egyet, úgy megszokod. De a gyásznak a híra, vagy a halál hír, az valahogy nem tudsz hozzászokni. És egy kicsit úgy banálisan kérdezlek, de biztos meg tudod ezt világítani, hogy mitől fáj ennyire? Tehát miért fáj ennyire az embernek az elválása, a gyász, a halálnak a híre?
4: Hát talán az egyik válaszom az lenne, hogy életellenes. És ezért nem tudjuk megszokni. Tehát bármennyi szeretünk van, nagy a család, nagy a rokonság, és nagyon sokan vagyunk, unokatestvérek, sok nagynéni, nagybácsi, szülők, testvérek, tehát mind nagy sok család, és minden egyes személynek az elvesztése fájdalom, és nem tudjuk megszokni, hogy te mondod, mint például egyesek megszokják a nyaklevest, mert életellenes, tehát a halál az életellenes, tehát hogy nem természete az életnek az, hogy meghaljunk. Nem is erre alkotott Isten bennünket, halálra. Ez csak egy következmény.
3: Igen, ez milyen érdekes, hogy nem erre programozott.
4: Igen, tehát a programozásunk az életre van. Épp ezért nem lehet. Tehát, hogy bármennyit olyanok, akik katonák, akik sok ember halálát látták, nem tudnak adaptálódni. Ki tudják zárni érzelmileg, meg az agy szintjén, ki tudunk zárni traumákat, érzelmeket. De ez még nem azt jelenti, hogy akkor megszoktuk, és akkor most már nem fáj annyira. És pont azért zárjuk ki, mert annyira fáj, hogy már nem tudjuk feldolgozni tudatosan, és ezért az ember kizárja őket. Tehát, hogy az egyik válasz ez lenne, hogy életellenes, azért nem tudunk mit kezdeni vele. Amiről megbeszéltél, hogy úgy kerüli az ember, vagy hogy sokan kerülik, az, hogy ismeretlen. Minden egyes szerettünknek, ismerősünknek a halála másképp történik. Tehát, hogy nincs egy prototípus a halálban. Annyi közös, hogy elmennek. De a hogyanja, annak a sokszor az ismeretlene, hogy az hogy fog történni, mit élnek át az emberek ott a halál árnyékának a völgyében. Ez annyira ismeretlen, bár tudunk folyamatokat, hogy hogyan készül fel egy ember, és mit történnek valakivel, mielőtt meghal. Tehát, hogy ezeket már úgy orvosilag tudjuk. Ettől függetlenül nem tudjuk, hogy pontosan az, hogy történik. Hogy milyen az, amikor az ember az utolsó leheletét kiadja, milyen az, amikor ott vagy, vagy nem vagy, milyen az, hogy akarod-e tudni, hogy ott legyél, vagy nem akarsz ott lenni ennél a pillanatnál. Nem tudod, hogy mikor az első személynél, aki kiadja a leheletét, az utolsó leheletét, és ott vagy, hogy te hogyan reagálsz rá. Tehát egy csomó ismeretlen dolog van a meghalás, elhalálozás, gyász körül, amit mivel ismeretlen, az ember kicsit tart tőle. És bár átéli egyszer, vagy kétszer, vagy attól függ Isten, kinek az életén, hogy engedi meg, mégis, mivel mindegyik más, mindegyikhez másképp készül az ember, tehát mindegyiktől tart. Nem tudunk hozzászokni, úgyhogy válaszolva a kérdésedre, nem könnyű ez a téma, egyetértek veled, de attól még, hogy nem könnyű, része az életünknek. Igen, és én valahol örülök, hogy erről beszélünk, mert ahogy mondod, tényleg az emberek kerülik ezt, és mivel az emberek kerülik ezt, bár furcsa lesz, amit most mondok, de emiatt van az, hogy növekvőben van a pánik rohamoknak a betegsége. Nagyon sokszor, igazából 99%-ban, amikor pánikbetegekkel dolgoztam, minden esetben tudattalatt vagy tudatosan a halálfélelem ott volt. Tehát, hogy igazából ez egy a testnek egy reakciója arra, hogy nem tud az ember mit kezdeni a halállal és a halálfélelemmel.

0: Van a gyásznak egy olyan folyamat, amikor lassan-lassan ez kezd enyhülni, mert bár másfél év után tettem le édesanyám után a fekete gyászt, enyhült, tehát hogy nem úgy volt másfél évig folyamatosan.
1: Ugyanazzal az intenzitással fáj.
0: De nehéz volt. Tehát, hogy ott van az egy év, két év környékén, azért az ember kellene tovább jusson a dolgokon. A gond az, amikor ezt nem tudja meglépni az ember. Ennek is vannak folyamatai, ha majd ott tartunk, ha szeretnétek, majd erről beszélünk. Több lépcsős folyamat
1: ez. Ezt megemlítetted, most kérünk.
0: Több lépcsős folyamat, beszélnek 5-6 lépcsőről. A teljes kép úgy gondolom, hogy a 6 lépcsős folyamat. Az első lépés az, ami úgy fogalmaztak meg, hogy a tagadás állapota. Ez akkor is aktiválódik, amikor úgymond készülsz valakinek a halálára, mert súlyos beteg, haldoklik, hosszú ideje haldoklik, és tudod, hogy mifelé megy a folyamat. Akkor is ez az állapot megjelenik, ez a tagadás, aminek az egyik ismertető jele, hogy hú, nem most kellett volna. Ezt nem most. Még legalább egy napot, még legalább egy órát. Még legalább azt várta volna meg. Még az. Tehát, hogy van ez egy ilyen, hogy pontosan, mivel életellenes, hogy oké, jön, de nem most. És ha megtörténik, na miért most? Nem most kellett volna. Tehát, hogy van ez az élet, ha pedig tragédia, tehát, hogy elment munkába, és csak a telefon jön, vagy COVID bement a kórházba, és már kihozták, tehát, hogy, és el se tudtak ugye búcsúzni, tehát ez még nagyobb. Tehát a tagadás akkor még hosszabb. Ha már készülünk, akkor ez rövidebb. De ott van ez az életérzés, hogy nem kellett volna még. Nem, ennek nem. Ez a nem, ez az a dolog. A tagadásnak van egy nagyon érdekes formája, amit a gyerekeknél láttam, és pedig az, amikor erről nem tudnak beszélni. Tehát, hogy teljes némaságba mennek. Tehát úgy csinálják, mint hogyha igen, mama, tata, apa, anya, mert ugye gyerekeknél is van, hogy elveszítik szüleiket. Csak épp elment a piacig, mindjárt jön, és nem beszélünk arról, hogy mi van, bár tudják, hogy mi van, hanem ugyanúgy mennek tovább, mintha nem lenne semmi, tehát ez a tagadás. Tehát, hogy
1: és erre mondják, igen. Hogy nem fogta fel, pedig biztos elfogta, csak a tagadáson.
0: Csak hogy ennek ez a neve, ez a tagadás fázisa. A második fázis, azt úgy nevezik, hogy a düh, a harag fázisa. A nagyon érdekes dolog ez, hogy igazából ez a fizikai testünknek a reakciója, mivel a szeretteink halála sokként ér, még akkor is, hogyha készültünk erre, a test megél egy ilyen megrettenünk, hogy fú, tényleg megtörtént. Ez olyan erővel hat az emberre, és ott van az a fájdalom, hogy pár nap után, azért pár naptól megkezdve, 2-3-4-5 hónapig is eltartott, a test egyszerűen reagál, de intenzíven reagál, és ez úgy mutatkozik, hogy ideges, kiabál. Ha máskor mondjuk a pohár ott volt, nem volt vele gond, most miért van ott, miért nem tetted oda, miért van, tehát hogy minden irritál. Tehát van ez úgy is lehetne mondani, ez az irritációs, folyamatosan sír, tehát ebben az időszakban rengeteget sírnak, és nem biztos, hogy mindig a szomorúságtól, hanem ettől a túlpörgött idegállapottól. Igen, nem csak, hogy ezt se sokáig bírja az ember, bírja napokig, hetedig, mondom, van, akinél hónapokig eltart, és átcsúszik harmadik fázisba. A harmadik fázisban, amikor elkezd alkudozni. És akkor ekkor már, mikor ugye rájössz, hogy hiába, mint háborogsz, megvitatkozol mindenkivel, meg akkor azon, de ha megtettem volna. De ha azt úgy tettem volna, de én arról tudok, de azt nem úgy tettem volna.
1: Na nem, akkor menj
0: korhoz. De akkor Istenem, de miért nem adta, de akkor neki miért nem? Csak ez a tesszük-vesszük, és ez olyan erővel jön és bombáz az elmét, hogy egyszerűen az emberek itt sokszor kimerülnek. Találkoztam olyan esettel, hogy ebben a fázisban például az egyik nő, az teljesen, ugye, mert keveredik sokszor az előzővel, a haraggal, meg a dűvel, hogy annyira így összeolvadt neki ez a két fázis egy pontban, hogy ő teljesen be volt indulva, hogy megy és perbe adja az orvosokat itt Romániába, a váradiakat, a kolozsváriakat, a bukarestieket, mert a testvére ugye több helyen, több kórházban volt, végső stádiumú, nagyon súlyos beteg volt, de a testvére teljesen tagadta, hogy biztos, hogy nem volt, csak félrediagnosztizálták a külföldön ért, és a tragédia az ő esetében, miért ő beleragadt ebbe, az volt, hogy a testvére jelezte, hogy szeretne találkozni vele, minden testvére eljött, mert sokan voltak testvérek. Ez az egy testvér mondta, hogy hát főleg meg már korábban is tagadta, hogy biztos, hogy csak mondják, meg ijeszgetik, de nincs semmi komoly. Végül csak a testvére inszolására összeszedte magát, vett repülőjegyet, de késő volt. Tehát ő, mikor leszállt Budapesten a reptéren, akkor Váradon a testvére elhalt. Tehát még onnan ugye volt pár óra, neki, hogy leszállt a repülő, már jelezték, hogy a testvére meghalt, és azt mondta, nem, de persze megjött pár órára rá, látta, hogy igen, és akkor ugye volt a harag, hogy a testvérei nem, többi testvér nem tette meg, akkor persze a többi testvér ugye próbálta nyugtatni, akkor ők, akkor az orvosok nem tették meg, és akkor átment egy ilyenbe, hogy persze fenyegetőzött mindenkivel. Tehát, hogy ez az egész, amikor keveredik saját bűntudatával, mert hogy ő lekésett, lemaradt arról, hogy elbúcsúzzon a testvérétől. És most már ott van, hogy apropó, milyen durva halálban az, hogy nem jön vissza. Tehát, hogy nincs olyan, hogy elment a piaci, vagy elment a középbe, majd visszajön, és akkor rendezzük. Tehát, hogy nincs már, nincs itt iszor. Vége. És ennek a tudata, hogy a vége az tényleg vége, ez egyeseket teljesen destabilizál. De lehet, hogy nem ilyen durván, csak simán maga az, hogy megjelenik, mivel ha szerettük a szemét, azt szerettük volna, meg szeretnénk, hogy még itt lenne. Csak ott van, elkezd az agyezem filozófálni, de ha megtette volna, de ha nem, de hogy kellett volna. És ez egy óriási, tehát ez egy akkora csapda tud lenni, mert az ember olyan vádakba és önvádakba tud belecsúszni, ami nem fogja segíteni, apropó, a gyász feldolgozását. És akkor innentől, hogyha beleragad a negyedik fázisnál, az már a depresszív fázis. Tehát az, hogy tehát ez a mély szomorúság, ami normális. Nagyon sokszor mondja a szakirodalom, hogy a gyászban levő depresszió az nem depresszió. Tehát, hogy az csak egy mély szomorúság állapota, na akkor gyászul igazán az ember, amikor eljut a negyedik fázisig, mert ott elengedi, és ott van az, amikor tényleg már nem azon háborog, hogy miért történt, hanem már tényleg a szeretett személytől búcsúzik. Tehát, hogy addig mindenkivel baja van, saját magával, a környezetével, néha még az Istennel is, de amikor ezt így kezdi elengedni, akkor ennek a fázisnak pont az a szerepe, hogy az ember úgymond teljesen elbúcsúzzon, elkezdenek az emlékek megjönni. És ez a szép része, hogy elkezdenek a jó dolgokra. Ha a rossz dolgok jönnek fel, akkor az megint mélyíti. Hogy miért nem rendeztem, miért nem mondtam, miért nem csináltam másképp, akkor vissza-vissza az előző fázisba. De ha elkezdenek a szép emlékek jönni, elkezdenek jönni az, hogy mennyi mindent nyertünk a kapcsolatokból, ami volt. Elkezdenek megmaradni azok, hogy mire érdemes emlékezni, hogy mit tanultunk az illető személyektől, vagy mivel gazdagodott az életünk, és hogy milyen jó, hogy ennyi volt, és nem kevesebb. Tehát, hogy mikor már átmegy az egész, úgymond már az elhunyt személynek az ünneplésében. Értsétek jól, nem úgy, mint ahogy bizonyos közösségekben, meg vallásokban ünneplik, megtisztelik a halottakat, hanem amikor tényleg az van, hogy hálás vagy valakinek az életéért, és hogy volt, itt volt, része voltál. Na, ez az a mély szomorúság, ez az igazi gyász. Amikor tényleg már nem magadat sajnálod, mert én erre jöttem rá a saját gyászomban, hogy az első fázisokban igazából én saját magamat gyászoltam. Mert
1: egyedül maradtam, mit hagytak?
0: Igen.
1: Nem szeretnek már.
0: Igen. De mikor oda jutni, hogy már nem az a fontos, hogy mert én túlélem. Ha meg nem, akkor megyünk. De mikor eljön az, hogy már az emlékek kezdenek, akkor egyszerűen megváltozik. Tehát megváltozik a gyásznak a folyamata. Ez attól függ, hogy ez itt mennyire hosszú ez a gyász része. Ez aztán lassan át fog menni az ötödik fázisba, ami arról szól, hogy oké, elfogadom. Nem tudok változtatni semmit. A Jóisten ezt így engedte meg. Én perlekedhetek vele jobbra-balra, de elfogadom.

0: És a hatodik dolog, amit az utóbbi időben jött be, az az, hogy gyógyulok belőle. Mert nagyon sok ember elfogadja, de nem gyógyul belőle. És hogy ez ma nagyon nagy téma, hogy lehet a gyászból gyógyulni. Tehát, hogy ne ilyen handicappesen maradjunk, hanem az ember felálljon, és tovább folytassa az útját, és megtalálja az élet célját, és megértse azt, hogy ha ő még itt van, akkor neki még feladata van. És hogy lehet tovább lépni az elhunyt személyek nélkül is, és hogy igazából, aki soha nem hal meg mellőlünk, az a Jóisten. Tehát, hogy hogyan lehet átfókuszálni a dolgokat, hogyan lehet ebből az egészből gyógyulni. És a gyógyulásnak azt mondják, az egyik jel az, amikor már tudsz erről beszélni, amikor saját élettapasztalatodat megosztod. Hol látom én, hogy például egy anyuka, aki mondjuk elvesztette a babáját, eljutnak oda, hogy elfogadják, ez van, mert nem tudnak tenni, sőt, ha jön egy baba, egy élő baba, akkor még inkább elfogadják, és hol jövök rá, hogy gyógyultak vagy nem? Szerintetek hol, mikor megkérem, hogy beszélgetnél egy anyukával, aki most frissen elvesztette a babáját? És van az egyik kategória anyuka, aki azt mondja, igen, bármikor, akkor az gyógyult, és nem, én erről nem is akarok beszélni. Na, az elfogadta, de még nem gyógyult. Tehát, hogy itt van az, amit ma nagyon sokat beszél a szakma, hogy nem elég csak elfogadni. Bár az már nagyon jó dolog, de a legjobb az lenne, hogy az ember eljut odáig, hogy ebből gyógyul. Tehát, hogy segítségére tud lenni. Azt mondja egy helyen Pál apostol, hogy megvigasztaltattatok, hogy ti is megvigasztaljatok másokat. Tehát, hogy ez egy óriási nagy kincs, hogy Isten végig enged menni folyamatokon, hogy aztán majd bennünket használjon arra, hogy mások ugyanúgy végig menni, mert sokan végig mennek, és igazából mindnyájan egy pillanatban el fogunk veszíteni olyan személyeket, akiket nagyon szeretünk.
1: Nagyon érdekes ez a hatos fokozat, amit itt ismertettél velem, és két kérdés így fel is hoz bennem. Az egyik az, hogy mindenkinél ilyen hosszas ez a hat lépcsős folyamat? Tehát, hogy van olyan személy, aki itt én 3 hónap alatt ezt végigjárja, vagy egyik lépcső hosszabb, neki másik rövidebb, vagy azért van egy ilyen átlag, hogy na azért minimum 9 hónap. Hogy látod ezt?
0: Igen, értem a kérdésedet. Azra tudok határozottan választ adni, hogy a szakaszok hosszúság az mindenkinél más.
1: Tehát ez más és
0: igen,
1: más.
0: Igen, és hogy nincsen egyenlőség. Tehát nem úgy van az, hogy ez 2 hónap, az 3 hónap, az, tehát hogy ez nincs meg. Intervallumok vannak, tehát igazából amit figyelünk a klinikusok, vagy legalábbis én figyellek a munkám során, hogy az első 6 hónapban jó lenne az első 3 szint nagyjából lefutna. Tehát egy 6 hónapban belefér az, hogy az ember sokat sír, háborog, nem találja a helyét, alkuba van, vitatkozik, de úgy utána el kell jusson oda, hogy akkor már az illető személynek a szép emlékek jöjjenek fel, és tudjon gyászolni, tehát hogy ne csak háborogjon.
1: És azt láttam, hogy a negyediktől van az igazi, ott kezdődik el a gyógyulás, hogy te, mint lelki gondozó, vagy mi egy kicsit előre szaladok a kérdéseknek, vagy visszatérhetünk erre, hogy sarkatom másikat arra, hogy ezt rövidítse, hogy ne 6 hónap legyen, ne 4. Vagy ez normális, hogy kell engedni, hogy dühögjön, hogy vádoskodjon.
0: Pontosan a lelki gondozásnak az egyik része, főleg hozzám gyerekeket, tinédzsereket hoznak el, mikor a szülők aggódnak, hogy na, hogy lesz egy gyásznak a folyamata, és ugye a szülőknek is el szoktam mondani, hogy érts

0: serkentve, akkor ez úgy eljut oda a természetes úton. De lehet hamarabbra hozni. Igazából a lelki gondozási folyamatnak pontosan az az egyik célja, hogy amennyire lehet, rövidítse, de ne erőltesse a rövidítést. Tehát, hogy kell teret adni arra, hogy az emberek megéljék a gyászukat. A gyerekeknél másabb a folyamat, mert a gyerekeknél azt látom a munkám során, és a tizenéveseknél is, hogy sokkal képlékenyebbek, és könnyebben hajlanak a feladatokra, vagy az olyan típusú terápiás eszközökre, amiben tényleg tud segíteni, hogy dolgok gyorsabban menjenek, haladjanak, és minden. Bár ez nem zárja ki azt, hogy időnként előjönnek, mint ahogy miután az ember úgy mondja, feldolgozza a gyászát, úgy körülbelül egy év alatt, azért még lehet, hogy két év után is, mikor van egy évforduló, és erre kell nagyon figyelni az évfordulók, bármilyen évforduló, amihez kapcsolódik a szeretett személy, ezek aktiválják. De hogy ez már nem gyász. Ez csak a megemlékezésnek a fájdalma. A gyász az, amikor folyamatosan napokon, heteken át az ember nem tud kikelni az ágyból is. Tehát ezeknek vannak az ilyen nagyon súlyos formái.
1: Meg azt kimondhatjuk, hogy legyen ez a progresszió, ez az egymás utániság, hogy egyes, kettes lépcső, hármas, tehát hogy ne ragadjak le valahol, hogy ott vagyok évekig, hanem ebben haladjak.
0: Az meg pláne, ha évekig, az már ott már nagyon komoly gondok vannak.
2: Tehát még az is veszély lehet, úgy hallottam, meg láttam, hogyha átugornak bizonyos szakaszokat, nem? Így mert az később az életbe vissza fog jönni.
0: Így van. Tehát ha valaki kizárja például az alku részét, az előjön. Itt vagy ott elő fog jönni. Van olyan, aki, láttam olyat, hogy azt mondják, hogy milyen fegyelmezett volt a gyászban, amióta megtörtént a baj, soha nem sírt, fegyelmezett. Tehát, hogy nem volt nem voltak jelei annak, hogy ideges legyen minden. Ez megint nem jó. Mert elő fog jönni, pontosan te mondod, tehát, hogy elő fognak jönni. Nem azt bátorítjuk, hogy az ember annyira ideges legyen, hogy szétzúrzó, meg ilyen örült kirohanásai legyenek. De jobban örülünk, ha tényleg megél minden szakaszt, és nem ugrálja át, vagy nem blokkolja olyan szinten, mert igazából nekem ez azt mondja, hogy ez még tagadás, ez egy meghosszabbított, néha lehet, hogy hónapokig, vagy évekig tartó tagadás.
1: Akkor ezek szerint feldolgozni a gyászt, hogy megküzdeni a gyásszal, akár tudatos, akár nem tudatos, így tudok, hogy ezt a 6 lépcsőt végigjárom.
0: Így van.
1: És kinek mennyibe telik.
0: Igen. Van, akinek szüksége van segítségre, mert ugye függ, hogy milyen erőteljesnek ítéljük meg az elhunyt személye való kapcsolatunkat. Például egy édesanyja elveszít a gyermekét kiskorban, az édesanyja nagyon erőteljesnek ítéli meg azt a kapcsolatot. Ha valaki mondjuk időskorban veszít el a szüleit, mondjuk 80 évesen, akkor valahogy azt mondja, igen, fontos volt, de itt volt az ideje. Tehát, hogy, és akkor megint könnyebb.
1: Gyász.
0: Igen, ha valaki házastársát veszíti el, ahol nagy a szerelem, nagy a kapcsolódás, lehet, hogy valamilyen krízis után épp nemrég találtak újból egymásra, és történik egy szakadás. Megint nagy gyász. Ha valaki évekig ápolja a házastársát, az megint másképp fog, mert annak úgy mondják, hogy ez a gyász előtti gyász. Tehát amikor már gyerekeknél, hogy volt egy gyerek, olyan drága volt, azt mondta, 10 éves volt, míg az anyukája meghalt, és 5 éves volt, míg az anyukája daganatos beteg lett, és úgymond 5 évtől 10 évig, 5 éven át végig kísérte a rengeteg szenvedést, minden. És egyszer csak azt mondta a nagynéninek, hogy, és őtől le tudom, hogy hozták a gyereket, megijedtek, hogy nem kell-e vele foglalkozni, még nem volt anyuka meghalva, és azt mondta a nénikéjének, hogy én úgy várom már, hogy anya meghaljon. Miért? Mert a gyerek már nem tudta vinni a gyász előtti gyászt. Tehát, hogy csak azt, hogy látta, hogy tehetetlen. Tehát olyan szinten tehetetlen, hogy egy nap egyszer engedték be a két testvért két-két percre, és hogy nem lehetett felülni az ágyra, és látni azt, hogy egyszerűen elalszik. Tehát egy kimúlik. Tehát olyan teher volt ez a gyereknek, hogy a gyerek már ott volt, azt mondta, hogy mikor hal már, meg még jobb lenne. És akkor itt megijedtek, hogy hát a gyerek mit kíván. Azt kívánt, hogy már nem bírta terhet. És az ő esetében, mikor a anya meghalt, az neki egy fellélegzés volt. Bár végigment a folyamaton, de pak, pak, pak, tehát gyorsabban, mert igazából ez már egy megoldás

0: volt egy hosszú előtti gyászra.
1: Értettem.
0: Gyász előtti gyászra. Nem. Hm. Úgyhogy ez nagyon összetett.
1: Nagyon összetett, de újonnan Isten tud ebben bennünket segíteni.
0: Így van.
1: Ő az, aki életünk ura, meg aki legyőzte a halált, meg erről majd beszélünk is a podcast végén. Így itt az vetődik így fel bennem annak, hogy tehát úgy gyászolunk, vagy ezt alkalmazzuk, hogy eljönnek az ismerőseink, a szeretteink, amikor valaki meghalt, és temetésen a részvétüket nyilvánítják ki. Hogy esetleg, ha nem én vagyok érintve a gyászba, akkor mit tehetek? Hogyan viszonyulnak azokhoz, akik gyászolnak, akik elveszítették valakiküt? Tudom, hogy függ esettől és esettől, ahogy az előbb ezt taglaltad, hogy nem mindegy, hogy milyen egy hirtelen haláleset, vagy egy meghalt a 87 éves nagymama, vagy nagytata, ami úgymond az élet vele járója, hogy mi, mint emberek, vagy keresztény emberek, hogyan viszonyunk a gyászolókhoz? Mit tehetünk? Hát, esetleg néhány dolgot mondanál a teljesség igényénél.
0: Mert amit meg kell értenünk, hogy a gyász élethelyzetében az emberek mást és mást igényelnek. Arra kell figyeljünk, hogy van, aki ilyenkor igényli, hogy sokan legyenek körülötte, körülvegyék, megöleljék, legyen egy váll, amin sírjanak, tehát hogy legyen hol megéljék a gyászukat. És akkor ilyenkor, ha valakinek könnyen jön, hogy az ilyen gyászolót átölelje, melléje álljon, támasza legyen, felhívja, két jó szót mondjon, akkor ez jó. Csak ugye ezt figyelni kell. Mert ott van egy másik kategória, meg, akik meg gyászva, meg mindent akarna, csak azt nem, hogy ne érintsenek, most ez túl sok. Tehát nem akarok más, mert ha valamit akarnék, a meghalt személy érintését akarom, de most senki se ne köszöntsön, se ne sem, tehát elbújnának, mert kell nekik az, hogy megéljék magukban ezt a gyászt. Tehát, hogy nem mindenki egyformán éli meg. Ami azonban biztos, hogy ezzel nem tudunk tévedni, vagy mellé nyúlni a dolgoknak, az az, hogyha az ember bátorító üzeneteket ír. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sokat segít, mert ha nem akkor, például édesanyám esetében, mert ő van közelebb most időben hozzám, édesanyám esetében hónapok után, tehát azt hiszem egy fél év is eltett, ha nem több, amikor végül elolvastam az üzeneteket, amit az emberek írtak. Sokan írtak. Azt láttam, hogy jönnek be az üzenetek. Nem volt erőm elolvasni.
1: Akkor olvasni.
0: Édesapámnál rövidebb volt az idő. Édesapámnál hamarabb, pár nap vagy hét után el tudtam olvasni. Édesanyámnál hónapok kellettek. Tehát nem tudtam, nem volt erőm. De hogy ott voltak, akkor a segítség volt. Nem akkor azokon a napon, amikor jött az üzenet. Nekem hónapok után volt segítség. Tehát, hogy az üzenettel soha nem tudunk mellé fogni. Hogy Isten mikor használja azt, azt már majd kimunkálja. Amire vigyáznék, ez a fizikai közelség. Például, amikor én gyászoltam mindkét szülőmnél ott volt, tehát én akkor azt mondtam, csak ne jöjjenek, ne ülelgessenek, és hagyjon mindenki békén, amennyire lehetett. És nekem az például rettentően rossz, amikor úgy ugrottak, és ölelt, és azt mondtam, hogy tudtam végig, tehát azt végig kellett szenvedni. Tehát, hogy erre nagyon-nagyon figyelni kell, míg tudom, másoznak pedig pont az keletet. Igen. Tehát, hogy ezért mondom, nagyon-nagyon összetett ez a dezét, hogy ezt figyelni kell. Látszik, hogy az ember hátrébb lép, vagy csak a kezét nyújtja, vagy. Tehát, hogy és akkor ezt nem kell erőltetni. Tehát kell annyira bölcsek legyünk, hogy ezeket a jeleket érzékeljük. Ami nagyon fontos, hogy ne kezdjünk ilyen korokoskodásokba. Az nem segít.
1: Nagy teológia, meg filozófia.
0: Nem. Ezekben jobb, mert úgy sem látunk bele a háttérbe. De mondom, a bátorító szavak azok mindig jól jönnek.

0: ami segítség lehet, főleg, hogy a család vagy rokonságon belül, ami nekem óriási segítség volt, hogy hónapokon át mindkét szülőm elvesztésekor a nagynéném, mind akik életben voltak, meg vannak, nem tudom, mintha megbeszélték volna egymáshoz, vagy hogy volt, de valaki mindig felhívott hetente egyszer. Unokatestvérek rám írtak, tehát, hogy bár szüleim nem voltak, de lettek szüleim, az ő testvéreik, azok ott voltak. Ahogy a szomszédasszonyom rám csörgött, hogy hozok neked valamit enni, mit főzek, és mondom, majd megfőzök én. Tehát na, de maga az, hogy rád kérdeznek. Tehát, hogy ezt lehet, és tudod, mi az érdekes, és ezt nagyon sokan nagy ászolók elmondják, hogy ezt tapasztalják az első pár hétben. És utána na, pedig alapol. Teljesen eltűnik. És akkor hogy valahogy, amikor valaki mellett ott akarsz lenni, gyászoló mellett, akkor legalább tudatosan te írd be. Én például azt csinálom, most nemrég egy nénikém elhunyt, a édesapám legidősebb nővére, és akkor én tudatosan betettem magamnak, hogy az első hetekben minden héten ráírtam az unokatestvéreimmel, aztán mondtam, hogy megpróbálok havonta telefonálni, tehát tudom, nekem mennyire sokat jelentett, hogy hosszú folyamatban, tehát hogy kell ez érdeklődni, hogy van. Aztán majd látszik az, amikor már elkezd ők telefonálni, aki gyászban voltak, azt jelenti, hogy most már ő is nyit. De hogyha volt egy jó kapcsolat, akkor csak azért, mert ő most nem tud kapcsolódni, én tegyem. Finoman, közeledve tegyem, legyek ott. És amit lehet, tehát az okoskodásokat hagyjuk ki, az senkit nem segít.
1: Köszönöm.
2: És még egy annyit említettél, hogy ez a gyász előtti gyász, ez se túl jó, hogyha túl hosszú vagy már teherként nehezedik ránk, de mégis lehet valahogyan készülni a gyászra?
0: Igen, lehet, de bármennyire készülünk, készületlenek vagyunk.
2: Meglepetésként vagyunk.
0: Igen. Tehát sokan azt mondják, neked biztos könnyű a gyász, mert te annyi embert segítettél átmenni a gyászon. És mondom, és miért gondolod, hogy könnyebb? Hát, mert te tudod, mert te biztos, hogy könnyen gyászolsz. Mondom, miért én nem vagyok akkor ember? A fogorvosnak nem ugyanúgy fáj a foga. Tehát, hogy attól, hogy én tudom, nekem annyiban segített, hogy én tudtam, hogy hol vagyok, hol tartok.
1: Igen,
0: és ami nagyon fontos volt, hogy mikor voltak ezek főleg a második, harmadik szakasz, akkor én nagyon tudatosan dolgoztam azon, hogy ezek ne tartsanak sokáig. Nekem, ami nagyon sokáig tartott, a negyedik szakasz, tehát én ezt vettem észre, a negyedik szakasz nagyon sokáig tartott, nagyon sokáig ment az emlékezés. Tehát olyan szinten, hogy egészen ilyen egész apró kiskoromig visszamenve emlékek jöttek elő. Tehát, hogy ez nekem nagyon hosszú volt, és aztán ezért is nyúlt el anyukámmal ilyen hosszan másfél évig, mert ez nagyon-nagyon hosszú. Sok esemény, sok évforduló, sok, nagyon sok minden volt. És akkor, mikor ezeket így sorba-sorba veszed, tehát sok volt. Majd Isten megadta, mivel első voltam az élők között, a testvérek között, hogy sok emlék volt. Úgyhogy volt mit elmélkedni, volt mit végig gondolni. De nem tudsz felkészülni. Tehát hiába tudod, és aki végighallgatja, annyi, hogy eszébe juthat, és mikor ott van, akkor tudatosan küzdhet, hogy bizonyos szakaszokban ne ragadjon bele. Ennyit tudunk tenni.
1: Én köszönöm, hogy egy ilyen témáról is nyíltan tudtunk beszélgetni, Anna, meg már talán annyit mondanék, hogy úgy tudunk készülni, hogy imádkozunk a szeretteinkért, hogy az Úré legyenek, ugyanis
0: amen.
1: Tudjuk azt, hogy átmentünk a halálból az örök életre. Meg aki hisz a fiúban, annak örök élete van, ítéletre sem megy. Tehát, hogy ha így hal meg a szerettem, azt hiszem, hogy segít a gyásznak a
0: feldolgozása.
1: Vagy ha magamra nézek, hogy így tekintek rá, attól ott lesz ez a hat lépcső, de hogy mekkora reményt ad meg, örömet, hogy Uram, nálad van, veled van, kibékülve. És akkor tényleg a viszontlátás öröme az egy reális remény.
0: Igen. Ide, ha nem tudom, még egy percünk van, ami nagyon érdekes dolog, amikor látod a szeretteidet, akik az Úrban halnak meg, azt mondja a Biblia, hogy nézd az életük végét. És én sokáig ezt úgy értettem, hogy hát nézd, mi mindent tettek ők az életük végén. De hogyha arra gondolok, hogy nézd meg az utolsó napjaikat.
1: Hogy érkeznek az életbe.
0: Igen, és hogy azt tudom nektek mondani, hogy nagyon sok lelki élményt adott az Isten az évek során. De amit én ott a haldokló szüleim ágyánál éltem meg, azt a mennyországi állapotot,
1: sehol.
0: Azt sehol. És akkor beszéltem olyanokkal, akik ugyanott voltak, szüleik, vagy mások gyermekeik, eszembe jut egy barátnőm, aki pár éves gyermekét ugyanígy vitte végig, és végig énekelte vele, míg elhunyt a nagyon súlyos beteg gyermeke. Hogy is azt mondta, hogy a mennyország szállt le, de tényleg ezt éled meg. Így tehát, van. Hogy az Úr áldottainak a halála, az egy olyan élmény, amit bár nagyon fáj, nem adnék semmiért, és én nagyon-nagyon sokat imádkoztam, apropó, hogyan lehet készülni, nagyon sokat imádkoztam azért, főleg mikor édesapám volt ott, és láttam, hogy afelé halad. Nagyon-nagyon súfolt volt az életem abban az időben, és azt kértem, Uram, mondd meg, melyik nap lesz az. És amikor megmondod, én azt a napot mindent letörlök, hitből, kitörlök, semmit nem csinálok aznap. És a Jóisten olyan kegyelmes volt, hogy reggel megmondta. Még meg is ijedtem, mikor azt az igét, ami jött sorban. És akkor tudtam, hogy nekem ma legalább délig, még délig valahogy volt, amit nem tudtam annulálni, délután mondom, mindent. És úgy volt, és onnantól kezdve ott ültem, ott voltam el az utolsó lélegzetig, és aznap elment. Isten kegyelmének látom ezt, mert én azt akartam, hogy ott legyek. Tehát, hogy, mert mindig ezt láttam, szerintem attól tartottak, hogy egyedül lesznek, bár egyedül mennek át. Azt mondom, hogy nem szeretném, hogy egyedül menjenek el. Ha nekem egy lehetőségem van, ott akarok lenni velük. Édesanyám esetében 5 hétig mondtam le mindent. Mert azt mondta az orvos, 2 naptól 2 hónapig bármikor. Olyan munkám van, hogy meg tudtam tenni. Én megértem azt is, aki ezt nem tudja megtenni.
1: Nyilván.
0: De ott lenni, és ezt így látni, persze iszonyatosan nagy teher, mert nem tudod, hogy mikor jön el az. De mikor érzed azt a mennyei légkört, és hogy nem üvöltve, vergődve, hanem úgy mennek el, érted, hogy egyszerűen megáll a világ, érted? És mikor tudod, hogy és akkor nem az jön, hogy jön üvöltsé, meg vergődjé, hanem csak azt mondod, hogy elment, és hogy ott van az Úrnál. És hogy akkora békességet kapsz, amit nem tudsz megmagyarázni. És azt nem csak én éltem át, nagyon sokan, én sokakkal beszélgettem, akik így engedték el a szeretteiket. Tehát, hogy lehet felkészülni, bár, mondom, akkor is felkészületlenül ér, mert annyira ismeretlen, annyira életellenes a halál, hogy nem hiába mondja a Szentírás, hogy ez a mi ellenségünk.
1: Igen.
0: És milyen jó, hogy Jézus ezt legyőzte. Tehát képzeljétek, hogy ezzel tényleg együtt kéne egy örökké valóságon éljünk a halállal, meg a halál tudatával. Igen.
1: Köszönöm, Anna, meg én ezzel vissza tudok csatolni. Sokakat tudok. Tehát, hogy a hívő ember halála totál más, mint a hitetlené. És mondhatnánk az ellenkező esetben, hogy hogyan halnak meg, akiknek nincs reményük, nincs Krisztusuk, nincs megmentőjük. Illetve egy podcastes vendégünk, Frigyes bácsi mondta azt, hogy a hívő emberről nem azt kell mondani, hogy eltávozott, hanem megérkezett.
0: Amen.
1: És érkezünk meg mi is. Megérkezzenek meg a szeretteink is, imádkozzunk értük, meg legyünk olyan hitelesek, és én szentül hiszek abban, hogy amit mondott a Biblia, hogy nem lesz gyász, nem lesz jajkiáltás, és eltörli a könnyet, hogy ezt megtapasztaljuk itt is, hogy a könnyet eltörli, de ott totál el fogja törölni. Anna, Márk, köszönöm ezt a mi beszélgetés veletek. Isten segítsen bennünket, hogy úgy éljünk, hogy az ő tetszésére legyünk.
0: Amen.
1: Köszönjük.

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Szakíts időt a pihenésre. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 23. Zsoltár, 2. vers. Ha úgy érzed, nem sokáig bírod már tovább, talán itt az idő, hogy átgondold a fontossági sorrendedet, és változtass az életviteleden. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál. Zsoltárok könyve 139. fejezet, 14-es vers. Így adott hálát a zsoltáros. Isten úgy tervezte meg a tested, hogy figyelmeztessen, például itt-ott jelentkező fájdalommal, amikor túlzásba viszel valamit. Sajnos, amíg csak tudjuk, figyelmen kívül hagyjuk ezeket a figyelmeztetéseket, és megpróbáljuk pirulákkal megoldani a bajt. A gyógyszerek azonban legfeljebb csak rövid távon segíthetnek. Ha nem törődünk Isten megállt parancsoló szavával, annak mindig meg kell fizetnünk az árát. Senkit sem vezérelt nemesebb cél és fontosabb küldetés, mint Jézust és a tanítványait, de még ő is azt mondta nekik, hogy szakítsanak időt a pihenésre és a feltöltődésre. Ha lelkipásztor vagy, talán neked sem ártana gyakorolnod, és másoknak is megtanítanod ezt. A gyülekezet nem foglalhatja el annyira az embereket, hogy az negatív hatással legyen az egészségükre, vagy ártson a családi kapcsolataiknak. Ha kimerítő életet élsz, ne halogass tovább a szükséges változtatásokat. Ne várd meg, amíg történik valami, például egy egészségügyi vagy családi probléma. Kezdj el még ma úgy élni, ahogy azt Isten akarja. Ha neki tetsző módon élsz, a békességnek egy egészen új szintjét tapasztalhatod meg. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Mondják, érezték már úgy bármelyik élethelyzetükben, hogy na, aztán ebből most már elég. És ezt legtöbbször olyan helyzetben szoktuk kimondani, hogy ebből elég, amikor már túl feszült a húr, már annyi minden történt, és olyan sokat nyeltünk, vagy olyan sokszor léptünk túl dolgokon, hogy azt mondtuk, hogy ez így nem folytatódhat tovább. Isten igényében is van ilyen helyzet, de nem biztos, hogy pontosan arra fogja azt mondani Isten igéje, hogy na ebből elég, mint amire mi úgy élből kiszoktuk ezt mondani. Tessék csak hallgatni, mit mond Péter apostol. Bizony, elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálvány imádásokban éltetek. Mindjárt folytatom, de itt muszáj megállni. Péter apostol jól ismerte azokat a gyülekezeteket, hiszen úgy tudjuk, hogy jó részt az ő munkálkodása nyomán alapultak, akiknek az első levelet címezte. Ez, amit olvastam, az első levél 4. fejezetéből van, tehát már lassan a levél vége felé, a közepén túl, ahol nagyon-nagyon konkrét dolgokat kezd elmondani a gyülekezetnek. És tudják, úgy van ez, hogy amikor elindul egy ébredési folyamat, akkor nagyon sokan mélyen megítélik korábbi életmódukat, vágyódnak szabadulás után, de aztán elkezd ez a friss lélektől jövő fuvallat megnyugodni, és egy vákumhatás képződik. Ez a vákumhatás azt jelenti, hogy családtagok elkezdenek csapódni, szomszédok elkezdenek csapódni, valakinek megtetszik a kereszténység, valaki jó lehetőséget lát benne, és elkezd a gyülekezetbe beszivárogni egy másfajta lelkület. És azok, akik korábban kimondták, hogy nem akarják az előző életet élni, mintha kezdenének visszalopkodni valamit a korábbi életmódukból. Emlékszek egy emberre. Kiderült róla, hogy nem hűséges a feleségéhez. És amikor beszélgettünk arról, hogy is van ez, ő azt mondta, hogy békén lehet őt hagyni. Ő egy másik nagy bűnből hatalmas szabadulást élt át, és attól szabad is, azt nem gyakorolja, nem teszi, nagyon sok helyen bizonyságot tett róla, de nehogy már ezt is elvegyük tőle. És úgy fogtam a fejem, amikor hallgattam ezt a nehogy már ezt is elvegyük tőlét, mert itt nem erről szól a dolog. Nem arról van szó, hogy kaptunk egy kosarat a megváltótól, és mindenki választhat, hogy melyik bűnét szeretné beledobni amolyan fölajánlásként, hogy aztán a többivel éljen nyugodtan tovább. Azt mondja Péter, ez nem erről szól. A kereszténység nem a válogatott bűnök megtartásának a helye, hanem a kereszténység az, ahol nemet mondunk a megtérés eredeti szava teljes és gyökeres életváltozást jelent. És azt mondja Péter, ki kell mondani? Ez egy határvonal. Ezt átléptem, és innen egy másfajta élet következik. És nem ugrálunk vissza, ezt a nem ugrálunk visszát, ezt egy ószövetségi profétától vettem, aki azt mondta Izrael népének, hogy megbüntetem azokat, akik átugrálják uruk házának küszöbét. Tetszik tudni, ez a kálai kettős híres magyar tánc, ez a kettőt jobbra, kettőt balra. Ami azt jelenti, hogy egy kicsit bent vagyok, egy kicsit kint vagyok, pont ahogy jól esik. Ha az az érdekem, mert olyan szelek fújnak, akkor nem vagyok annyira bent, vagy egészen kint vagyok. De ha az érdekeim úgy diktálják, akkor bent látszónak próbálok mutatkozni, mert most ez a trend, ez az irány. És azt mondja Péter, elég volt. Értitek? Vége. Döntsétek el, Krisztussal vagy Krisztus nélkül, mintha Józsué magaslataira emelkedne itt Péter apostol, aki azt mondta, hogy választhatok Isteneket, akit szolgálni akartok. Akár visszamehettek tőlem, az Eufráteszen túlra is, ahonnan Ábrahámék annak idején kijöttek. De ne csináljátok ezt a kétlaki életet. Viszont én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk. Elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint, kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésben, dorbézolásban, tivornyázásban, szentségtelen bálványimádásban éltetek, de nem állít meg. Azt mondja, hogy ezért haragusznak rátok, sőt, káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. A hívő ember életmódja radikálisan más kell, hogy legyen. Ahhoz képest, mint ahonnan jött. Most vélem hallani onnan a másik oldalról, hogy de én egy nagyon rendes családból származom. Adj hálát érte Istennek. Nem arról szól, hogy meg akarnám bélyegezni a korábbi családodat. Na de, azért álljunk csak meg. Mit is jelent a nagyon rendes család? Én ismerek olyan családot, amelyek egyébként nagyon rendes, tisztességesen dolgoznak, nevelik a gyerekeiket, de ha a szótárukat nézem, a kifejezéseket, amiket használnak, nem való Isten népéhez. És ismerek nagyon sok olyan gyülekezeti tagot is, akinek a kezébe úgy időről időre csak bekerül mindenféle boros pohár, pálinkás bögre és még sok minden más, hogyha egy-egy nagyobb családi ünnep van, akkor egy picit jobban fölöntünk a garatra, na de hát ugye ez így szokás. Ismerek olyanokat, akik sok mindent megengednek maguknak, akár az internet világából, muszáj tájékozottnak lennünk. Olyan állásfoglalásokat hallok, hogy a pénz beszél a kutya ugat, ezért aztán nyilván ott kell pénzt keresni, ahol lehet pénzt keresni. Hát nem lehet minden elvet érvényesíteni ennek érdekében, ami a Szentírásból megismerhető, de hát ugye ezt mindenki így csinálja. És természetes, hogy a világ nézi, és bármilyen hihetetlen nevetés undorodik. Mert lehet, hogyha hívő embert lát, akkor megveti. És akkor azt mondja, hogy lúzer. És azt mondja, hogy ugyan már kérem szépen. De tudja róla, hogy másképp él, mert hívő. Másképp gondolkozik, mert hívő. Más etikai szabályokat követ, mert hívő. Lehet, hogy nem megy vele, de tudja róla. És még hogyha beszél is, akkor igazából azért beszél ellene, mert olyan szeretne lenni, mint ő. De se ereje, se önuralma nincs hozzá, hogy rájön erre az útra. Mert akkor elmarad a kicsapongás posványa. És hogyha valaki nem egészen érti ezt a kicsapongás posványát, akkor egy kép jut eszembe. Egyszer vadmalacokat láttam az anyjuk mellől, elstartolni, minthogyha versenyt futottak volna, és hogy hova igyekeztek olyan nagyon, hát volt egy szép nagy dagonya, és bele az egész család, és láthatóan rendkívül élvezték. Hát, hogy néztek ki, mikor kijöttek, azt meg én élveztem rendkívül, mert hogy mégiscsak kismalacokról volt szó, és nagyon édes látvány voltak, csöpögve orrukig a dagonyának a fertőjétől. Na de lelkileg, hova is tart a világ? És velük együtt vállalunk közösséget? Titokban? Vagy nyíltan? Vagy pedig, kimondtuk, elég volt. Mert aki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, hogy hangzatos szavak helyett az életmódunk az, ami igazolja vagy cáfolja, hogy a te országodhoz tartozunk-e, hogy a te gyermekeid vagyunk-e. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak valami demagóg, papi szófordulat legyen ez az elég volt, hanem az életünk gyümölcse bizonyítja, és bizonyítsa, hogy más gyümölcsöket termünk a te lelked által. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten fénye a sötétségben. A mai ige 18. Zsoltár 29. verse. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem, a sötétségben. Gondolatok az igéről. Megtörténhet, hogy lelki sötétségben ülök, és ha ez egyben lelki sötétség is, akkor semmilyen emberi erő nem adhat nekem világosságot. De áldott legyen az Isten, aki képes megvilágítani életemet és meggyújtani mécsesemet. Még ha akkor is körülöttem a sötétség, hogy már szinte tapintható, az ő fénye át tudja törni a feketeséget, és képes azonnal világosságot támasztani körülöttem. Az a nagy kegyelem ebben, hogy ha Isten gyújtja meg a lámpásomat, azt senki el nem oldhatja, nem is fogy ki belőle az olaj, sem nem alszik el magától. A fény, amelyet az Úr a világ hajnalán teremtett, még ma is árad. Isten olykor talán tisztogatja lámpásait, de kialudni sohasem hagyja őket. Ezért énekelhetek a sötétségben is, mint a fülemüle. Vágyakozásom dallamot formál, reménységem adja a hangot. Hamarosan örvendezhetek az Isten által meggyújtott lámpás fényének. Most még komor és elcsüggett vagyok. Talán az időjárás okozza, talán testi gyöngesség, vagy egy hirtelen támadt baj. Bármi is okozta sötét hangulatomat, tudom, hogy egyedül Isten gyújthat ebben a sötétségben világosságot. Csak ő ránézek. Nem sokára itt lesz lámpása, és az ő világosságában ítélhetem meg a dolgokat. Egyszer pedig, ha majd eljön az ideje, ott leszek, ahol nem lesz már szükség lámpásra, sem napfényre, mert az új Jeruzsálemet Isten dicsősége fogja megvilágítani. Jelenések 21.3. Ma kezdődik a teremtés hete. A teremtés hetét 2026-ban Magyarországon mától szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47 első fejezete alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösség számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Folytatódik az Európai Baptisták éves találkozója. Már elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrésben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Az időjárásról megkezdődött az őszi melegedés. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy az írva találjuk az Efézusokhoz írt levélbe, és ott az első fejezet harmadik versétől a nyolcadik versig terjedően a következőképpen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiába. Ő benne van az ő vére által, a mi megváltásunk, bűneink bocsánata és kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.

0: Drága megváltónk, amikor arra gondolunk, hogy ide küldött téged az Atya, akkor a mi értelmünk ezt elfogadni el tudja, de fölfogni nem képes. Csak azt tudjuk mondani, hogy áldott vagy. Azért, mert kiválasztottál minket Krisztus Jézusért. És áldott vagy azért is, mert bizonyságot tehetünk rólad, mint a mi mennyei atyánkról, és elmondhatjuk mindenkinek, hogy mit is jelent az Isten irántunk kiáradó szeretete az Úr Jézusban. Segíts, hogy ez a mai Biblia tanulmány is világos és egyértelmű lehessen mindazoknak, akik hallgatják, de mi magunk sem maradjunk érintetlenek a te igédtől. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Ezt a negyedévet a korintusi két levél tanulmányozásával töltöttük el, és elérkeztünk az utolsó Biblia tanulmányunk gondolatához, kegyelem, szeretet és közösség. A Szent Háromságot sugallja vissza ez a három szó. A kegyelem az az Atya Istenre jellemző, a szeretet a Fiú Istenre, és a közösség a Szentlélekre. Természetesen ezt nem lehet úgy venni, hogy a másikban nincs meg, de talán, ahogy mi emberek megismerjük a végtelent, a teremtőt, a messiást, a Szentlelket, akkor talán ezt a három fogalmat tudjuk velük kapcsolatban megemlíteni. Az Ószövetségben inkább az Atyáról van szó, az Új Szövetségben inkább a fiáról, a názáreti Jézusról, és amikor elment, azt mondja, elküldöm a ma vígasztalót hozzátok, és utána a Szentlélekről van szó. De természetesen minden korszakban azért a Szent Háromság az Ószövetségben is ott lappang, az Új Szövetségben már teljesen világosan lehet látni, és aztán a Biblia Új Szövetségi vonatkozásában is teljes mértékben meg tudunk győződni erről. Jézus Krisztus kegyelme a vasárnapi gondolatsor, Korintusi második levél, 8. fejezet, 9. verse. Egy rövid Biblia vers. Mit mond számunkra Székely Marika?
2: Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
1: Valami olyan dologról van szó, hogy szegény és gazdag, és össze-vissza váltogatja, a szegénységből lesz a gazdagság ismét valamilyen szegénységre mutat rá. Anikó?
3: Én egy más fordításban olvastam ugyanezt az igét, és ha megengednétek, elolvasom, hogy melyik szót fordította itt ez a fordítás máshogy. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét a kegyelem helyett. És szerintem ez a kettő nagyon jól kiegészíti egymást, és sokkal mélyebb tartalmat okoz, hiszen kegyelemre annak van szüksége, aki rászorult valami miatt. Mondjuk egy elítélt kegyelmet kaphat, és akkor akár még egy halálbüntetést is elengednek, vagy hát a büntetését mérséklik, elengedik, stb. De az Úr Jézus velünk szembe, és Isten velünk szembe ezt a kegyelmet alkalmazta, hogy mi rászorultunk, jogosan megérdemeltük a büntetést, megérdemelnénk, tehát rászorultak vagyunk Isten kegyelmére, Isten jó téteményére, amit az Úr Jézus gyakorolt velünk, hogy ő helyettünk a mi jogos büntetésünket átvállalta, ide jött erre a földre, ebben a földi testben elszenvedte a nekünk járó büntetést, és így nekünk örök életünk lehet. Tehát Isten kegyelmet gyakorolt, az Úr Jézus a jó téteményét végigvitte, végigment azon az úton, a megváltás útján. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a két kifejezés nagyon, nagyon mélyen érzékelteti azt, amit mi kaptunk, vagy kaphatunk, inkább azért így mondom, mert ahhoz, hogy ez érvénybe lépjen a mi életünkben, nekünk is tennünk kell, mégpedig el kell fogadnunk. Hiába hirdeti ki valaki fölött a kegyelmet, volt rá már precedens a történelemben is, ha nem fogadja el, akkor végrehajtják az ítéletet. És így van ez az Isten és ember vonatkozásában is hiába fizette ki Jézus a nekünk járó büntetést, ha ezt nem fogadjuk el és nem tekintjük a saját számunkra érvényesnek, akkor bizony ugyanúgy a bűneinkben vagyunk, és ugyanúgy a jogos ítélet, az örök kárhozat vár ránk. Tehát
1: kimaradunk a kegyelemből.
3: Kimaradunk a kegyelemből, hiába van felajánlva.
1: Köszönöm szépen. Szigeti István.
4: Amit az Anikó mondott, én magamnak úgy fordítanám le ezt, hogy mert ismeritek a Jézus ajándékát. Uh-huh. És mi az az ajándék? Hát ez az ajándék a kegyelem tulajdonképpen. Ugye ez nagyon fontos, mert megint egy fontos szóra világít rá a számomra, ez pedig a kapcsolat. Tehát visszaállítani a kapcsolatot, ami megromlott. Ez a kegyelemnek a lényege, hogy visszaállítja ugyanazt a kapcsolatot, ami megromlott.
1: Csak egy érdekesség, hogy a kegyelem, az a káris, a mai modern görög nyelvben pedig ezzel a szóval fejezik ki, hogy köszönöm, echaristo, a modern görög. Tehát van benne ennek a kegyelemnek bibliai vonatkozása, még tovább él a ma ember számára, és van valami olyan, hogy amit meg kell köszönjek, mert a kegyelmet mindig meg kell, hogy köszönjem. Parancsolj, Tibor!
5: Én megmondom őszintén, sokat gondolkozom ezen az igeversen, nekem valahogy ez évekkel ezelőtt nagyon fontos lett. Ez nem azt jelenti, hogy mivel sokat gondolkoztam, most már úgy igazából meg is tudom ragadni olyan mélységben, ahogy kellene, de azért ez az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, ajándéka, jótéteménye, tetszik, ahogy tetszik a fordítások közül, azért az van odaírva, hogy gazdag léttére megszegényedett azért, hogy mi az ő megszegényedése árán gazdagodjunk meg. Ami azt jelenti, Pál apostol másütt úgy mondja, hogy emberekhez lett hasonlóvá. És abban az állapotban, amikor úgy találtatott, mint ember, még tovább alázta magát, és engedelmes volt halálig a keresztfa haláláig. Nekem Isten három lányt adott, aztán később elkezdtek fiúnakáim születni. De megmondom őszintén, hogyha valaki azt mondaná, hogy egy városért, egy faluért, egy fél országért, vagy akár egy egész kontinensért. Adjam oda az unokámat. Úgy belezsibbad a lelkem a gondolatba, hogy már hogy miért? És Istennek az egyetlen. Tehát azért ez érdemes lenne megpróbálni végig gondolni, hogy mit is csinált Isten? Tehát odaadta. És tudjuk, hogy Krisztusban az ő maga testesült meg, ez rendben van, de ezt nem lehet félváról venni, ez nem egy ilyen húha, hát megszegényedett, ez azt jelenti, hogy egy kicsit tönkrement, kicsit kevesebb volt neki, nem. Tehát, mint aki mindent az ég adta világon föláldozott, miért? Én értem. Azt miért érek neki én ennyit? Ezt nem szeretném megkérdezni, hogy ti miért értek ennyit, csak itt magamról szeretnék gondolkozni. Tehát ismerjük, ez az ismeritek, ez innentől kezdve azért kezd egy kicsit olyan megkapargatni való, hogy tényleg ismerjük az Istennek ezt az ajándékát? Vagy legalábbis próbáltunk már fölfogni?
1: Köszönjük szépen, Marika.
6: Ugye Isten kegyelme az egy újrakezdés lehetősége, és azért akar nekünk kegyelmet adni, hogy bűneink miatt ne veszünk el. De a bűn eltörléséhez a mi őszinte bűnbánatunk is kell, és akkor tudja Jézus a kegyelmét ránk árasztani. Kegyelmet nem lehet se megvenni, se kiérdemelni, se kikényszeríteni. Jézustól kapjuk ingyen, és nincs behatárolt mennyisége, hogy úgy mondjam a kegyelemnek, hogy na, elfogyott, és te lemaradtál. És mindenkinek lehetősége van, hogy Isten kegyelmét magához vegye. És amikor valaki kegyelemben részesül, és valami oknál fogva 180 fokos fordulatot tesz, akkor a kegyelem visszavonatik. Tehát a kegyelmet őrizni kell, mint egy kincset.
1: Apa László?
7: Egy kicsit ezt a kegyelmet nehéz nekünk embereknek, nem is kicsit, nagyon nehéz nekünk értelmezni ezt a kegyelmet nekünk embereknek. Én egy nagyon lehet, hogy egy gyenge illusztrációval próbálnám ezt elmondani, hogy ha mi emberek itt a Földön kegyelmet kell gyakoroljunk egymással szembe, ha mondjuk nekem a feleségemmel szembe kell kegyelmesnek lennem, akkor az nem annyira nagyon nehéz. Ha a gyermekemért, ugye itt elhangzott, a Tibor említette az unokáját, a gyermekemmel szembe kell kegyelmet gyakorolni, akkor ugye az ember részrehajló, és persze, hogy hát hogy ne gyakorolnák kegyelmet. Ha a barátaimmal szembe kell kegyelmet gyakorolni, testvéreim, akik gyülekezeti tagok, hát akkor még az is megy. Ha már egy idegen, akit már nem ismerek, már távolabbi, akkor már úgy fölteszem a kérdést, hogy hát jó, rendben. És mi van azzal, aki az ellensége? Mit csinálok azzal az emberrel, aki mondjuk bántja az én gyermekemet? Azzal szembe, ugye nekünk ez már felfoghatatlan. Hiszen ha valaki bántja az én családtagom, az én szemem fényét, ugye, unokám, gyermekem, de hogy fogok én kegyelmet gyakorolni azzal szembe? És akkor itt tegyük fel azt a kérdést, hogy az Atya Isten, amikor az ő fiát odaadta értünk, és kegyelmet gyakorolt azokkal szembe, akik bántották az ő egyetlen egyét. Ugye, hogy mennyire mélyen érintő ez a gondolat.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
5: Én nem vagyok jogász, de attól félek, hogy vannak, akik ehhez sokkal jobban értenek itt nálam, de akkor az én értelmezésemet szeretném most elmondani a kegyelemről. A kegyelem, ahogy én látom, nem jogorvoslati eszköz, vagy egy végső fórum. Az túl van a jogon, illetve kívül van a jogon. Az nem valami, amit végig tárgyalnak és felülbírálják a kegyelemmel.
1: A jog nem tud megoldani.
5: Felülbírálják akár egy bíró ítéletét, a kegyelem, annak még csak feltétlenül logikusnak se kell lenni. Az egy döntés arra nézve, hogy mindannak ellenére, ami történt, valakit fölmentenek a végső következmények alól.
1: Köszönjük szépen. László?
8: Ahhoz, amit a Tibor mondott, csak annyit fűznék, hogy annyiban van szerepe a jognak, hogy a jog mondja meg, hogy ki az a valaki, aki a kegyelmet gyakorolhatja. Egyébként minden úgy van, ahogy elmondtad. A Szentháromságról meg annyit mondanék, hogy a kereszténység monoteista vallás. Tehát nem lehet azt mondani, hogy átcsúszik a triatizmusba. Mert a triatizmusnak az a lényege, hogy három Istent tisztelünk, a Szent Háromságban viszont mi egy Istent tisztelünk, három személyben. Ez ugyan kissé fölfoghatatlan, de ha megnézzük, hogy végül is a három személy egységét megteremti a cél, az akarat, a megnyilvánulás, mert akár a teremtésről, akár a kegyelemről, akár a szeretetről beszélünk, mind a három isteni személyben megvan, és mégsem ugyanúgy. Tehát a Szent Háromságnak a lényege éppen az, hogy egy Isten, az nagyon sokféle formában tudja megjeleníteni. Mi hármat említünk, de ez nem azt jelenti, hogy csak három formája lehet. Ezen kívül még millió más formában is megnyilvánulhat. Hát egyet mondok, a természet. Nem véletlen, hogy sokan a természetet tekintik Istennek, mert a természetben is benne van Isten, jó lehet, nem lehet a természetet Istennel azonosítani.
1: Köszönjük szépen. A következő gondolatsor Isten szeretetéről szól. János első levele, 4. fejezet, 7. versétől a 11. verséig. Mit mond számunkra az ige, Tokics Marika?
9: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Ez a tartozás, ez valószínűleg több embernek úgy megakad a torkán, hogy mitől vagyok én adósa más embereknek. És hogyha megfigyeljük, nagyon sokan szeretnék redukálni ezt a szeretetet, hogy Isten szeret engem, én szeretem Istent, kész. Na de, ha én kölcsön adok valakinek, mondhatom-e azt annak, aki a kölcsönt kapta, hogy ne nekem adja vissza. Van, akinek én ezt szánom, tehát amikor ő ezt gyakorolni akarja, több részletben a következőknek legyen szíves adni. És ha ő azt mondja, hogy ezt nem szeretné tenni, vajon igaza van-e? Hiszen mégis az enyémről rendelkezek. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy szeressük egymást, akkor miről is rendelkezik? Amit ő érdemünk nélkül nekünk adott. Kvázi kölcsön. És visszavárja, teljes joggal várja vissza. Csak nem pusztán az ő személyére várja, hogy adjuk, hanem azt mondja, hogy abból fogom megtudni, hogy mennyire szeretsz engem, hogy adod ezt a szeretetet azoknak, akiknek szeretsz.

0: És ő hatással van, és kiváltja, okozza, előidézi, keresem én is a kifejezéseket, szavakat. Tehát ez nem a miénk, hanem Istené, csak valami olyan, hogy visszarefrektáljuk, visszatükrözzük az ő szeretetét.
1: Azt mondta, hogy a teremtett világban is fellelhető Isten, az is egy megjelenési formája, de nem a teremtett világ az Isten. És szerintem a szeretettel kapcsolatban is ezt hangsúlyoznunk kell, mert nagyon sokan összekeverik, hogy a Isten a szeretet, tehát Isten a szeretet forrása, az nem egyenlő azzal, hogy a szeretet az Isten. Mert akkor a szeretetet Isten fölé emelem, és mondjuk én meghatároznám, már alig bírom kimondani is, hogy hát Isten mit tehet és mit nem, mert hát egy szerető, egy szeretet, aki a szeretet maga, vagy nem is tudom, ő az Isten, a szeretet, akkor hát ő nem büntethető, nem akár ítéletet nem hirdethet, stb. Tehát nem, Isten szeretet, Isten, és ez abban nyilvánult meg, hogy ideadta a fiát, tehát egy utat készített, de ezen az egyetlen egy úton lehet bűnbocsánatot kapni, és nem lehet Istent valami skatujába berakni, hogy akkor ő neki így kell viselkedni, mert mi kimondtuk róla.
0: Köszönöm szépen, Apa László.
2: Az Istennek a szeretetét az meg lehet tapasztalni, úgy, ahogy már elhangzott itt, hogy többféleképpen. Tehát például a természetből is meg lehet tapasztalni, kimegyek, tapasztalom azt, hogy milyen csodálatos a természet, és azon keresztül ugye érzem azt, hogy Isten mennyire szeret. De nem véletlenül mondja az ige, és nem véletlenül biztat bennünket, hogy semmi nem tudja úgy kifejezni az Isten szeretetét, mint az ember, mint mi emberek. És valójában mi áhítozunk erre a szeretetre. Tehát ha mi találkozunk egymással, elmegyünk valahova, akkor vágyunk arra, hogy az ott lévő testvérek, az emberek, odajövünk, egy kedves mosoly, egy érintés, kinek mi a szeretet nyelve, azt úgy valahogy szeretjük, hogy azt úgy megkapjuk, és ettől olyan jól érezzük magunkat. De van a szeretetnek egy érdekes dolga, amitől az emberek úgy általában tartózkodnak, hogy a szeretetvállalásnak van egy kockázata is. Amikor én vállalom azt, hogy szeretek, hogy megnyílok a másik ember irányába, akkor azt is tudatosítani kell magamba, és vállalnom kell azt, hogy nem biztos, hogy fogok kapni viszonzást ezért. És nekünk nagyon fontos az, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, mert ez az okozhat csalódást, és okozhat, hogy egy olyan dolgot az embernél, hogy akkor már visszalépek, és akkor letörök. Az Isten azt mondja, hogy én vagyok az, aki szeretlek téged, és minden körülmények között szeretlek téged. Akkor is szeretlek, hogyha mások elfordulnak tőled. A Biblia azt mondja, hogy ha az édesanyja az ő gyermekét otthagyja, és elfordul tőle. Azt mondja Isten, hogy én téged akkor sem foglak otthagyni, semmilyen körülmények között. És még engedjetek meg egy dolgot hozzátenni, hogy a lecsúszott, tönkrement életű emberek nagyon sok esetben kevés szeretetet kapnak. Az igazán, az alkoholisták, és sorolhatnám a droggal küzdők. Tehát kiszorulnak a társadalom szélére, peremére, és nem kapnak szeretetet, csak nagyon keveset. Pedig ha őszintén akarunk lenni, a legnagyobb szüksége a szeretetre mindig annak az embernek van, aki le van csúszva, aki tönkre van menve. Akit nem simogat meg egy szerető anya, egy feleség, egy gyerek nem keresi meg, annak az embernek óriási hiánya van a szeretetre. Hiszen a Bibliában is ugye azt tanuljuk, hogy a 99 báránykát ugye ott hagyja a mester, ott hagyja a pásztor, és elmegy, és megkeresi azt, aki tönkre van menve, aki szétesett, aki elveszett, és visszahozza. Hogy nagyon fontos az, hogy amikor olyan emberrel találkozunk, aki tönkre van menve, akkor ne sajnáljuk tőle. Ezeknek az embereknek sokszor egy-egy kedves mosoly, egy-egy érintés óriási sokat tud jelenteni.
0: Köszönjük szépen. István?
3: Számomra János nagyon egyértelműen fogalmaz. Azt olvassuk a 8. versre, Isten a szeretet. Vagy én még magamra úgy is fordítom, Isten egyenlő szeretettel. Tehát ez nekem ugyanazt azt is mondja, hogy a szeretet tulajdonképpen az Isten természetének vagy jellemének a kifejeződése. És ami nekem nagyon fontos, ez azt is mutatja, hogy ez nem egy meghatározatlan érzelem vagy egy érzés, hanem maga a Isten lényének a lényege tulajdonképpen.

0: mindenképpen.
1: Köszönöm szépen. Gyula?
2: Mivel került az isteni szeretet, föltette magamban a kérdést. És hát Isten előre tudja, hogy eljött az időnek teljesége, elküldte az ő fiát. Azt is tudja, hogy mi vár a fiúra. Mindent az ég adta világon, az Isten előtt nincs titok egyáltalán. És annak ellenére a szeretet az működik. És ha a szeretet indítékai nem ehhez való, nem jellemzi ezt az erőfeszítést, akkor a közösségnek is. Tehát a szeretetről úgy is kell beszélni, mint a gyülekezet közösségéről, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Jézus Krisztusba. A szeretet motiválja mindenbe az ég adta világon, mert ha a szeretetet nem használjuk, akkor összeomlik minden az ég adta világon. A szeretet az a kötőerő, ami megköti, mint a cement a betont. Csak ez lehet, ez lesz a motiváció is a gyülekezetnek. Tehát itt az összességében mondom, hogy ezt is egy picit
1: köszönjük
2: komolyan.
1: Köszönjük szépen. Drábik László testvér.
3: Isten szeretete mindig cselekvésben nyilvánul meg. Ez legnyilvánvalóbban a megváltási tervnél derül ki, hiszen már a teremtés előtt gondoskodott az ember megmentéséről, mert ő eleve bekalkulálta, hogy el fog bukni. De én nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy ahogy Isten szeretete cselekvésben nyilvánul meg, úgy nekünk is cselekvésben kell a szeretetünket kimutatni, és Jézus Krisztus mondta, az ítélet alapját mi fogja képezni? Hogy egyel, legkisebbek közül megcselekedtétek-e? Az éhezőnek adtatok-e enni? A ruhátlant felruháztatok-e, foglyokat meglátogattátok-e, nem akarom sorolni. Az életben millió terület van, ahol az ember cselekvéssel kimutathatja szeretetét, anélkül, hogy egy szóval is megemlítené. Mert nem az, aki mondja, uram, uram, megyem be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én atyám akaratát.
1: Köszönöm szépen, Marika és Tibor.
4: Isten szeretetének nincs feltétele. Isten mindenkit szeret, a bűnöst is szereti, és ha mi szeretjük az Istent, akkor mi hiszünk, és aként élünk, ahogy ő mondja. De hogy lehet összehasonlítani az isteni szeretetet a mi szeretetünkkel? Mert mi tele vagyunk feltételekkel, hogy ha a másik megteszi, hogyha segít nekem, ha elnézi a dolgaimat, vagy viszonozza, akkor szeretem a másikat. De ahogy Isten szeretete feltétel nélküli, mindenki mehet hozzá, ugyanúgy nekünk is, ahogy Laci is mondta, mindenki felé a szeretettel kéne fordulni.
1: Köszönöm. Tibor?
5: És talán annyit hozzá tudnánk ehhez tenni még, hogy az Isten szeretete az a jelleméből fakadó, a személyiségéből fakadó valami. A legtöbbször azért van problémánk ennek az értelmezésével, mert mi az elvárásaink keresztül nézzük. Például itt mondta, az előbb Laci bácsi fölemlegette ezt, hogy hát mit is kell tennünk, mit mondott az Úr Jézus? Például a könyörületnek a cselekedeteit. Na de ha engem igazán szeret Isten, akkor ezt tőlem nem várhatja. Hát abból fogom megtudni, hogy szeret engem, hogyha ezt nekem simán elengedi. És ebben a pillanatban egy zsákutcába fogunk kerülni. Mert az én szeretetről alkotott képem egy teljesen hamis kép lesz, és nem fogadom el az Isten szeretetét, hanem az elvárásaimnak a tükrében akarom látni az Istent, és hát én szeretném őt valahogy távirányítani.
1: Anikó, és megyünk tovább.
6: Tulajdonképpen ugyanezt a gondolatot szeretném folytatni, mert nekem eszembe jutott a zsidókhoz írt levél 12. fejezete, amiben hosszasan foglalkozik azzal a kérdéssel az író, hogy Isten szeretete a nevelésben, a fenyítésben, a dorgálásban is megnyilvánul. A 6. versben egész egyszerűen azt olvassuk, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. És azt mondja, hogy a fiút, a gyermeket neveli a földi szülő is, nem az idegent, a fattyat. És ugyanígy Isten minket is nevel, és ez is az ő szeretetének a megnyilvánulása. Mert sokszor azért Isten szeretetét szeretnénk valamilyen, nem is tudom milyen, hát olyan nagyon kedves, kicsit szirupos, kicsit nagyszülős, kicsit nem is tudom minek elképzelni. Ő nem, ő azt akarja, hogy tökéletesek legyünk a kellő időre, és felkészítsen minket arra, hogy mint tökéleteseket állítson majd az ő színe elé annak idején.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A szeretet istene. Korintusi második levél, 13. fejezet, 11. verse. Varga Gyöngyike.
0: Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség istene veletek lesz.
1: Tehát Isten velünk létének van egy előfeltétele, és ez nem más, mint hogy békességben vagyok a környezetemmel. Vagyis nem a világ hangulatát viszem bele a kapcsolataimba, hanem az Isten hangulatát viszem bele. Tibor, hogy látod?
5: Hát úgy, hogyha ezt a gyülekezet komolyan venné, rengeteg minden változhatna meg. Csak ugye mi azt szeretnénk, hogy hát szeressük egymást, semmi más ne legyen, hunjuk be a szemünket, takarjuk be a fülünket is lehetőleg. Pedig ide az van írva, örüljetek, mármint az Úrnak, akkor fogtok tudni egymásnak is. Például állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Ez nem azt jelenti, hogy egymást kell agyusztálnunk, és mindenki egy akaratra akkor fog jutni, hogy ez az egy akarat az én akaratom, ez tiszta világos. Hanem akkor, hogyha azt látjuk, hogy mindnyájan Krisztushoz alkalmazkodunk, és ez örömünk telik benne, ez önmegtagadással is jár, de egyben egy ösztöke is, hogy hát testvér, nálunk a gyülekezetben ez a normális. És mivel ez a normális, ez a norma, ez a standard. Ehhez igazodunk, nem egyik vagy másik, hanem ez az alap. És itt még jó pár dolog föl van sorolva, ez azért nagyon fontos, mert amikor ez elkezd működni, akkor egyszer csak észreveszünk, hogy hát elkezdünk belülről fejlődni lelkileg. Egyébként pedig egy nagyon-nagyon olyan adminisztratív erőltetett szaga van a dolognak.
1: Köszönjük szépen. Azt mondja, fogadjátok el az intést. Ez teljes mértékben a mai modern világunkban eltűnt. Eltűnt a gyülekezeteinkből, sajnos még a családi életünkből is eltűnt. Én emlékszem, amikor fiatal voltam, és az édesapám vagy az édesanyám figyelmeztetett, vagy a tanárom figyelmeztetett, az ember megállt, és végig gondolja, most egy más világ van. És a kereszténység mindig akkor volt erős, ha a fegyelmezési eszköze maximálisan volt kihasználva. És a kereszténység ott csúszott el a konstantini fordulat után, amikor mindenki azt csinálta, amit akart. De azért szerencsére a mai világban ez nem így van, és a mai világban fegyelmet akarunk, szeretnénk, és ha fejlődni akarunk, akkor ezt meg is kell valósítsuk. István?
7: Csak egy mondatot, amit mondasz itt. Tibor is, és te is felsoroltad ezt a feltételrendszereket. És itt hát a mai világra visszatérve az is van az igében, még folytatja, hogy jussatok egyetértéssel és éltek békességgel. És akkor, ezután van egy nagyon-nagyon fontos szó számunkra, mert azt mondja azért, akkor, ha ez az öt feltétele megvan, akkor a szeretete, békesség Isten veletek lesz. Tehát nagyon fontos ezt a sziget ilyen komplexitással értelmezni, vannak feltételek, és akkor a szeretet és békesség Istene velünk van.
1: Köszönöm szépen, tehát elindultunk az Atyától, aztán eljutottunk a Fiúhoz, most a Szentlélek közösségéhez. Korintusi első levél, második fejezet, és ott a 10-11. vers mit mond számunkra Kulcsár Anikó?
6: Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke.
1: Egy fantasztikus gondolatsor. rabbinisztikus gondolatsor, Tokics Marika.
8: Egy gondolatot szeretnék felolvasni Ellen White-tól a tanulmányunkból, így szól. Fel kell ismernünk, hogy a Szentlélek éppen annyira személy, mint Isten. A Szentléleknek van személyisége, különben nem tehetne bizonyságot a lelkünknek és a lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isteni személynek kell lennie, máskülönben nem kutathatná ki Isten rejtett gondolatait.
1: Köszönöm szépen, hogy felolvastad. Ma egyre divatosabb a Szentléleknek a szerepét, vagy hihetetlenül eltúlozni, és mellette a másik két isteni személynek eltörpíteni a feladatát, vagy a Szentlélekre azt mondani, hogy kérem szépen, ez nem személy, hanem emanáció, ez az Istennek a dinamisza, az ereje, a kiáradása, ez nem személy, ez egy természetes Isten. Erő. Maradjunk a klasszikus, hagyományos Atya, Fiú, Szentlélek személy, és a három személy egy Isten. Ezt nagyon érdekesen oldották meg a görög bölcsek. A görög bölcsek azt mondták, hogy egyetlen fénysugár, de a fénysugárban több szín létezik. Na, ilyen a Szent Háromság, és ez az Isten által létrehozott. A fény az az Isten jellemét tükrözi, és nagyszerű gondolat. László?
3: Én az előző témához mondanék egy mondatot. Ugye az Imre arról beszélt, hogy az Istennel való békesség feltétele, hogy egymással is békében legyünk. De ez nem azt jelenti, hogy mindent el kell fogadni a békesség címszó alatt, ami ütközik a Szentírással. Mert ilyenkor bizony föl kell vállalni a konfliktust. Meg kell tudni mondani, hogy nekem ez a zsinór mértékem, ehhez igazodom, és a békesség kedvéért sem vagyok hajlandó eltérni tőle, nem vagyok hajlandó egyetérteni veled.
5: Ide még hadd kanyarodjunk vissza az Isten lélekéhez, meg az emberi lélekhez. Azt szokták mondani, hogy a mi lelkiismeretünk az egy szocializációs folyamatnak a következménye, tehát a rengeteg minden tanult információ születésünktől kedve összegződik bennünk, és okoz bennünk problémát, hogyha eltérünk attól, vagy éppen örvendeztet bennünket, hogyha aszerint cselekszünk. Na most nyilván, amikor Isten lelke kapcsolatba lép az ember szívével, akkor olyan dolgokat is elkezd előhozni, amire a mi emberi tanult folyamataink nem fognak reagálni, mert egyszerűen kívülesett a tanulási területen. Tehát most tessék csak arra gondolni, hogy valaki egy olyan közösségben, egy környezetben él, ahol mindenki többnejűségben él, találkozik az Isten lelkének a kinyilatkoztatásával, és egyszer csak elkezdi megérteni, hogy Istennek más volt a terve. Vagy azt mondják a görögökről, krétaiaknál maradjunk, Pál apostol azt találta írni Titusnak, hogy a krétaiak mint hazudozó, gonosz reszt, hasak. Hát, hogyha ebben szocializálódott valaki, akkor annyira nem természetes, hogy igazat akar mondani, hiszen kicsi gyerekkora óta beleívódott, és majdnem akkor lesz lelkiismeret furdalása, hogyha nem úgy csinál, mint a többiek. De jön Istennek a lelke, és mit fog csinálni? Felülírja ezt, felülbírálja ezt, és az Isten igazságait átülteti a szívben. Én valahogy így értem azt, hogy az Isten lelkének a titkai így jönnek át Isten lelkén, és alakítják át először a szívünket, aztán a családi életünket, és aztán, ha kell, a társadalmat.
1: Köszönöm, Székely Marika, és utána megyünk tovább.
4: Ugye a hit hallásból van, és ezt is a Szentléleknek köszönhetjük. És hányszor szól, figyelmeztet, és nem hallgatunk rá, és utólag jövünk rá, hogy miért nem hallgattam rá. És egyetlen egy bűn van, amin az Úr nem bocsát meg, hogyha a Szent Lelket elutasítjuk. Tehát ha bűnt követünk el, és megvalljuk, azt megbocsátja, de aki a Szent Lélek ellen vét, az az nem kerül a mennybe.
1: Köszönöm szépen, ez így van. Három személyű egy Isten, Galácia beliekhez írt levél 4. fejezet 4. versétől 6. verséig, Apa László.
9: De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkben, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám.
1: Köszönöm szépen. Talán azt tudjuk ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a három személyű egy Isten, ahogy annak idején kezdetkor László testvér említette, nehéz megérteni. Hiszen ez nem a fizika, matematika, vagy akár a teológia természetes törvényei alapján jelentkeznek. A három személyű Istennek vannak teljesen logikusan megérthető, elfogadható részei, és van, amit csak hitáltal fogok tudni megérteni. Egy hozzászólás, igen.
3: Ugye Isten tulajdonságai végtelenek, és minden tulajdonsága is végtelen. Ebből következően semmi értelme nem lenne az Isten megtöbbszörözésének, hiszen ezáltal sem lenne több. Egyszerűen nincs értelme, csak az egy Istennek. Ha azokkal a tulajdonságokkal bír, amiket mi hirdetünk róla, mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való, stb. Ha ezeket mind elhiszük, akkor nincs értelme a több Istennek.
1: És minden a természetben egy akar lenni, egyé akar lenni. Egy mondat, parancsolj Marika, de egy mondat legyen.
4: Keresztségnél, ugye mit mondjuk, vagy bemerítésnél, Atya, Fiú, Szentlélek nevében mind a háromra szükség van.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, honnan hoztad a mostani összefoglalást?
10: Dr. Szigeti Jenő, A nagy ismeretlen a Szentlélek, és ott a 14. oldalról. Egy Istenben hiszünk, akinek három önálló, személyes arca fordul felénk. Az Atya nem apa, hanem olyan, mint az apa. A világegyetem ura, akiről Pál így ír, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A Fiú Isten nem született, nem fia valakinek, ő az Isten fia, aki emberé lett, belépett a mi téri idői világunkban, hogy az Atya szeretetét összekapcsolja velünk, hogy így általa mi Isten fiáival lehessünk újra. A Szentlélek nem csak lélek, hanem olyan, mint a lélek. Isten bennünk megnyilvánuló arca. Így találkozhatunk Istennel a kozmikus, az immanens és a pszichikus térben. Ezért nem tudunk tőle elmenekülni. Isten az egy és a három. Így teljes a gyakorló keresztény hitben, így élhető meg. Ennél nem sokkal több, amit az istenségről, a Bibliából tudunk. A zavart az is fokozza, hogy a mai ember mást ért a személy fogalmán, mint ahogyan az ókorban erről a fogalomról gondolkodtak. Ma személynek nevezzük az önálló értelemmel, érzelemvilággal és önálló akarattal rendelkező egyént, az individuumot. A személy fogalmában a lehatároltság, a másság lett a döntő elem. Ha a személy szót a Szent Háromságon belül így értenénk, akkor nem egy, hanem három Istenben hinnénk. A három személy a Szent Háromságon belül nem azt jelenti, hogy Istenben három önálló, külön személyiség van, önálló értelemmel, érzelmekkel és akarattal, hanem azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek öröktől fogva önállóan, megkülönböztethető módon létezik egységben egymással. A Szent Háromságban nem az Istenség hármasságát, hanem az egységüket nehéz megérteni. Ez a tanítás nem a különállóságra, hanem a kölcsönösségre, a személyek közötti harmóniára teszi a hangsúlyt. Szent Háromság az egy Isten háromféle létezési módja, háromféle neve, létformája. Isten lényében egy, de létformájában három. Egy Isten van, de azaz egy Isten háromféleképpen létezik. A racionális gondolkodás számára az egy felfoghatatlan hit titok, hiszen a végtelent, a mindenhatóságot, az örökké valóságot nem tudjuk értelmünk számára elképzelhetővé tenni. Istennel együtt kell járni, meg kell tapasztalni, nem pedig okoskodni róla.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, nagyon értékes volt az összefoglaló, és az egész negyed év, nagyon-nagyon köszönjük mindazoknak, akik velünk voltak hétről hétre, és most mondjuk azt, hogy jövő héten fogjuk folytatni. A prófétaság ajándéka, ez egy új negyedévi biblia tanulmány lesz. Mindenkit visszavárunk, Isten áldja önöket, most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg Pál apostol életét, és te néked köszönjük meg, hogy ő Krisztusban és a Szentlélek által az Atya indítatásától fogva megírta a két korintusi levelet. Köszönjük azt, Urunk, hogy ebből annyi sok világosság, fény, annyi sok szeretet, annyi sok megértés árad ebből a két levélből, és add, Urunk, hogy mi is e szerint tudjuk élni minden napjainkat. Jobbá legyünk Jézus szeretete által, elfogadjuk Isten kegyelmét, és a Szentlélekkel közösségben tudjunk lenni. Kegyelmedből, Urunk. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szentírás vasárnap. Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén ma szeptember 27-én ünnepli az egyház a Szentírás vasárnapját. A Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös figyelmet szentel a Szentírásnak. A II. Vatikáni zsinat rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter bazilikában a főhelyre tették, és tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. A Szentírás vasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el a világon. Kezdetben Nagybőjt egyik vasárnapján ünnepelték meg az ünnepet, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára. Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Szent Könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket. A szív világnapja. Szeptember utolsó vasárnapján több mint 100 országban tartanak rendezvényeket a Szív Világszövetsége felhívására a Szív Világnapja alkalmából. A Szív Világszövetség 1998-ban alakult az 1946-ban alapított Nemzetközi Kardiológiai Társaság tagjaiból. Az emberi szervezet felépítése oly tökéletes, hogy mindez alig tudatosul bennünk, ha működése rendben zajlik. Ennek azonban bonyolult folyamatok összehangolt játéka szükséges minden pillanatban. A szív tehát az egész ember. Ezért kell teljes szívünkkel Istent szeretni, akinek az igéjének szánkban és szívünkben kell lenni. Vagyis a Biblia minden üzenetének a szívünkben kell otthonra lelnie, hiszen Sámuel első könyve 16. fejezet 7. verse szerint az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Idegenforgalmi világnap. Az Idegenforgalmi Világszervezet 1970. szeptember 27-én Mexikóvárosban megtartott közgyűlésén fogadta el a szervezet alapszabályát. Ennek emlékére 1980 óta ünneplik világszerte szeptember 27-én az idegenforgalmi, vagyis turisztikai világnapot, azzal a céllal, hogy segítse a turizmus fejlődését. A világszervezet megalkotta a turisztikai etikai kódexet, melyet a csatlakozó országok elfogadtak. Tagjai között 156 ország szerepel, és a magánszektor is jelen van a tagok között. Ezen a napon a vendéglátásban tevékenykedők, szervezetek és szolgáltatók, programgazdák és magánszemélyek ajándékkal lepik meg az utazókat. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi melegedés. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Szász Nikoletta, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Ki mer síkra szállni velem? Kinek van olyan hatalma, mint nekem? Igen, az én hatalmam óriási. Én a sátán szolgálatában állok. Ő pedig a világ ura. Az én uram kedvéért teljes munkát végzek. A test mellé megölöm a lelket is. A végén a nagy zsákmányt, a lekaszált ember milliókat odaadom az én uramnak, a sátánnak. Én már megszámlálhatatlan milliókat terítettem le a földre. Aki meghódol, azt lehúzom a sárba, akár tanult, akár egyszerű ember. Én elrabolom az ifjútól az egészséget, a lánytól a tisztaságot, a férfitől az erőt. Én megnyitom a szív sötét forrásait, amelyekből gazság, gyalázat és mocskos beszéd bugyog elő. Az emberekből tolvajt, hamis esküdözőt, gyilkos csinálok. Nincs parancsolat, melyet naponta százszor áthágni ne segítenék. Megtöltöm a börtönt. Milyen tehetségtelen hozzám képest minden zsarnok. Az emberek szívesen nekem áldozzák vagyonukat, feleségüket, gyermeküket, becsületüket, testüket és lelküket. Hatalmam az egész világra kiterjed. Szeretem és szólom a legnagyobb hazugságokat. Mikor a pálinkát kitalálták, azt hitték, hogy az élet italát találták meg. Pedig a halál itala az. Ígérem, hogy megerősítem a testet, pedig tönkreteszem azt. Ígérek vidámságot, barátságot és verekedést, erőszakot ébresztek. Látod ott azt az embert az árok parton? Úgy fekszik ott, mint egy holttest. Ez az én művem. Hallod az utcán az ordítást? Nótának indult és üvöltésben végződik. Hallod a szegény feleségek, anyák, gyermekek sírását? Ez mind az én hatalmam diadala. Akit egyszer megfogtam, nemigen ereztem el. Keményen tartom. Akar, nem akar, innia kell. Ugyan, ki száll velem síkra az én hatalmam ellen? Ki tudná szabaddá tenni fogjaimat? A tudomány? Nevetséges beszéd. Hallgattam én már magam is, mikor tudósok magyarázták, hogy megrövidítem az életet, hogy minden harmadik öngyilkos, minden második börtönlakó az én áldozatom, legtöbb közúti balesetet én okozom. Láttam, hogy néhány iszákosnak lúdbőrös lett a háta, egy kissé gondolkodóba esett. De estére kelve csak befordultak a kocsmába. Tudomány, velem szemben falra hány borsó. Jó szándék. Na hát, az én utcám van igazán jó szándékkal kikövezve. Pedig az én utcám nyílegyenesen a kárhozatba vezet. Látod azt az embert? Most tápászkodik fel a részeg álom után. Ó, hányszor megfogadta feleségének ártatlan gyermekei életére, hogy ez volt az utolsó, de ma este is ott lesz az ivócimborák között. Az én hatalmam óriási. Én a sátán szolgálatában állok.
van valaki, akitől félek. Aki még az én kezemből is ki tudja ragadni a zsákmányt. Aki az én rabszolgám bilincsét is el tudja oldani, aki előtt nekem reszketnem kell. Aki elől menekülök. Az Jézus. Látod azt a házat, amelyből az ének zendül felénk? Az a Jézus háza. Ott nekem nincs semmi hatalmam. Ott bűnösök keresik az Isten szavát, aki nekik egyedül békességet és szabadulást adhat. Ott is szól a zene, de nem a táncra. Ott is énekelnek, de nem az Uramnak, a sátánnak tiszteletére. Ott az én rabszolgáimat akarják megszabadítani a Jézus számára. Ott anyák, feleségek, gyermekek imádkoznak a fiú, a férj, az atya lelkéért, hogy az Isten adjon az elveszett számára kegyelmi időt, hogy megtérhessen és éljen. Nézd! Most is egyről leszedik az én rongyaimat, s fehér ruhába öltöztetik, hogy beállhasson a bárány seregébe. Szeretném őket összetaposni, s a lelkemen keresztül vonaglik a halálsejtelem. Nem jöhet-e idő, amikor a bárány szavára az emberek összefognak, s engem, mint egy bélpoklost kitaszítanak a világból. Igen, ez a Jézus erősebb nálam. Sőt, erősebb az én Uramnál, a sátánnál is. Szerencsére erről az én szegény, buta rabszolgáim nem akarnak tudni. S ha valaki mondja is, nekik a szemébe vigyorognak. Én megteszek mindent, hogy észbe ne kapjanak. Bedugom a fülüket, összezavarom lelküket, megkeményítem a szívüket, hogy ne hallgassanak Jézus hívó szavára. Amíg bírjuk, konkurálunk a templommal, s a söntésbe hívogatjuk az embereket a sátán imádására. Köztem és Jézus között soha nem lehet békesség. Én az embereket rabbá teszem. Jézus szabaddá. Én az embereket nyomorultá teszem. Jézus boldoggá teszi őket. Én gyűlöletet, haragot, viszálykodást támasztok, ő megtölti a szívet szeretettel. Én lerombolok, aláaknázok minden földi szeretetet. Ő szerető szülőket, engedelmes gyermekeket, áldott családi életet teremt. Ő új életet hoz, én halált. Ő végtére paradicsomi örömöt s örök boldogságot ad híveinek, én a pokol örvényébe taszítom az enyémet. A sátán is, és én is tudom, hogy az időnk rövid, ezért minél több gyászt, pusztulást terjesztünk az emberek között.

0: Egy jó szót szólni. Egy jó szót szólni. Egy beteget fölvidítani. Valakinek kezet nyújtani. Megdicsérni az ételt. Nem feledkezni meg egy közelgő születésnapról. Óvatosan csukni be az ajtót, apróságoknak örülni, mindenért hálásnak lenni, jó tanácsot adni, egy levél írásával örömet szerezni, apró tűszúrásokon nem fönnakadni, jogos panaszt nem emlegetni föl újra. Nem tenni szóvá, ha a másik hibázott. Nem fogni föl elutasításként, ha háttérbe szorulunk. Levert hangulatot nem venni komolyan. Nem sértődni meg egy félre sikerült szó miatt. Megtalálni az elismerő, dicsérő szót a jóra, az együttérzés szavát a megalázottnak, egy tréfás szót a gyermeknek. Meleg készszorítással vigasztalni a szomorút. Becsületesen elismerni az elkövetett helytelenséget. Örülni a holnapi napnak. Bizonyos dolgokra aludni egyet. Mindenre rászánni a kellő időt és gondot. És mindenben szeretettel lenni.
1: Ha Isten még egy kis élettel ajándékozna meg, azt maximálisan kihasználnám. Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok. Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem azért, amit jelentenek. Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden becsukott szemmel töltött perccel 60 másodperc fényt veszítünk. Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor ébrednék, amikor mások alszanak. Ha Isten megajándékozna még egy kis élettel, egyszerű ruhába öltöznék, hanyat feküdnék a napon, fedetlenül hagyva nem csak a testemet, hanem a lelkemet is. Bebizonyítanám, mennyire tévedünk, amikor azt hisszük, hogy az öregedés okozza a szerelem hiányát, pedig valójában a szerelem hiánya okozza az öregedést. Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, hogy magától tanuljon meg repülni. Az öregeknek megtanítanám, hogy a halál nem az öregséggel, hanem a feledéssel jön. Annyi mindent tanultam tőletek, emberek. Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. Megtanultam, hogy amikor egy újszülött először szorítja meg parányi öklével az apja ujját, örökre megragadja azt. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki felállni. Annyi mindent tanulhattam tőletek, de valójában már nem megyek vele sokra, hiszen amikor betesznek abba a ládába, már halott leszek. Mindig mondd azt, amit érzel, és tedd azt, amit gondolsz. Ha tudnám, hogy

Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad nekünk arra, hogy jóvá tegyük a dolgokat, de ha tévedek, és csak a mai nap van nekünk, szeretném elmondani neked, mennyire szeretlek, és hogy sosem felejtelek el. Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább. Tedd meg ma, mert ha sosem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést. Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz. Mondd a fülükbe, mennyire szükséged van rájuk. Szeresd őket, és bánj velük jól. Jusson időd arra, hogy azt mondd nekik. Sajnálom. Bocsáss meg. Kérlek. Köszönöm. És mindazokat a kedves szavakat, amelyeket ismersz. Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolataidért. Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet, hogy kifejezhesd őket. Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, mennyire fontosak neked.

0: Mihály folyton jókedvű volt, és mindig tudott valami pozitívat mondani. Született optimista volt. Ha valaki megkérdezte, hogy van, azt válaszolta.
1: Ha jobban lennék, kettő lenne belőle.
0: Egyszer hozzáfordultam. Ezt egyszerűen nem értem. Nem gondolkozhatsz mindig pozitívan. Hogy csinálod ezt?
1: Ha reggel fölkelek, azt mondom magamnak. Két lehetőséged van. Választhatsz, hogy jó vagy rossz kedvű akarsz-e lenni. Minden alkalommal, ha történik valami, magam választhatok, hogy elszenvedője legyek a helyzetnek, vagy tanuljak belőle. Ahányszor odajön valaki hozzám, hogy panaszkodjon, elfogadhatom a kesergését, vagy fölhívhatom a figyelmét az élet szépségeire. Én a pozitív oldalt választottam.
0: Jó, rendben, de ez nem olyan egyszerű.
1: Lásd be, az élet csupa választási lehetőségből áll. Te döntöd el, hogyan reagálsz a különböző helyzetekben. Választhatsz, hogy az emberek hogyan befolyásolják a hangulatodat. A mottóm? Te döntöd el, hogy hogyan éled az életed.
0: Elgondolkoztam Mihály szavain. Bár később szem elől tévesztettük egymást, gyakran gondoltam rá. Néhány évvel később megtudtam, hogy súlyos balesetet szenvedett. Leesett egy magas toronyról. Hosszú műtét és sok hetes, intenzív ápolás után Mihályt elbocsátották a kórházból, fémtámaszokkal a hátában. Meglátogattam őt, hogy érzed magad, kérdeztem.
1: Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem.
0: Mi átszódott le benned a baleset pillanatában?
1: Nos, az első, ami átsuhant az agyamon, az volt, hogy a lányom, aki pár hét múlva jön a világra, jól van-e? Mikor pedig a földön feküdtem, emlékeztem, hogy két lehetőségem van. Választhattam, hogy élek, vagy meghalok. Amikor begurítottak a sürgősségire, láttam az orvosok és nővérek arckifejezését, ami azt jelentette, halott.

0: ember. És tudtam, hogy át kell vennem az irányítást.
1: De hát mit tudtál tenni abban az állapotban?
0: Amikor a nővérke hangosan megkérdezte, hogy allergiás vagyok-e valamire, igennel válaszoltam. Mégpedig a gravitációra. Az egész orvos csapat nevetett. Megértették, hogy az életet választottam. Tehát úgy operáltak meg, mintha élő lennék, és nem halott.
1: Michael nyilván a tehetséges orvosoknak köszönhetően maradt életben, ám de megalapozta és segítette ezt a csodálnivaló hozzáállásával.

Megtanultam mosolyogni akkor is, ha belül szétfeszít a fájdalom. Megtanultam az álmaimért harcolni, küzdve átmenni az akadályokon. Megtanultam úgy tovább menni, hogy terhek ezrei vannak a vállamon. Megtanultam élni, s minden egyes nap csak azt remélni, hogy egyszer majd boldog leszek, s az öröm könnye fog arcomon lefolyni. Megtanultam látni a szívemmel, s nem csak egyszerűen nézni. Hallani, aki nem mondott szót. Megtanultam várni, bízni, remélni, érintéseket érteni. Nem hátra nézni, még ha meg is szakad a szívem. Megtanultam ezredjére is felállni. Megtanultam mosollyal az arcomon tölteni el minden egyes éjszakát, és megtanultam hinni, még akkor is, ha tudom, hogy nem mindig teljesülhet be minden féltett álmom.

0: Aranyosi Ervin, a jóság vonzása. Elvadult lelkek is megnyílnak a jónak. Vannak a világban, léteznek csodák. Teremtő ereje van az igaz szónak, s hidd el, éhezik rá a szenvedő világ. Ám, amíg az ember csillogásra vágyik, nem látja a szépet a szíve rejtekén. Mert a csoda mindig belülről virágzik, nem kívülről vetül rá csupán a fény. Közömbös világunk kétes csillogása pillanatnyi öröm, múlandó varázs. Nincsen ott az érzés, nincs benne a hála, a mindent lángra gyújtó, apró kis parázs. Elvadult világban ne kergesd a szépet. Többet ér a jóság. Tanulj emberséget.
1: Fésűs Éva, a lényeg. A szépben az a legszebb, ami leírhatatlan. A vallomásban az, ami kimondhatatlan. Csókban a búcsúzás, vagy nyíló szerelem, egyetlen csillagban a végtelen. Levélhullásban erdők bánata, bújócskás völgy ölében a haza, vetésben remény, moccanás a magban, kotta sorokban rabul ejtett dallam. Két összekulcsolt kézben az ima, remek művekben a harmónia, részekben álma az egésznek, és mindenben a lényeg a rejtőzködő, ami sosem látszik, de a lélekhez szelídült anyagban tündöklőn ott sugárzik.
2: Losonczy Léna, illés mai menekülése. Hitek, tévhitek labirintusában bolyongva, erjedő kovászok bűzétől szédülten émelyeg a lélek. Ajtót nyitna kiútra, fényt keres. Hiába. Csak a megkötöző dogma kötelek, láncok szorítása folytja, feszülten folytja. Nem üvölthet. Tüzet nem lobbanthat az idő pányvájában vergődő fél hazugságokra. Ajtót nyitna kiútra, egyetlen világosságra. Hiába. Zavaros blogok, kommentek, honlapok, áligasságok örvénye lehúzza, feldobja, rántja, cibálja, elméletek útvesztőibe, mennybéli mélybe. Ajtót nyitna kiútra, az igazra. Hiába. Homály nehezül a bolyongóra. Füllet, fekete felhőrajok nyomják, tiporják le a porba. Vergődik tört szárnyú madara. Fel-fel villámlik a gondolat, ami az értelem fogja. Ajtót nyitna kiútra, a valódi valóra. Hiába. A vakon vitázó lélek viharában bomlik a béke, bomlik a balga betűhad rendje. Vágyik a lélek veszejtő vadon helyett új rendre, új dimenzióra, vágyik igazra, valóra, tiszta szavakra, tágult tudatra, fényfordulatra, sík horizontra. A kaotikus káosz kaloda kelepcéjéből kimenekítő egyetlen kiútra. Babonás, bánat barlangodból illés ember, jöjj ki! Várj halk, szelíd, isteni szóra, nézz föl, lásd, fény ragyog fölötted.
3: A gondolat ereje. A szó a gondolat öltözéke. Ha felhangzik, érti az emberek nemzedéke. A fül az a kiskapu, melyen ha bebocsátják, a szívükben megpihen, s leveszi ruháját. Ha a szó ismét meztelen, munkába áll nesztelen, s ha elég tiszta a gondolat, elűzi a gondokat. Hát legyen minden gondolatnak fehér a palástja, hogy aki beengedi, biztosan meglássa. Meglássa azt, amit eddig csak sejtett, hogy szívében lakik az isteni gyermek.
4: Csak egy nagy ölelésre vágyom. Egy olyanra, ami ha csak egy percre is, de eltüntet minden problémát, és elhiteti, hogy minden rendben lesz. Annak ellenére, hogy tudom, már most a helyén van minden. Nem kell több, nem vágyom másra, csak egy erős karra, ami megvéd és támogat, megölel és megnyugtat. Átkarol és védelmez. Figyel rám, ha elbotlanék, és felhúz, ha már úgy érezném, nincs erőm. Akkor talán könnyebb lenne. De most nincs itt az ideje. Nincsenek ölelések. Nincs támasz. De nem is baj. Meg kell erősödnöd. Az élet segít benne. De valahogy néha-néha csak úgy jó lenne egy ölelés. Hiába emberek vagyunk.
5: Paulót, taníts meg remélni. Istenem, én nem tudok remény nélkül élni. Ha azt vallanám, nem lesz jobb semmi, hogyan szerethetnék? Ha azt vallanám, én magam merev, fejlődésképtelen vagyok, hogyan élhetnék? Ha azt vallanám, te csak a megmagyarázhatatlan dolgok gyűjtő neve vagy, hogyan hihetnék? Istenem, talán van, aki tud csak önmagáért, csak napról napra remény nélkül élni. Én nem tudok. Kérem hát tőled a remény erejét, hogy mindig újra kezdjem, hogy mindig tudjak egy lehetőséget magamnak, a társadalomnak, Isten népének, az emberiségnek. Istenem, adj nekem hűséges reményt, melynek gyökere a valóságba nyúlik. Arra épít, amit átélt, és mégsem adja föl soha, mert alap meggyőződése, hogy te jobbnak akarod a világot. Add, hogy becsülettel munkálja mindazt, amit kívánok, amit remélek. De még egy útja van a reménynek, Istenem, és ez a kegyelem. ha minden rosszra sikerül, ha magam semmire sem megyek, ha gyűlölet és elvakultság győz, s nem értelem és szeretet, akkor is csak benned remélhetek. Akkor már csak szeretetedben, irgalmadban bízhatok, hogy amit elkezdtünk, te majd befejezed, tisztává és jobbá teszed. Taníts meg remélni, mert remény nélkül nincs számomra élet, nincs szeretet.
6: Turmezei Erzsébet, tovább imádkozunk. Távol gyülekezet imádkozik. Csillagos afrikai égbolt borul egyszerű templomukra. Énekük, imádságuk áthatol a sötétségen, az éjszaka csendjén. Át pásztoruk kis hajlékáig, ahol a halállal vívódik órák óta a drága segítőtárs, a kedves feleség. Messze a kórház és messze az orvos. De a gyülekezet imádkozik. Milyen erő a hordozó imádság? Harcban pajzsunk, viharban sátorunk. Néha benéz egy fehér hajú tisztes presbiter a beteg szobába. Látja, hogy a válság egyre tart, és csak annyit mond csendesen. Akkor tovább imádkozunk. Ez ismétlődik óráról órára. Küzd a halállal a beteg. Küzd az imádkozó gyülekezet. És az első hajnali sugárral megérkezik a felelet. A láz alább száll hirtelen. Megérkezik az igen és az ámen. Az élet és a győzelem. Ilyen erő a hordozó imádság. Harcban pajzsunk, viharban sátorunk, s bár a felelet néha késni látszik, s mi lankadunk és roskadozunk, mondjuk ki mégis csüggedetlen hittel, mondjuk mi is távol testvéreinkkel. Akkor tovább imádkozunk.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Szász Nikoletta, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Magyar Péter meghívta Magyarországra Leó pápát. Kiderült, mit mondott neki a katolikus egyházfő. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is. Miután csütörtökön négy szem közt tárgyalt vele a Vatikánban, meghívta a pápát egy magyarországi látogatásra. A miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásáról, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. A kormányfő a találkozóról azt mondta, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról, szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Elmesélte Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Hogy ünnepelte 1000 éves fennállását a Váci egyházmegye? Jókedvű gyermekektől és családoktól volt hangos a Váci püspöki palota kertje az egyházmegyei jubileumi napon. A vidám, szórakoztató, játékos gyermekprogramok mellett a látogatók bejárhatták a püspöki palotát, a székesegyházat, a toronykilátót. Az egyház művészeti gyűjtemény és az egyházmegyei könyvtár kiállításai, foglalkozásai lehetőséget biztosítottak az egyházmegyei kincseinek megismerésére. A jubileumi nap két csúcspontja, a milleniumi hálaadó szentmise és az esti történelmi játék bemutatása volt. Az egész napos közös ünnep méltó lezárása volt a 3 éves jubileumi készületnek. A családi és gyermekprogramok mellett az egyházmegyei intézmények képviselőivel, munkatársaival is lehetőség adódott megismerkedni, akik közel 20 sátorban interaktív programokkal várták az érdeklődőket. A keresztény kézművesek széles választékban kínálták a szebbnél szebb portékáikat. Franciaországba érkezett Leó pápa. Megérkezett pénteken Franciaországba Leó pápa, akit Emmanuel Macron francia államfő fogadott. Az egyházfő érkezésének tiszteletére Franciaország szerte 7 percen át szóltak a harangok a templomokban. A tervek szerint a pápa kormánytisztségviselőkkel és diplomatákkal találkozott, délután pedig az UNESCO székhelyét kereste fel, ahol várhatóan megismétli felhívását a mesterséges intelligencia szabályozására. A 4 napos látogatás során a migráció és az egyházon belüli szexuális bántalmazások ügye is szóba került majd, jelentette a francia hírügynökség. A pápai különgépen Leó újságíróknak elmondta, a béke hirdetést tartja látogatása legfontosabb céljának, majd kitért a ceutai menekült hullámra, humanitárius válságnak nevezve az enklávéban kialakult helyzetet. Örömét fejezte ki továbbá, amiatt, hogy Franciaországban nő a megkeresztelkedettek száma, ami szerinte spirituális szomjúságot jelent. Az időjárásról megkezdődött az őszi melegedés. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Somogyi Péter lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Könyörgünk értetek, hogy erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra. Amen. Kezdjük meg a mi ünnepi istentiszteletünket, a 264. dicséretünk első versét énekelve, így fennállva. Így kezdődik a dicséret, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Gyertek, fohászkodjunk és imádkozzunk. Ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel és magasztalással jöttünk a te hajlékodba ezen a gyönyörű, napfényes vasárnap délelőttön. Megmelengedted már a testünket, és hisszük, megmelengeted a lelkünket, mert felhoztad napodat, és ez a nap a kegyelem napja, a te szeretetednek, a te elkötelező, elpecsételő irgalmadnak csodálatos ajándéka. Köszönjük neked a konfirmálókat, a régen és a ma konfirmálókat. Köszönjük, hogy megerősíted a szívünket, minnyájunkét, akik itt vagyunk, és arra kérünk, szólj hozzánk áldásoddal, szólj hozzánk ígéddel, érintsd meg bennünket, hogy amikor elköteleződnek az ifjak és a felnőttek, minnyájan ennek együtt részesei legyünk, támogatói legyünk, és ők valódi, őszinte megvallói. Kérjük, hogy áraszd ki lelkedet, és add, hogy ami történik, mind a te neved dicsőségére legyen, és minnyájunk örömére, lelkünk javára. Jézusért kérjük, megváltónkért, aki hisszük, most is közben jár értünk. Kérjük lelkeddel, légy itt közöttünk. Amen. Folytassuk, testvérek, a mi Isten tiszteletünket, és a 299. dicséret első 4 versét énekeljük. Így kezdődik a dicséret. Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere.

Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Jelenések könyvében, a Jelenések könyve 22. fejezetében, a 17. versben a következőképpen. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Szeretett konfirmáló ifjak, felnőttek, kedves családtagok, hozzátartozók, szeretett fasori gyülekezet. Egy ilyen ünnepi alkalommal, amire vannak, akik majd másfél évtizede készülnek, egyáltalán nem mindegy, hogy itt vannak-e a meghívottak. Itt vannak-e azok, akik fontosak számunkra. Itt van-e mindenki, akire számítottunk, akit hívtunk. Ki az, aki hiányzik? Nagyon hiányzik, és nagyon fontos, hogy együtt legyünk vele. A Biblia utolsó lapján két hívástól olvasunk, különös, hogy éppen ez a mára kijelölt ige szakasz Biblia olvasó rendünk szerint. Az egyik hívás a Szentlélek és a mennyasszony, Isten megváltott népe, a gyülekezet közös hívása. Jézus Krisztust hívják együtt. Hívják, jöjj! Aki azt mondta, eljövök, és ők várják, és hívják, jöjj, vidd végbe a te tervedet ezzel a világgal, és jöjj el újra, hogy együtt legyünk. A Szentlélek és a mennyasszony, a gyülekezet Jézust hívja, mert ő hiányzik mindenek előtt. Az ő megérkezése, az ő jelenléte a legfontosabb a számukra. Milyen világos képe ez a Szentlélek vezette gyülekezetnek, amelyik szüntelenül Jézust hívja, és őt várja. És olyan különös, hogy ez a hívás jelen idejű hívás, vagyis a mindenkori gyülekezet folyamatos vágya és folyamatos hívása ez. És ehhez a híváshoz, ehhez a várakozáshoz, aki csak hallja, csatlakozik. Hiszen ezt olvastam, a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Senki sem hiányzik úgy a világon, mint megváltónk, az Úr Jézus Krisztus, akinek felragyogott már az ő csodálatos személye, aki megértette Isten kegyelmes szeretetét benne, a szüntelen hívja és szüntelen várja őt. A Biblia közepén, kedves konfirmálók, kedves gyülekezet, talán minnyájan tudjátok, ha nem, fedezzétek fel, van egy szerelmes könyv. A legszebb ének, ahogyan olyan csodálatosan a megfogalmazás mondja, az énekek éneke. Ebben a könyvben egy kivételével minden fejezetben halljuk a szerelmes hívását. Jöjj! Ez a legtermészetesebb. Hiszen vágynak egymásra a szerelmesek. Hiszen vágynak arra, hogy együtt legyenek, hogy találkozzanak.
és az a könyv ott a Biblia közepén, az Énekek éneke, nem csak két ember, egy férfi és egy nő szerelmét tárja elénk, hanem a mennyei vőlegény és a földi menyasszony szerelmére is mutat, ahogyan a teljes Szentírás is beszél erről. Pál apostol így ír, mert a Krisztus szeretete szorongat minket, és Károli Gáspár olyan szépen az ő fordításában így fordította, bizonyára sokunk szívében él így az ige, Krisztusnak szerelme szorongat minket. Igen, nem másról van itt szó, mint olyan közösségről, ami a legnagyobb dolog a világon. Jézus Krisztus a vőlegény, és az ő népe a menyasszony, csodálatos szeretet közösségéről. A konfirmációban az eljegyzésre adott válaszról van szó, mert Jézus Krisztus a vevő legény, a vőlegény, aki drága áron vett meg magának, és vesz magához bennünket, ahogyan a keresztségben eljegyzett. Tudjuk, ahogyan ezt megvallja Péter apostol is, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ennek a jele a keresztség vize, amivel elpecsételt magának. És mi következik ebből? Péter így írja ott abban a levélben, őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Mert Jézus Krisztusban, a vele való közösségben az ember elnyerte élete, hite célját, az ő üdvösségét. Hát hogy ne vágyna a menyasszony, Isten népe arra, hogy lássa őt, a vőlegényt majd színről színre, hogy ne vágyna arra, hogy jöjjön el, hogy jöjj, érkezz meg, Urunk, szeretnénk veled lenni. Ez a hívás, és ez a vágy tölti be a menyasszony szívét. Ez a vágy és ez a hívás tölti be a mi szívünket is, akik a menyasszony csodálatos ajándékaként élhetünk, mert Isten népe a menyasszony, és mi Jézus Krisztushoz tartozóan a menyasszonyhoz tartozunk. Ez az első hívás, amit hallottunk ebben a csodálatos utolsó üzenetben a Bibliából. Azonban olvasunk itt egy másik hívásról is. A Szentírás utolsó oldalán az Úr Jézus is megszólal. Ő, aki a kezdet és a vég, és ő is hív. Jézus is hív. És ez Jézus Krisztus végső hívása, ami elhangzik, ami elhangzott a Szentírás lapjain. És ez a végső hívás szomjazókhoz szól. Azt mondja, aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Milyen csodálatos hallani ezt. Nem kell más, csak szomjúság. És miénk lehet az élet vize ingyen. Olyan jó, hogy ilyen nyilvánvalóan érthető hívás hangzik. Ezt már a legkisebb gyermek is megértheti, mert minnyájan tudjuk, hogy mit jelent a szomjúság testi értelemben.
Tudjuk, hogy a biológiai élet alapfeltétele a víz. Egy újszülött test tömegének 80, a csecsemők 75, a felnőttek 50-60% a víz. Megdöbbentő mérték. És megdöbbentő nyomorúság, ha hiányzik. A szomjúság egy csodálatos jelzés arról, hogy pótolnunk kell valamit, ami életfeltétel, ami hiányzik, ami nélkül nincs élet, ami nélkül nem lehet élni. Engem mindig megráz, hogy az ember a világ űrben is a vizet keresi, mert az életet keresi, a biológiai életet keresi. Az Úr Jézus azonban a teljes élet, és nem a biosz, hanem ahogyan itt szerepel ebben a görög kifejezésben, a zoé vizéről beszél. A teljes, el nem múló, örök élet vizéről. Az igazán nagybetűs életről van itt szó. Arról, ami nem múlik el, amit az Úr Jézus Krisztus hozott el ebbe a világba. Arról az életről, aki ő maga, én vagyok az élet. És így mondja János, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Jézus Krisztusban megjelent ez az élet. A lelki szomjat oltó víz, az élet vize, és ő hív, hogy ezt a vizet odaadja most nektek, odaadja nekünk. A testi élet jele a víz utáni szomjúság, és a lelki élet jele a víz, az élet vize utáni szomjúság. Az egészséges, teljes emberi élethez szükség van testi és lelki táplálékra, és szükség van testi és lelki vízre is. Ha ez a szomjúság már megjelent benned, a lelki víz utáni szomjúság, örülj, mert nem kell, hogy szomjan maradj, mert megjelent az élet vize Jézusban, és Jézus ezt ingyen oda akarja adni neked. Ő hív, és ő vár, mert mindenkit meg akar, és meg tud elégíteni, aki érzi ezt a szomjúságot. Milyen nagyszerű, hogy ma is hív, hiszen vannak közöttünk, akik már őt hívják, mert megelégítetett a szívük. De vannak talán, akik még nem hívták őt, de hívhatják, mert ő előbb hív. Hív, hogy bennünket megelégítsen, hogy a szomjúságunkat megoltsa. Nem kell más, mint oda fordulni hozzá hálás szívvel. Úgy, ahogy

soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrása lesz benne. És mi volt az asszony reakciója, mikor Jézus erről beszélt? Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Figyeljük ezt az asszonyt. Értette is, meg nem is. Mert mégis erről a kútról beszél, hogy ne kelljen ide járni, testi vizet meríteni. De már kérte volna ezt a lelkit, amit Jézus mondott neki, amely után nem szomjúhozik. Értett is, meg nem is. De olyan jó, hogy az Úr Jézus ennek az asszonynak nem mondott le az életéről. Nem mond le a te életedről sem, ha érted is, meg nem is, hogy miről van itt szó. Nagy bátorítás, mert Jézus ott szembesítette ezt az asszonyt azzal, hogy jól ismeri az életét, a tiédet is így ismeri. Világosan látta azt a szomjúságot Jézus, ami ahhoz vezetett, hogy annak az asszonynak ott a Jákob kútjánál szembe kellett nézni a valósággal, amit Jézus jól tudott. Öt férje volt, a mostani férfi már nem is a férje, akivel együtt élt, és ez az asszony nyilvánvalóan, hogy kereste azt, ami a szomját oldhatná, de nem találta. És ez nem a Jákob kútjánál volt, ez lelki szomjúság volt. Miért volt hat férfivel dolga egy asszonynak? Kereste azt, ami megoldhatná az ő lelki szomját, de ezt sehol másutt. Senki másban meg nem találhatja az ember, csak abban, aki ott a Jákob kútjánál megszólította, és aki itt most megszólít téged, Jézus Krisztusban, mert nála van az élet vize, mert nála van az élet forrása, a kiapadhatatlan forrás, amely örökre buzog, és amely örök életet ajándékoz. Ő adja, Jézus, az élet vizét. És ő hív most téged is szomjazóként, hogy megelégítsen, és az ő lelkét adja, hogy forrás fakadjon benned is. Mert így mondja nem sokkal később a samáriai asszonnyal való történet után Jézus az ünnepen, a templomban felkiáltva, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Vagyis Jézus arról beszél, a Szentlélek csodálatos ajándékáról szólva, hogy nem csak az történhet meg velünk, hogy az a szomjúság, ami nem elégítetik meg semmivel, sem sikerrel, sem pénzzel, sem kapcsolattal, sem hírnévvel, sem semmiféle kábítóval, amivel elkábítanánk magunkat, megjelent ő benne, és ez megelégít tökéletesen és teljesen, de úgy, hogy ez nem csak a miénk, hanem ez túl árad rajtunk, hogy ez mint folyam, mint forrás felfakad bennünk, és mások megelégítésére, mások szomjának oltására is alkalmassá válik. Vagyis aki Jézus Krisztussal találkozott, akit szent lelkével betöltött, újonnan teremtett, az az ember nem csak, hogy nem szomjas, hanem másokat is tud megelégíteni. Micsoda fordulat ez! Én a szomjas ember, aki szüntelen szomjazom azt, amiről nem is tudom, hogy mi, keresem mindenben és nem lelem, egyszer csak megelégítetem. Sőt, nem csak nekem lesz, hanem annyi lesz bennem, hogy mások számára is forrássá lesz bennem. Erre hív a mennyei vőlegény. Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Mit válaszolsz erre a hívásra? Erre az ünnepre, ahogyan kezdtem, sokan kaptak meghívást. Talán vannak, akik nem jöttek el, és hiányoznak. Nagy bizonyosságunk, hogy a lélek és a gyülekezet hívta, és várta az Úr Jézus Krisztust,

aki lelke által itt van most is közöttünk, és most igéje által ő is hív, magához hív, meg akar ajándékozni ingyen az élet vizével. Nem kell más, kedves konfirmáló testvérem. Kedves testvérem, aki itt vagy a gyülekezetben, mint hogy megköszönd és elvedd, nem adhatsz érte semmit. Ő drága árat fizetett érte. Ő kínálja neked, ha szomjazol, jöjj, ha akarod, vedd az élet vizét ingyen. Nem kell szomjasan élned, nem kell kiszáradnod végképp. Vedd az élet vizét, és forrássá lesz az életed. Így leszel boldog menyasszonya az Úr Jézus Krisztusnak, és így leszel boldog tagja a gyülekezetnek is. Imádkozunk érte, hogy így legyen. Amen.

0: Most pedig a konfirmandusok nevében, fiatal konfirmandusok nevében György Panna testvérünk, felnőtt konfirmandusok nevében aztán Horváth Réka testvérünk imádkozik, és aztán a gyülekezet nevében is imádkozunk, fennállva vegyünk részt az imádságban.
1: Hálát adunk, Urunk, hogy ezen a csodás napon együtt lehetünk konfirmandus testvéreinkkel és a gyülekezettel. Köszönjük, hogy ez alatt a 2 év alatt végig itt voltál mellettünk, és fogtad a kezünket, mennyei atyánk. Jézus Krisztus nevében tarts meg minket a szeretetedben. Ámen.
2: Magasztalunk téged, mennyei atyánk, és hálával van tele a szívünk. Köszönjük neked azt, hogy te kihívtál minket abból a világból, a halott világból, amiben voltunk, és köszönjük neked azt, hogy te bemutatkoztál nekünk Jézus Krisztusban. Köszönjük azt, hogy a te fiad áldozatáért lehetünk mi most te veled együtt közösségben. Köszönjük, hogy megengedted nekünk, hogy az utadon járhassunk, és hogy minden nap a te végtelen nagy szeretetedben lehessünk. Kérlek, hogy tarts meg minket az eljövendő időkre is, hogy benned lehessünk, és mindig az utadon járhassunk engedelmes szívvel. Krisztusért kérünk. Amen.
0: Nem győzünk ámuldozni azon, mindenható Istenünk, hogy te milyen nagy szeretettel vagy irántunk, hogy te a világ kezdetétől annak végéig egy népet kiválasztottál, hogy megismerjen téged, hogy csodálkozzon azon, hogy milyen csodálatos vagy te, és magasztaljon, dicsérjen téged minden körülmények között, hogy átélje a veled való közösség sokféle örömét. Köszönjük neked, hogy még mindig gondod van arra, hogy gazdagítsd ezt a népet újabb és újabb tagokkal. Hálát adunk azért, hogy elhívsz fiatalokat, felnőtteket, idősebbeket, fiúkat és lányokat, férfiakat és nőket, legkülönbözőbb élethelyzetekből, és összekötöd az ő életüket, összekötöd a veled való szeretetben. Köszönjük neked, hogy itt a fasori gyülekezetben is évről évre, és idén újra átélhettük ezt a te nagy szeretetedet. Kérünk, hogy te áld meg a konfirmandusokat, konfirmáltakat, könyörgünk azokért, akik 50 éve, 25 éve, az előző években, évtizedekben közöttünk konfirmáltak, akik itt vannak közöttünk, és akik nem lehetnek itt közöttünk, ajándékozd meg őket, hogy ragaszkodjanak a tőled kapott ajándékhoz, ajándékozd meg őket azzal, hogy éljenek a te tőled kapott hitben. Könyörgünk mindazokért, akik most tettek fogadalmat, tartsd meg őket a gyülekezet közösségében, és gazdagítsd a fasori gyülekezetet az ő lelki ajándékaik, az ő jelenlétük által. Kérünk, hogy taníts minket, hogy bölcsen tudjuk befogadni őket, és könyörülj mindannyiunkon, hogy az ővelük való közösségben téged lássunk meg napról napra, aki szeretsz minket, és téged magasztaljunk mindazért, amit nekünk ajándékoztál. Hálát adunk a mai ünnepért, add, hogy ez ne valaminek a záró alkalma legyen, hadd legyen kezdete annak, hogy megerősödött közösségben, tőled kapott a Szentlélek által megerősített közösségben, a te igédre figyelő közösségben együtt éljük fasori gyülekezet, most és régebben konfirmáltak azt az új életet, amelyet nekünk ajándékoztál Krisztusban. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Amen. Készülve az élet Isten tiszteletére 462. dicséretünket énekeljük mindhárom versével, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet Isten tiszteletét hallották. Igét hirdetett Somogyi Péter lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten fénye a sötétségben. A mai ige 18. Zsoltár 29. verse. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem, a sötétségben. Gondolatok az igéről. Megtörténhet, hogy lelki sötétségben ülök, és ha ez egyben lelki sötétség is, akkor semmilyen emberi erő nem adhat nekem világosságot. De áldott legyen az Isten, aki képes megvilágítani életemet és meggyújtani mécsesemet. Még ha akkor is körülöttem a sötétség, hogy már szinte tapintható, az ő fénye át tudja törni a feketeséget, és képes azonnal világosságot támasztani körülöttem. Az a nagy kegyelem ebben, hogy ha Isten gyújtja meg a lámpásomat, azt senki el nem oldhatja, nem is fogy ki belőle az olaj, sem nem alszik el magától. A fény, amelyet az Úr a világ hajnalán teremtett, még ma is árad. Isten olykor talán tisztogatja lámpásait, de kialudni sohasem hagyja őket. Ezért énekelhetek a sötétségben is, mint a fülemüle. Vágyakozásom dallamot formál, reménységem adja a hangot. Hamarosan örvendezhetek az Isten által meggyújtott lámpás fényének. Most még komor és elcsüggett vagyok. Talán az időjárás okozza, talán testi gyöngesség, vagy egy hirtelen támadt baj. Bármi is okozta sötét hangulatomat, tudom, hogy egyedül Isten gyújthat ebben a sötétségben világosságot. Csak ő ránézek. Nem sokára itt lesz lámpása, és az ő világosságában ítélhetem meg a dolgokat. Egyszer pedig, ha majd eljön az ideje, ott leszek, ahol nem lesz már szükség lámpásra, sem napfényre, mert az új Jeruzsálemet Isten dicsősége fogja megvilágítani. Jelenések 21.3. Szentírás vasárnap. Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén ma, szeptember 27-én ünnepli az egyház a Szentírás vasárnapját. A Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös figyelmet szentel a Szentírásnak. A II. Vatikáni zsinat rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter bazilikában a főhelyre tették, és tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. A Szentírás vasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el a világon. Kezdetben Nagybőjt egyik vasárnapján ünnepelték meg az ünnepet, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára. Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Szent Könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket. Ma kezdődik a Teremtés hete. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon mától szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma: víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47 első fejezete alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösség számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Magyar Péter meghívta Magyarországra Leó pápát. Kiderült, mit mondott neki a katolikus egyházfő. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is. Miután csütörtökön négy szem közt tárgyalt vele a Vatikánban, meghívta a pápát egy magyarországi látogatásra. A magyar miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásáról, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. A miniszterelnök csütörtökön az apostoli palotában négy szem közt tárgyalt az egyházfővel, majd a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával is egyeztetett. A kormányfő a találkozóról azt mondta, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról, szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Elmesélte Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Folytatódik az Európai Baptisták éves találkozója. Már elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrésben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van.
1: Kulturális programajánló.
2: Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet. Október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgonairodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Pieterson Schwelling művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsorban. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll ciakóna és a Fis-moll prelúdium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai az Allengott, valamint a C-moll prelúdium és fuga zárják. Az alkalmon igét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én kedden lesz 18 órától. Molnár Lilla, Hádi János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Rádai napok, október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik. Míg a szombati gyülekezeti napra a református közösségeik előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is.
1: Egészséget mindenkinek!
2: A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai felhívás az elvándorlók és menekültek világnapja előtt. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumának vannak kitéve. Ma, szeptember 27-én, vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy is e gyermekek közül. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. A pápa felhívása: mindenkit felelősségvállalásra szólítok fel, mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról: megkezdődött az őszi melegedés. Egyre melegebb, javarészt száraz az idő. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős napos száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült napos száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs. A jelen számítások szerint a hét elejére napos, száraz időkörvonalazódik, a levegő pedig tovább melegedhet. Beköszönthet a vénasszonyok nyara.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Idegeskedés. Hiába a jó szándék, hiába a bűnbánat, sőt, hiába a szerelem is. Vidám házasság az ideges házasságból soha se lesz többé, s a családi fészek melegségének mindörökre vége van, ha már a bizalmatlanság, a félreértések felhői ott lebegnek a hófehér abrosz fölött. Szomaházi István.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Szeptember.

Kányádi Sándor, szeptember. Tele a hombár, tele a raktár, tele a kaptár, tele a csűr. Rászáll a nyár a legelső sárga levélre, s erre.

0: Szeptember az év 9. hónapja a Gergely naptárban, és 30 napos. E hónap neve a latin septem szóból ered, amelynek jelentése 7. Mivel szeptember eredetileg az év 7. hónapja volt a római naptárban. A népi kalendárium Szent Mihály havának nevezi.
1: Szeptember 1. A II. Világháború kitörésének emléknapja. 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, ezzel elkezdődött a II. Világháború, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban az emberiség legszörnyűbb tragédiája a világtörténelemben. A 6 évig tartó háború közel 60 millió embert pusztított el.
0: Somjó Zoltán, Nyugodj meg, hogyha tudsz. Részlet. Ez már az első őszi szín. Ez. A nyár vég halksárgával színez virágot, levelet. Ez már az első őszi illat. Az igazi nyár már elillant a háztetők felett, megint lehűl felpezsdült véred. A körte már kásásra érett, s túlérett vagy te is.
1: Szeptember, iskolakezdés, tanévnyitó. Az óvodától az általános és középiskolákon át az egyetemekig szeptember elején, közepén indul a tanév.
2: Vörös Sándor, kezdődik az iskola, részlet. Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom, bontom, kezdődik az iskola, csak a szondom. Kora reggel rohanás, rontom, bontom, nem könnyű a tanulás, csak a szondom.
1: Szeptember 8. Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja. 1965. szeptember 8-án az UNESCO úgy döntött, hogy e napot az írni-olvasni tudás nemzetközi napjának nyilvánítja. Ez a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémájára. A világon még mindig 1 milliárd írástudatlan felnőtt él, ezek 2/3 nő.
0: Tóth Árpád, őszi kérdés, részlet. Jártál-e mostanában a csendes tarlón este, mikor csillaggal ékes a roppant tiszta tér, s nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze, s róluk a széna illat meghalni visszatér? És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve, hogy reszket agfeje az ezüstös fehér, s hogy édes életednek újra egy éve veszve, mert viszi már szeptember a nagy szénás szekér?

0: Szeptember 14. A keresztény egység napja. A keresztény egység napját 1996. szeptembere óta tartják az ezer éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban. Jézus azért imádkozott az atyához, hogy tanítványai mindnyájan egyek legyenek. A keresztény egységről szóló nyilatkozatokban elgondolkodtató, hogy a különböző egyházak lényegében változatlanul megőrizték elkülönítő teológiai dogmatikai felfogásukat.
1: Szeptember 21-e a béke világnapja. Az ENSZ közgyűlése arra kérte az országokat, hogy tekintsék ezt a fegyverszünet és az erőszakmentesség napjának.
2: Tompa Mihály, őszi képek. Részlet. A gólya vándorútra kelt, de még zöldel hegy és mező. Minő szép nyájas ősz vagyon, a napsugár az ágakon, másod virágot csalt elő.
0: Szeptember 16 és 22, Európai Autómentes Nap és Mobilitási Hét. A rendezvénysorozat célja a társadalom környezet tudatosságát erősíteni és felhívni a figyelmet többek között a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra. Szeptember 3. hétvégéje az Európai Örökség napok. Az Európai Tanács kezdeményezésére a tagországok részvételével 1991 óta minden év szeptemberében megrendezik az Európai Örökség Napok, Nyitott Kapuk című programot. Múzeumok, emlékhelyek és műemlékek nyílnak meg ilyenkor ingyenesen a közönség számára. Petőfi Sándor, szeptember végén. Részlet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesen, ülj az ölembe ide, ki most fejedet keblemre tevéd le, holnap, emomolsz e síron fölibe? Ó, mondd, ha előbb halok el, tetem Imre, könnyezve borítasz-e szemfödelet? Rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet?

0: Szeptember utolsó vasárnapja, a hallássérültek világnapja.
1: Vas István, a süket néma kislány, részlet. Ó, milyen volt a mosolya, ahogy valakihez odaszaladt. Kezét kezembe adta, tekintete a nyílt, a védtelen ajándék volt, biztonság, bizalom, hogy ember és ember közt

0: Szüret. A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához, a végzéshez kapcsolódnak. A kisebb szőlőkben a család ma is meghívott segítőkkel szüretel. A házigazda, a tulajdonos vendégül látja a szüretelőket étellel, itallal, a szőlőből, mustból kóstolót vihetnek haza. Bortermő vidékeken nagyobb szavású mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeznek.
1: Babits Mihály, szüretelő. Sötét zöld színű és tömött a tő. Egy-egy vörös levéllel néha tarka, édesen lankad, érve csüggedő kékes fürtjével a nemes kadarka. Oly mézes forrós, drágán töppedő, mint szenvedélyes szerető vad ajka, s várakozásban ég a hegytető, s mosolyog a nap, a lángtejű dajka.
2: Szeptemberben búcsúzik a nyár, beköszönt az ősz. Az ember, ha van rá benső késztetése, megélheti a teremtett világ szívmelengető bőségét.

0: kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Nyári István és Török Attila.
1: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
2: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy immár több mint 7 éve vagyunk így együtt, szoros barátságban a rádió hullámain. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos, tehát új hallgatóinknak is elmondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, még mindig húsvétra gondolva, arról fogunk gondolkodni, arra emlékszünk, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcos társak, mert én igen? Hát akkor kezdjünk is!

kérdés. Mi történt húsvét vasárnap? A válasz? Azon a vasárnapon történt valami nagyon különös. Korábban Jézus háromszor is elmondta a tanítványainak, hogy a világ bűnei miatt őt adják halálra, hogy elszenvedje mindnyájunk bűneinek büntetését, de harmadnapra föl fog támadni. Igen ám, de ezt valahogy nem hallották meg a tanítványok. De miért nem akarták meghallani? Három dolog is magyarázza. Egyrészt, nagyon szerették Jézust, és hallani se akartak arról, hogy őt bárki bántsa. Ez ugye érthető, de mégiscsak emberi dolog. A másik ok az volt, hogy téves terveik voltak Jézussal. Azt várták tőle, hogy mint dicső király és nagy hadvezér fel fog lépni és kiűzi a gonosz rómaiakat zsidó földről. Harmadrészt, nem értették meg a megváltás kegyelmét. Nos, Jézus küldetése csak annyiban volt ezekhez hasonló, hogy valóban azért jött, hogy kiűzze a gonoszt, de nem az országból, hanem az emberek szívéből. Vasárnap reggel volt. Az asszonyok kimentek a sírhoz, hogy befejezzék a temetési szertartást, de a sír üres volt. A megjelent angyalok elmondták nekik, hogy nincs itt a mindenség Istene, mert föltámadt. És ebben a szóban van a mi teljes üdvösségünk és örömünk. Jézus aztán megmutatta magát Máriának, még ott a sír mellett, és elmondta neki, hogy mit csináljon. Menjen, és adja hírül a tanítványoknak, hogy ő él. Mindent folytat, amiért jött. Ezért számunkra, keresztényeknek a vasárnapi nap a legjelentősebb. Ez pedig nekünk azt jelenti, hogy ha a világ minden bűne alól az Atya föl tudta támasztani Jézust, akkor mi egyéni életünk bűnei alól is föl tud támasztani minket az Atya egy szebb, újabb, tiszta életre, ha mi ezt kérjük és kívánjuk tőle. Nos, a vasárnap ezért a legszebb ünnep a keresztényeknek. Maga az új szövetség. Remélem, most már érted. Ötszáznegyvenötödik kérdés. Milyen korábbi jövendőléseket mondott Isten ezzel az eseménnyel kapcsolatban? A válasz. Azért, hogy mi emberek fölismerjük majd Jézust, ha megérkezik a földre, és elvégzi megváltó munkáját, Isten nagyon sok próféta által nagyon sok jövendőlés mondott róla, ami több mint 300 féle a Bibliában. Amit mi is nagyon jól tudunk, hogy például Betlehemben fog megszületni, vagyis kis babaként érkezik. Júda törzséből jön, és Dávid nemzetségéhez fog tartozni. Lesz valaki, aki hirdetni fogja pontos érkezését, mint keresztelő János. Szamárháton vonul be Jeruzsálembe. A színtiszta isteni igazságot fogja hirdetni és tanítani. Halálában egyetlen csontját se törik el, és két lator között lesz a keresztem. De hát sorolhatnánk még számtalan ismertető jegyét. A kérdés most az, hogy te, drága kis barátom, fölismerted-e már a szívedben Jézus ismertető jegyeit? És az övé vagy-e már? Mert ha nem, akkor érted, hiába szenvedett és halt meg Jézus. De remélem, hogy a válaszod igen, és boldog örömben élsz drága Jézusunkkal, aki már a szívedben lakik. Ötszáznegyvenhatodik kérdésünk volt a múlt héten. Mi lett a nép sorsa, aki így elárulta Krisztusát, az Isten fiát? A válasz. Jaj, a nép sorsa, büntetése,
szörnyű lett, hiszen nem lehet büntetlenül ilyen égigérő nagy gazságot elkövetni, ráadásul úgy, hogy meg se bánják. Tudjátok, Jézus sokszor figyelmeztette a papokat, a népet is, hogy vigyázzanak, mert a szívüket a sátáni gonoszság támadja, és majd ő rajta akarják kitölteni a bosszújukat, de nem hallgattak rá. Holott értették, hogy miről van szó. Ez a figyelmeztető történet pedig a gonosz szőlő munkásokról szólt. A papok és a nép is ugyanígy halált kiáltottak Jézusra, aminek szörnyű következménye lett. Az első rész lelki vesztesség lett. A zsidó nép elveszítette azt a jogát, hogy az isteni életet hirdesse a pogány népek felé, ezért Isten most a korábban pogány népeknek adta át ezt a feladatot, mint nekünk is. Ugyanakkor el is távozott az isteni jelenlét a zsidó nép köréből a frigyláda képében. A második súlyos következmény testi volt. Jöttek a rómaiak, és porig rombolták Jeruzsálemet. A nép szétszóródott a világban, és így volt ez 2000 éven át. De az atya megígérte, hogy ez a büntetés nem végleges. És ime, körülbelül 80 éve, pont akkor, amikor én születtem, ismét van Izrael, és ismét földjükön élhetnek a zsidó emberek. De sajnos még mindig sokan vannak, akik nem nyitották ki a szívüket Jézus felé. De Isten küzd a népéért. Reméljük, ők is megtérnek. És akkor ime, itt vannak az e-heti kérdések, mégpedig még mindig húsvét jegyében. 547. kérdés. Mondj pozitív szereplőket húsvét kapcsán. A válasz. Hát, ha egy nagy mosollyal szeretném kezdeni ezt a kifejtést, akkor már is a virág vasárnapi csacsit említeném, amely állat hátán még soha senki nem ült, de Jézust engedelmesen vitte. Persze a gazdája is ide tartozik, aki szó nélkül az Úr rendelkezésére bocsájtotta, amilyen volt. De fordítsuk komolyabbra a szót. Húsvét pozitív szereplője volt az a római százados, aki, látva Jézus kiáradó szeretetét a kereszten, ahogy a másik latorral beszélt, ahogy anyukája sorsát elrendezte, amilyen méltósággal szenvedett helyettünk, ez a katona ott megtért. Persze a jobb lator is ide sorolható. Pozitív szereplő volt János az apostol, aki egyedül volt ott a tanítványok közül a keresztnél. Pozitív szereplője volt a két igen előkelő és gazdag tanító, a nagy tanács tagja, Arimátriai József és Nikodémus, akik nem rettentek meg semmitől, és méltó helyre temették Jézus testét. Aztán olvassuk, hogy amikor a földindulás jeleit látták a zsidók, akkor mellüket verve mentek el a kereszt alól. A mellverése abban a korban, és még ma is, azt jelentette, hogy nagyon mély bűnbánata van valakinek, és ez a nép nagy részére vonatkozott. Pozitív szereplő volt Cirénai Simon, aki éppen a földjéről tért vissza Jeruzsálembe, és a katonák arra késztették, vagy mondjuk kényszerítették, hogy vigye a már összeesésig meggyötölt Jézus keresztjét, és ő nem kényszerűségből tette ezt. Pozitív szereplők voltak a Jézust mindig követő asszonyok, akik most is ott voltak a keresztnél, bár kissé távolabb álltak. Hűségükkel ott is vigaszt nyújtottak szenvedő uruknak.
548. kérdésünk, mondj negatív szereplőket húsvét kapcsán. A válasz. Sajnos, azt kell mondanunk, hogy ezekkel a szereplőkkel akár tele is lehetne a műsorunk, mert olyan nagyon sokan ártottak Jézus urunknak, nem értették meg, nyíltan a halálát kívánták, vagy egyszerűen egy őket szórakoztató mutatványos szintjére alázták le Istent. Hát akkor nézzük. Ugye mindenki tudja, hogy a legfőbb ellensége Jézusnak a zsidó nagy tanács, mondjuk úgy, hogy a zsidó parlament volt, és az abban döntést hozó tekintélyesek. Mindig ők uralták a nép lelke feletti hatalmat, és most nagyon féltek, hogy az igazság beszédével megszólaló Jézushoz átpártolnak az emberek, és így ők elveszítik hatalmukat. Ezért állandóan kémkedtek utána, és már a legelején elhatározták, meg kell ölni, kész. Hol megkövezni akarták, hol lejáratni a nép előtt, de végül is megfeszítették őt. Ők késztették hazugságra az alja embereket azzal, hogy lefizették őket. Valljanak Jézus ellen a helytartónál. De jól megfizetett szolgájuk volt az az ember is, aki pofon vágta Jézust, hogy hazudik a főpapoknak, holott ő sose mondott hazugságot, és sose követett el bűnt. Aztán ott volt Pilátus, a római helytartó. Bár a szíve késztette, a felesége is óvta, mégis kimondta a halálos ítéletet Jézusra. Aztán Júdás, a 12 apostol egyike, aki elárulta őt, és pénzért eladta mesterét a főpapoknak. Ráadásul ott volt a zsidó negyedes fejedelem is, Heródes. Ő, amikor Pilátus átküldte hozzá Jézust, azt hitte, hogy egy mutatványos, cirkuszi ember, és azt akarta, hogy csodáival szórakoztassa őt, az Úr, mindenféle hókusz-pókusszal. Hát persze, hogy nem. Aztán ott voltak a római katonák, akik kigúnyolták őt, mint királyt. Bíbor színű palástot adtak rá, nádpálcát a kezébe, hogy az legyen az uralkodói aranyjogar. Verték, köpködték, bekötötték a szemét, hogy találja már ki, hogy melyik őjük gúnyolja éppen. Aztán ott volt a farizeusok és a szadduceusok pártja. Mind Jézus ellen hangoskodott. Sajnos, és ne tagadjuk le, Péter apostol is háromszor tagadta meg őt. Amikor elhurcolták Jézust a főpapokhoz kihallgatásra, utána ment. De amikor az udvaron fölismerték, háromszor egymás után még azt is letagadta, hogy egyáltalán ismeri az Urat. Sőt, azt mondta, hogy sose hallott róla. De egy biztos, aki ezek közül megbánta tettét és megtért, ő kegyelmet talált az Atyánál. Ötszáznegyvenkilencedik kérdés. Hány napig maradt még a földön Jézus föltámadása után? A válasz. Jézus még 40 napig a földön volt föltámadása után, mert még akkor is elintézendő ügyei voltak. Meg kellett jelennie a sírhoz igyekvő asszonyoknak, hogy vigyék el a feltámadás örömhírét a hitetlenkedő tanítványoknak. Erősíteni kellett őket. Külön találkoznia kellett Tamással is, és dolgozni a szívében. Péterrel is elrendezni a vezető szerepet, és a lelkét helyreállítani. Aztán föl kellett támasztani a 500 Isten szerető embert a sírokból, hogy bemenjenek Jeruzsálembe, és hirdessék a feltámadás örömhírét. Aztán ismét ott volt Jézus a Galileai tengernél, mint legelőször,
amikor találkozott a halász tanítványokkal, és elhívta őket. Most is elhívta őket, de már nem az iskolába, hanem hogy önállóan dolgozzanak a mester mennyei irányításával az emberek között. Hirdessék nekik is a bűnbocsánat örömét és a feltámadás csodás lehetőségét. Megismételte a nagy halfogás esetét, ami már nem azt jelentette, hogy ő a mindenható, hanem az, hogy ennyi ember halászai lesznek a tanítványok, és a tanítványok utódai is, mint te, meg én. Hála ezért Urunknak, mert mi is úgy lettünk tanítványok, Jézus szeretők, hogy valaki már előttünk járt. Hála ezért is Istennek. És még nagyon sok dolgot be kellett mutatni a föltámadása után, például az, hogy a teste igazi földi test, hiszen tudott enni az apostolokkal, ugyanakkor a föltámadt test mégis más, hiszen csak úgy át tudott menni a falon Jézus. Amikor meglátogatta a tanítványokat, nem kopogott, nem zörgetett az ajtón, hanem egyszer csak ott állt előttük. És még számtalan más dolgot is tett, ami nincs leírva a Bibliánkban. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy tudósít a Szentírás. Annyi dolgot tett még Jézus, hogy ha azt mind leírnánk, akkor a világ minden könyvtára kevés lenne arra, hogy azt tárolja. Így hát adjunk hálát Jézusunknak, és gondoljunk mindig az ő csodás ígéretére, az utolsó mondatára. És én veletek maradok mind végig, amíg csak ez a föld fönnáll, és segítelek benneteket. Nos, ez ma is így van, most is. Ezért is adjunk hálát az Úrnak. És akkor íme itt vannak a kérdések a következő hétre. 550. kérdés. Hányszor született meg Jézus? 551. Mondj olyan embereket, akik nagyon rossz külsővel születtek, mégis Isten tervében hatalmasok voltak. 552. kérdés. Hogyan ünneplik a húsvétot más-más népeknél?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk mára véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető, és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még jó sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2 órakor, na lehet, hogy pár perccel később, de mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val. Ígérhettem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, de addig is. El ne felejtsétek, hogy most vasárnap van anyák napja, ahol az anyukákat, nagyikat, dédiket is szeretettel köszöntsétek, hiszen nagyon sokat fáradoztak és szenvedtek már életükben, miközben a ti gondotokat viselték, és szerettek benneteket minden helyzetben. Ugyanakkor azt se feledjük el, hogy még most is drága pünkösváró időben élünk, ezért is kívánom minnyájunknak, hogy az ünnepet szívünkben, és ne a munkaszüneti napok sokaságában éljük meg. Így tehát Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor minnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: hír összeállításunk következik.
1: Kiválaszt püspököt. Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megkezdődött az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi elöljáróikat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az újszövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására volt hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én kedden lesz 18 órától. Molnár Lilla, Hádi János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi Közház. A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai felhívás az elvándorlók és menekültek világnapja előtt. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumának vannak kitéve. Ma szeptember 27-én vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy is e gyermekek közül. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. A pápa felhívása: mindenkit felelősségvállalásra szólítok fel, mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról: megkezdődött az őszi melegedés. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Halál és feltámadás. Előadó dr. Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, vagy azokat, akik a számítógép előtt ülnek. Amikor megszülettünk, egy biztos volt, hogy meghalunk. De nem mindegy, hogy mikor. Biológiai halálunk előtt, vagy a biológiai halálunk után. Amikor keresztények lettünk, egy biztos volt, hogy feltámadunk. De nem mindegy, hogy mikor. Jézus visszajövetelekor, vagy az utolsó ítéletre. Ez az a dilemma, amiről ma szeretnénk közösen elmélkedni a Bibliából. Talán egy kicsit talányos volt ez a két mondat, mégis, hogy még talányosabb legyen, hadd olvassak két igét. Az egyiket Pál apostol írja, méghozzá a Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, az utolsó versben, ahol összefoglalja szinte mindazt kedves tanítványának, amit ebben az életben tanított, így szól ez a mondat. Timóteushoz írt első levél, 6. fejezet, 16. verse. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat, övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Ez az ő, ez az Isten. Aki egyedül a halhatatlanság, örökké való világosságban lakozik. A másikat János evangéliumából olvasom, Jézus szava. János evangéliumának 17. fejezetének 3. verse, Jézus főpapi imájából való ige, ahol így olvassuk az igét. János evangélium a 17. fejezet 3. verse. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Egyedül Isteni a halhatatlanság, és az örök életet ajánlja Jézus. Hogy viszonylik ez a két ige egymáshoz? Mi is az, hogy örök élet? Én úgy gondolom, hogy ez az a kérdés, amiről nekünk keresztényeknek világos látásunk kell, hogy legyen. A mai életben nagyon sokat foglalkoznak az emberek, hogy mi van a halál után. A Biblia nem ezzel foglalkozik, hanem avval, hogy mi van a halál előtt. Mert ez határozza meg, hogy milyen sorsunk lesz. És Jézus is azért jött, hogy a mi biológiai halálunk előtt valamit tegyen velünk, hogy megváltson minket. Azért jött Jézus, hogy ez a megváltás valósággá, életté, reménységgé legyen a mi életünkben. Mégis ma az emberek között, az úgynevezett keresztény társadalomban, mert sajnos már csak így lehet mondani, úgynevezett keresztény társadalomban, az emberekkel beszélgetünk, akkor kétféle vélemény van. Az egyik valami elképzelés a halál utániról. Nagyon divatba jött a lélekvándorlás hite, azután nagyon sok ember azt, hogy hiszi, hogy az embernek van egy halhatatlan része, ami majd tovább éli, mert a test az elporlad, de van egy emberibb ember az emberben, és az valahogyan, testetlenül, valahol, valami öntudatos állapotban él. Ennek ezer variációja van. Valahol talán el lehetne kezdeni Plátónál, azután a keleti filozófiáknál ennek a vizsgálatát, aztán el lehetne mondani, hogy ez kezdetben mennyire nem volt a kereszténység alapvető tanítása, el lehetne mondani, hogy 16. század elején lett a lélek halhatatlanságából dogma, erről lehetne beszélni, de nem ez a mai feladatunk. Csak jelezni szeretném, hogy az emberek fejében ezzel kapcsolatban óriási zűrzavar van. Aztán van egy másik vélemény is, amit a materialista meggyőződésű emberek szoktak mondani, hogy egyszer élünk, úgyis meghalunk. Lényegében az, amit lelki életnek hívunk, az nem más, mint az anyag valami különleges működési formája, és amikor becsukjuk a szemünket, akkor vége mindennek, kész, legfeljebb az emlékezetünk marad fenn, hogyha megmarad. Két vélemény közül egyik sem a kereszténység véleménye, a két vélemény közül egyik sem a Biblia véleménye. De mit mond a Biblia? Négy kérdésre kell megválaszolnunk, és ezt a négy kérdést kell körüljárnunk. Az első, a Biblia szerint mi az élet? Mert itt kezdődik a problémák sora. A második ilyen kérdés, amit meg kell vizsgálni, hogy mi a halál? A harmadik kérdés, amit meg kell vizsgálni, hogy mi a feltámadás? És a negyedik, hogy mi az örök élet? Erre a négy kérdésre meg tudunk válaszolni az ige fényében, akkor értelmessé válik ez a nagyon bonyolultnak tűnő kérdés, értelmessé válik az, ami az emberiség örök sorsának az egyik legalapvetőbb kérdés, amivel az emberiség kezdettől fogva nagyon sokat foglalkozott. Kezdjük el. Mi az élet? Az ember úgy gondolja, nagyon sok keresztény ember is, hogy az élet az az anyagnak egy bizonyos, különleges tulajdonsága, amit nem tudunk még egészen, de majd fel fogjuk fedezni azt, hogy az életet mi majd elő tudjuk állítani. Eleddig ez nem sikerült, mert a kereszténységnek van egy alapvető elve, és ez az elv a Biblia szerint és a Biblia realizmusa szerint az alap, és ez a reális alap az az, hogy az embernek nincs élete önmagában, hanem az élet egy Istentől kapott ajándék. És ez az alap. A Biblia teremtés történetének ez az egyik legfontosabb mondani valója. A Biblia teremtés története ugye úgy épül fel, hogy az első részében a teremtés történetnek, úgy is lehetne mondani, az első teremtés történetben, Isten elmondja, 6 plusz 1 napban az ember és a világ megalakulásának idői történetét. Ez az időnek a megteremtése, ami az életünknek egyik nagyon fontos része. A második teremtés történet, ami Mózes első könyve második fejezetének, negyedik versének a közepétől indul, egy új címmel, az az ember oldaláról mondja el a teremtést. Hogy az ember számára mit jelentett az, hogy az Isten létrehívta ezt a világot, és a világban létrehívott bennünket. Ebben olvassuk Mózes első könyve második fejezetének hetedik versét, ami az ember teremtésének a klasszikus összefoglalása. Induljunk ki ebből. Azt mondja ez az ige, azután, miután a föld megformálódott, megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába, és így lett az ember élő lélekké. Három tagmondatból áll ez a vers. Egyrészt mi emberek biológiailag belesimulunk a mi világunk materiális lényegébe. Minden szippantás levegővel, kortyvízzel, falat kenyérrel, beleépülünk újra és újra anyagcserénkkel. Az ember élete ettől a biológiai harmonikus kapcsolattól függ. Ha ezt a harmóniát megrontjuk, akkor az életünket veszélyeztetjük. Akkor az életünket eltékozoljuk. Akkor életellenesen viselkedünk. A másik, amiről itt mond, amit mond ez az ige, az az, hogy ilyen egyszerűen mondja, hogy az orrába lehelte az életnek lehelletét. Ez a lehelet, ez egy személytelen életerő. Ez a ruach szó mindig személytelenül fordul elő. Ez nem az ember személyisége. Ez az, amit életnek hívunk. Az Isten felülről adott életet nekünk, és mindennek. Ezért mondja például az Ószövetség azt, hogy ez az élet az állatban és az emberben, ez a ruach egyformán működik. Az élet az Isten tulajdona, és ezt az életet adja az Isten, hogy ez a világ ne csak holt anyagok játéka legyen, hanem benne ez a csoda, amit életnek hívunk, ez meglegyen. De ez még mindig nem az ember. Mond egy harmadikat is ez a szöveg, hogy így lett, tehát az anyagi világ és az isteni életerő következtében így lett az ember élő lélekké, így mondja a magyar nyelv. Héberben ez a nefes szó van, vagy nesmá szó van, nefesnek a származéka, amelyik talán magyarra úgy fordítható, hogy személyiség. Az én énem, aki én vagyok tulajdonképpen. És az ember, ez a csoda. Az ember az a csoda, aki az anyagi világban él testestül, lelkestül, akit Isten éltető ereje hívott létre, és Isten megajándékozott az élettel, de az ember személyiség, döntésre képes személyiség, akar. Mondhat igent, és mondhat nemet, mert szabad. Mondhat igent az ember a másik embernek, mondhat igent az ember az Istennek, és mondhat nemet az ember a másik embernek, akár a világnak is, vagy akár Istennek is. Ez az én énem. Az, aki tulajdonképpen én vagyok. A kezem, a lábam, az az enyém, de nem én vagyok. A szemem, a fülem, az az enyém, de nem én vagyok. Az én, az, aki erkölcsileg felelős azért, hogy a kezem, meg a lábam, meg a szemem, meg a fülem, hogy működik, mit látok meg, mit hallok meg, hogyan élem az életem, hogyan döntök. Az, aki a döntést hozza. Ez vagyok én. És ez az énem nagyon érdekesen él. Mit is jelent az, hogy élet? A Biblia szerint nem az, hogy van valami bennem, ami él, hiszen él a testem, az Isten adja ezt az éltető előtt, ami élteti a testet, ennek vannak biológiai törvényei, vannak pszichológiai törvényei is, mert szoktuk mondani, ez az élet nem élet, jó lehet biológiailag élünk, csak ez az élet nem élet, ezt szoktuk mondani. És valahol az ember, még a marxizmus is így mondta, önmagát meghaladó lény. Valaki van a fejünk fölött, valami cél, ami több, mint a napi biológiai életszükséglet kielégítése, valami cél mozgat bennünket, valaki van a fejünk fölött, ezt hívjuk úgy, hogy Isten. És így vagyunk mi személyiségek. Azt szoktam mondani, és ez is ide igaz, hogy az ember úgy ember, hogy Isten megteremtette ezt a hármas egységből felépített csodát az Isten képére és hasonlatosságára. Nem léletlen, hogy Istennek is három személyes arca van. Az egyik, aki elgondol, másik, aki cselekszik, a fiú, és a harmadik, aki bennünk dolgozik, érez, tesz, és ez a Szentlélek. Ezt a hármasságot mi is őrizzük. De mi úgy vagyunk igazán emberek, hogy kapcsolatokat építünk. Az emberi lét se a világtól, se Istentől, se a másik embertől, se önmagunknak ettől a nefesétől, így mondom, vagy énjétől elvonatkoztatva nincs. Hanem az emberi élet az azt jelenti, hogy ezzel a négy dologgal, Istennel, másik emberrel, világgal és önmagunkkal egy harmonikus egységet építünk. Ebben a harmóniában vagyok én ember. Mert ha kimondom, hogy emberség, akkor nem azt jelenti, hogy biológiailag ember vagyok csak csupán, az is fontos. Na de hát vannak ilyen biorobotok, aki kívül úgy látszik, mintha ember, csak belülről nem az. Biztos tetszettek már ilyennel találkozni. Az emberség Istennel, világgal, önmagammal, másik emberrel harmóniában valósul meg. Na de ebben hol van a halál? És ez a második kérdés. Mi is az, hogy halál? Isten halálra teremtette az embert? Nem. Isten úgy teremtette az embert, hogy vele kapcsolatban, az élet forrásával kapcsolatban, ez a négy dimenzió, hogy így mondjam, Istennel, világgal, önmagammal, másik emberrel a kapcsolat harmonikusan működjön. Ez az élet. Igen ám, de az én énem, a szabad. A szabadság mindig kockázat. Ez a szabad énem mondhat az Istennek igent, és ha igent mondok az Istennek, akkor az élet forrásával vagyok kapcsolatban, és ez a szabad énem mondhat nemet az Istennek. Akkor jön az a valóság, amit úgy hívunk, hogy bűn. A bűn nem egy elkövetett cselekedet. Egy elkövetett cselekedet, egy helytelen bűnös cselekedet, az ennek a kapcsolat megrontásnak, a szabadságunkkal való visszaélésnek a következménye. A bűn az, hogy én más látok jónak, más mondok jónak, más tartok jónak, mint amit az Isten jónak mond, én szembefordulok azzal, aki az élet forrása. Úgy is lehetne ezt mondani, hogy megszakítom azt a forró drótot, ami összeköt engem az élet forrásával. Ezt nevezi úgy a Biblia, hogy bűn. Ezért fogalmaz úgy a Biblia a bűnről, hogy bűn az nem más, mint törvénytelenség. A törvény az nem más, mint annak a kapcsolatrendszernek a foglalata, az ember számára megfogalmazott formája, ami Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagammal harmóniába hoz. A bűn tehát a diszharmónia. A bűn az, amikor szembe kerülök önmagammal, a világgal, a másikkal, és úgy gondolom, hogy az élet az enyém, de a bűn úgy fogalmazható meg, hogy élet az élet ellen. Élet az élet ellen. Ezt hívja úgy az ember életében az Isten igéje, hogy bűn. De a bűnről azt mondja az írás, hogy a bűnnek zsoldja a halál. Vagyis, ezt úgy lehetne maian mondani, a bűnnek a következménye, a természetes következménye a halál. Vagyis, amikor én megszakítom a kapcsolatot Istennel az élet forrásával, mert mást látok jónak, mint amilyennek teremtett engem az Isten. Mást látok jónak, mint ahogyan Isten megalkotta az én életemet. Az én szabad döntésemmel szembefordulok az élet forrásával, elszakítom az Istennel való kapcsolatomat, akkor ennek az lesz a következménye, hogy magam alatt kezdem vágni a fát. Emil Brunner, ez egy nagyon híres evangélikus teológus, aki az 1920-as években, ha jól emlékszem, 27-ben vagy 28-ban, egy nagyon híres könyvet írt németül. Az a címe németül Mensch und Widerspruch. Tehát ez azt jelenti, hogy ember az önellentmondásban, így lehetne magyarítani. Az első svájci kiadás, Basel-ben jelent meg ez a könyv, egy nagyon érdekes grafikát tartalmaz a címlapon. Egy gyönyörű szép svájci tájat látunk. Tavasz van. Virágoznak a mandulafák. És a címlap úgy van megrajzolva, hogy van egy hegyi fennsík, virágokkal, zöld gyeppel. És a könyv közepén van egy mély szakadék, legalább 1000 méteres. Lent van egy kis falu, bodor füstök jönnek a kéményekből, lent is virágoznak a fák, lent lehet látni egy kis junyájat, ami legelészik. És a címlap közepén van egy fa. Egy virágzó mandulafa, vastag törzsel, a szakadék szélén kapaszkodik minden gyökerével. És a szakadék szélén ennek a mandulafának a törzse szinte vízszintesen nyúlik a végtelen szakadék fölé. És aztán kibontja a gyönyörű szép virágzó ágait. Fatörzsön háttal a szakadéknak áll egy ember. Kezébe balta, és maga előtt vágja a fát. Emil Brunner könyve, Ember az önellentmondásban, a bűnről szól. És ez a grafika teli találat. A bűnben mi ezt tesszük. És ennek a bűnnek az a következménye, zsoldja, hogy Pál fogalmaz, hogy előbb vagy utóbb, csak idő kérdése, sikerül kivágni ugyan a fát, de a fával együtt a baltás ember is a semmibe zuhan. A bűn, ember az önellentmondásban, irány a szakadék felé. Mi a megváltás? A megváltás az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy ebből az önellentmondásból Jézus Krisztus kiemel bennünket, és összekapcsol az élet forrásával. Helyreáll az a kapcsolat, amit mi a bűnben elvágtunk. Jézusnak azért kellett lejönni a mennyből a földre, azért kellett feltámadni és felmenni a mennybe, hogy a menny és a föld között, én köztem és Isten között ismét helyreálljon a kapcsolat. Mert enélkül a kapcsolat nélkül az ember önellentmondásban csak maga alatt tudja vágni a fát, és akkor nincs más, mint zuhanás a semmibe. Jézus Krisztus ezért az élet forrása. Ő Isten, és Isten adja az életet. Hát akkor mi a halál? Megmondtam már, kapcsolatbontás. De mi az élet akkor? Jézus Krisztussal a kapcsolat helyreállítása. Vagyis, hogy a bevezető talányos mondatban mondtam, az ember sorsa élet és halál között, az a születésem és a biológiai halálom közötti időben dől el. Méghozzá azzal, hogy én megszakítom-e a kapcsolatomat az Istennel, vagy Jézus Krisztus által helyreállítom a kapcsolatomat az Istennel. Mert ha az utóbbi bekövetkezik, amiről úgy mondja a Biblia, hogy újjászülettem, akkor egy örök életre születtem újjá. Mert ez az élet forrása, ez sosem merül ki. Az élet forrása az örök életet ad. Nem önmagában halhatatlan az ember, hanem az embernek van egy esélye arra, és ez az esélyt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, hogy kapcsolatba kerüljön az örök élet forrásával. És ekkor újra és újra az élet birtokosa lesz. Nagyon érdekes a biológiai életünk is. A biológiai életünk is úgy működik, hogy újra és újra, biológiailag minden falat kenyérrel, minden korty vízzel, minden táplálékkal, minden szippantás levegővel, biológiailag merítünk az anyagi világból, nem? Ebben a kapcsolatrendszerben van a harmónia. hogyha ezt nem csináljuk harmonikusan, elfelejtenénk levegőt venni, persze Isten gondoskodott, hogy ne legyünk feledékenyek, mert ösztönössé tette ezeket a dolgokat, ha elfelejtenénk levegőt venni, akkor meghalnánk, nem? Ugyanez a harmonikus kapcsolat megvan az ember és ember közötti kapcsolatban is, nem? Újra és újra megismerjük a másikat, kapcsolatokat építünk a másikkal, szeretetben járunk, így mondja ez a Biblia. De ugyanígy van ez Istennel is.

Ezért mondtam azt, hogy nem az a nagy kérdés, hogy van-e élet a halál után, a biológiai halál után, hanem van-e örök életem a biológiai halálom előtt. Mert ennek a kapcsolatnak a helyreállításának van egy időhatára. Ez a születésem és a halálom között van. Biológiai halálom között van. Élek-e ezzel a kapcsolat lehetőséggel? Mert az örök élet nem úgy zuhan rám, mint egy végzetes, sorscsapásszerű dolog, ha akarom, ha nem. Az örök élet egy döntés következménye, mert én azért vagyok én, mert ez a valami, aki én vagyok. Nem is valami, ez a valaki, aki én vagyok. Ez újra és újra dönt. Tessék megnézni, mindig két ember lakik bennünk. Szeretem, nem szeretem, szimpatikus, nem szimpatikus, akarom, nem akarom, jó, nem jó, csinálom, nem csinálom. Ezer ilyen döntés, ami mindennapi életünk. Ebben a döntési rendszerben, ha helyreáll az élettel, az élet forrásával, Jézus Krisztusban a kapcsolat, akkor elindul egy nagyon érdekes folyamat. Az örök élet keresésének, megtalálásának a folyamata. Így tehát a halál, a szakítás az Istennel. Az élet, kapcsolat az Istennel. Az örök élet, lehetőség Jézus Krisztusban, hogy az elszakadt kapcsolat helyreálljon. Ezen a háttéren értjük meg azt, hogy akkor hát mi a feltámadás. A feltámadásnak az alapmodellje Jézus feltámadása. Mi nagyon sokszor keresztények is elfelejtjük azt, hogy a feltámadás az nem egyszerűen azért következett be, mert Jézus már megunta ezt az egész megváltási nagy drámát, meghalt a kereszten, ez fontos, és utána visszament a mennybe, hát ezért föl kellett, hogy támadjon. Az Új Szövetség nagyon hangsúlyosan azt mondja, hogy Jézus megváltói munkájának legalább annyira fontos része a feltámadás, mint a kereszthalál. Mert úgy fogalmaz Pál, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és jön a feltámadás, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, vagyis. Ezt az eddig elmondottak alapján úgy lehetne mondani, ezt a Galata 2.20-ban lévő verset, úgy lehetne mondani, hogy Jézus Krisztusban helyreáll az én életem, ez a feltámadása Jézusnak. Jézus feltámadása egy nagyon komoly üzenet volt a mi számunkra. A feltámadás azt üzeni számunkra, hogy Jézus Krisztusban biztos az én üdvösségem. Ha én Jézussal kapcsolatban vagyok, akkor van egy történelmi bizonyíték annak, hogy a feltámadás biztos. Jézus feltámadt. Pál elmondja a korintusiaknak, akik kételkedtek benne, hogy ennyien és ennyien látták, szemtanúkról beszél a Biblia, arról beszél, hogy megfogták, arról beszél, hogy Jézus leült velük enni. Jézusnak a feltámadása egy valós esemény. Nem látomásokat láttak, nem illúzióik voltak, nem úgy tettek, minthogyha feltámadt volna Jézus, hanem Jézus feltámadása a valóság. Ethelbert Stauffer, egy nagyon híres, megint luteránus teológus, az azt mondta, hogy a kereszténységnek egy bizonyítéka van. Ezt a bizonyítékot úgy hívják, hogy a húsvéti üres sír. A kereszténységnek az a bizonyítéka, hogy húsvétkor üres volt a sír, Jézus nem maradt a halál fogja. De ez mit jelent az én számomra? És furcsát fogok mondani. A biológiai halál, ami a test halála,

0: a végső szó egyetlen ember életében sem. De a Biblia kétféle feltámadásról beszél. Azok számára, akik az életükben helyreállították a kapcsolatot Jézus Krisztussal, beszél egy olyan feltámadásról, ami Jézus Krisztus második eljövetelekor történik meg. Ez a feltámadás, ez egy döntő esemény az emberiség életében, és ezt a döntő eseményt Pál apostol gyönyörű szépen elmondja, és erről a döntő eseményről hadd olvassak valamit Pál tanításából. A tesszalonikaiaknak problémájuk volt a feltámadással. Pál viszonylag rövid ideig volt Tesszalonikában, és a tesszalonikai gyülekezet hát nem éppen jól tanulta meg az ígét, és ezért Pálnak tanítani kell később ebben a levélben. A tesszalonikai első levél 4. fejezetében a következőket olvassuk. Nem szeretnék, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk néktek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak Krisztusban az elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel a beszédekkel. Pál nagyon világosan fogalmaz. Pál nagyon világosan elmondja azt, hogy ha én az Úrral jártam ezen a földön, ha én összekötöttem az életemet az élet forrásával, akkor lehet, hogy meghalok biológiailag. Ezt a biológiai halált a Biblia úgy az Ó, mint az Új Szövetségben az alváshoz hasonlítja. Nagyon érdekes, az Ószövetségben is a halál alvásáról, az Új Szövetségben is a halál alvásáról beszélünk. Tessék csak Lázárra gondolni. Lázár meghalt, és akkor Jézus azt mondja, hogy elmegyek Lázárt felébresztem, mert Lázár alszik. És a tanítványok ezt félre is értik. Azt mondják, ha alszik, akkor meggyógyul. De az evangélista rögtön kijavítja, hogy a halál alvásáról beszélt. Ez a biológiai életünknek a vége. Egy öntudatlan állapot, olyan, mint az alvás. De nem a vég. Ha az élet forrásával kapcsolatban vagyok, akkor is elalszom. Az életnek nagyszerű dolga az alvás. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki nem szeret aludni, én nagyon. De nem a vég. Jézus jön, és felébreszt az örök életre. Kiteljesedik az életem. Ez az első feltámadás. De mi lesz azokkal, akik az élet forrásával nem rendezték a kapcsolatukat? Ezek az emberek is biológiailag élnek. Úgy, mint a vágott virág él a vázában, nem? Levágunk egy szép szár rózsát, betesszük, aztán hölgyek tudják, hogy mindenfélét pancsolnak, ha hallom, hogy aspirint kell tenni a vízbe, akkor 2 hétig tovább él a rózsa, de egész biztos nem fog gyümölcsöt hozni. Így él az ember is, Isten nélkül egy darabig. De az ő életükben is ott a feltámadás. Miért? Beszél a Biblia, a Jelenések könyve különösen részletesen, egy második feltámadásról. Nem csak a Jelenések könyvének sajátja ez, hanem Jézus is már említi ezt a második feltámadást. Az első keresztények hitében is ott volt ez a második feltámadás. Mi ez a feltámadás? Akkor mindegy, hogy az élet forrásával kapcsolatban vagyok, vagy nem. Ez nem lenne igazságos. A második feltámadás az nem más, mint feltámadás, tehát Isten ismét életet ad valakinek valamire. Nem örök életet, csak életet arra, hogy az ítéletet tudatosan átéljük. Isten nem lenne igazságos, hogyha az ítélet, amit az élettel való kapcsolatom megszakítása miatt érdemeltem ki, ez az ítélet tudattalan lenne. Akkor egy nagy sorscsapásszerűség lenne az élet. Az élet pedig nem sorscsapásszerűség. Az életben vannak törvényszerűségek, következmények, és ezeket a következményeket tudatosan kell elszenvedni. Erről a második halálról, majd a következőkben fogunk külön is beszélni. Most csak az a lényeg, hogy valamit tudjunk. Mindnyáján feltámadunk, de nem mindegy, hogy mikor. Ha az élettel kapcsolatban vagyunk, akkor Isten megígérte, felolvastuk Pálnak ezt a gyönyörű szép hitvallását, ami azzal fejeződik be, hogy vigasztaljátok egymást a beszédekkel, hogy amikor ő visszajön erre a földre, akkor megkapjuk az örök élet ajándékát. Ez a bűn legyőzésének az ajándéka. Ekkor a bűn és a következményei tűnnek el. Ekkor helyreáll az az eredeti kapcsolat, amire Isten teremtett bennünket. Úgy is mondhatom, hogy helyreáll az Isten képűségünk, aminek a lényege nem más, mint az, hogy én és az Isten mindenféle rövid zárlat nélkül kapcsolatban vagyok egymással. És újra és újra megújul az életem, újra és újra meríthetek az élet forrásából. Nem véletlen, hogy az élet vizéről beszél, Samária asszonyra tessék csak gondolni Jézus Krisztus, amikor a földön jár. Ez úgy van, mint a forrásvíz. Ebből újra és újra meríteni kell. Aztán beszél az élet fájáról, amiről újra és újra enni kell. Ezek képletek, jelképek. Csak azt mutatják, hogy az örök élet az nem halhatatlanság, hanem feltételhez kötött halhatatlanság. És ez a feltétel az élet forrásával való kapcsolat. És ebben az az evangélium, hogy ez a feltétel Jézus Krisztusban lehetséges, és ezt a feltételt itt a Földön a biológiai halálom, halál alvása előtt én elérhetem. És ekkor van reménységem, hogy Jézus értem jön. Elkezdődik az örök életem. A negyedik kérdésünk az, hogy akkor hát mi az örök élet? És már erről is kezdtem beszélni. Az örök élet az nem más, mint az az állapot, amire Isten megteremtett engem. Ezt jelképekkel mondja el a Biblia, Pál apostol például az 1. Korintusi levél 15. fejezetében kínlódik is ebben, hogy van testi test és van lelki test. Nehezen értjük ezt meg, mert mi bele vagyunk kötve egy olyan világba, amiben a bűn a természetes. Az örök élet, az tulajdonképpen...
1: Címe: Isten fénye a sötétségben. A mai ige 18. Zsoltár 29. verse. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem, a sötétségben. Gondolatok az ígéről. Megtörténhet, hogy lelki sötétségben ülök, és ha ez egyben lelki sötétség is, akkor semmilyen emberi erő nem adhat nekem világosságot. De áldott legyen az Isten, aki képes megvilágítani életemet és meggyújtani mécsesemet.

0: Még ha akkor is körülöttem a sötétség, hogy már szinte tapintható, az ő fénye át tudja törni a feketeséget, és képes azonnal világosságot támasztani körülöttem. Az a nagy kegyelem ebben, hogy ha Isten gyújtja meg a lámpásomat, azt senki el nem oldhatja, nem is fogy ki belőle az olaj, sem nem alszik el magától. A fény, amelyet az Úr a világ hajnalán teremtett, még ma is árad. Isten olykor talán tisztogatja lámpásait, de kialudni sohasem hagyja őket. Ezért énekelhetek a sötétségben is, mint a fülemüle. Vágyakozásom dallamot formál, reménységem adja a hangot. Hamarosan örvendezhetek az Isten által meggyújtott lámpás fényének. Most még komor és elcsüggett vagyok. Talán az időjárás okozza, talán testi gyöngesség, vagy egy hirtelen támadt baj. Bármi is okozta sötét hangulatomat, tudom, hogy egyedül Isten gyújthat ebben a sötétségben világosságot. Csak ő ránézek. Nem sokára itt lesz lámpása, és az ő világosságában ítélhetem meg a dolgokat. Egyszer pedig, ha majd eljön az ideje, ott leszek, ahol nem lesz már szükség lámpásra sem napfényre, mert az új Jeruzsálemet Isten dicsősége fogja megvilágítani. Jelenések 21.3. Ma kezdődik a teremtés hete. A teremtés hetét 2026-ban Magyarországon mától szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma: víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47 első fejezete alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösség számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Folytatódik az Európai Baptisták éves találkozója. Már elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrésben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Az időjárásról: megkezdődött az őszi melegedés. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős napos száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült napos száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs.
1: Híreinket hallották.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Testi Lelki Jólétünk című műsornak a házigazdája vagyok, Gábel Bea, és nagyon érdekes, hogy ugye elméletileg van ugye négy erő a világban, az egyik a víz. És most egy olyan vendéget hívtam, aki tulajdonképpen ezt a vizet képviselő, bár szerintem nagyon sok benned a levegő is, hogyha most ilyen szellemiségről kell beszélni, és ugye én úgy láttalak nagyon sokszor, hogy egyenruhában, mert most is nagyon elegáns vagy, de ugye ez az egyenruha is kifejezi kicsit a munkádat, amit csináltál, csinálsz közben, ugyanis oda kell az egyenruha, méghozzá kapitányi egyenruha. Úgyhogy a mai vendégem egy hajós kapitány, sőt most már kapitányok kapitánya, így nézzük, tehát most már menedzseri rangra emelkedtél. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Major Ernőt a műsorunkban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Én nagyon örülök, hogy itt vagy, mert ugye én Ernőt aztán meg 2-3 éve ismerjük egymást.
1: Igen.
0: Körülbelül, és én azt nagyon szeretem benned, hogy nagyon sok témáról lehet veled beszélgetni, és ugye tudsz kommunikálni is, hála Istennek, és van véleményed, és ezért nagyon könnyű veled tényleg a beszélgetés. És ha már itt vagyunk az egyenruhánál, nekem egy olyan kérdés jutott eszembe, hogy neked ugye tényleg, amikor a hajót vezeted, akkor azt felszoktad venni, és annak tényleg van egy ilyen tekintély, és most nem csak a nőknél, hanem úgy általában is. És azon gondolkoztam, hogy szerinted például ennek az egyenruhának van egy olyan fajta jelképe, és talán súlya is, hogy amikor lenne mondjuk valamilyen vészhelyzet, és most nem a hajón, hanem általában, ha mondjuk te egy egyenruhában lennél, és mondjuk te elkezdenél az embereknek utasításokat adni, hogy gyerünk emberek ide, meg most segíteni kell ilyesmi, szerinted jobban figyelnének rád, hogy egyenruhában vagy, mint arra, aki nem? Tehát, hogy ebben mi a tapasztalatod, ha van ilyen?
1: Hát nyilván az egyenruhácsokot próbáltam ki, ahova való a hajón. Ott nagyon nagy a jelentősége, és én egy szállodahajón, illetve több szállodahajón dolgoztam az utóbbi 27 évben, ahova azért jönnek az utasok, hogy egyenruhás kapitányt lássanak.
0: De most komolyan, tényleg?
1: Hát igen, tulajdonképpen igen, azért jönnek. Van nagyon sok cég, aki nem kéri annyira szigorúan, hogy hordják az egyenruhát, vagy nem is ad egyenruhát, és mindenki szerezzen be valamit, és akkor kicsit ilyen szedetvedettek a srácok. Én ezt nem tartom jónak, mert a cégnek van egy profilja, bármelyik cég is legyen az, és hogy ott jól nézenek ki. Tehát a kapitánnyal el lehet adni egy terméket tulajdonképpen. És ez számít, hogy legyen egy előírás a szakáll vagy a hajra vonatkozóan, és igen, a kérdésed, hogy számít az egyenruha, nagyon sokat számít. Nem beszélve arról, tudod, hogy manapság a biztonság a legfontosabb, és a legtöbb cégnél elvárják azt, hogy biztonsági bemutatót, vagy menekülési, evakuációs bemutatót tartsál, és ha egyenruhába tartod mindezt, akkor annak sokkal nagyobb a ereje, mint hogyha csak elmondanád egy mackonadrágban. Tehát azért jöttek, hogy egy kapitány kiálljon, és ez elmondja, hogy mire számítsanak. Különben aztán persze már rárakják televízióra, nem tudod bekapcsolni a televíziót úgy, hogy ezt az ismertetőt megnézed. Tehát vannak erre már különféle megoldások, de a klasszikus az, hogy a kapitány kiáll és elmondja, amit szeretne.
0: De akkor tényleg hajón is létezik ilyen, mint a repülőn, hogy
1: hogyne.
0: Kiáll. Én még életemben nem láttam.
1: Ez így lett, nem lett mindig, vagyis nem volt mindig, de aztán lett, és egyre nagyobb a hangsúly, meg a cégek kérik természetesen, mivel ezek idegen nyelvű hajók, német, angol, amerikai vagy francia, ezért hát nem árt, hogyha a kapitány ezeken a nyelveken tud beszélni. Van olyan, aki nem tud, annak vagy elmondja a szállodigazgató, vagy elmondja a cruise manager tulajdonképpen, akinek a legjobb a nyelvtudása, de hát a legjobb az akkor hangzik, hogyha a kapitány mondja az egyenruhába. Az utas ezt várja.
0: Igen, igen. De az egyenruha a lényeg, hogy
1: az
0: annak
1: lényeg,
0: van egy
1: így van. Legalább ott álljon, és bólogasson, hogy igen, ezt ő is így gondolja. Ő is így gondolja, hiszen ma már nem lehet elkerülni azt, hogy ne gyakoroljuk az evakuálást. Ezt megint egy céges policy írja elő, hogy 2 hetente, 1 havonta.
0: Bocsánat, a policy az azt jelenti, hogy irányelv, ugye?
1: Hogy igen, egy céges szabályzat írja elő azt, hogy a hajón az evakuálást vagy az utasokkal, vagy utasok nélkül, csak a személyzettel gyakoroljuk. Ennek vannak mindenféle riadótervek, mindenkinek megvan a pozíciója, mindenkinek megvan amikor hajóra száll, megvan az a kártyája, ami alapján ő tudja, hogy mi lesz a feladata. illetve hát elolvasta, még onnantól fogja, nem tudja, de hamarosan lesz egy gyakorlat, és akkor, ha nem tudja, hogy hova kell állni, akkor meg van neki mutatva.
0: Na, ez például most, hogy így mondod ezt az egészet, ugye ezt muszáj megkérdeznem, ez szerintem automatikusan jön ez a kérdés, hogy van ilyen előírás akkor, hogy tényleg a süllyedőhajót a kapitány hagyhatja el csak utoljára, tehát hogy utoljára kell a kapitánynak pontosabban engedni. Tehát ez tényleg van egy ilyen szabály, hogy...
1: Hát van, mivel ő felelős a biztonságért. Tehát ő csak akkor hagyhatja el a fedélzetet, ha megbizonyosodott arról, hogy minek elhagyta előtte arra fedélzetet.
0: Nekem nagyon érdekes volt, hogy én már körülbelül hiszem 3-4-szer hajóztam úgy veled, és majd ugye erre visszatérünk egyébként, mert te most már ugye nem, főleg nem hajót vezetsz, de hogy nekem abban a szerencsében volt részem, hogy nem csak, hogy láttalak ugye az egyenruhádban, hanem a hajós kapitány fülkében utazhattam veled, és ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk, ugye még megyünk ott a Dunán. Nagyon vicces volt, amikor így mondtad, hogy hát a hajózás alapvetően a szerencsém múlik, hogy minden szerencse. És akkor emlékszem, még ugrattalak is, hogy na jó, akkor légy szíves, akkor most kösd ki, mert én szállok ki a hajóból, mert hogyha a szerencse vezeti a hajót, nem te, akkor lehet, hogy nem maradok a fedélzeten. Akkor szerinted minden a szerencsém múlik? Tehát ennyire hiszel a szerencsében?
1: Én hiszek a szerencsében, és az a tapasztalatom, hogy valóban az, hogy az ember vagy a hajó odaérjen A-ból B-be, ehhez legalább 51% szerencse kell. Itt lehet aztán bármekkora nagy tudás az ember mögött, meg egy nagyon jó háttérszervezet, hogyha nincs víz a Dunába, akkor igen, nem fogunk odaérni. Vagy hogyha Gabcsikovónál, ez ugye a bősi vízlépcső, nagy szélfúj, akkor ott van egy üzemeltetési szabályzat, nem enged föl a felvízre, és akkor állni kell. Tehát igen, most ugye ebbe az évbe olyan alacsony a vízállás, hogy egy Amsterdam-Budapest hajózóutat nem lehet teljesíteni a hajók merülése miatt. Úgyhogy hát aki idénre foglalt, annak nem volt szerencsé, hogy végigmenjen az úton. Sajnos, de eddig viszont volt. Úgyhogy,
0: Nekem azért volt vicces egyébként, de így megértem így, tehát köszönöm, hogy ezt így helyre tetted, mert nyilván időjárás, meg ugye főleg akkor az időjárás, ami egy ilyen nagyon konkrét tényező, hogy most akkor lehet-e hajózni, vagy sem, és akkor az meg befolyásolja a vízállást.
1: Így van. Általában az időjárásra gondolok, hogy szerencsére, de persze lehet egy olyan zsilipzár, lehet egy olyan baleset, lehet egy olyan leszakad egy zsilipkapu. Lehet, hogy már oda se érnénk, ha tovább mennénk, mondjuk egy nap múlva nem tudnánk teljesíteni a menetrendet, és akkor valami más opció van, hogy átterheljük az utasok egy másik hajóra, hogy pont onnan jönne vissza, és őt se tud jönni, és akkor egy ilyen hajócsere történik.
0: Értem. És akkor ezek szerint, akkor mondhatjuk azt, hogy most viccelek egy kicsit, hogy nem is te választottad ezt a pályát, hanem ez is a szerencsém múlt, tehát a szerencse sodort ezekre a vizekre?
1: Abszolút. Különben igen, abszolút a szerencse sodort ide. Én vidéken nőttem fel, és nem voltam egy mintatanuló, és az édesanyám mondta, hogy hát valóban tovább kell menni tanulni, és a hajózási szakközépben, amikor én kezdtem, abban az évben pont nem volt felvételi, és az iskolának föl kellett venni talán 160 diákot, és én belefértem a 160-ba, úgyhogy felvettek.
0: És akkor még úszni se kellett tudni.
1: És még akkor úszni se kellett, bár igazolást kellett vinni róla, és volt is igazolásom, de az nem ment annyira tökéletesen az úszás. Aztán így megtetszett ez az egész, szerettem szerelgetni, volt motorom, volt biciklim, és ez az iskolában még akkor ment a szerelgetés, lehetett hegeszteni, lehetett kéziszerszámokkal, sőt kellett is műhelyfoglalkozáson esztergálni, aztán harmadik osztályba kikerültünk a hajójavítóba, ott kellett folytatni a szerelést, és ott magyarázták, úgyhogy így nagyon megtetszett, dacára annak, hogy nem nagyon ment jól a tanulás, de így aztán így tovább lendültem. És meglett az érettségem, meglett a technikus is, és akkor azt mondta anyukám, hogy hát kisfiam, eddig etettünk, most már innentől fogva a saját lábadon kell állni. És aztán jelentkeztem ilyen-olyan cégekhez, és valaki fölvett, és elmentem hajózni. Abban az időben még úgy működött, hogy 300 napot a hajón kellett tölteni, és
0: az úgyhogy akkor ez itt volt Magyarországon,
1: nem,
0: vagy ez már...
1: Itt kezdtem el dolgozni, de csak 3/4 évet, és utána egy külföldi szállodahajós céghez kerültem. Viszont akkor még nem ilyen előírások voltak, a 90-es évek végéről beszélek, mint most van, hanem 300 napot töltöttünk a hajón, és 65 nap szabad nap volt, amit két hetet ebből ki lehetett venni nyáron, és a többi másfél hónapot pedig télen. De hát ez a hőskor, erre így emlékszünk vissza, jó volt, és a mai napig, hogyha valaki, akivel beszélek, fiatal, annyi idős, mint akkor én voltam, mindenkinek javasolom ezt a szakmát, mert egy nagyon jó szakma, a szabadban lehet dolgozni, lehet vele csavarogni, de nem mindenki szeret csavarogni, tehát az nem menjen oda, aki nem szeret.
0: Akkor tulajdonképpen tényleg volt egy elméleti tudás is, amit meg lehetett szerezni, viszont akkor tényleg kellett mondjuk a hajófoltozáshoz is érteni.
1: Hát nyilván, tehát, amikor végeztem az iskolával, a technikus után 19 évesen, én nem értettem még semmihez. Én bennem csak a csavargási vágy volt meg, és mindezért, hogy pénzt adnak. Tehát azért ez egy jó kombó volt. És elkezdtem, először gépész szerettem volna lenni, de nem úgy alakult, talán a harmadik évben lehettem gépész, és aztán egyből ekcémás is lett a kezem, a sok akkumulátorsav, akkumulátorcipelgetés, motorolajtörölgőteljes, és akkor rájöttem, hogy nem biztos, hogy ezt akarom, hogy tönkre menjen itt a kezem. Aztán úgy döntöttem, hogy inkább a fedélzetre megyek Fehéringbe, mint hogy állandóan tiszta kosz legyen a kezem, ami lesejön, meg tényleg a bőröm már szétmegy, és aztán elindultam a fedélzeten. Ez azt jelenti, hogy 5-ig tartott a munkaidő, 5 után fürdés, föl a kormányállásba, ingbe, egyenruhába, és akkor ott volt egy kis térképem, amit dirogattam, néha a kapitány beengedett a székbe, néha nem, attól és akkor ott töltöttem ki, attól függ, igen.
0: És tudtatok-e közösen sörözni?
1: Hát mondjuk, igen, így összekovácsolt minket, mert hát 300 napot együtt voltunk tulajdonképpen. Nem volt az, hogy így hazamegy valaki, nem ment az a senki, mindenki ott volt a hajón akkor. Tehát ennek ez volt a romantikája, kvázi jóban, rosszban. Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen motiválóbb is volt, mint most. Akkor az embernek volt hajója. Tehát akkor azon a hajón voltam egész évben szinte, 300 napot, jövőre is azon, meg azután is, tehát minden szegletét ismertem. Mindenhol be kellett bújni, mindent ki kellett takarítani, mindent le kellett mosni. Mindenhol tönkrement valami, oda azért be kellett menni. És akkor hát nyilván, amikor nem én voltam a gépész, de kellett ember, akkor segítettünk. Tehát így ezt a 110 méteres hajót Töviről hegyire megismertük.
0: Itt volt akkor egy ilyen összetartás is, úgymond.
1: Hogyne.
0: Összekovácsolt az embereket, úgymond.
1: Igen.
0: Amikor beszélgettünk egyszer, volt egy ilyen mondatot, hogy az élet nagy lehetőségeket dob, és ugye, hogy rajtad múlik, hogy kihasználod-e vagy nem. De most is ezeket a labdákat leütöd, amikor dob az élet valamilyen lehetőséget? Tehát ez a mai napig így az életedet úgymond követi?
1: Hát legelőször is annak örülök, hogy egészséges vagyok. Ez legfontosabb. Így lehet ezen gondolkozni, ugye. És ami engem körülvesz, vagy amiben benne élek, azok a kollégák, azok a ismerősök. Hát tulajdonképpen 14 éves korom óta én azokkal a kollégákkal voltam kollégista, akik később a kollégáim lettek. Azokkal a diákokkal. Tehát ismerjük egymást a magyarokkal. Hát nyilván nem mindenkivel, de nagyon sokan hozzánk így betársultak ebbe a külföldiek. A lehetőségek folyamatosan adódnak. Dolgoztam ilyen cégnél, aztán a másiknál jobbat ígértek, oda mentem, ezért jobb volt, azért nem. Tehát csodák nincsenek. Viszont én a saját bőrömön azt tapasztaltam, hogy időnként jó váltani. Vannak olyan osztálytársaim és kollégáim, akik sose váltottak.
0: Tényleg? Tehát, igen, hogy éveken keresztül...
1: 27 éve ugyanannál cégnél, és tényleg, mondjuk 12 éve ugyanazon a hajón. Ennek is megvan az előnye és hátránya. Én azért ennél többet szeretek. Tehát én nekem az a vérmérsékletem, hogy ennél többet szeretek látni. Van olyan osztálytársam, aki javában csak itt Budapest belterületén hajózik, napi 10 kört, valaki, a másik kollégám Budapest-Amsterdam között hajózik, és ez is rövid neki. Tehát minden van. Én szeretek mindent látni, voltam Franciaországba hajózni, itt a Dunán hajóztam, nagyon szerettem volna az Aldunára menni, pont a jugoszláv háború betett ennek, hogy lehetett oda menni, és akkor fölfelé, Amsterdam felé kellett elindulni. Akkor sok cég így járt, aztán valaki vagy szerencsés volt, lekerült az Aldunára, vagy nem, úgyhogy nekem túl sok tapasztalatom nincs is ott.
0: Tehát akkor nem völgymenetbe kapcsoltál, hanem hegymenetbe.
1: Igen.
0: Azért mosolyogtam, mert én azért jártam párszor síelni, és ugye teljesen más jelent ott a völgy meg a hegy,
1: igen,
0: mint itt a hajózásban, és akkor amikor mondtad ezt, akkor ez így megütött a fülemet, és ugye nem mindenki tudja, hogy ez mit jelent.
1: Igen, hát akkor a kommunikáció, amikor a rádióba kommunikálunk, akkor azt be kell mondani, hogy a hajó völgymenetbe vagy hegymenetbe megy, mert más prioritások vannak hegymenő hajókra, és hát tudni kell, hogy melyik irányba fog most kibeszél. Eleve, hogyha köd van, ugye most már azért vannak nagyon jó navigációs berendezések, de ez nem volt mindig így, és akkor az főleg fontos volt, hogy ki merre fordul egy mellékágból való kihajózásnál, ne adj Isten, hogyha köd volt, ugye, jobbra vagy balra fordult, persze, de vannak angélek, ezeket már minden nem jönnek elő a gyakorlatban, dacára annak, hogy előírás, de ezt kommunikáljuk. Tehát ez benne van mindig a mondatban, hogy hegymenet vagy völgymenet lesz.
0: Igen, ezt tényleg hallottam többször is, és az a vicces ugye pont a Dunán, hogy van a budai oldal, ahol tényleg vannak hegyek, és van a pesti oldal, ahol pedig ugye síkabb a rész, a terület. Hogy akkor ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy akkor ez nem azt jelenti, hogy Buda felé megyünk.
1: Nem Buda felé megyünk, hanem hegymenetbe a folyás irányjal szembe megyünk, völgymenetbe pedig a torkolat felé megyünk, tehát a tenger felé. Tehát itt Budapesten az Árpád hídtól a déli vasúti összekötő felé megyünk völgymenetbe. Völgymenetbe nézzük mindig a folyónak az oldalát, tehát a budai rész mindig a jobb part. Ha hegymenetbe megyünk, akkor is az lesz a jobb part.
0: Ja, igen, értem. Tehát nem, mint hogyha a sodrást követve, hogyha megy a sodrás,
1: az az orientáció.
0: Az orientációs a sodrás. Oké, hát ezt köszönöm, mert akkor ez nekem még világosabb.
1: És ami fontos, hogy Budapesten mindig balra fordulunk, mert ugye kötelező jobbratartás van, és amikor megfordul a hajó, akkor az csak balra tud megfordulni. Vannak kivételes esetek, amikor mondjuk a Batthyány térre érkezik, és onnan el kell indulni, akkor jobb oldali találkozás lett, de ez ritka, és ezt megint csak be kell mondani a rádió, hogy az ember tudja róla.
0: Jöttem. Igen. Nekem egyébként még azért volt nagyon érdekes élmény így a kapitány fülkéből hajózni, mert én nagyon meglepődtem egyébként, hogy milyen nagy a Dunán itt Pestnél, ugye itt most azt mondom, hogy mondjuk a Margit híd és a Rákóczi között, hogy milyen nagy a forgalom, és én tényleg megdöbbentem, mert főleg a karácsonyi időszakban, tehát nagyon, hogy nagyon. Így a Dunáról nézve, ott azért tényleg észnél kell lenni, hogy ki honnan jön, és hogy völgybe vagy hegybe
1: nagyon.
0: Kapcsol.
1: És nem véletlen, hogy az összes külföldi utazási irodának a katalógusaiba is Budapest van a parlamenten lefényképezve, és a cégnek a hajójával, hiszen ez minden krúznak a highlightja. Tehát ilyen nincsen. És ez nem azért mondom ezt az elfogultságot, mert hogy én itt hajós vagyok, és ráadásul pont magyar, hanem azért, mert amikor Amsterdamból elindulunk, és lejövünk Budapestre, akkor ez az a hely, amit kétszer néz meg az utas, megnézünk, amikor keresztül megyünk, plusz még van egy mondjuk Budapest by night hajózás, ahol még egyszer Budapest fényét megnézik. Ilyen nem szokott
0: lenni. By night?
1: Hát Budapest by night, ez az éjszakai hajózás, ahol a fényeket lehet látni, a parlamentet kivilágítva, meg a Gellért-hegyet, Halászvesztje, stb. Ilyet nem csinálunk Amsterdamban, nincs Amsterdam by night, nincs Rotterdam by night, nincs Köln by night, pedig ezek is szép helyek, de azért nem éri utol Budapestet. Tehát ez tényleg fantasztikus, és nem véletlenül, hogy ennyi hajó van, ami még nagyjából megközelíti, csak hogy nyilván a folyó szélessége és a hidak magassága nem teszi lehetővé, az Párizs. Párizsban is sok hajó van a méretéhez képest, a folyó lehetőségeihez képest, de oda már az átlag szálldahajó nem tud fölmenni, mert a hidak 6 méternél alacsonyabbak.
0: Pesten meg magasabbak?
1: Pesten magasabbak, igen.
0: Tehát akkor Széchenyi előre gondolkozott, amikor, amikor a Lánchidat úgymond létrehozták.
1: Igen.
0: A gyerekeimnek én szoktam mondani, hogy attól még, hogy nagyon sok ember nem gondol valamit és nem hisz valamiben, ez lehet akár több ezer, több millió ember is, attól még valami létezhet, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami azért még létezhet attól még, hogy azt gondoljuk, hogy nincs, és ezt is fejeztem magamnak, amikor egyszer így beszélgettünk. Mondtál egy ilyen mondatot, hogy minden van, amiről azt gondoljuk, hogy van, meg az is, ami nincs. Ezt szó szerint írtam le.
1: Igen.
0: Erről mit gondolsz? Tehát én értem, hogy ugye mert beszélgettünk nyilván, csak számomra ez egy nagyon érdekes gondolat egyébként, hogy akkor most mi van és mi nincs.
1: Hát amint el tudunk képzelni, mert tudjuk, hogy van, az van, mert azt már tudjuk, hogy van. És amire gondolunk, hogy de jó lenne, vagy el se tudjuk képzelni, hogy az lehet, az már valószínű van. Tehát nyilván, hogyha valaki sokrétű és kíváncsi a világ dolgaira, utána olvas valaminek, bárminek. Én szeretek szabadidőmben rádiózni, és keresek valamit, és hopp, hát ez már létezik is. Amire én csak gondoltam, hogy de jó lenne, ha lenne. Vagy bármi. Szóval az ember gondolatában valami megjelenik, ez de jó lenne, és egy kis keresés, hát most már szerencsére van internet, vagy nem szerencsére, mindegy van. Nem kell könyvtározni, nem kell ott úrni, hanem erre rá lehet keresni, és az lesz. Például elindulunk a hajóval, hogy visszatérjek a hajózásra, elindulunk Budapestről Amsterdamba, vagy fordítva, minden ideális, de jó, végén fogunk menni, vízállás jó, nem fúj a szél. Aztán megtörténik egy olyan dolog, amire abszolút nem gondoltunk. Ugye? Tehát például ez is. De különben, mivel mondtam is, hogy szerintem az szerencse kell, és én nagyon szerencsésnek tartom magam eleve, hogy ebbe a szakmába kerültem, és szeretem is, és sok embert ismerek, és ők is ismernek engem, hogy mindig minden jól alakul. Így vagy úgy, mindig odaérünk. Valamilyen megoldás úgy is úgyis lesz, és ez jó lesz. Hát olyan nem volt még, hogy rossz legyen.
0: De azért egy kicsit kötekedhetek, akkor itt azért kell egy kicsi emberi rész is, nem? Tehát, hogy ha van egy szerencsében, van mondjuk egy nem annyira szerencsés hát nyilván, fordulat, akkor azért nyilván, kell az emberi beavatkozás
1: nyilván,
0: is.
1: Hogy nyilván, meg az, hogy a megoldás keresünk, ne a problémát. Tehát, hogyha ha egy probléma fölmerült, és mindig merül fel probléma, ez a hajózás talán azért jó, mert minden nap más, és minden nap más problémával kell szembenézni, és ennek a megoldását kell keresni. És mindenre van megoldás. Csak lehet, hogy reggel, amikor fölkelek, meg nem is gondolok arra, hogy ez probléma lesz, és estér meg is lesz a megoldása.
0: Egyébként én azért szeretem az ilyen beszélgetéseket, mert ugye mindenki képvisel valamit, tehát hogy mondjuk neked is ugye van egy szakmád, de én azért szeretem, mert minden ilyen mondatnak van egy ilyen áthallása. Tehát, hogy ez végül is tényleg nem csak a hajózásra igaz, hanem az életre is. Hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy megoldásokban gondolkozik, akkor az életét is sokkal könnyebben tudja kezelni.
1: Pontosan,
0: nem?
1: Pontosan. Így van. Ez így van. Ezt lehet, hogy a hajózásnál láttam, és azért onnan hoztam a privát életbe, vagy amúgy is velem jött, tehát nem tudom, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, de most már így közel 50 évesen ezt látom, igen, hogy ez így működik. Tehát nem kell feladni, mert mindig lesz annak a napnak valami jó megoldása. Vagy hogyha van egy probléma, egy rossz e-mail, erre, hát mindenre kell elaludni egyet vagy kettőt, és aztán megszületnek a megoldások egy pillanat alatt.
0: Ezt tényleg annyira köszönöm, hogy mondod, mert nekem is az a célom ezzel a műsorral egy kicsit, hogy az emberekbe egy kis reményt csöpögtetni, tehát, hogy nagyon sokszor tényleg kicsit viharosan, ha most megint a szerencse és az időjárás, kicsit viharosan tudjuk látni az életet, viszont hogyha tényleg így gondolkodunk, hogy pozitívan, és tényleg nem azt nézzük, hogy mondjuk felhők gyűltek össze, hanem hogy ki fog sütni a nap, akkor tényleg teljesen másképp fog alakulni mindenkinek a privát élete is.
1: Abszolút, abszolút.
0: És ezt látod végül is a saját életedben is, hogy ezt, tehát ott is ezt a fajta...
1: Igen.
0: Elvet követed,
1: igen,
0: kilépsz a hajófedélzetéről.
1: Igen. Mindig a megoldást kell keresni. A problémát.
0: Nagyon szuper. Hoztál egy zenét, amit ugye lehetőség van arra, hogy a beszélgető partnerem válaszol ki egy zenét, és itt a szünetben ezt a zenét fogjuk meghallgatni, és aztán várjuk vissza a hallgatóinkat a szünet után.
1: Rendben.

0: Üdvözlöm újból hallgatóinkat, azokat is, akik most kapcsoltak a műsorunkba. A mai vendégem Major Ernő hajós kapitány, úgyhogy most elég ilyen össze-vissza vizekre hajózunk. És ami egyébként még engem nagyon érdekelne, hogy azért mondtad, hogy nyilván ennek a hajózásnak, tehát van ugye az a technikai rész, amikor tényleg érteni kell különböző dolgokhoz, a műszerekhez, meg egyéb ilyen időjáráshoz, a szerencséhez, a fizikai dolgokhoz, meg minden egyebekhez. Viszont ugye van azért mégiscsak az emberi tényező is. És mondjuk ez ilyen... Érdekes kérdés számomra, hogy ha mondjuk tényleg lenne egy olyan fajta tengeri esemény, amikor mondjuk a hajó zátonyra fut, ami teljesen mindegy, elromlana minden eszköz, akkor tehát mondjuk tudom, hogy van egy ilyen műszer, de ezt pont egyszer kérdeztem is tőle, tehát van egy ilyen navigációs műszer, ennek pont tudom a nevét, hogy én is egy kicsit villogjak ezzel a hajós tudásommal, amit szextánsnak neveznek, ami ugye egy ilyen navigációs, olyan, mint egy kicsit, mint egy ilyen iránytűszerűség, ha jól emlékszem. Tehát, hogyha az embernek tényleg minden eszköz elfogyna a palettájáról, minden elromlana, akkor te képes lennél arra mondjuk egy hajót úgy navigálni, hogy most ez így, na, tehát nyilván nem a fákon a mohákat nézni a tenger közepén, de mondjuk, hogy el lehetne egy hajót így akkor azért vezetni, még így is, hogy jó, mondjuk a motor az működik, azt még tegyük fel, de hogy egyébként semmi más.
1: Hát, ugye ennek vannak fokozatai, hogy minden leáll. Ha minden leáll, volt egyszer egy példa az én hajómon, nem én voltam szolgálatban, de az én hajómból egyszer véletlenül a gázolaj napi tartály, az manuálisra lett váltva, és elfogyott a tartályból a gázolaj, és valamiért se a gépész, se a kapitány, vagy nem volt az alarm, mindegy. Lényeg az, hogy nem tudtunk róla, és éjjel kettőkor ment a hajó a Duna-Majna-Rajna csatornán, és hát megállt, és csak sodródott. Hál' Isten a kapitány, a kollégám már a kormányállást leengedte, mert volt egy nagyon alacsony híd, úgyhogy nem történt ilyen jellegű baleset.
0: Mert ezt úgy értve, hogy szó szerint a magasságát kellett leemelni,
1: hogy átférjen a híd alatt. Igen, és ez mind megtörtént, viszont elfogyott az áram, és elment az áram, meg elment a hajtás, elment

0: minden, és a hajó csak sodródott. És mivel a csatorna az egy betonteknő, egy betonvájú, az egy mesterséges csatorna, nem lehet horgony dobni, de a rádióban még volt annyi áram, hogy fölhívta a kollégám a Zsilipest, és mondta, hogy hát itt sodródunk, úgyhogy a horgonyt szeretnénk legalább leengedni, hogy valami megtartson, és akkor végül biztonságban le lett engedve, föl lett pumpálva a gázolajnak, volt egy trükkje, nem volt annyira egyszerű, egy 45 perc gépészkedés hajnalba, és akkor lett gázolaj, el tudtunk megint indulni. Én nem voltam tengerész, de volt egy tengerész kollégám, aki mondta, hogy valamelyik magyar tengeri hajónak a nagy javítás után leesett a propellerje, és a motor forgott, de hát nem hajtotta semmi a hajót, és hát nyilván ez nagyon veszélyes. Akkor ők hívtak egy bontatóhajót, és akkor a legközelebbi hajógyárba vontatták, ahol kapott egy új propellert. Úgyhogy vannak fokozatai, hogyha minden elmegy, meddig lehet ezzel elmenni, valamikor lehet, valamikor nem lehet. Azért nyilván a Dunán, vagy a folyón, ahol látjuk a partot, ott azért jobbak a lehetőségek. Volt olyan hajó már, aki egy szűk kanyart nehezen tudott bevenni, és keresztbe állt az egyik orra, vagy az orra az egyik parton, a fara a másik parton volt, tehát hidat csinált, úgyhogy akkor egyből meg is állt, meg is lett a megoldás, hogy most akkor nem sodródik tovább. De ha minden berendezés tönkre megy, akkor horgonyt dobunk, az a klasszikus, ugye, és akkor megáll a hajó, vagy hát reménykedünk benne, hogy megáll. De hát megáll.
1: Tehát ezt teljesen megértettem te válaszodat, és ez tényleg ez is egy érdekes dolog, hogy ennyi minden történhet, ugye tényleg akkor megint a szerencséről beszélünk. De tehát, hogy arra lennék viszont kíváncsi, hogy viszont annak a navigációs ismeretek. Tehát azért mondtam pont ezt az erdő példát, hogy az erdőben ugye tanultunk ilyet, hogy van ez az ember, mit tudom én, ugye felszerelkezik ilyen túlélő csomaggal, és akkor mit tudom én, az erdőben lehet nézni, azt hiszem az északi oldalon szokott lenni a moha.
0: Igen,
1: ugye,
0: igen.
1: Hogyha jól vizsgázom most, igen. Az ilyen túlélő csomagból, meg akkor legyen nálunk ugye medve, ledel, meg ilyenek, na mindegy, igen. És akkor hát ugye, tehát nem erdőben vagyunk, hanem a tengeren, és ugye nyílt tengeren például, tehát ha tényleg az ember ott lenne, mert régen mondjuk, amikor voltak a viking hajók, meg egyéb hajók, ott tényleg nem volt ilyen navigációs rendszer. Mondjuk csak a, hát még az iránytű is, nem tudom az iránytűt, azt mikor fedezték fel. Most ebbe pont nem készültem. De hogy akkor hogy lehetett tényleg navigálni egy hajót? Tehát akkor mi lenne
0: még annak idején, Kolumbusz Kristófnak?
1: Akár,
0: például. Hát úgy, hogy elindult A-ból B-be, aztán megérkezett C-be. Ugye például ő is 500 évvel ezelőtt. Tehát akkor ezek nem voltak, akkor, hát akkor is a szerencsém múlott, hogy ki hova ér. Ugye? Ha szerencsés volt odaért, ha nem, akkor nem. De azért most már azért odaérnek a hajók. Most már azért vannak mindenféle navigációs berendezések, mindenki tud mindent, olyannyira, hogy az olcsó kínai csomagküldő szolgálatnál, hogyha rendelek egy bizonyos rádiót, akkor beledugom a kompjúterembe, tudom nézni, hogy ezek a hajók hol vannak, és még a térképen is megjeleníti 18.000 forintért. Tehát ma már minden van. Minden. Tehát ilyen, hogy eltűnik egy hajó, vagy hogy ez elképzelhetetlen. Persze az emberi butaság azért most is jelen van, mert egy folyami hajót nem lehet a tengerre vinni, mert az nem odavaló.
1: Bocsánat, egy folyami, tehát ugye a folyami az, hogy mint a folyó, gondolom a folyón közlekedő hajó, azt jelenti a folyam, hogy a folyó mint folyik, ugye? Hogy,
0: igen.
1: De a kettő között akkor mi a különbség mondjuk egy folyami hajó, vagy egy tengeri hajó között?
0: Az a különbség, ugye, hogy a tengeren vannak nagy hullámok, és a folyami hajók pedig a nagy hullámoknak nem állnak ellen. Tehát vagy vízvonalhoz, a vízvonalához képest nagyon alacsonyan van ablak, ami be tud törni a hullámzástól, vagy akkora ablakfelület van, hogy egy kicsit magasabban van, de be tud törni a hullámzást, és javább el szokott lenni, tehát ezért nem szokott engedélyt kapni. Vagy ha hátulról jön a szél, a kipufogó annyira a vízvonal környékén van, hogy oda bele tud folyni a víz, hogyha nem jár, az a bizonyos motor vagy generátor is ettől megáll. Tehát más előírásai vannak a tengeri hajó építésének, mint a folyami hajónak. Általában itt Európa belvízi útjain közlekedő hajóknak félméteres hullámra van a engedélyez. Zóna 1, ha jól emlékszem.
1: A félmétert azt úgy
0: a hullámmagasság. Hullámmagasság 0,5 méter az van a certifikátban, a hajó papírjában írva. Múltkor valamit kerestem, és pont meg is találtam. Más a zóna 1, a német zóna 1, más a holland zóna 1. A magasságban nem sok a különbség, de más. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezeket a hajókat, amit itt látunk a Belgrád rakparton, ez elmehet átmehet Antwerpenbe azon a Westerscheldén, ami az északi tengernek egy öblözete, ahol van 25 méter átlagos vízmérség, Dagánynál tengeri nagy 400 méteres konténerhajók jönnek ki be, ott lehet közlekedni jó idő esetén. De hát, hogyha már nagyobb a hullámzás, vagy nagy a szél, akkor nem, akkor van egy kerülőút, akkor arra lehet menni.
1: Egyébként olyan érdekes, nekem most beugrott egy film, aztán volt egy olyan film, ahol George Clooney volt a főszereplő, jól emlékszem, és az pont arról szólt, hogy nem is tudom, hogy mire vadásztak, tehát, hogy nyilván halászok voltak, és elmentek, hogy zsákmányt szerezzenek, és fel kellett tankolni, úgymond a hajót hallal, és abból éltek ugye nyilván a halászok. Közben kaptak egy olyan hírt, hogy lesz egy nagyon nagy vihar, abba az útirányba, ahol amerre mentek volna, viszont közben elromlott a hűtés, valami ilyesmi volt, tehát, hogy nem tudták megoldani a halaknak a hűtését, és ezért kellett egy döntést hozni, hogy akkor most belevágunk a viharos útszakaszba, vagy pedig, és akkor nem fog megromlani a hal, vagy pedig ugye kikerüljük a vihart, de akkor meg a megélhetésünk veszélybe kerül. És egyébként nagyon jól megcsinálták ezt a filmet, tehát ott tényleg, tehát én, amit most mondasz, hogy egy fél méteres hullám, hát az tényleg semmi, de ott akkora hullámok voltak, még a filmben is megcsinálva, hát gondolom a George Clooney még ma is él, tehát hogy igen, valószínű, hogy...
0: Hollywood.
1: Igen, tehát hogy volt egy kis hollywoodi szintér ugye az egészben, egy kis díszlet, igen. Tehát valószínűleg nem igaziból küldték ki őket a tengeri hullámok közé, de hogy ott tényleg megdöbbentő nagyságú hullámok voltak, és amit az ember tényleg a YouTube-on néz pár ilyen felvételt, egy-két ilyen videót, hogy félelmetes, amikor tényleg ilyen hatalmas tengerjáró hajó, és mondjuk akkor a hullámok, mint a hajó tényleg. És igaziból csak az jutott eszembe most így nagyon hirtelen ez a film, mert ott tényleg kellett hozni egy döntést. Tehát az ember, hogy az életben nagyon sokszor tényleg ott van, hogy vagy jobbra, vagy balra, vagy így, vagy úgy, hogy döntést kell hozni. És neked például volt így a hajózásban ilyen döntésed, tehát ilyenfajta kényszered. Tehát itt most nem is az a lényeg, mert itt aztán hát nem akarom lelőni a filmet, úgyhogy nem mondom meg, hogy hogyan döntöttek végül is. Nézze meg mindenki ezt a filmet, hogyha valakit érdekel, de hogy amikor nagyon hirtelen kellett egy olyan döntést hozni, hogyha egyébként, hogy tényleg sok minden múlt rajta,
0: hogy milyen döntést hozol. Főleg most a kisvízbe, amikor a kisvíz kezd lenni globálisan itt az Európa belvizein, az a legszűkebb kerekmetszet az Wilshofen Straubing, ez a Bajor Duna, ott szokott leghamarabb kis víz lenni, olyan kis víz, hogy mondjuk az 1,70 méteres hajó már nem tud elmenni, és az a legrosszabb, amikor hát még van mondjuk 20 centi a hajó alatt, de apad. Na akkor elinduljak, vagy ne? Le fog apadni, mire odaérek, vagy nem fog leapadni? Mekkora lesz a forgalom, amik szembe fog jönni, tudok neki helyet adni, úgy ne húzzák ki alólam a vizet, vagy nem? Tehát azért ez megint szerencse. Ha fölértem, szerencsém volt, akkor nem volt akkor a forgalom. Nyilván, ha kiapad egy hajó, mert kihúzzák alól a vizet, akkor is majd le fog tudni jönni valahogy. Tehát ez nem fog elsüllyedni, tehát ez nem veszélyes. Csak a kapitánya minden felelősség, és azon az éjszakán, amikor erről döntést hoz, vagy azelőtt, ő lehet, hogy nem alszik olyan nyugodtan. Mert ezt meg kellett hozni, rámondta a cégnek, hogy igen, megyünk, és lehet, hogy nem az lesz a legpihentetőbb éjszakája, sőt, akkor inkább nyitott szemmel arszik, és alig várom, hogy elinduljunk, mert minden perccel több víz van, még centiméterek számítanak a hajó alatt, és amikor Wilshofenbe leért, átment a hírra, akkor azt mondja, hogy jó, na jó, van akkor. Most már iszok még egy kávét. Igen, szóval vannak ilyen stresszek. Ez javában, aki arra felé jár, ez egy nagy stressz, meg hát azért be kell látni, hiába van bárkinek akármekkora több évtizedes tapasztalata, én a szállodahajózásról tudok beszélni, azért csak van néhány hónap leállás általában. Az újrakezdés mindenkinek az első út azért egy kicsit stresszes. Megcsinálták a hajót télen, jól csinálták meg, vagy rosszabb lett, mint volt, minden jól működik, milyen újdonságok lettek, bár van hajósoknak szóló hirdetmény, de lehet, hogy valamit nem hozott, vagy felületesen olvastam el. Vannak olyan dolgok, amik tavaly nem voltak ott, úgyhogy az első út az stressz. Aztán utána már rutin lesz.
1: Egyébként igen érdekes volt, amit mondtam, most két gondolat is eszembe jutott. Az egyik, hogy pont az előző műsorban egy szemészdoktornővel beszélgettem, és ugye tényleg rengeteg ilyen dolog volt, ami a szemmel kapcsolatos, és akkor most pont azért hülyeskedek itt, hogy ezzel a példával, hogy akkor tulajdonképpen vakon kellett dönteni valahol, tehát amikor vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen tényleg vakon kell döntened, és akkor aztán majd meglátod, hogy
0: hát igen, van egy tapasztalat, ami már működött, aztán van ebbe egy kis bevállalás, hogy akkor, hát figyelj, a múltkor is meg volt alattunk víz, és most 5 centivel kevesebb, hát biztos, hogy nem lesz ebből gond. Az a baj, hogy a mélységmérő általában, amit a hajóra beszerelnek, az 30 centig mér. Tehát ami 30 centinél kisebb mélység, azt már nem méri arra, tehát mindig 0,3-at mutat, ha kis víz van. Vagyis hogyha a hajózátonyra futott, akkor is 0,3-at mutat. És azért 30 centi az akkor, mint egy 30 centis vonalzó, azt mindenki ismeri. Nagyon sokszor egy ilyen kanálnyi vízbe kell tolni a 135 méteres hajót. Az alá nem látunk, hogy mi van. Viszont a vízmércék, amit mondanak, és gázlójelentés nagyjából jó, lehet ráutazni. És hát a matematika kiadja, hogy meddig tudunk elmenni, és már mikor butaság elindulni. Persze olyan is történhet, hogy ez tapasztalat, hogy hétvégén elengedik a vizet, hogyha valamilyen zsilippek között van a hajó, hogy hétfőre legyen áram, amikor majd terhelés lesz az erőműveknél, mondjuk Ausztria, és volt egy vízállás, aminél még volt garantált 15 centi a hajó alatt, viszont hétvégén az el lett engedve, és hát a hajónak leért az alja. Előfordulhat. Hozzáér a mederhez, igen. Igen. Dacára annak, hogy az előrejelzés nem mutatta. Uh-huh. Nyilván megint nem fog elsüllyedni, csak hát van egy kellemetlen zaj.
1: Nem megnyugtató. Igen, megint a kapitánynál tartunk, igen. Akkor nem mindegy, amikor ugye a légtérben ugye elkezd a repülő össze-vissza mozogni, itt meg pont ellenkezőleg, hogyha ilyen hangok hallatszanak alulról, akkor itt meg így az van. A probléma, tehát így hogy van. Mindenféleképpen az félelmet tud okozni. És egyébként például, ha már megint a kapitány szeretnél tartunk itt, szabad az embernek félnie szerinted? Vagy itt pont nagyon le kell győzni.
0: Mit gondolod? Vagy igen, mit utas?
1: Itt a kapitány szerepre gondolok, tehát, hogy egy kapitánynak szabad félnie? Mert hogy a félelemre szokták mondani, hogy ez tényleg így lebénítja az embert, és az olyan, mint egy ilyen békjú.
0: Hát úgy gondolom, hogy akit első kapitánynak neveznek ki, az már látott másodikként annyi mindent, meg matrózként, hogy azért sok mindenre fel van készülve. Mindenre nem lehet, de sok mindenre fel van készülni, és szerintem félelem nincsen. Mindenki már megélt olyan vihart, hogy a radarban meg a szemével se látott semmit. Akkor a vihar volt ez a felhőszakadás, ugye? És pont akkor, amikor hajózik, a radar annyira tele lesz ilyen félehóval, ilyen hibás vízhangokkal, hogy ott se lát semmit, kinéz az ablakon, ott se lát semmit, tehát nulla orientáció. Hát akkor meg kell állni, le kell lassítani, a többi hajónak jelezni, hogy ez egy forgalmas rész, hogy hát én most nem látok semmit, és itt megálltam. Valószínűleg többi se lát különben, és azok is lelassítanak és megállnak. Nincs ilyen, hogy félelem, inkább olyan, hogy tudom, hogy rázós lesz a holnap este, mert kis víz van, vagy nagy víz van, a számok jók, tehát végig tudunk menni, de itt meg ott meg amott nagyon kell majd figyelni. És lehet, hogy én vagyok az első kapitány, én fogok döntést hozni, de a másodkapitánynak, mert ő is tapasztalt, őt is fölhívom, és ezt a részt együtt csináljuk meg.
1: Ez nagyon jó, amit mondasz most tényleg a félelemről, és azért jutott eszembe most teljesen spontán egyébként ez a kérdés itt a beszélgetés vonalán, mert pont tegnap kaptam valakitől egy olyan fajta kis videót, hogy egy férfi, nem is tudom, hogy ő most ilyen, milyen posztban volt, de nagyon érdekes volt, amiket mondott így gondolatokat, hogy tulajdonképpen a gondolatnak az erejéről beszélt. Ugye itt is a félelem, vagy félünk, nem félünk, hogy az ember milyen döntést hoz, és hogy áll ezekhez a dolgokhoz. És olyan érdekes, volt egy olyan metaforája, egy ilyen hasonlata, hogy amikor az ember éli az életet, az körülbelül olyan, hogy mint amikor van egy ilyen vetítőgéped, és akkor a vetítőgép ugye fényt vetít ki. És ebbe a vetítőgépbe rakunk egy filmet. És ezeket a filmkockákat aztán ugye kivetítjük egy vászorra, egy képernyőre. És hogy tulajdonképpen ezeket a filmkockákat mi szerkesztjük meg. Ugye, mint a filmgyártásban. És ha mondjuk valami szomorú dolgot gyártunk magunknak, és az lesz a filmen, akkor azt fogjuk projektálni, kivetíteni arra a képernyőre, ha valami vidám, pozitív dolgot, akkor szintén azt fogjuk ugye kivetíteni, de hogy addig, hogyha, tehát hogy ezt tulajdonképpen ezt a filmet, ezt mi gyártjuk saját magunknak, és ez lesz az életünk. Tehát egy nagyon szép gondolat nagyon, volt egyébként, nagyon. Ilyen nagyon elgondolkoztat, és ezt mindenféleképpen fel akartam hozni, tehát ezt így fel is írtam magamnak, és pont kapcsolódik ez, amit most mondtál így a,
0: tökéletesen.
1: Így a félelemmel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen annyira nem mindegy, hogy ebbe a vetítőgépbe milyen filmtekercset tekerünk.
0: Igen, de nyilván azért az első kapitány az, aki mindenért felelős, ő neki azért tudni kell, amilyen szakaszba fog járni, hogy ott mik lehetnek, amire veszélyt jelent. Tehát így vakon, hogy a felét ismerem, a felét nem, az úgy kamikázze. Az úgy nem lehet. Tehát ott, aki berakja a sluszkulcsot a hajóba, és elindítja, és megbízták, hogy első kapitány, azért ő neki már tudni kell, hogy ez menedzselhető, vagy nem. Olyan nincs, hogy hát elvállalom, de igazából nem vagyok képben. Mert az ő felelőssége lesz.
1: Én ezt tényleg saját szememmel láttam, ha már megint a látás, hogy nekem tényleg nagyon megdöbbentő volt, és így nagyon, nagyon csodáltam tényleg azt a fajta ilyen kiállásodat, meg úgy szó szerint tényleg jelenlétedet, amikor tényleg ki kellett kötni. És azért én nem tudom, amilyen hajón voltunk, az nem tudom mekkora, hogy az hány tonnás, de egy elég nagy hajó volt. Nem?
0: Igen, igen, nagy hajó volt. Hát ezt a kikötés gyakorolja az ember már, nyilván elsőre nem megy, elsőre, amikor...
1: Nem hiszem, tehát én amikor láttalak, semmi kétel nem volt benned.
0: Amikor először az ember kikört, akkor hát a keze remeg, és azért ő a joystickokba törli az izzadságot, mert tényleg annyira, vagy a nadrágjában, ami az ott keletkezett izzadság, de aztán ez rutinná válik. Ez olyan, mint a garázsba való beállás, vagy egy parkolóházba két autó között beállás. Hogyha az ember tudja, hogy a tükörbe mit kell nézni, és mit hova viszonyít, akkor ezzel nincs gond. Egy kikötésnél ugyanezt kell nézni, valamit valamihez viszonyítani kell, egy zsilipbe való beállásnál ugyanez van, nem kell, hogy én átlássam az egészet, azt tudom, hogy hova akarok állni, ahhoz, hogy oda akarok állni, ahhoz melyik két pontot kell nézni, és hogyha minden ideális, mondjuk a hajó alatt lesz víz, akkor is fogok tudni állni, vagy a szél nem fog elfújni, vagy a matróz ott van már, és meg tudja kötni, a kötél nincs elszakadva, tehát megint sok tényezős, de ha minden ideális, akkor ez működni fog, és odállunk, és megállunk, az utas kiszáll, és folytatjuk az utunkat.
1: Ha minden ideális, és ha nem férsz.
0: És ha nem férsz, igen.
1: Igen, tehát ezek így összekapcsolódnak. Igen. Amit mondta egyébként pont a garázsba állásról, hát egyáltalán nem egy retro kinézeted van, tehát hogy nagyon fiatalos vagy, egy közel az 50-hez, de tényleg egy eleve egy fiatalos kinézeted van, és mégis retro dolgokat gyűjtesz, ugye jól tudom, matchboxot, autót, motort, ilyeneket.
0: Igen, igen.
1: Ez, ebben van valami koncepció is, tehát ez úgymond egy kicsit valami nosztalgia, vagy az időnek a megállítása, vagy akár egy kicsit ilyen befektetés tudatosság is.
0: Gyerekkoromban külföldi ismerős küldött ruhákat, és a ruhákba mindig az oknikba, vagy a kis nadrágokba elrejtett az ő fiának a kis kinőtt kis autóit, vagy a már nem használt kis autóit, és nekem olyan jó volt ezt megtalálni a dobozokba. És aztán itt sok kis autóm lett, majd valahova letettem, és egy tárolóból valaki ellopott körülbelül 100 matchboxot, ami nekem kedves volt. És a hajózás során valahogy egyszer egy bolhapiacra kerültem, ahol 1 euróért voltak olyan kis autók, ami nekem valamikor megvolt. Ráadásul szép állapotban.
1: Ja, tehát akkor kárpótoltad, úgy
0: magadat. Amivel kárpótoltad, és néztem, hú, a katalógusba annak idén azért csorgattam a nyálamat, és most itt van 1 euró. Igaz, hogy az most már 30 éve volt, de hát akkor is csorgattam a nyálam. És akkor, hát én azért adok 1 eurót. És aztán valahogy ez ilyen hobbivá vált. Most már van ilyen 10 dinnyés ládányi autóm, gyűjtöm őket, még így fejbe van nagyjából, hogy mi nincs meg, vagy mi nincs, vagy mi van meg, és milyen színben még nincs meg, tehát azért elég nagy a spaletta, és azért látom a gyűjtőket, hogy miket gyűjtenek, ahhoz képest, hogy másnak milyen gyűjteménye van, én még sehol nem tartok, de igen, szeretem, és van egy kisfilm, aki majd remélem, hogy ezt majd a gyűjtést tovább viszi, vagy nem, hát igazából mindegy is, és hát a járművekkel van, igen, van 9 motorom, de szerintem még nem elég.
1: Az már egy szép szám egyébként.
0: Most már úgy érzem lassan, hogy tetőzik a gyűjtemény. Nem beszélve az, hogy mindent karban tartani, egyszerűen hát nem lehet. Az. Nagyon sok időt vesz igénybe, úgyhogy nyilván a 9-ből talán 3-mal járok rendszeresen, a többivel nem, de majd biztos el fog jönni az az idő is, amikor ezt így cserélgetem, vagy egyáltalán. Az, hogy van, az nem kér annyira enni, elfér, viszont bármikor föl lehet rá ülni, és lehet vele menni. Tehát ez egy jó dolog. Én itt Budapesten lakom, és nyilván nem mindenki szeret motorozni. Én voltam Kambodzsában, Vietnámban, ott úgy él több százmillió ember, hogy motoron ül, és ez az egyetlen közlekedési lehetőség, és az egész család öten ülnek egy 125-ös motoron.
1: És még valamit szállítanak is.
0: És még valamit szállítanak ki, és ez nekem ott nagyon megtetszett, és én is beszereztem egy olyan motort, és azt hiszem, hogy ezzel gyors vagyok a városban, lehet menni a buszsávba, nyilván ki vagyok téve a veszélynek, de én hiszek a szerencsébe, ugye?
1: és nem
0: úgy indulok el, hogy el fognak kenni, meg hát oda kell figyelni, hogy nem megyek át a piros lámpán, defenzíven vezetek, és akkor ez talán nem történik meg.
1: Ez nagyon érdekelne, említetted a kisfiadat, és akkor szerintem lassan ez lesz az utolsó kérdésem, mert nem fog beleférni több a beszélgetésünkbe. A kisfiadnak mi az, amit nagyon szeretnél a te életedből, a te gondolkodásmódodból, a te karrieredből, pályafutásodból átadni?
0: Gyerekként nincsen elvesztegetni való idő, gyerekként játszani kell, ez nagyon fontos, játszon. Le kell vele ülni játszani, meg kell mutatni az autót, hogy toljuk, a lendkerekest így, a hátrahúzóst úgy. Mit lehet vele játszani? Ezek, ha nem tudja, meg kell mutatni, hogy ez miért jó ezzel játszani. Viszont onnantól fogva, hogy iskolás, onnan már annyira nincsen elvesztegetni való idő. Tehát itt az, hogy mondjuk leérettségizik, én nem tudtam egyből akkor tovább tanulni, én elmentem aljóra dolgozni, és nem lehetett bealudni. Ha bealudtam volna, akkor most nem tartanék itt, ahol most tartok. Tehát erre nincs idő. Nincs olyan, hogy most egy fél évig nem csinálok semmit. Nekem ez nem fér bele, és nyilván a vasárnapi ebédeknél ezt így próbálom átadni, amikor már erre vevő lesz, most még kicsi, hogy kisfiam, nem, mindig valamit csinálni kell, mindig megyünk előrébb.
1: Nagyon szépen köszönöm, Ernő, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
1: És kívánom mindenkinek, hogy mindig menjünk előrébb,
0: így
1: és
0: van.
1: Ne féljünk.
0: Köszönöm szépen.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szentírás vasárnap. Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén ma szeptember 27-én ünnepli az egyház a Szentírás vasárnapját. A Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös figyelmet szentel a Szentírásnak. A II. Vatikáni zsinat rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter bazilikában a főhelyre tették, és tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. A Szentírás vasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el a világon. Kezdetben Nagybőjt egyik vasárnapján ünnepelték meg az ünnepet, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára. Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Szent Könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket. A szív világnapja. Szeptember utolsó vasárnapján több mint 100 országban tartanak rendezvényeket a Szív Világszövetsége felhívására a Szív Világnapja alkalmából. A Szív Világszövetség 1998-ban alakult az 1946-ban alapított Nemzetközi Kardiológiai Társaság tagjaiból. Az emberi szervezet felépítése oly tökéletes, hogy mindez alig tudatosul bennünk, ha működése rendben zajlik. Ennek azonban bonyolult folyamatok összehangolt játéka szükséges minden pillanatban. A szív tehát az egész ember. Ezért kell teljes szívünkkel Istent szeretni, akinek az igéjének szánkban és szívünkben kell lenni. Vagyis a Biblia minden üzenetének a szívünkben kell otthonra lelnie, hiszen Sámuel első könyve 16. fejezet 7. verse szerint az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Idegenforgalmi világnap. Az Idegenforgalmi Világszervezet 1970. szeptember 27-én Mexikóvárosban megtartott közgyűlésén fogadta el a szervezet alapszabályát. Ennek emlékére 1980 óta ünneplik világszerte szeptember 27-én az idegenforgalmi, vagyis turisztikai világnapot, azzal a céllal, hogy segítse a turizmus fejlődését. A világszervezet megalkotta a turisztikai etikai kódexet, melyet a csatlakozó országok elfogadtak. Tagjai között 156 ország szerepel, és a magánszektor is jelen van a tagok között. Ezen a napon a vendéglátásban tevékenykedők, szervezetek és szolgáltatók, programgazdák és magánszemélyek ajándékkal lepik meg az utazókat. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi melegedés. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Tudják, nagyon-nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy a régi történetek, pláne 3000 év távlatából már olyan nagyon messze vannak, hogy igazából nincs vele mit kezdeni. De nagyon szeretném bátorítani kedves hallgatóimat, hogy a mai történetet ne úgy hallják, és ne úgy hallgassák, mint hogyha valami Andersen mesét kezdenénk el olvasni, hanem úgy, mint Isten igéjét, mert hogy az. És közben gondolkozzunk el majd együtt azon, hogy mi zajlik a szívben, mi zajlik az emberi lélekben. Nagyon sokszor, hogy őszinték legyünk, nem ismerünk vele szembenézni. És hogyha tehetjük, akkor mentegetni kezdjük önmagunkat, és úgy gondoljuk, hogy ha magyarázatot tudunk adni egy-egy bűnre, akkor az attól mindjárt megváltozik, és már nem is lesz bűn. Vagy legalábbis megérthető bűn lesz. Nem tudom, ismerik a Szentírásból azt a fogalmat, kedves hallgatóim, hogy elfogadható és megérthető bűn? Ismerjük az emberi szívnek a kikényszerített állapotát, és valóban belehajszolódhatunk bizonyos helyzetekbe, de a Szentírás nem magyarázatot adott a bűneinkre, hanem megváltót kaptunk Krisztusban. És ez azért nagyon fontos, mert ha Isten mentegetni akart volna bennünket, akkor már az Ószövetség idején nem rendelte volna el az áldozatokat, mint a kimenekedésnek egyik útját. Egyébként sokszor gondolkozom rajta, hogy vajon nem tudott-e a bűnbocsánatról sokkal, de sokkal többet fizikai okokból az Ószövetség embere, hiszen sokba volt neki a bűnbocsánat, hiszen azért nagyon komoly áldozatokat kellett hozni. Mi újszövetségiek, akiknek el kell fogadni csak a bűnbocsánatot Krisztusért, sokszor rendkívül felületesen és fellengzősen állunk ehhez a kérdéshez, mint ha ez olyan magától értetődő lenne, pedig amikor valaki végig gondolja, hogy én elmondhatom, hogy bűnbocsánatot nyertem, mert Krisztus értem meghalt, mindjárt más aspektusa lesz a dolognak. De, hogy visszakanyarodjunk az eredeti történethez, ott hagytuk abba, hogy Dávid legyőzte Góliátot. Ez a kisgyermekeknek is egy nagyon kedves történet, de ezért ennek a történetnek rengeteg olyan háttere meg árnyoldala van, ami nagyon sok kérdést fölvet. Így fejezi be a történetet Sámuel első könyve 17. fejezete. Amikor visszajött Dávid azután, hogy levágta a filiszteust, fogta őt Abner és Saul elé vezette. A filiszteus feje még Dávid kezében volt, Saul megkérdezte tőle, kinek a fia vagy te, ifjú? Dávid így felelt, szolgátnak a betlehemi isainak a fia vagyok. Ez önmagában egy nagyon fura helyzet. Keményen rávilágít Saul lelki állapotára, de valami másra is, hiszen ekkor már Saul réges-régen hallgatta ezt a fiatalembert hárfázni, amikor egy-egy roham rátört, ahogy ma mondanák, amikor megszállta őt az a bizonyos rossz lélek. Aztán akkor is megkérdezte, hogy kicsoda vagy te, amikor Dávid bejelentette, hogy ő a maga részéről Góliát ellen indulna. És most még egyszer, természetesen különböző helyzetekben föltehetjük ugyanazt a kérdést. Azért azt is el kell ismerni, hogy Saul számára az, hogy ez a fiatal ember legyőzte az ellenség verhetetlen, legyőzhetetlen, óriás harcosát, mégiscsak fölveti azt a kérdést, hogy milyen gének vannak ebben a srácban? Hát honnan jön ez? De nagy valószínűséggel egyébként kénytelen vagyunk azzal is számolni, hogy Saul az állandó, rendkívül erőteljes depresszió alatt, amiben volt, hiszen itt ennek van egy fiziológiai megjelenése is, és úgy tűnik, hogy ő dipólusos depresszió jeleit mutatta minden szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt megszállottság, félre ne tessenek érteni. Nem arról szól a dolog, hogy terüljük el a pszichiátria oldalára, és akkor megoldottuk a kérdést. Itt azért én csak a megnyilvánulásokról beszélek. Ebben az esetben a személyek azonosítása, az emlékezet és még sok minden nagyon sok kívánivalót hagyhat maga után. Minden esetre Dávid válaszol. Mégpedig a legegyszerűbb módon. De Saul mellett ott áll Saulnak a fia, aki valószínűleg jó pár évvel idősebb lehet Dávidnál, de korban azért sokkal közelebb van Dávidhoz, mint Saul király. Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jonatán lelke összeford Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Itt megint meg kell állni, mert bár, hogy őszinte legyek, ezt a témát abszolút semmi kedven nincsen szóba hozni, de kénytelen vagyok, mert mostanában a Dávid és Jonatán összefort lelkét nagyon-nagyon sokan a testiség irányába szeretnék eltolni. És egyre több ilyen elemzéssel találkozom, egyre több ilyen magyarázattal találkozom, sanda összekacsintással az Isten igéje háta mögött. Tudják, óriási problémája a mai embernek, hogy nem tud szeretetet elképzelni szexualitás nélkül. Hogy barátság már nem létezik, mert kénytelen mindenki úgy gondolni, hogyha itt barátok vannak, és két ember egymás mellett végig sétált az utcán, akár két nő, akár két férfi, akár egy nő és egy férfi, biztos, hogy köztük van valami, sőt, még annál is több. A Szentírás nem ismeri ezt a sandaságot. Tehát mindenkit kérek arra, aki ezt a Biblia szakaszt olvassa, hogy amikor Jonatán és Dávid szívbéli barátságáról olvas, és arról a rendkívül erős és szuggesszív közösségről, ami köztük volt, ez csak azt jelenti, amit a Szentírás úgy fogalmaz meg, hogy a bajban ismerszik meg az igaz barát, és néha a barát közelebb van a testvérnél. Mit jelent az, hogy összefort a lelkük? Azt jelenti, hogy Jonatán és Dávid ráismert egymásban a hasonló lélekre. Arra a lélekre, akivel egyébként Isten ajándékozta meg, úgy tűnik, mind a kettőt. Ha Jonatán életét valaki nyomon kíséri a Szentírásban, rengeteg olyan megnyilvánulása van ennek a férfinak, ami teljesen világossá teszi, hogy ismeri Istennek az ígéreteit, elfogadja Istennek az ígéreteit, azonosulni tud vele, és alárendeli magát. Keresztényből is jó lenne jó pár ilyen, aki ismeri Isten ígéreteit, elfogadja Isten ígéreteit, azonosulni tud vele, és alárendeli magát. Saul pedig maga mellé vette őt azon napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonatán a köppenyét, és Dávidnak adta, sőt, a ruháját, meg a kardját, az íját és az övét is. Na most itt lehet, hogy valaki arra gondol, hogy hát tulajdonképpen zálogot cserélnek, de nem olvasuk azt, hogy Dávid ugyanezt megtette volna, egyébként úgy tűnik, hogy nem is nagyon tehette, mert valószínűleg Dávid gazdag pásztor fiúként körülbelül annyival rendelkezett, mint ami rajta volt. A paritjáját mégse adta oda. Na de ha visszaemlékszünk még, pár héttel korábban azt olvastuk, hogy úgy indult hadba Izrael népe, hogy a hadsereg kettő darab karddal rendelkezett, fémkarddal, az egyik Saulnál volt, a másik meg Jonatánnál. Tehát az, hogy Jonatán átadja a fegyverzetét, mégpedig a hercegi fegyverzetét Dávidnak, ez egy egészen elképesztő nagy ajándék, és egy egészen elképesztő nagy elismerés. És az a bizonyos köpenyét is átadja. Hát tetszik tőle, ha én adom oda valakinek a kabátomat, összesen arról szól a dolog, hogy ha fázik, akkor talán egy kicsit melegebb lesz. Ha egy herceg adja át valakinek a palástját, ez egy rangban való fölemelést jelent, egy méltóságban való fölemelést jelent. Ha valahol a király az ujjáról lehúzott egy gyűrűt, és valakinek azt átadta, akkor az elképesztő elismerést és sok mindenre való felhatalmazást is jelentett. Ez tulajdonképpen ugyanazt jelenti Jonatán oldaláról. És ha Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhova küldte Saul, ezért a harcosok élére állította őt Saul, tetszett ez az egész népnek, meg Saul udvari embereinek is. Hát ha én ülnék most a készülék másik oldalán, lehető megkérdezném, hogy nem a nehéz esetek sorozat van, akkor ebben eddig mi volt annyira nehéz? Leszámítva Saullal kapcsolatos egy-két megjegyzést. Hát ott, ahol a jó elindul, lelkünk ellensége soha nem fogja tudni, kibírni, hogy ne akarja fogni a maga szutyokkal megrakott fakanalát, és ne kavarjon bele. És ahogy elindul Dávidnak ez a különös fölemelkedése, egyébként Isten iskolájában a pásztor fiú, aki éppen tanul királynak lenni, de nyájon tanulja meg azt, hogy mit jelent felelősséget hordozni, mit jelent védelmet adni, mit jelent akár hatalmas áldozatok árán, vagy kockázatok árán is megtartani a nyájat. Most egy következő fokozat jön, hogy kell harcot vívni. Mert a korában ezt a különös tanfolyamot el kellett végezni. Tudnilik, Isten megengedte, és úgy tűnik, hogy sokszor el is várta, hogy miközben melléje áll az ő népének a harcban, azért a harcot azt meg kell vívni. És Dávid most kap egy ilyen leckét, és erre egy lehetőséget Istentől, hogy újra és újra harcoljon, mégpedig a nép ellensége, a nép elpusztítására törekvő ellenség a filiszteusok ellen. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és három húró hangszeren játszva. Eddig igazából olyan nagy probléma nincs a történettel, hiszen mi történik? Győzelmi ünnep. És mindenki örvendezik, Izrael asszony és leány közössége is örvendezik a győzelemnek. De az előbb azt mondtam, hogy lelkünk ellensége mindig belekavar a dologba. Tessék csak hallgatni. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10 000 embert. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta, Dávidnak 10 000-re tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-re tulajdonítanak, még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Most kénytelen vagyok valami olyasmit tenni, amit nem szoktam tenni a rádió nyilvánossága előtt. De talán jobban fogják érteni. Tudják, az ember elejt egy szót. Megölt Saul 1000 ember, Dávid meg 10 000 embert. Vagy ahogy Károli fordította, megölte Saul a maga 1000-ét, Dávid meg az ő 10 000-ét. Na de amikor ez népdallá változik. És lehet, hogy borzasztó egyszerű a dallam. Lehet, hogy csak ennyi. Megölt Saul 1000 embert, Dávid is megölt 10 000 embert, megölt Saul 1000 embert, Dávid meg megölt 10 000 embert, és egyből dallam van, egyből rímek vannak, egyből ritmus van, és kódolódik. Tetszik tudni, az a különbség az elmondott egy mondat, meg e között, mint amikor valaki vízzel forrázza le magát, vagy olajjal. Mert hogy a víz lefolyik, és lehet, hogy gyorsan hideg víz alá lehet tenni a kezet, de az olaj nem folyik le. Az olaj szépen, csendesen beleég a sejtekbe. És hogyha még több bajt akarunk, akkor tessék nyugodtan víz alá tenni. És Saulnak a lelkébe az asszonykórus szép, csendesen beénekelte a gyűlöletet, a féltékenységet, a haragot. És lehet, hogy mi ilyenkor azt mondjuk, hogy hát nem kellett volna ezt ennyire komolyan venni. Ember az ember, hát az asszonyok csak ünnepeltek. És én ezt elfogadom. Az asszonyok csak ünnepeltek. Csak hogy ez a nóta a félnótás királynál egészen, egészen döbbenetes következményekhez vezetett. Akarta ez Dávid? Nem ő diktálta a szöveget, bár kiváló énekszerző volt, a Zsoltárok könyve igen szépen bizonyítja. Nem. A lelkesedés, a rajongás, az éppen, bocsánat, hogy így mondom, ne haragudjanak meg érte, az éppen sorosan istenítendő valaki, aki nekünk olyan kedves lett hirtelen. És mi lesz a másikkal? Hát úgyis elvetette az Úr, nem mindegy. Én azt gondolom, hogy azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy például Sámuel biztos nem hagyta abba az imádkozást. És azt is szabad elfelejteni, hogy igen, az Úr azt mondta, hogy hátralépett, de az, hogy Saul életében ez egy rendkívüli nagy lökést adott arra, hogy hogy is folytatja a Szentírás? Hogy onnantól kezdve rossz szemmel nézzen Dávidra. És tessék mondani, ha már itt tartunk, hány gyülekezetet tett tönkre a keresztény közösségben, hogy valakit elkezdtek dicsőíteni valakinek a kárára? Ó, semmi rossz szándék nem volt benne. Csak itt egy elejtett szó, meg ott egy elejtett szó, meg itt egy kis ünneplés, meg ott egy kis ünneplés. Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy ne akarjátok, hogy dicsőítsenek titeket az emberek, adjatok dicsőséget az Istennek, akkor ez nem arról szólt, hogy az Úr Jézus úgy gondolta, hogy a hálátlanság lesz a normális emberi viszonyulás minden helyzetben, hanem úgy gondolta, hogy talán a féltékenységet érdemes lenne megelőzni. Mert ahol nem Isten lelke fog tökéletes kontrollt gyakorolni, ott a következő egyszerű, világos és magától értetődő következmény fog bekövetkezni. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mondja Pál apostol a Galatáknak az 5. fejezetben. Mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás. Tessék mondani, megjelent Saul életében ezek közül a tünetek közül egy jelentős rész azonnal? Igen. És mondhatjuk, hogy ő kereste magának a bajt, amikor elfordult az úton, ez teljesen igaz. De volt egy kis emberi segítség is ebben, és a lelkesedésünk nem biztos, hogy mindig jóra vezet. Nem szeretném elítélni Izrael asszonyait. Ők csak a szeretetüket akarták kifejezni. De azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy minden éremnek két oldala van, és valaki így folytatja, hogy plusz a rece, mármint az éle. És itt azt hiszem, hogy a két oldallal nagyon keményen találkozunk. Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és Saul révületbe esett a házában. Dávid pedig pengette a lantot, ahogy minden nap szokta. Itt azért van egy zárójeles megjegyzésem. Korábban azt mondta a Szentírás, hogy időről időre, amikor ez megtörtént, akkor Dávidot hívták, Dávid jött, és akkor a lantjátékra Saul megnyugodott, lecsendesedett, elpihent, megbékélt. Itt most ott tartunk, hogy ez a helyzet most már mindennapos. Tehát ez egy rohamosan romló lelki állapotra utal. Saul kezében lándzsa volt. Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegzi Dávidot, de Dávid két ízben is kitért előle. Védelmet kapott Istentől. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kiváró reflexei voltak, ezt magától értetődik, aláírom. A hirtelen, közelről repülő dárda elől kitérni, nagyon jó reflexek kellenek, de én egészen biztosan tudom mondani azt, hogy lássa és észrevegye, hogy mikor repül az a dárda, ahhoz Istennek a lélek jelenlétére volt szükség. Azt nem tudom, hogy Dávid mit keresett ott a második alkalom előtt, ez csak az én személyes megjegyzésem, mert én biztos nem maradtam volna a terembe tovább lantolni, miközben a király esetleg dárdával dobálózhat. De úgy tűnik, hogy Dávid, minthogyha úgy gondolta volna, hogy hát ezen az emberen most egy ilyen szörnyű állapot van, Istennek ez a rossz szelleme, nekem meg az a feladatom, hogy megbékéltessem. Ez nagyon mélyen elgondolkoztató, de lesz ez majd később másként is, nem egyszer fog még előfordulni ilyen törekvést Saul részéről, hogy valakit egész közelről a falhoz szegezzen dárdával, Dáviddal is elő fog még később is fordulni, de Dávid marad. És ennek lesz egy következménye. Tessék csak nézni. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, tőle pedig eltávozott. Milyen megdöbbentő! Miután az asszonyok énekét hallgatta, irgalmatlan féltékenység, irítség, keserűség támad benne, rendkívüli düh. És amikor szabadjára engedi ezt a rendkívüli gyilkos, arrogáns érzést, és elpusztítani próbálja a vélt ellenségét, és az kitér az elpusztítás lehetősége elől, akkor meg rettegni kezd. És úgy tűnik, hogy Saul megfogalmazza önmagának a helyzetet. Tehát ezt nem más adja Saulnak a szájába. Nem jön egy próféta, akár Sámuel, vagy akár az akkor már munkába állt Gád próféta. És nem kezdi el magyarázni, hogy Saul, látod? Tőled eltávozott az Úr lelke, Dávid alatt meg ott van az Úr. Saul önmaga vonja le azt a konklúziót, miért győzött ez a suhanc Góliát ellen. Vele van az Úr. Hogy mert úgy beszélni, ahogy beszélt Góliáttal? Vele van az Úr. Hogy annyi filiszteuson győzelmet aratott? Vele van az Úr. Hogy róla énekelnek? Vele van az Úr. Hogy még a fiam is kitüntette a barátságával? Vele van az Úr. Nem tudtam megölni. Vele van az Úr. És mi a különbség kettőnk között? Ő vele ott van, velem meg nincs. Azért egy pillanatra meg kell állni, mert nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy akivel ott van az Úr, azzal ilyen nem történhet. Az Úr nem bénította meg Saul kezét, mielőtt eldobta volna a dárdát. Megtehette volna? Persze. Egy roma embertől hallottam, hogy elhatározta, hogy az imaházba járni kezdő és megtért feleségét ott a gyülekezetben fogja baltával agyonverni. Mivel ezt mikrofonba elmondta, én is elmerem mondani. És az ember jött. És tetszik tudni, mi történt? Még a baltát is fölemelte. Csak azt mondta később, hogy az még sikerült, hogy fölemelje a baltát, csak utána nem tudta megmozdítani a kezét. Olyan volt, mintha egy vasmarok szorítaná. És ettől úgy megrémült, hogy keserves sírásra fakadt, és később ő is megtért. Megtehette volna az Úr? Meg. De az Úr nem mindig ugyanúgy működik. Úgy tűnik, hogy itt Saul is leckét kap. És Saulnak meg kell érteni, hogy Dáviddal van az Úr. És az Úr azt akarta, hogy Saul tisztán és világosan tudja. Tetszik tudni, az Isten prédikálám, és nem csak ige hirdetőkön keresztül. Eseményeken keresztül, egy-egy adott szituáción keresztül, egy-egy helyzet megoldásán keresztül, vagy egy megoldhatatlannak tűnő helyzetben egyszer csak támad egy ösvény, ahol senki más nem lát kiutat. Félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott, ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki és bevonuljon a hadinép élén. Annyira félt Saul Dávidtól, hogy inkább egy nagyon magas rangú katonai vezetővé emelte, csak hogy ne kelljen vele naponta találkozni. Na de ez mit is jelent tulajdonképpen? Hogy Dávid számára az Isten egyetemén a vizsgák következménye az, hogy betölthet egy olyan magas rangú fokozatot, ami az ő továbbképzéséhez elengedhetetlenül szükséges. Akik az Urat szeretik, azoknak minden javukra van, fordította Károli. Az eredeti szöveg pedig azt mondja, nem szemben azzal, amit Károli Gáspár fordított, de nyersen így lehetne fordítani. Akik az Urat szeretik, azoknak minden bedolgozik a következő események érdekében. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Biblia óra résztvevőit, kedves munkatársaimat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. És nagyon örülök annak, hogy egyre többször találkozom olyanokkal, akik hallgatták, vagy rendszeresen hallgatják a Biblia órának az anyagát. Az elmúlt időszakban külföldön járva találkoztam olyanokkal, akik elmondták, hogy rendszeres hallgatói a Biblia órának. Őszintén remélem, hogy mindaz, ami elhangzik ma is, áldás lesz. És ahogy az ige hirdetés bevezetésében mondtam, azt is őszintén remélem, hogy mindenki elgondolkozik azokon a lelki folyamatokon, amik az emberben zajlani tudnak, akár pro, akár kontra. De még mielőtt hosszasan mondanám a bevezetést, szeretném átadni a szót az első hozzászólónak.
3: A féltékenység. Nekem rögtön az első testvérpár jutott eszembe, hogy már ott megtörténhetett az, hogy a saját testvérére féltékeny lett, És hogy ez a féltékenység, ugye ezt mondják, hogy a zöld szemű szörny, tehát ez borzasztó következményeket tud előidézni, már akkor is, mert ugye gyilkosság lett a vége, de nagyon az életünk minden területén tudunk ilyenről, családon belül, testvérek között. Mert az egyiket esetleg úgy tűnik, hogy mintha jobban szeretnék a szülők, és elindul egy folyamat, így ugyanúgy, csak egy szó, egy dicséret, és fogalma sincs a másiknak arról, hogy az mellette lévőbe az mit vált ki. Házaspárok között, gyülekezeten belül, hogy az egyiknek látványosabb szolgálata van, mert az imádság például, amit én egyre inkább nagyon fontos szolgálatnak tartok, lehet, hogy koromnál fogva is, az nem látványos. De szerintem egy rendkívül fontos szolgálat, de ezt például senki nem dicsérgeti. De aki olyasmit csinál, ami a gyülekezet számára mutatós, ugye azt megdicsérik. Tehát ott is elindulnak ezek a dolgok. Tehát a féltékenység egy rettenetes dolog, és ahhoz nagyon finom érzékenység kell, hogy akár egy családi közösségbe, vagy egy munkahelyi, vagy gyülekezeti közösségbe az ember erre odafigyeljen, és tényleg próbálja ezt elkerülni. Ez az egyik. A másik, nekem nagyon nagy élményem volt a Jonatán és Dávid barátságával kapcsolatban, mert annak idején, amikor a gyerekek között szolgáltam, mindegyik korosztálynál téma volt,

0: jelenleg is a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán tanít, emellett pedig stíluskomponistaként is apostrofálja magát, miután szín- és stílustanácsadóként is dolgozik a zenei pálya mellett. Azzal szeretném veled kezdeni, hogy milyen kislány voltál, mit tudsz így magadról, és milyennek láthattak a szüleid?
1: Az első jelző, ami eszembe jutott, amit így meséltek rólam, hogy egy nagyon vidám kislány voltam, nagyon szerettem a humort már nagyon kis koromban, tehát ez már akkor megnyilvánult. Egy ilyen vidám, derűs gyerek voltam, azt tudom. Amire én emlékszem az az, hogy mit tudom, én nagyon szerettem a rózsaszín színt a ruhákba, és ez például semmit nem változott. Hiába vagyok már jóval több, mégis a rózsaszín az valamiért így sokat jelentő szín. Serülőkorban már azért inkább egy ilyen szorongóbb típus lettem, ugye ott már kezdtem felmérni azt, hogy ez a fajta kedvesség, amivel megnyertem magam körül az embereket, hogy ez azért ez egyfajta felelősséggel is jár, és például nyerít a zenéhez kapcsolódva, a mai napig él bennem az a szorongás, amikor ki kellett ülni, zongorázni ott az utolsó vizsgákon. Akkor ott valami történt, és nagyon elkezdtem szorongni, és akkor abba is hagytam az egészet. Ugye akkor voltam 14, és el kellett dönteni, hogy na, akkor merre tovább. Hát a zenét ugye pedig ahhoz volt a legtöbb érzékem, ugye azt én magam mondtam ki.
0: Hány évet zenéltél?
1: Hát 6 évet zongoráztam, és már akkor voltak kompozícióim, tehát azért az is kivágta a biztosítékot az akkori tanáromnál, hogy a saját darabjaimat vittem. Hát mit nekem Bach meg Mozart, ugye Szalait kell vinni órára, és hát ezt úgy nem tolerálta, és akkor hát így el is búcsúztunk egymástól, és akkor bekerültem az óvónőképzőbe, és ott jöttem rá, hogy na, én ez az, amit nem tudok abba hagyni, és akkor visszapofátlankodtam magam egy másik zongoratanárhoz, ahhoz, hogy tovább lépjek a tanulmányaimban, ahhoz ő jó tanár volt. Még meg kell említenem Kárpáti Tündét, aki a szolfés tanárnő volt, és tulajdonképpen ő nyitotta fel a szememet egyáltalán a klasszikus zenére, úgy nagyon erőteljesen. Olyan szeretettel és olyan átéléssel beszélt a zenéről, és annyira magával ragadott minket, ő egy fontos tanárom volt. És akkor így kerültem az István Konziba, és akkor onnan a harmadik felvételire bejutottam a Zeneművészeti Egyetemre. Akkor még úgy hívták, hogy Zeneakadémia, ugye, de most már Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem néven fut.
0: Az óvónő képző egyébként közben elmaradt?
1: Most, hogy beszélgetünk róla, ez a motivum, ez már ott volt, hogy úgy szerettem a gyerekekkel, meg szerettem úgy általában az emberekkel foglalkozni, ez a mai napig így van. Ott én ráéreztem, hogy én nem leszek óvónő, tehát abban már biztos voltam. Viszont nagyon érdekesen alakult az életem, mert utána a zeneiskolában tanítottam 16 évig, akkor 4 évig középiskolásokat, és most meg egyetemen tanítok. Tehát gyakorlatilag végigjártam a palettát, tehát rengeteg gyerekem volt, és így végig tudtam kísérni nagyon sok gyereknek a zenei fejlődését is.
0: Tehát a zeneszerzés lett végül is a nagyobb szívügyed, vagy a maga, akkor ez az oktatás a pedagógiai része.
1: Számomra elválaszthatatlan, nagyon gyakran van az, hogy ha nem találok hirtelen olyan darabot, ami ahhoz a pedagógiai célhoz kapcsolódik, amit éppen szeretnék gyakoroltatni, akkor én magam írok gyorsan valamit. Úgyhogy itt a kellemes a hasznossal találkozik. Biztos, hogy nem bántam meg. Ugye én már akkor kerültem be, amikor más ki. Tehát én már felnőtt fejjel azért egész másképp ültem ott az órákon. Sokkal többet jelentett számomra az, hogy én ott lehetek. Nagyon megbecsültem azokat az éveket, és nagyon-nagyon élveztem, mert ugye gyakorlatilag főállásban azzal foglalkoztam, amit mindig is szerettem volna, ami mindig is nagyon érdekelt. Aztán később nagyon érdekesen alakult az élet, hogy ugye bejött jóval később ez az egész öltözködés, és arról is kiderült, hogy de hiszen már azok is ott voltak gyerekkoromban, ugyanis a nagymamám varrónő volt, fantasztikus fűzőket, artista ruhákat, fürdőruhákat, tehát ezeket a nehéz dolgokat ő fantasztikus szakértelemmel varta. Édesanyám mindent megvart. Nálam ez majd még kiderülőben van, hogy én ezt örököltem, vagy lesz ehhez türelmem. Viszont az anyagismeretet, a színlátást, ezeket úgy mélyen magamba ittam, és ha visszagondolok, akkor nagyon érdekes az, hogy kétféle tévét néztünk, kétféle csatornát, az egyik a Music TV volt, tehát mondjuk azon főleg könnyű zene ment, a másik meg a Fashion TV, ahol reggeltől estig divatbemutatókat adtak. Amikor csak lehetett, ott ültem és néztem a szabásokat, meg minden, megvoltak a kedvenc manökereim, és hogy ez így megmaradt, vagy így felidéztem,

0: Lélekhangoló.
1: Nektek, ha már rádiómissziós műsorban ülünk itt, a családban ott volt a kereszténység, vagy Istenről beszéltek neked a szüleid?
2: Nálunk édesanyám volt katolikus, és annyiban merült ki a vallásos nevelés, hogy beszélgetünk, hogy van Isten, és akkor, hogy esténként úgy az imával zártuk a napot. Édesapám ateista volt, illetve nemrég halt meg 93 évesen, és hát Istennek van humora, hogy az utolsó hónapokba egy olyan ápolónőt kapott maga mellé, aki gátlás nélkül beszélt neki Jézusról. Tehát, hogy ott volt egy nagyon szép történet, ott valami átfordult nála, abba biztos vagyok. Volt egy olyan történet is azért, hogy a bátyám bősz buddhista volt, és neki volt egy nagy megtérése, ami elég nagy vihart kevert a mi családunkban, és ennek kapcsán tértem meg gyakorlatilag én is.
1: Ezt el tudod mondani, hogy hogyan történt, vagy mit jelentett neked ez a megtérés?
2: Ugye, amikor azt mondjuk, hogy megtérés, ez egy ilyen visszatérés, visszatalálás Istenhez. Tulajdonképpen ez a szó maga, és a legelső ilyen mély benyomás, amit a mai napig fel tudok idézni, nagyon elevenen él bennem. Volt egy osztálykirándulás, még az óvodaképzőben, és az egyik osztálytársam egyik este beszélt erről, hogy Jézus ott áll az ajtód előtt, és ha befogadod, akkor veled vacsorázik, és veled marad. És én akkor nagyon nyitott voltam erre az egészre. És azt mondtam, hogy jó, akkor én ezt kipróbálom. És este elmondtam ezt, hogy hát Jézus, ha vagy, akkor én várlak, akkor itt vagyok. És elaludtam. És döbbenetes volt, hogy másnap felébredtem, és folyamatosan éreztem egy plusz jelenlétet, de ez leírhatatlan volt. Tehát egy ilyen öröm volt bennem, szent őrületben voltam, hogy Úristen, akkor nem vagyok egyedül. De ez volt egy rettenetesen erős kontraszt, hogy egyszer csak ott volt valaki teljesen. És utána hazamentem, és a buddhista bátyám jól kiverte a fejemből az egészet, hogy ez marhasság, meg hülyeség. De erre teljesen nem tudtam, mert azért Jézus is észnél van. Ő ezt azért nem hagyta teljesen, és innentől kezdve elkezdtem nagyon erősen érdeklődni, és az anyuval elkezdtem templomba járni. Az anyuik azt mondták, hogy majd felnőtt korban mi döntünk. Tehát ők egyiket se erőltetik, se az ateizmus, se a hívőséget. Hát nyilván ugye egy ateistának nincs meg az eszköze, ami egy hívőnek igen, hogy imádkozzon. Tehát biztos vagyok benne, hogy anyu imádkozott értünk azért. És hát ennek ez lett a gyümölcse, hogy a végén gyakorlatilag mind a ketten megtértünk. Tehát ez egy óriási kegyelem, mert azért látunk erre ellenpéldát is. De azért előbb-utóbb én azt gondolom, hogy minden ima meghallgattatik ez ügyben, mert Isten is azt akarja, hogy az emberek visszatérjenek hozzá.
1: Mondhatjuk, hogy a zeneszerzői pályafutásodba is már úgy kezdtél bele, hogy ott volt veled Isten az ihlettetésben, vagy a művészi munkádban is érzed Isten jelenlétét?
2: Ugye ezt nekem azért nagyon meg kellett harcolnom. Azért már akkor 20 éves voltam, hogy akkor most tényleg erre áldozom be az életemet, meg a szüleim jó indulatát, hogy eltartanak addig is, és utána is, hogy oké, én csinálom, de vajon tényleg ez az utam? És először szó szerint vett, hogy egyszer Hetzből mentem el felvételizni, kíváncsi voltam egy ilyen felvételire, és ott azt mondták, hogy hát kár lenne, értem, és akkor menjek a Bartókba. És akkor mentem a Bartók konziba, ott tanultam rá egy évet, én voltam a hit hőse, Isten fantasztikus tanárokat adott, hát nem kérdés, hogy Szalai Katinak a Zeneszerzői Egyetemen van a helye, és majd zeneszerzés szakon, csak odaadtam be én marha a papírokat, na és akkor eljött a második felvételi, és nem vettek föl. Na, és akkor utána jött egy fél év ilyen krízis, hogy most akkor mi van.
1: A hited is kicsit billent.
2: Hát persze, hát ezek ugye a legnagyobb istenkép romboló azért az Isten. Azért ezt a C.S. Lewis nagyon jól megfogalmazta. Nekem ez a Mikulás, tehát hogy így kérem, és akkor megadatik. Tehát, hogy ez nem így működik, meg akkor se, hogyha ilyen egyenes utat ad, vagy úgy láttam, hogy oké, erre felé kell menni, csak egyszerűen, tehát Isten hihetetlenül realista, tehát ő is látta, hogy az a tudás, ami akkor volt, vagy ez a fajta érettség, ami akkor volt, az nem lesz elég az, hogy bejussak. Tehát kellett még egy tanulókör, viszont az olyan érdekes volt, hogy addigra már úgy haladtam el az Zeneművészeti Egyetem mellett, amikor mentem ilyen korepetálásokra, hogy Uram, te tudod, Tehát abban azért fél éven benne volt, hogy ezt elengedjem, és azt mondom, hogy Istenem, én úgy gondolom, hogy nem tudok magamnak mást elképzelni, szerintem nekem itt kéne lennem, de te jobban tudod, mint én. És akkor volt az, hogy tényleg ilyen bibliai történetben éreztem magam. Közölték, hogy nőket nem akarnak felvenni. Abban az évben soha előtte 4 nő jelentkezett az Előszeti Egyetemre. Pontosan ugyanakkor felvitelezett egy elképesztően tehetséges nő, aki zongora versenyt vitt a felvételire, én pedig 6 kis bagatelt, tehát ilyen kis nüansznyi darabokat. Semmi esélyem, és hát persze 3-szoros túljelentkezés, egyebek. Na, mi lett az eredmény? 5 kerültünk be, abból 4 nő, köztük én, és képzeld el, hogy engem írtak ki először 20 pontra, tehát maximális pontszámot kaptam, ugyanúgy, mint a zongora versenyt írt hölgy. És ez nekem egy olyan pecsét volt arra, hogy igen, jól gondoltam itt a helyem, igen, ez az én utam, igen, ehhez van a legtöbb tehetségem, igen, ezzel van dolgom, hogy igazából, tudod, ezen azóta is sokat gondolkoztam, hogy Isten már ott segít minket az útválasztásba, hogy egyszerűen mihez értesz, mihez van tehetséged, és azt kell csinálni. Előbb-utóbb, ha szorgalmas vagy, akkor meg lesz az útja. Tehát csak azért nem fog beprotezsálni oda, mert én keresztény vagyok. És ez nagyon bölcs volt, mert hogyha én másodszorra bejutok, akkor lehet, hogy nem tudom végigcsinálni, mert olyan kemény volt. És úgy emlékezem vissza erre az egész történetre, hogy ez nekem egy nagyon erős hitpróba volt, vagy Istenkép próba, és hát utána megmondom, 5 fantasztikus év volt.

0: Beszélgető társam Szalai Katalin zeneszerző az Ég alatt című kórusművébe hallgathattunk bele, amely a kolozsvári egyházzenei biennálén hangzott el.
1: Számos sikerért díjakat nyertél. Nagyon hosszú és összetett az, hogy miféle műveid vannak. Csak a kategóriákat kiírtam. Szóló, kamaradarabok, kórusművek, zenés, színpadi művek, filmzene, színházi kísérőzene, gyermekelőadások, kísérőzenője. Hogyan élted meg ezeket a sikereket?
2: Hát igen, ugye az egy történet, hogy megírjuk, és az egy másik, hogy bemutatják el, az milyen közegben hangzik el. Aminál mondjuk nagyon büszke vagyok az az, hogy Petőfi Sándor évforduló volt, és gyermekeknek írt kórus műveket kértek a Bartok Rádió gyerekkórusa számára. És 53 pályaműből az enyém nyert. Ez nekem egy óriási elismerés volt, és nagyon szükségem is volt rá. És hát ennek még most is lett gyümölcse, mert a Bartók Béla kórus versenyre most tőlem is kértek a megnyitóra gyermekeknek írt kórusművet.
1: A magánéleted, a családi életed hogyan alakult közben? Mert volt egy férjed, akit sajnos el kellett engedned, hogy ez mennyire meghatározó történet, azt is mondd el nekünk.
2: Hát igen, az, hogy házasságot kötsz valakivel egy életre, és akkor házasságban olyan másfél év adatot, és akkor egy reggel a kezed közt meghal, ez eléggé mély nyomokat hagy, tehát ehhez azért fel kellett dolgozni, főleg úgy, hogy tetemes mennyiségű adósság maradt utána, úgy, hogy munkanélkül voltam. Tehát ez a három így együtt, művészember vagyok, aki hát miután a fantáziájából él, ezért a realitással kicsit hadilábon állok. Ez egy ilyen állandó kihívás. Amellett, hogy nyilván az élet megtanított arra, hogy mi a világ realitása, ezzel együtt ott inkább azzal szembesültem, hogy Isten mennyire a realitások istene. Tehát, hogy pont akkor találkoztam valakivel, aki segített elmondani, hogy melyik hivatalba menjek, hogy tudok pénzhez jutni. Kézről kézre adva ott voltak az emberek, akik segítettek. Mondhatjuk így is, hogy az angyalait küldte. Ott szembesültem ezzel, hogy Isten rajtunk keresztül, a jó indulatunkon keresztül működik. Azt úgy megéreztem, hogy kézbe vagyok. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos trauma volt nekem. Nagyon hirtelen jött. Hát egy jó fél év volt, mire a sötét fekete masszából egyszer csak ugye elkezdtem látni az alagút végét. A családom és a gyülekezetem az mellém állt minden szinten, szellemi, lelki, fizikai, minden szinten segítettek, ahol tudtak. És ez egy ilyen gyógyulási folyamat volt, most már 8 éve. Sajnos ez még nem töltetett be ez az űr, de várom, nem mondtam le még róla. Azt gondolom, hogy ezt a fájdalmat, bármilyen veszteségnek a fájdalmát, azt engedni kell. Igen, teperjen le, igen, fetrengjek, üvöltsek, sírjak, mindenki más szinten éli meg, de hagyjuk, hogy mindenki úgy gyászoljon, ahogy tud. Itt van a helye annak, hogy az ember tudjon sírni, és mindent úgy, ahogy van, nyugodtan öntse az Isten nyakába. Nem hiszem, hogy ennyi együttélés után az emberiség és az Isten együttélése után olyan marhasok újra tudunk neki mondani. És bizony én is rettenetesen dühös voltam Istenre, hogy várok ennyi évet. Végre itt van a társam, és akkor köszi, van 3 éven vele. Ugye nyilván ez egy nagyon egocentrikus hozzáállás. A férjemnek van egy saját élete, egy saját sorsa, és az is Isten kezében van. Pont. Mi elkísérjük egymást. Ameddig vagyunk. Egyébként a gyerekek felé is így lehet megélni, hogy nem az enyém. Külön egyenként vagyunk az Istené, nem egymáséi. Tehát azt gondolom, hogy a világon a legintimebb kapcsolatunk az mégiscsak saját magunk és az Isten. A másik az fantasztikus esély arra, hogy egymásnak tükröt tartsunk, hogy formáltassunk, hogy a jellemünk, a szeretetünk mélyüljön. Tehát ez a fajta kapcsolódási minőség az, amit esetleg megélhetünk, amit Istentől kapunk, szeretetet, irgalmat, megbocsájtást, ezt megélhetjük, gyakorolhatjuk jó esetben a társunkkal, vagy hát, hogyha ő nincs, akkor a körülöttünk lévő emberekkel.

0: Mikor kerültél te magad színtanácsadásra, és ennek mi volt a története?
1: Ezt még akkoriban a férjemtől kértem én karácsonyra, mert azt vettem észre, hogy elképesztően érdekel, meg hogy szeretnék spórolni azon, hogy mindjárt jó ruhát vegyek. Én egy olyat kértem, ami nem csak színtanácsadás volt, hanem egy kis testalkatelemzés, meg ilyesmi, és ez egy délelőtt volt, és ez olyan fantasztikusan sokat adott nekem, hogy már ott ez alatt, a tanácsadás alatt is azt éreztem, hogy hú, hogy én ezt milyen szívesen csinálnám. Valami nagyon megérintett az egészbe. Valószínűleg itt már a gyerekkor is visszakapcsolódott. Uh-huh. És akkor hát utána meghalt a férjem, és ugye ott álltam, hogy se munkám, se semmim, és azt is tudtam, hogy ha akárhol kapok tanári állást, az kevés lesz ahhoz, hogy bármit is tovább fizessek. Viszont dolgozni, meg volt önismeretem, és tudtam, hogy berebetegszem, hogyha nem olyat csinálok, amit nagyon szeretek. Tehát olyat kell találni, amit szenvedélyesen tudok csinálni, és sok energiát, pénzt megéri belefektetni. Na és akkor ez volt ez a szín és stílus tanácsadás. Színtanácsadás az tulajdonképpen egy elég régi módszer, Skandináviából importálta Pirityi Éva, akitől egyébként tanultam is. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ilyen kendőket tesznek az arc közelébe, mert a színek azok így felvetülnek az arcunkra, és vannak olyan színek, amik kifejezetten öregítenek, meg sápasztanak, meg olyan diszkomfort érzetünk van benne, nem túl szerencsés színek, és ezeket a színeket csoportosították annak idején, és aki ott van nálam, az biztos, hogy saját magán is látja, és két mondat mindig elhangzik. Az egyik az az, hogy hát ezt nem gondoltam volna, hogy ez a szín ilyen jól áll. A másik meg ugye a negatív, hogy hát ezt nem gondoltam, hogy ilyen rosszul áll, pedig mennyi ilyen van a szekrényben.
0: Tehát akkor emellett még megmaradt a zeneszerzés. Mennyire érzed most magad a helyeden, és hol tartasz ezeken az utakon?
1: Én továbbra is magaménak érzem, hát a tanítást mindenképpen, a zeneszerzést mindenképpen, és amikor jönnek hozzám vendégek, akkor is mindenképpen. Vagy ha valahova meghívnak workshopokat tartani különböző témákban, akkor nagyon szívesen megyek, és nagyon azt érzem, hogy igen, ez egy kicsit rám van bízva. Tehát, hogy úgy helyemen érzem magam benne. Továbbra is úgy vagyok egyébként mindhárom területtel, hogy Isten adta, és például a zeneszerzést volt úgy, hogy visszaadtam, tehát azt mondtam, hogy ennek itt semmi értelme.
0: Az mit jelent, hogy visszaadtad?
1: Egyszerűen láttam, tehát azt láttam, hogy ennek olyan szinten nincs értelme, hogy másfél évet készülök egy koncertre, és akkor többen vannak a színpadon majdnem, mint a közönség soraiba. Akkor így feltem, hogy azt mondom, hogy jó, akkor ennek semmi értelme. Tehát, hogy ezt Istenem, bocsi, ezt így benéztetted, hogy ez ma itt ebben a világban nem kell. És egyébként ezt most is így gondolom, hogy ez csak egy réteget érint ez az egész. Köszönjük szépen, iszonyatosan el vannak árasztva olcsó, igénytelen zenékkel, tehát ezzel a kedves hallgatóságot is lenézik, hogy csak ennyi zenét képes felfogni. Nem, most lenne 50 ezer milliószor többet tud. Egyszerűen egy akkora zajt csináltak, hogy azon keresztül nem, alig tud behasítani egy őszinte szó. És félreértés ne essék, egyáltalán semmi bajom a könnyű műfajokkal, vagy a jazzzel. Azzal van a bajom azokkal a zenékkel, amik teljesen arra vannak, hogy pénzcsinálásra. Akkor a területet fednek le, és lopnak el az értékes zenétől, hogy tényleg döbbenetes. Pedig újra és újra bizonyítják a különböző kutatások, hogy az a gyerek, amelyik zenét tanul, annak messze sokkal jobbak a részképességei is.
0: Zárásul, ha azt meg tudnád fogalmazni, hogy milyen terveid vannak még, vagy merre vezet Isten téged, és hogyan?
1: Ahogy jelen vagyunk a világban, az fontos. Arról nem tudunk mi dönteni, hogy mi történik velünk. Abba viszont nagy szabadságunk van, hogy mit kezdünk vele. És ha belegondolsz, akkor értsük helyesen, melyik a nagyobb hatalom? Az, hogy te szabod meg, hogy mi történik veled, vagy az, hogy bármi történhet veled, te előbb-utóbb visszakapod az egyensúlyodat, és helyre tudsz állni, fel tudsz állni. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Úgyhogy én igyekszem magam körül, hát most erről a családom nyilván jobban tudna beszélni, hogy ezt hogy élem meg, de az biztos, hogy van egy nagyon erőteljes törekvés abba, hogy az emberek jó értelemben szeressék az életet, éljék meg, merjenek önmaguk lenni, mert Isten erre hívott el minket, hogy nem folyamatosan megfeleljünk minden olyan elvárásnak, amit aztán ő se kér számon, hanem ez a felszabadult lét, ez a megélni az éppeni életet. Szerintem a legjobb dramaturgia az talán az, hogyha a saját életünkben jelen vagyunk az éppeni pillanatban. Ez hihetetlen felszabadító. Képzeld el, hogy sok-sok évvel ezelőtt a tévében egy idős parasztbácsival volt egy riport. És az a következőt mondta, hogy ő azért szeret a jelenbe lenni, mert akkor van 100%-osan Istennel. Teljesen igaza van. Mert akkor vagyok 100%-osan valóban vele. Nem amikor a múltomat rákcsálom, meg rángatom a szakállát, hogy már mikor adod a társam. Ha megvan a társam, akkor hogy oldjuk meg a nem tudom micsodát, ha megoldottuk a nem tudom micsodát, jaj, akkor ez most miért? Tehát ez egy never ending story. Na de van valaki, akivel mindezt valahogy így megélem. Ő túl sokat fizetett azért, hogy ne éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy igenis mindenbe bevonni a legnagyobb tisztelettel és szeretettel, de elmondani, uram, ez van, itt tartok, tök ciki, de most valamit kezdje velem, mert én már a végére értem. Egy ilyen nagyon őszinte nyílt odafordulásra szerintem Isten mindig válaszol, mindig tovább lök, mindig megadja azt a kis mannát, amit elkészített az úton.
2: Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Szalai Katalin zeneszerzőt, stíluskomponistát ismerhették meg. Kati szavai aláhúzták, hogy Isten közel van hozzánk, életünk fordulatai, kihívásai között is. Szalai Katalin zenei és színtanácsadást érintő munkáit megtalálhatják a szalaikatalin.com, illetve a szalaikati.hu webcímeken. Az Evangélikus Rádiómisszió honlapja a misszió.lutheran.hu címen érhető el. Leveleiket a következő e-mail címre várjuk, evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kiválaszt püspököt. Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megkezdődött az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi elöljáróikat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására volt hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én kedden lesz 18 órától. Molnár Lilla, Hádi János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi Közház. A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai felhívás az elvándorlók és menekültek világnapja előtt. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumának vannak kitéve. Ma szeptember 27-én vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy is e gyermekek közül. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. A pápa felhívása: mindenkit felelősségvállalásra szólítok fel, mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi melegedés. Ma vasárnap folytatódik a gyengén felhős, napos, száraz idő, mérsékelt légmozgás, és már 22-25 fokunk van. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelki látásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Mi teszi az egyházat egyházzá? Nem a szervezet, az organizáció, hanem a Krisztusban testvérré lett emberek élő közössége, az organizmus teszi egyházzá ma is az élő gyülekezetet. Isten ezt úgy biztosítja, hogy a Szentlélek munkálkodása következtében a szívünkben szeretet terem, ami nem csupán érzés, hanem gondolat és tett is. Pál szerint a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Így tudok álhatatos lenni, így őrzöm meg Isten parancsolatát és a Jézus hitét.

karizmák nélkül életképtelen a gyülekezet közössége. Ezek a lelki ajándékok mind-mind a szeretet megvalósulásának eszközei. Krisztus teste nélkülük erőtlen test. A mai egyháznak is, ha megtalálható benne, ha ismertető jele a szeretet, szüksége van a lélek ajándékaira. Ezek nem a mi képességeink, hanem ajándékok, amelyeket Istentől kapunk azért, hogy szolgáljunk, segítsünk egymásnak. Az egyház a másokért itt élő emberek közössége, ahol a másik emberért felelősek vagyunk. Ehhez kell az álhatatosság, a békességes tűrés.

Az első gyülekezet Krisztus keresztje alatt született. Talán akkor, amikor Máriát Jánosra bízta, keresztre feszített Jézus. Az egyházat nem a szervezet, a hierarchia teszi egyházzá, hanem a különböző lelki ajándékkal rendelkező tagok egymást kiegészítő, egymás szolgálatát segítő közössége. Ez nem a mi érdemünk, hanem a Szentlélek munkája. Egyedül ő képes arra a csodára, hogy az embert emberrel, szívet szívvel összekössön. Ha hiányzik a Szentléleknek ez a szíveket összekötött, szolgálatra képesítő munkája az egyház életéből, akkor hitelképtelenek leszünk mindenki előtt. Hiába akarjuk mi görcsös erőfeszítéssel megtartani Isten parancsolatait. A parancsolat lényege, a szeretet hiányzik így belőlünk. Az egyház nem cél, hanem lehetőség a szolgálatra. Benne nem a hatalom értékrendjeinek kell uralkodniuk. A világban a keresztény észrevétlenül ható és jelenlévő só. Ízesít, romlástól óv, de nem uralkodik.

Ezt az alapelvet mi sokszor elfeledtük, ezért Isten megengedte, hogy egyháza a sikerek és a bukások útját járja. A proféták igehirdetése óta időszerű Hóseás proféta felszólítása. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnal hasadás. Eljön hozzánk, mint őszi eső, mint tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Istent nem lehet megismerni passzív szemlélődés által, nem tétlen várakozás a reménység. Jézus jön, de csak az lesz a boldog szolga, akit munkában talál Ura, amikor megjön.

Az ókori Palesztinában a földművelés volt a legáltalánosabb, a mindenki által ismert munka. A próféta által használt kép is erre utal. A termés biztos alapja a korai és késői eső. Ha az egyik elmaradt, akkor nyomorúság köszöntött az országra. A bizonyságtevő keresztény élet minden fáradozására ad Isten korai és késői esőt. Ennek a próféta által használt természeti képnek alapján hisszük, hogy Isten a megváltás tervének forduló pontjain a Szentlélek különleges ajándékaival segíti népét, azokat, akik folyamatosan termik a lélek gyümölcsét, a szeretetet. Erre az igére hivatkozott Péter apostol is pünköstkor. Erre a különleges segítségre, a késői eső kitöltésére van szüksége Isten népének Jézus második eljövetele előtt, amikor a természetben, a társadalomban, de még az egyház életén belül is megmutatkoznak a Szentlélek visszautasításának jelei.

fontos a Biblia szándékának megfelelően jól érteni ezt a képet. Itt nem egyszer történt, különleges eseményről van szó, hanem a megváltási terv igen fontos törvényszerűségéről. A Szentlélek akkor tudja gazdagítani Isten népét lelki ajándékokkal, karizmákkal, ha Krisztus szeretete él bennünk. Ez a szeretet aktív és a mindennapi kötelességeink örömteli teljesítésében kamatozik. Nekünk nem az a feladatunk, hogy a megváltási terv kommentátorai legyünk, és a napi kicsin való hűség helyett a nagy csodákra várjunk. A természeti kép tartalma eligazít bennünket, hogy mit jelent a késői eső.

Palesztina szubtrópusi klímáját két esős évszak jellemzi. A korai eső az őszi betakarítás után október-novemberben hullik, és a késői eső, mely a téli időszak után április-májusban. A két esős időszak határozza meg a termést. A korai eső feladata, hogy a nyári hőség miatt kiszáradt földet meglágyítsa. Enélkül nem lehetett sem szántani, sem vetni. Ha a mag nem került a földbe, hiába hullott a késői eső. Pünkösdóta rendelkezésünkre áll az evangélium korai esője. Meg kell hallanunk Jézus Krisztus hívó szavát. Meg kell tanulnunk Krisztust követni a mindennapi kötelesség teljesítésünk útján. Ebben a Szentlélek a segítségünk. A korai eső eredménye nem volt látványos. Csak annyi történt, hogy rendben földbe került a mag. A késői eső feladata más volt. Az biztosította a gazdag termést. Ha kimaradt a késői eső, akkor a forró tavaszi szél, a sirokkó tönkretette a gyümölcsöt és az egész termést. Ez erősítette meg a vetést a forró nyári szárasság megpróbáltatásaira.

A kései eső idején már hiába vetett volna a gazda, hiszen ez az eső az elvetett mag beérleléséhez volt szükséges. Isten is célhoz akarja vezetni a megváltás művét, nem csak a világ életében, hanem a mi életünkben is. Fel akar készíteni minket a győzelemre. Ezért a késői eső áldásában csak azok fognak részesedni, akinek a szívében a korai eső elvégezte a munkáját.

A Szentlélek nem a közeljövőben eljövendő valóság, hanem kezdettől itt lévő isteni személy, aki a világot fenntartja és diadalra juttatja. Nekünk nem csupán egy Istentől kapott lehetőségünk van arra, hogy elfogadjuk Jézus kegyelmét, hanem a Szentlélek megváltás munkáját bennünk, az emberekben is elvégzi. Csak a lélek által fogadhatjuk el Jézust személyes megváltónknak, aki által újjászülethetünk. Ez nem a mi munkánk eredménye, ezt Isten munkája bennünk. A keresztség annak a megvallása, hogy elfogadjuk azt a hihetetlennek tűnő dolgot, hogy Isten Jézus által szeretettel úgy fogad el minket, ahogyan vagyunk. Ezért keresztelkedünk meg Krisztusban. A Szentléleknek ez a munkája tesz alkalmassá arra, hogy mi is befogadjuk Isten szeretetét, hiszen csak ekkor lehet bizodalmunk az ítélet napjához.

A Szentlélek kitöltetésére, a késői eső áldására várni újjászületés és naponkénti megtérés nélkül? Illúzió. Így a balga szüzek várakoztak, akik azt gondolták, hogy a vőlegény késik, pedig ők nem voltak készen a fogadására. Akkor várom Krisztust, ha a Szentlélek naponta termi bennem a szeretet gyümölcsét. Ennek az a jele, hogy az önzés értékrendje helyett egy más Istennel, világgal és a felebaráttal kialakított harmonikus életrend foglalja el belső emberünket. Ezért ma nem az a feladatunk, hogy a késői esőt, a Szentlélek ajándékainak különleges kitöltetését sürgessük, hanem az, hogy a szeretet értékrendje szerinti életet gyakoroljuk. Imádságainkkal nem a Szent Lelket kell munkára serkenteni, hanem át kell adni magunkat Istennek, hogy legyőzze bennünk az önzést, ami a szeretet legnagyobb akadálya. Isten népének ma nem karizmatikus csodákra van szüksége, még csak nem is az elmaradt szenzációk ártanak az evangélium ügyének. Megújulásra, reformációra van szükségünk. Ez a Szentlélek gyakorlati munkája egyéni és közösségi életünkben.

A megújulás és a reformáció a Szentlélek két megkülönböztethető, de egymástól el nem választható munkája. Mindkettőnek egy a célja. A lélek gyümölcse és a lelki ajándékok segítségével építse a Krisztus testét, a gyülekezetet. Mindkettőt a Szentlélek végzi, de az emberi erőfeszítések meghamisítják.

Nem egyházi rendelkezések, egyházpolitikai döntések, vagy zsinati határozatok hozzák létre, hanem a szeretetben járó emberek engedelmessége. Ezt készíti elő az örökkévaló evangéliumot hordozó angyal, ennek a mélységét tárja fel a hármas angyali üzenet. Ez a reformáció teszi Isten népét olyan néppé, akit az jellemez, hogy itt van helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják Isten parancsolatát és a Jézus hitét.

A kései eső. Már hetek óta némán, fáradt zsibbadsággal szavadat várom, Istenem. A szót, mely megelevenít, mint amikor a bibliai tájon életet hoz a forró perzselésben aratás előtt az eső. Kedvtelen csend van bennem. Mindennapi kenyered jó íze kifordul a számból, és béna céltalansággal teszem a tennivalót, feledve, hogy minden, ami dolgunk, a tied, Istenem. Próbálja szavaidat formálni, ajkam. A szót, amivel egykor az idő elején te is teremtettél, hogy a te legyened szavaimat szavadhoz alakítsa, és életem így kezedbe simuljon, hogy fogjon a szürke unalom szívemből. Lassan derülni kezd szívem, mint kései eső után a tavaszi táj. Isten már nem hozzám, bennem szól halkan, szelíd hangon, mint illésnek a hegyen egykoron. És szavam a számon megtelik örömmel. Így megpihen bennem ő, és én ő benne látni, szólni kezdek vidáman, mint a bibliai hősök egykoron.

A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

Margit már a 70-es éveiben járt. Egykor éles elméjű derűs asszony volt, tele történetekkel, bölcsességgel, és persze sok-sok nevetéssel. Mostanában azonban egyre többször állt meg zavartan a szobában, nem tudva, hogy miért is ment oda. A neveket összekeverte, a régi receptek, melyeket éveken át fejből főzött, hirtelen a messzi ködbe vesztek. Egyik este, miközben csendben ült az ablaknál, tekintete az udvarban játszó unokákra tévedt, és hirtelen szíven ütötte egy gondolat. Mi van, ha egy nap már nem fogom tudni, kik is ők? Ez a félelem nem volt új a számára. Látta, ahogy saját édesanyja, majd az anyósa is lassan-lassan elveszett az emlékezet sűrű erdejében. Tudta, milyen fájdalmas, amikor egy szeretett arcra csak üres tekintet a válasz. Margit egyre több

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Vég Józsi testvérrel, és ugye arról beszéltél most, hogy Amerikában történt ez az advent mozgalom, de ugyanott történt majd a pünkösdi mozgalom is, illetve hát annak most a legtöbb metodista is Amerikában van, de akkor is kiderült, igen, hogy Amerikában ezek a mozgalmak nagyon mozognak. Mozgalmak, vagyis hogy mozognak, és Amerikában egy idő után, mivel egy ideig mindenki csak magával foglalkozott, egy idő után azonnal elkezdtek a világgal, vagyis hogy hirdetni, nyomni ki az üzeneteket a mindenféle országba, és most itt Magyarországon is Amerikából jöttek az adventisták, meg mindenhova, de most én úgy tudom, hogy te meg a feleségeddel most vissza akarsz menni Amerikába.
1: Hát akkor valamit csiripeltek a verebek, de az igazság az, hogy nem vissza akarunk menni, hanem most már 3 éve Amerikában élünk, és mi magunk is amerikai adventista gyülekezetnek vagyunk a tagjai, és majd a Jóisten megmutatja, hogy mi lesz a következő állomás Amerika, vagy visszajövünk Magyarországra, tehát nem azért döntöttük így, hogy Amerika, mert mi ott akartunk volna lakni, vagy valamire vágyunk Amerikában, ami Magyarországon nem elérhető, hanem egyszerűen a Jóisten így alakította, hogy a szolgálat most odahívott bennünket. Nekem Amerika teljesen új volt, úgyhogy nagyon érdekes volt látni ezt, ugye annyit...
0: De ráadásul Egyesült Államok.
1: Igen, Amerika Egyesült Államok, így van. Szóval ugye emlékszünk a Bibliából, maga a Biblia is így, a bibliai történelem, Jelenések könyve azt mondja, hogy a középkori egyház, amelyik üldözi Krisztus igazi követőit, valdenseket, protestánsokat, sőt, ugye tudjuk a történelemből, amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy a nagy víz segítségül lett az asszonynak, az Isten igaz egyházának, tehát az ős atyák, az amerikai Egyesült Államok alapítói pontosan azért érkeztek az új földre, hogy menekültek az Óföldön, Európában lévő vallási türelmetlenség a pápai egyház üldözésétől. És a Biblia azt mondja, hogy amikor a Föld megnyitotta a száját, az ajtaját, hogy ezek a menekülők megérkezzenek, akkor a Földből először egy bárányhoz hasonló állat jött föl, amelynek 2 szarva volt. Tehát a Bibliának az értékelése az Amerikai Egyesült Államokról, hogy az egy krisztusi alapokon kezdődő szerveződés volt. Ugye, ha most éppen le akarnám fordítani, hogy 2 szarva volt, tehát hogy nem volt rajta korona. Hogyha valaki elolvassa a Bibliát, akkor Dániel könyvében, Jelenések könyvében, amikor a vadállatokkal, vagy a Károlyi féle fordításban a fenevadokkal jelképezett különböző hatalmak, Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, az ókori Róma, aztán a középkori Róma, ezeket bemutatja, akkor többször látjuk azt, hogy a szarvakon koronák is vannak. Na most ennél a báránynál, ami az Egyesült Államokat jelképezi, nincsen korona, mert maguk az alapító atyák azt mondták, hogy nekünk nem kell se király, se pápa. Ez volt az összefoglalás, de ez azt jelentette, hogy nem királyságot akarnak, hanem köztársaságot.

0: Republic, és nem akarnak pápát, azaz teljes vallásszabadságot szeretnének. Mindenki lelkiismeret és vallásszabadságot, protestantizmus az elve. Tehát a republikánus és a protestáns elveken épült fel Amerika, és láthattuk is, hogy nagyon rövid idő alatt ezek az elvek meghozták a pozitív gyümölcsöket, világhatalommá fejlődött. A Biblia azt mondja, mint valami kinő a földből észrevétlenül, és úgy terebélyesedik el. Hát ugyanez volt látható. Na szóval ebbe az Amerikába ilyen háttérrel, ilyen elképzeléssel érkeztem, és tényleg azt láttam, hogy Amerikában valahogy a vallás az egy teljesen természetes dolog, és az emberek úgy járnak templomba, mint ahogy mondjuk egy rossz hasonlattal élve, itt Európában mondjuk párttagnak kellett lennie az átkos rendszerben az embereknek, és akkor ők belépnek a pártba. És ennek persze megvannak a veszélyei is, mert esetleg úgy néznek a vallásra, vagy az egyházra, mint egy klubra, hogy jó, hát akkor szombaton, vagy nyilván a keresztények többsége vasárnap összegyűlnek, és akkor vannak jó programok. De Isten elhívott egy népet, amelynek azt mondja, hogy ezek nem csak programok, hanem fel kell készülni az ő vele való találkozásra. És azt nagyon jó megélni, hogy én dolgoztam Norvégiában, Hollandiában, Németországban, Belgiumban, és akárhol éltünk, mindenütt fantasztikus volt megélni azt, hogy a következő szombaton elmegyek a legközelebbi hetednapi adventista gyülekezetbe, és ott hasonló módon gondolkozó, bár más nyelvet beszélő testvérek vannak, és ugyanúgy fogadnak, mintha mindig ismertük volna egymást, tudják, hogy körülbelül ki. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és személyesen érdekes volt megtapasztalni, hogy ez a kb. 21 néhány milliót számláló egyház tényleg mindenütt jelen van. Most ahol mi Texasban, egy kis faluban lakunk, vagy egy kisebb településen, és annak a közelében is legalább 4-5 adventista gyülekezet van. És ahogy Magyarországon, vagy a világ más pontján is tapasztalható, minden gyülekezet különbözik egymástól. Van most, ha úgy tetszik, konzervatívabb, van liberálisabb, de mindenkinek magának kell megtalálni azt, hogy hogyan teszi hasznossá. Én ott Amerikában, csak hogy befejezem egy-két mondat elejéig, hogy mivel a lelkésznek több gyülekezete van, én is többször prédikálok, kipróbálhattam magam angolul, nyilván nem olyan egyszerű angolul prédikálni, mint az anyanyelvén az embernek, és ugyanúgy együtt dolgozunk missziós tevékenységeken, mint ahogy Magyarországon.
1: De most akkor beugrott ez a szó nekem is, hogy amit mondtál, hogy Texas, mert a hírekbe olvastuk föl kedves hallgatóinknak, hogy megjelent, hogy Texasban, Amerikában is mondták, hogy de most csak Texasban, kötelezővé tették a Biblia tanítását az iskolákban.
0: Így van, sőt, több helyen ki kell tenni a 10 parancsolatot az osztálytermek falára. Ugye ez annak a Biblia által megjövendőlt fejlődésnek, fejlődés egy rossz szó, ahogy alakul a világtörténelem, ahogy alakulnak a dolgok, beteljesedik. Ugye így mondja a Bibliának a proféciája, hogy bárányhoz hasonló lesz az Amerikai Egyesült Államok, és aki elolvassa a Jelenések könyvében, viszont amikor megszólal, akkor olyan volt, mint a sárkány. És az előző fenevad, a középkori Róma fenevadjának a dolgait cselekszi. Tehát azt a hihetetlen proféciát mondja Jelenések könyve, hogy a vallásszabadság, a lelkiismereti szabadság hazájában, az Amerikai Egyesült Államokban, ahol maga a törvény garantálja azt, hogy az állam nem szólhat bele, nem alapíthat egyházat, azt mondja a Biblia, ezt mondta már Jánosnak, hogy ez az ország lesz az, ahol a középkori vallási türelmetlenséghez hasonló vallási türelmetlenség fog kialakulni. Egy vallásnak a tantételeit fogják a törvény erejével kényszeríteni, ugye a keresztény. Ezt látjuk, hogy vasárnap törvény, azt látjuk, hogy a Biblia kötelező az iskolában, azt látjuk, hogy a 10 parancsolatot ki kell tenni az iskolának a falára. Szóval a szemünk előtt teljesedik be a Bibliának a jövendőlés, a proféciája.
1: ebben a cikkben, amit olvastam annak idején, azt írták, hogy igen, hogy erről volt vita is, hogy ne legyen ilyen, de akik viszont egyet értettek azzal, hogy kell a Bibliát tanítani, azok arra hivatkoztak, hogy de hát az Egyesült Államok is azért jött létre, mert innen Európából a keresztényeknek kellett elmenekülni, vagyis hogy azok hozták létre Amerikát, aztán különböző államokat, de aztán Egyesült Államok lettek.
0: Azért visszás ez a dolog, mert miközben ezt mondják, hogy keresztény alapokra épült az Amerikai Egyesült Államoknak az alkotmánya is, aközben...
1: De sőt, ráadásul protestáns akkora.
0: Persze, hogy
1: mert
0: igen.
1: Le volt tiltva a katolikusság
0: igen.
1: annak idején, igen. Illetve lehetett, de elrendelték, hogy például elnök, hogy nem lehet katolikus.
0: Uh-huh. Ez már a teljesen megváltozott.
1: Igen, vagyis, hogy egy pápa nem ugorhat oda be.
0: Szóval, hogy az a visszás helyzet alakul ki, hogy miközben arra hivatkoznak, hogy az Amerikai Egyesült Államok keresztény alapokra épült, úgy tűnik, mintha elfelejtenék azt, hogy hát pontosan azért menekültek el az ősatyák Európából, mert a keresztény üldözés volt abban az értelemben, hogy keresztények üldöztek keresztényeket, katolikusok üldöztek nem katolikusokat, mert a katolikusok azt, mert a római katolicizmus azt akarta, itt most nem a katolikus emberekről beszélek, hanem magáról a római katolicizmusnak a gépezetéről, azt akarta, hogy mindenki úgy higgyen, ahogy a római pápa előírja, hogy írjanak. És ez volt a vallási türelmetlenség, ez volt, ami a lelkiismereti szabadságot sárba tiporta. Ezek ellen protestálva, ezzel szembeszállva küzdöttek a protestánsok, és azért menekültek Amerikába, hogy végre szabadon mindenki a lelkiismeretének megfelelően imádhatja Istent. Ha most ez a keresztény állam, vagy bármely keresztény állam előírja minden emberének, minden polgárának, hogy nektek a Bibliát kell olvasni, nektek vasárnap templomba kell menni, nektek ezt vagy azt kell csinálni, akkor magával Jézus tanításával mennek szembe, mert azt mondta, van feladata a császárnak, és van feladata Istennek. Azt mondta Pilátusnak, hogy ha én azt akarnám, akkor több légiót rendelne mellém az Isten, és akkor viaskodnának, de ő nem karddal, nem a törvény erejével, nem erőszakkal akarja az országát terjeszteni. Tehát az igazi kereszténység, a bibliai kereszténység pontosan arról szól, hogy semmit sem teszünk kötelezővé, és a Szentlélekre bízzuk azt, jó, hirdetni lehet a bibliai igazságot, sőt, kell is, de minden embernek megvan a szabad döntése, választása, hogy milyen akar-e Istent imádni, milyen Istent, és mikor akar imádni. És rá kell bíznunk az Istenre azt, hogy ha mi terjesztjük az evangéliumot, az örömhírt, Krisztusnak az evangéliumát, akkor az emberi szíveket megérinti, és nem a polgári kormány törvényeinek megfelelve lesznek keresztények, mert a soha nem szült jó vért, hanem a szívük megváltozása miatt lesznek keresztények. Tehát ez a visszás helyzet van, igen, de ez, hogy így mondjam, nem lep meg bennünket, mert azt mondja a Jelenések könyve, hogy ez a sárkányul szóló, báránynak látszó fenevad azt fogja művelni mindenkivel, hogy nem adhat és nem vehet az, aki nem követi ezeket a törvényeket, aki nem felel meg az elvárásoknak. Sőt, azt is mondja, hogy egy idő után a tolerancia annyira elfogy, hogy meg is ölhetik ezeket. Kedves hallgatóknak ajánlom, hogy ha nem is az egész Bibliát most együltő helybe, de a Jelenések könyve 12., 13., 14. fejezetét olvassák el, és ott képek nyernek arról, hogy két ilyen egymásnak feszülő erő lesz. Azt mondja a fenevad, hogy imádják a fenevadot, a másik pedig azt mondja, Isten pedig azt mondja, hogy ne imádjátok.
1: Hát annak idején Luther Mártonnak is ez volt a problémája, tehát ő is ezt élte át, hogy a császár, amikor ő lefordította legalábbis már rögtön az elején az új szövetséget német nyelvre, akkor a császár megpróbálta letiltani, hogy nem prédikálhatnak róla, illetve mindegyik, amit kinyomtattak, azt pusztítsák el. De akkor a fejedelmek mind leborultak előtte, de legalábbis a Luther filmben így van, hogy leborultak, hogy jó, akkor vágd le a mi fejeinket, az összeset. És erre ezt nem merték megtenni, mindegyik egységesen, na jó, de nem, mert mi nem tudjuk elfogadni, de ha akarod, akkor ölj meg minket. És akkor erre a császár hoppá visszalépett, és akkor engedte. De ott ő ugyanezt parancsolt, hogy az állam, az államot, és ezt tényleg nem az államot kell követni, hanem hagyni kell mindenkinek a hitét követni,
0: igen.
1: Ugye?
0: Igen, hát Jézus ezt csodálatosan egyszerűen tanította, mikor úgymond csapdába akarták csalni, hogy bármit is válaszol a kérdésre, akkor megkérdezték tőle, hogy kell-e adót fizetni. Ugye, hogyha azt mondja, hogy nem kell adót fizetni, mert ugye a császár az nem az igazi uralkodó, akkor beárulják a császárnál, illetve, hogy akkor a császárság ellensége, ha meg azt mondja, hogy kell adót fizetni, akkor meg a Róma gyűlölő nép, a zsidó nép, az izraeliták fognak szembefordulni vele. És akkor Jézus mondta, hogy hát hozzatok elő egy adópénzt. Először kérdezte, kinek a képe van ezen a pénzen, és mondták, hogy a császári. És most jön a lényeg, azt mondta Jézus, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. És ebben ketté választotta, hogy vannak dolgok, amiben a császárnak vannak beleszólásai.
1: De ő nem adott, mert mondta, kérdezte az embereket, hogy mutassanak egy pénzt, vagyis, hogy nála nem volt semmi, egy pénz se, mutassák neki, hogy igen, ezért mondta, hogy látja, ott van a neve, akkor adjátok oda, de ő nem adott semmit, mert nála nem volt egy fillér sem, bocsánat.
0: Igen, de hogyha lett volna, akkor megfizette volna akkor az adót, ebben igen, semmilyen igen. Kétségem nincs, már csak azért sem, mert amikor Péter abba a kínos helyzetbe került,
1: hogy... Júdás ezért ezt elintézte.
0: Amikor Péter abba a kínos helyzetbe került, hogy fizetni akarta a templomadót, na, akkor már megkérdezte Jézus, hogy hát ő neki miért kéne fizetni, ő Isten fia, ő ennek a templomnak az alapja, ő fizessen adót, de hogy ne legyen ebből se feszültség, azt mondta Péternek, hogy menj el gyorsan a genezáreti tóhoz, vesd be a horgodat, kifogsz majd egy halat, és abban fogsz találni egy pénzérmét, amit oda tudsz adni magadért, meg én érettem. De elkanyarodtunk, tehát azt akartam mondani ezzel, hogy mikor Jézus ketté választotta, azt mondta, a császárnak vannak dolgok, amiért a császár felé kell felelni, és vannak dolgok, amiért az Isten felé kell felelni. És itt hozom be azt, hogy biztos a rádióhallgatók tudják azt, hogy a 10 parancsolat az 2 kőtáblára íródott. Írhatta volna Isten 1 kőtáblára is, nem lett volna szükség, hogy 2. És ha megfigyeljük, az első kőtáblán az ember és Isten viszonya fogalmazódik meg. Ugye? Szeresd az Istent, ne vedd a szádra, ne csinálj faragott képeket, és a szombatját azt tartsd meg. Ez az első 4 parancsolat. Embernek az Istenhez fűződő kapcsolatát taglalja, és a másik 6 parancsolat, az a második kőtáblára került, az az ember és az ember közötti viszonyról szól. Ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másik, stb. Ne paráználkodj.
1: Szeresd a szüleidet.
0: Igen, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életig legyen ezen a földön. És ebbe a második kőtáblába, ennek a betartatásába beleszólhat a császár, vagy a király, vagy a mindenkori államszervezet. Nyilván teljesen Istentől vett az államrend. Ha valaki tolvaj, akkor azt le kell állítani, és börtönbe kell zárni. Hogyha valaki gyilkos, szintén ki kell vonni a forgalomból, és megfelelő korrekciót, vagy büntetés végrehajtást meg kell tenni.
1: De ez már most csak az államnak, mert hogy a keresztényeknek Jézus azt mondta, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Az állam ítélje.
0: Mindjárt reagálok erre. De hogy ebből látszik, hogy az állam nem szólhat bele az első kőtáblába. Tehát nem mondhatja meg, hogy hogyan imádjam Istent, nem büntetheti meg azt az embert, aki káronkodik, nem büntetheti meg azt az embert, amelyik faragott képeket csinál, és, vagy nem csinál, és nem büntetheti meg azt, aki szombaton, vagy vasárnap, vagy csütörtökön, vagy pénteken megy temploma. Nincs. A császárnak, az államnak nincs beleszólása, nem a hatásköre ez. Ez egyedül Istennek a hatásköre.
1: De érdekes, hogy azóta most a vasárnapot és a szombatot is szabad nappá rendelték. Igen, ez igen, érdekes,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen. Persze, ettől függetlenül mennek a dolgok. Ez csak az előző félig tréfás, vagy nem is tudom, komoly megjegyzésedre mondanám azt, hogy ugye meg kell büntetni a tolvajt, meg kell büntetni a gyilkost. A keresztény ember is lehet rendőr, és akkor itt már nem csak az, hogy a keresztény az nem folyik bele ebbe, tehát hogy semmi probléma nincs azzal, hogyha a keresztényétre valaki nyomozó vagy bűnüldöző, úgyhogy ez a kérdés szerintem egy kicsit komplexebb vagy árnyaltabb. Mindenesetre a lényeg az, hogy
1: Amerika... Bocsánat, ez Jézus is nem ítélkezéssel, igen, hanem igen, szeretettel
0: igen,
1: tett
0: igen,
1: rendbe dolgokat. Így szeretettel, van, így van, nem így ítélkezéssel.
0: Teljesen. Egy másik példát eszembe mondjuk a katonákkal kapcsolatban. Jézus azt mondta, hogy ugye a katonáknak volt a zsoldjuk, és abból kellett megélniük, de az volt a szokásuk, római katonák, hogy ők mentek, aztán harácsoltak a néptől, loptak, tehát törvénytelenkedtek voltak éppen. És Keresztelő János is, vagy Alámerítő János is, és Jézus is nem mondta a katonáknak azt, hogy szereljetek le. Nem mondta azt, hogy ne legyetek katonák, csak azt mondta, hogy elégedjetek meg a zsoldotokkal, és ne vegyetek el a többiektől, ami nem a tiétek. Tehát, hogy minden foglalkozásban lehet valaki keresztény, és a Biblia minden foglalkozásra, minden élethelyzetre megadja a megoldást. És természetesen olyan is lehet, ugye nagyon híres film készült belőle, én magam nem láttam, de a Fegyvertelen Katona című könyvet olvastam, egy adventista, aki fegyver nélkül vett részt a II. Világháborúban, és az első olyan ember volt, aki megkapta a legmagasabb kitüntetést, az amerikai becsületrendet, mert olyan sok bajtársat mentett meg, és talán Mel Gibson csinált róla egy filmet, nem tudom, mi volt a címe, de talán ez, hogy a Fegyvertelen Katona, nem vagyok benne biztos, hogy ezt is választhatja valaki, hogyha szabadságában áll, hogy ő fegyver nélkül szeretné szolgálni az embereket, meg a hazáját.
1: Akkor most végéhez értünk megint, kedves hallgatóink, Vég Józsival, mert hogy beszélgettünk a történelemről, hogy hogyan kell értelmeznünk, és hogyan kell próbálnunk követni a jót. Mert Pál apostol ezt javasolja nekünk, vagy kéri, hogy próbáljatok meg mindent, és aztán a jót megtartsátok, ugye?
0: Igen, és még annyit tennék hozzá, hogy Pál mellé oda tenném Jakabot, azt mondja, hogy mutassátok meg a ti hiteteket a ti cselekedeteikben. Ezzel nem azért, nem azt mondja, hogy cselekedetekkel ki lehet érdemelni az üdvösséget, de azt mondja, hogy a jófaj úgy gyümölcsöt terem, ha valakinek az életét megérintette Isten, akkor az meglátszik a cselekedetében, meglátszik az életvitelében, meglátszik a beszédmodorában. Tehát a kereszténység Krisztus követése élő, ható, átalakító erővel bír. És hogyha valakinek nem látszik meg az életén, akkor el kell gondolkodnia, hogy valóban Krisztus kegyelme megérintette a szívét, vagy sem.
1: Ezért, hogyha most átnézzük, hogy mi történik ezzel a világgal, akkor mindig át kell néznünk, hogy mi történt Jézussal, mert Jézust azért küldte ide Isten, hogy ő mutassa meg nekünk, hogy hogyan szeretné az embereket magához venni. És Jézus nekünk nagyon sok példát bemutatott erről, úgyhogy ezt javasoljuk mindenkinek, ugye? Kedves hallgatóink, ismét akkor Vég József testvérrel úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten fénye a sötétségben. A mai ige 18. Zsoltár 29. verse. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem, a sötétségben. Gondolatok az igéről. Megtörténhet, hogy lelki sötétségben ülök, és ha ez egyben lelki sötétség is, akkor semmilyen emberi erő nem adhat nekem világosságot. De áldott legyen az Isten, aki képes megvilágítani életemet és meggyújtani mécsesemet. Még ha akkor is körülöttem a sötétség, hogy már szinte tapintható, az ő fénye át tudja törni a feketeséget, és képes azonnal világosságot támasztani körülöttem. Az a nagy kegyelem ebben, hogy ha Isten gyújtja meg a lámpásomat, azt senki el nem oldhatja, nem is fogy ki belőle az olaj, sem nem alszik el magától. A fény, amelyet az Úr a világ hajnalán teremtett, még ma is árad. Isten olykor talán tisztogatja lámpásait, de kialudni sohasem hagyja őket. Ezért énekelhetek a sötétségben is, mint a fülemüle. Vágyakozásom dallamot formál, reménységem adja a hangot. Hamarosan örvendezhetek az Isten által meggyújtott lámpás fényének. Most még komor és elcsüggett vagyok. Talán az időjárás okozza, talán testi gyöngesség, vagy egy hirtelen támadt baj. Bármi is okozta sötét hangulatomat, tudom, hogy egyedül Isten gyújthat ebben a sötétségben világosságot. Csak ő ránézek. Nem sokára itt lesz lámpása, és az ő világosságában ítélhetem meg a dolgokat. Egyszer pedig, ha majd eljön az ideje, ott leszek, ahol nem lesz már szükség lámpásra sem napfényre, mert az új Jeruzsálemet Isten dicsősége fogja megvilágítani. Jelenések 21.3. Szentírás vasárnap. Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén ma, szeptember 27-én ünnepli az egyház a Szentírás vasárnapját. A Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös figyelmet szentel a Szentírásnak. A II. Vatikáni zsinat rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter bazilikában a főhelyre tették, és tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. A Szentírás vasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el a világon. Kezdetben Nagy Bőjt egyik vasárnapján ünnepelték meg az ünnepet, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára. Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Szent Könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket. Ma kezdődik a Teremtés hete. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon mától szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma: víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47 első fejezete alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösség számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Magyar Péter meghívta Magyarországra Leó pápát. Kiderült, mit mondott neki a katolikus egyházfő. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is. Miután csütörtökön négy szem közt tárgyalt vele a Vatikánban, meghívta a pápát egy magyarországi látogatásra. A magyar miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásáról, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. A miniszterelnök csütörtökön az apostoli palotában négy szem közt tárgyalt az egyházfővel, majd a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával is egyeztetett. A kormányfő a találkozóról azt mondta, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról, szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Elmesélte Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Folytatódik az Európai Baptisták éves találkozója. Már elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrésben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Hogy ünnepelte 1000 éves fennállását a Váci egyházmegye? Jókedvű gyermekektől és családoktól volt hangos a Váci püspöki palota kertje az egyházmegyei jubileumi napon. A vidám, szórakoztató, játékos gyermekprogramok mellett a látogatók bejárhatták a püspöki palotát, a székesegyházat, a toronykilátót. Az egyház művészeti gyűjtemény és az egyházmegyei könyvtár kiállításai, foglalkozásai lehetőséget biztosítottak az egyházmegye kincseinek megismerésére. A jubileumi nap két csúcspontja, a milleniumi hálaadó szentmise és az esti történelmi játék bemutatása volt. Az egész napos közös ünnep méltó lezárása volt a 3 éves jubileumi készületnek. A családi és gyermekprogramok mellett az egyházmegyei intézmények szakpasztorációs képviselőivel, munkatársaival is lehetőség adódott megismerkedni, akik közel 20 sátorban interaktív programokkal várták az érdeklődőket. A keresztény kézművesek széles választékban kínálták a szebbnél szebb portékáikat.
0: Kulturális programajánló.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én kedden lesz 18 órától. Molnár Lilla, Hádi János a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Rádai napok, október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik. Míg a szombati gyülekezeti napra a református közösségeik előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is.
0: Egészséget mindenkinek!
1: A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai felhívás az elvándorlók és menekültek világnapja előtt. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumának vannak kitéve. Ma, szeptember 27-én, vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy is e gyermekek közül. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. A pápa felhívása: mindenkit felelősségvállalásra szólítok fel, mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról: megkezdődött az őszi melegedés. Egyre melegebb, javarészt száraz az idő. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fokra számíthatunk. A jelen számítások szerint a hét elejére napos, száraz időkörvonalazódik, a levegő pedig tovább melegedhet. Beköszönthet a vénasszonyok nyara.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Tudják, nagyon-nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy a régi történetek, pláne 3000 év távlatából, már olyan nagyon messze vannak, hogy igazából nincs vele mit kezdeni. De nagyon szeretném bátorítani kedves hallgatóimat, hogy a mai történetet ne úgy hallják, és ne úgy hallgassák, mint hogyha valami Andersen mesét kezdenénk el olvasni, hanem úgy, mint Isten igéjét, mert hogy az. És közben gondolkozzunk el majd együtt azon, hogy mi zajlik a szívben, mi zajlik az emberi lélekben. Nagyon sokszor, hogy őszinték legyünk, nem is merünk vele szembenézni. És hogyha tehetjük, akkor mentegetni kezdjük önmagunkat, és úgy gondoljuk, hogy ha magyarázatot tudunk adni egy-egy bűnre, akkor az attól mindjárt megváltozik, és már nem is lesz bűn. Vagy legalábbis megérthető bűn lesz. Nem tudom, ismerik a Szentírásból azt a fogalmat, kedves hallgatóim, hogy elfogadható és megérthető bűn? Ismerjük az emberi szívnek a kikényszerített állapotát, és valóban belehajszolódhatunk bizonyos helyzetekbe, de a Szentírás nem magyarázatot adott a bűneinkre, hanem megváltót kaptunk Krisztusban. És ez azért nagyon fontos, mert ha Isten mentegetni akart volna bennünket, akkor már az Ószövetség idején nem rendelte volna el az áldozatokat, mint a kimenekedésnek egyik útját. Egyébként sokszor gondolkozom rajta, hogy vajon nem tudott-e a bűnbocsánatról sokkal, de sokkal többet fizikai okokból az Ószövetség embere, hiszen sokba volt neki a bűnbocsánat, hiszen azért nagyon komoly áldozatokat kellett hozni. Mi újszövetségiek, akiknek el kell fogadni csak a bűnbocsánatot Krisztusért, sokszor rendkívül felületesen és fellengzősen állunk ehhez a kérdéshez, mint ha ez olyan magától értetődő lenne, pedig amikor valaki végig gondolja, hogy én elmondhatom, hogy bűnbocsánatot nyertem, mert Krisztus értem meghalt, mindjárt más aspektusa lesz a dolognak. De, hogy visszakanyarodjunk az eredeti történethez, ott hagytuk abba, hogy Dávid legyőzte Góliátot. Ez a kisgyermekeknek is egy nagyon kedves történet, de ezért ennek a történetnek rengeteg olyan háttere meg árnyoldala van, ami nagyon sok kérdést fölvet. Így fejezi be a történetet Sámuel első könyve 17. fejezete. Amikor visszajött Dávid azután, hogy levágta a filiszteust, fogta őt Abner és Saul elé vezette. A filiszteus feje még Dávid kezében volt, Saul megkérdezte tőle, kinek a fia vagy te, ifjú? Dávid így felelt, szolgátnak a betlehemi isainak a fia vagyok. Ez önmagában egy nagyon fura helyzet. Keményen rávilágít Saul lelki állapotára. De valami másra is. Hiszen ekkor már Saul réges-régen hallgatta ezt a fiatalembert hárfázni, amikor egy-egy roham rátört, ahogy ma mondanák, amikor megszállta őt az a bizonyos rossz lélek. Aztán akkor is megkérdezte, hogy kicsoda vagy te, amikor Dávid bejelentette, hogy ő a maga részéről Góliát ellen indulna. És most még egyszer. Természetesen különböző helyzetekben föltehetjük ugyanazt a kérdést. Azért azt is el kell ismerni, hogy Saul számára az, hogy ez a fiatal ember legyőzte az ellenség verhetetlen, legyőzhetetlen, óriás harcosát, mégiscsak fölveti azt a kérdést, hogy milyen gének vannak ebben a srácban? Hát honnan jön ez? De nagy valószínűséggel egyébként kénytelen vagyunk azzal is számolni, hogy Saul az állandó, rendkívül erőteljes depresszió alatt, amiben volt, hiszen itt ennek van egy fiziológiai megjelenése is, és úgy tűnik, hogy ő dipolisos depresszió jeleit mutatta minden szempontból, ez nem azt jelenti, hogy nem volt megszállottság, félre ne tessenek érteni, nem arról szól a dolog, hogy terüljük el a pszichiátria oldalára, és akkor megoldottuk a kérdést. Itt azért én csak a megnyilvánulásokról beszélek. Ebben az esetben a személyek azonosítása, az emlékezet és még sok minden nagyon sok kívánivalót hagyhat maga után. Minden esetre Dávid válaszol. Mégpedig a legegyszerűbb módon. De Saul mellett ott áll Saulnak a fia, aki valószínűleg jó pár évvel idősebb lehet Dávidnál, de korban azért sokkal közelebb van Dávidhoz, mint Saul király. Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jonatán lelke összeford Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Itt megint meg kell állni, mert bár, hogy őszinte legyek, ezt a témát abszolút semmi kedven nincsen szóba hozni, de kénytelen vagyok, mert mostanában a Dávid és Jonatán összefort lelkét nagyon-nagyon sokan a testiség irányába szeretnék eltolni. És egyre több ilyen elemzéssel találkozom, egyre több ilyen magyarázattal találkozom, sanda összekacsintással az Isten igéje háta mögött. Tudják, óriási problémája a mai embernek, hogy nem tud szeretetet elképzelni szexualitás nélkül. Hogy barátság már nem létezik, mert kénytelen mindenki úgy gondolni, hogyha itt barátok vannak, és két ember egymás mellett végig sétált az utcán, akár két nő, akár két férfi, akár egy nő és egy férfi, biztos, hogy köztük van valami, sőt, még annál is több. A Szentírás nem ismeri ezt a sandaságot. Tehát mindenkit kérek arra, aki ezt a Biblia szakaszt olvassa, hogy amikor Jonatán és Dávid szívbéli barátságáról olvas, és arról a rendkívül erős és szuggesszív közösségről, ami köztük volt, ez csak azt jelenti, amit a Szentírás úgy fogalmaz meg, hogy a bajban ismerszik meg az igaz barát, és néha a barát közelebb van a testvérnél. Mit jelent az, hogy összefort a lelkük? Azt jelenti, hogy Jonatán és Dávid ráismert egymásban a hasonló lélekre. Arra a lélekre, akivel egyébként Isten ajándékozta meg, úgy tűnik, mind a kettőt. Ha Jonatán életét valaki nyomon kíséri a Szentírásban, rengeteg olyan megnyilvánulása van ennek a férfinak, ami teljesen világossá teszi, hogy ismeri Istennek az ígéreteit, elfogadja Istennek az ígéreteit, azonosulni tud vele, és alárendeli magát. Keresztényből is jó lenne jó pár ilyen, aki ismeri Isten ígéreteit, elfogadja Isten ígéreteit, azonosulni tud vele, és alárendeli magát. Saul pedig maga mellé vette őt azon napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonatán a köppenyét, és Dávidnak adta, sőt, a ruháját, meg a kardját, az íját és az övét is. Na most itt lehet, hogy valaki arra gondol, hogy hát tulajdonképpen zálogot cserélnek, de nem olvasuk azt, hogy Dávid ugyanezt megtette volna, egyébként úgy tűnik, hogy nem is nagyon tehette, mert valószínűleg Dávid gazdag pásztor fiúként körülbelül annyival rendelkezett, mint ami rajta volt. A paritjáját mégse adta oda. Na de ha visszaemlékszünk még, pár héttel korábban azt olvastuk, hogy úgy indult hadba Izrael népe, hogy a hadsereg kettő darab karddal rendelkezett, fémkarddal, az egyik Saulnál volt, a másik meg Jonatánnál. Tehát az, hogy Jonatán átadja a fegyverzetét, mégpedig a hercegi fegyverzetét Dávidnak, ez egy egészen elképesztő nagy ajándék, és egy egészen elképesztő nagy elismerés. És azt a bizonyos köpenyét is átadja. Hát tetszik tőle, ha én adom oda valakinek a kabátomat, összesen arról szól a dolog, hogy ha fázik, akkor talán egy kicsit melegebb lesz. Ha egy herceg adja át valakinek a palástját, ez egy rangban való fölemelést jelent, egy méltóságban való fölemelést jelent. Ha valahol a király az ujjáról lehúzott egy gyűrűt, és valakinek azt átadta, akkor az elképesztő elismerést és sok mindenre való felhatalmazást is jelentett. Ez tulajdonképpen ugyanazt jelenti Jonatán oldaláról. És ha Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhova küldte Saul, ezért a harcosok élére állította őt Saul, Tetszett ez az egész népnek, meg Saul udvari embereinek is. Hát ha én ülnék most a készülék másik oldalán, lehető megkérdezném, hogy nem a nehéz esetek sorozat van, akkor ebben eddig mi volt annyira nehéz? Leszámítva Saullal kapcsolatos egy-két megjegyzést. Hát ott, ahol a jó elindul, lelkünk ellensége soha nem fogja tudni, kibírni, hogy ne akarja fogni a maga szutyokkal megrakott fakanalát, és ne kavarjon bele. És ahogy elindul Dávidnak ez a különös fölemelkedése, egyébként Isten iskolájában a pásztor fiú, aki éppen tanul királynak lenni, de nyájon tanulja meg azt, hogy mit jelent felelősséget hordozni, mit jelent védelmet adni, mit jelent akár hatalmas áldozatok árán, vagy kockázatok árán is megtartani a nyájat. Most egy következő fokozat jön, hogy kell harcot vívni. Mert a korában ezt a különös tanfolyamot el kellett végezni. Tudnilik, Isten megengedte, és úgy tűnik, hogy sokszor el is várta, hogy miközben melléje áll az ő népének a harcban, azért a harcot azt meg kell vívni. És Dávid most kap egy ilyen leckét, és erre egy lehetőséget Istentől, hogy újra és újra harcoljon, mégpedig a nép ellensége, a nép elpusztítására törekvő ellenség a filiszteusok ellen. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és három húró hangszeren játszva. Eddig igazából olyan nagy probléma nincs a történettel, hiszen mi történik? Győzelmi ünnep. És mindenki örvendezik, Izrael asszony és leány közössége is örvendezik a győzelemnek. De az előbb azt mondtam, hogy lelkünk ellensége mindig belekavar a dologba. Tessék csak hallgatni! A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10 000 embert. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta, Dávidnak 10 000-re tulajdonítanak nekem, meg csak 1000-re tulajdonítanak, még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Most kénytelen vagyok valami olyasmit tenni, amit nem szoktam tenni a rádió nyilvánossága előtt. De talán jobban fogják érteni. Tudják, az ember elejt egy szót. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10 000 embert. Vagy ahogy Károli fordította, megölte Saul a maga 1000-ét, Dávid meg az ő 10 000-ét. Na de amikor ez népdallá változik. És lehet, hogy borzasztó egyszerű a dallam. Lehet, hogy csak ennyi. Megölt Saul 1000 embert, Dávid is megölt 10 000 embert. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg megölt 10 000 embert. És egyből dallam van, egyből rímek vannak, egyből ritmus van, és kódolódik. Tetszik tudni, az a különbség az elmondott egy mondat, meg e között, mint amikor valaki vízzel forrázza le magát, vagy olajjal. Mert hogy a víz lefolyik, és lehet, hogy gyorsan hideg víz alá lehet tenni a kezet, de az olaj nem folyik le. Az olaj szépen csendesen beleég a sejtekbe. És hogyha még több bajt akarunk, akkor tessék nyugodtan víz alá tenni. És Saulnak a lelkébe az asszonykórus szép csendesen beénekelte a gyűlöletet, a féltékenységet, a haragot. És lehet, hogy mi ilyenkor azt mondjuk, hogy hát nem kellett volna ezt ennyire komolyan venni. Ember az ember, hát az asszonyok csak ünnepeltek. És én ezt elfogadom. Az asszonyok csak ünnepeltek. Csak hogy ez a nóta a félnótás királynál egészen döbbenetes következményekhez vezetett. Akarta ez Dávid? Nem ő diktálta a szöveget, bár kiváló énekszerző volt, a Zsoltárok könyve igen szépen bizonyítja. Nem. A lelkesedés, a rajongás, az éppen, bocsánat, hogy így mondom, ne haragudjanak meg érte, az éppen sorosan istenítendő valaki, aki nekünk olyan kedves lett hirtelen. És mi lesz a másikkal? Hát úgyis elvetette az úr, nem mindegy. Én azt gondolom, hogy azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy például Sámuel biztos nem hagyta abba az imádkozást. És azt is szabad elfelejteni, hogy igen, az Úr azt mondta, hogy hátralépett, de az, hogy Saul életében ez egy rendkívüli nagy lökést adott arra, hogy hogy is folytatta a Szentírás? Hogy onnantól kezdve rossz szemmel

adjatok dicsőséget az Istennek, akkor ez nem arról szólt, hogy az Úr Jézus úgy gondolta, hogy a hálátlanság lesz a normális emberi viszonyulás minden helyzetben, hanem úgy gondolta, hogy talán a féltékenységet érdemes lenne megelőzni. Mert ahol nem Isten lelke fog tökéletes kontrollt gyakorolni, ott a következő egyszerű, világos és magától értetődő következmény fog bekövetkezni. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mondja Pál apostol a Galatáknak az 5. fejezetben. Mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás. Tessék mondani, megjelent Saul életében ezek közül a tünetek közül egy jelentős rész azonnal? Igen. És mondhatjuk, hogy ő kereste magának a bajt, amikor elfordult az úrtól, ez teljesen igaz. De volt egy kis emberi segítség is ebben, és a lelkesedésünk nem biztos, hogy mindig jóra vezet. Nem szeretném elítélni Izrael asszonyait. Ők csak a szeretetüket akarták kifejezni. De azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy minden éremnek két oldala van, és valaki így folytatja, hogy plusz a rece, mármint az éle. És itt azt hiszem, hogy a két oldallal nagyon keményen találkozunk. Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és Saul révületbe esett a házában. Dávid pedig pengette a lantot, ahogy minden nap szokta. Itt azért van egy zárójeles megjegyzésem. Korábban azt mondta a Szentírás, hogy időről időre, amikor ez megtörtént, akkor Dávidot hívták, Dávid jött, és akkor a lantjátékra Saul megnyugodott, lecsendesedett, elpihent, megbékélt. Itt most ott tartunk, hogy ez a helyzet most már mindennapos. Tehát ez egy rohamosan romló lelki állapotra utal. Saul kezében lándzsa volt. Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegzi Dávidot, de Dávid két ízben is kitért előle. Védelmet kapott Istentől. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kiváró reflexei voltak, ezt magától értetődik, aláírom. A hirtelen, közelről repülő dárda elől kitérni, nagyon jó reflexek kellenek, de én egészen biztosan tudom mondani azt, hogy lássa és észrevegye, hogy mikor repül az a dárda, ahhoz Istennek a lélek jelenlétére volt szükség. Azt nem tudom, hogy Dávid mit keresett ott a második alkalom előtt, ez csak az én személyes megjegyzésem, mert én biztos nem maradtam volna a terembe tovább lantolni, miközben a király esetleg dárdával dobálózhat. De úgy tűnik, hogy Dávid minthogyha úgy gondolta volna, hogy hát ezen az emberem most egy ilyen szörnyű állapot van, Istennek ez a rossz szelleme, nekem meg az a feladatom, hogy megbékéltessem. Ez nagyon mélyen elgondolkoztató, de lesz ez majd később másként is, nem egyszer fog még előfordulni ilyen törekvést Saul részéről, hogy valakit egész közelről a falhoz szegezzen dárdával, Dáviddal is elő fog még később is fordulni, de Dávid marad. És ennek lesz egy következménye. Tessék csak nézni. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, tőle pedig eltávozott. Milyen megdöbbentő. Miután az asszonyok énekét hallgatta, irgalmatlan féltékenység, irítség, keserűség támad benne, rendkívüli düh. És amikor szabadjára engedi ezt a rendkívüli gyilkos, arrogáns érzést, és elpusztítani próbálja a vélt ellenségét, és az kitér az elpusztítás lehetősége elől, akkor meg rettegni kezd. És úgy tűnik, hogy Saul megfogalmazza önmagának a helyzetet. Tehát ezt nem más adja Saulnak a szájába. Nem jön egy próféta, akár Sámuel, vagy akár az akkor már munkába állt Gád próféta, és nem kezdi el magyarázni, hogy Saul, látod? Tőled eltávozott az Úr lelke, Dávid alatt meg ott van az Úr. Saul önmaga vonja le azt a konklúziót, miért győzött ez a suhanc Góliát ellen? Vele van az Úr. Hogy mert úgy beszélni, ahogy beszélt Góliáttal? Vele van az Úr. Hogy

0: annyi filiszteuson győzelmet aratott. Vele van az Úr. Hogy róla énekelnek? Vele van az Úr. Hogy még a fiam is kitüntette a barátságával? Vele van az Úr. Nem tudtam megölni. Vele van az Úr. És mi a különbség kettőnk között? Ő vele ott van, velem meg nincs. Azért egy pillanatra meg kell állni, mert nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy akivel ott van az Úr, azzal ilyen nem történhet. Az Úr nem bénította meg Saul kezét, mielőtt eldobta volna a dárdát. Megtehette volna? Persze. Egy roma embertől hallottam, hogy elhatározta, hogy az imaházba járni kezdő és megtért feleségét ott a gyülekezetben fogja baltával agyonverni. Mivel ezt mikrofonba elmondta, én is elmerem mondani. És az ember jött. És tetszik tudni, mi történt? Még a baltát is fölemelte. Csak azt mondta később, hogy az még sikerült, hogy fölemelje a baltát, csak utána nem tudta megmozdítani a kezét. Olyan volt, mintha egy vasmarok szorítaná. És ettől úgy megrémült, hogy keserves írásra fakadt, és később ő is megtért. Megtehette volna az Úr? Meg. De az Úr nem mindig ugyanúgy működik. Úgy tűnik, hogy itt Saul is leckét kap. És Saulnak meg kell érteni, hogy Dáviddal van az Úr. És az Úr azt akarta, hogy Saul tisztán és világosan tudja. Tetszik tudni, az Isten prédikálám, és nem csak ige hirdetőkön keresztül, eseményeken keresztül, egy-egy adott szituáción keresztül, egy-egy helyzet megoldásán keresztül, vagy egy megoldhatatlannak tűnő helyzetben egyszer csak támad egy ösvény, ahol senki más nem lát kiutat. Félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott, ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki és bevonuljon a hadinép élén. Annyira félt Saul Dávidtól, hogy inkább egy nagyon magas rangú katonai vezetővé emelte, csak hogy ne kelljen vele naponta találkozni. Na de ez mit is jelent tulajdonképpen? Hogy Dávid számára az Isten egyetemén a vizsgák következménye az, hogy betölthet egy olyan magas rangú fokozatot, ami az ő továbbképzéséhez elengedhetetlenül szükséges. Akik az Urat szeretik, azoknak minden javukra van, fordította Károli. Az eredeti szöveg pedig azt mondja, nem szemben azzal, amit Károli Gáspár fordított, de nyersen így lehetne fordítani. Akik az Urat szeretik, azoknak minden bedolgozik a következő események érdekében. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az ostoba ajka perpatvart okoz, és szája vereséget idéz elő.

Van olyan osztálytársad, aki mindig kiszokta hívni maga ellen a sorsot? Közbekotyog órán, bekiabál, szemtelenkedik a tanárral, beszól az osztálytársának, mindent hangosan kommentál, trágár szavakat használ, üres, buta megjegyzéseket ejt el, és lehetetlenné teszi az órát. Nem hagy benneteket figyelni, zavar a tanulásban, felbőszíti a tanárt, és tönkre teszi a közös munkát. Ennek általában órai munka egyes, vagy intő a következménye, mert ahogy a három testőr mondja, mindenki egyért, egy mindenkiért. Ti ugyanis egy közösség vagytok, ahol nincs helye annak, hogy valaki önzően azt csinálja, amihez neki kedve van, és akkor, amikor csak kedve tartja hozzá. Ha mindenki ezt tenné, őrült nagy káosz keletkezne, amiben nem lehetne fejlődni, eredményt elérni. Össze kell tartani, és az együttélés szabályait mindenkinek be kell tartania ahhoz, hogy a közösség minden tagja jól érezze magát, és mindenkinek hasznára váljon az együtt töltött idő.

0: Salamon szerint az ostoba beszéde veszekedést okoz. Ez annyira kártékony, hogy egyenesen azt mondja, a szájuk büntetésért kiált. Nem mindegy tehát, hogy mi jön ki a szádon, ha üres vagy bántó fecsegés, vagy ha netán megállás nélkül akarod hallatni a hangodat, akkor terhére leszel a másiknak, és feszültséget teremthetsz. A beszéded ezért mindig legyen értelmes, kedves, megfontolt és mértéktartó. Olyan, ami más hasznára válik.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 27-én így szól Isten igéje. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért. Sámuel első könyve 12. fejezet 22. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Jézus így imádkozott. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. János evangélium a 17. fejezet 26. verse. Miért szeret Isten? Miért szeret még? Hogy lehet, miért nem mondja ki, elég? Fiatalabb koromban nagyon sokat énekeltem ezt az éneket, aztán nem olyan régen ismét elém került. Valahogy kényelmetlen volt hallgatni a feszült dallamot és ezt a provokatív sort. Hogy lehet eljátszani a gondolattal, hogy Isten ne szeretne? Pedig ebben a távolságtartó és haragvó világban már megtanulhattuk, hogy nem természetes, hogy valakinek a számára fontosak vagyunk, főleg akkor nem, ha nem szolgáltunk rá. Az énekben feltett kérdés valójában teljesen releváns, csak éppen nagyon kellemetlen innen is megközelíteni az Istennel való kapcsolatunkat. Sokan teljes erejükkel küzdenek, hogy a lehető legjobb keresztények legyenek, mondván ennél többet úgysem tehetnek. Bíznak benne, hogy mindez Istennek talán elég. De nem elég. Nem érdemlem meg a szeretetét, hanem kapom. És aki igazán közel van hozzá, az bizony sok mindent lát az életében, ami miatt úgy érzi, igenis kimondhatná Isten, hogy elég. De Jézus nem azért jött, hogy ezt mondja ki. Jézus mást mondott. Elvégeztetett. Hogy miért? Nem miattam, nem az én eredményeimért, hanem az ő nagy nevéért. Mert szeret. Ezért folytatódik a fent megkezdett refrén a következő sorokkal. Féltő karja újra átölel, áttört kezéhez szívem közel. Imádkozzunk! Uram, adj helyes önismeretet, és add, hogy a te szemeddel lássam ma magamat. Juttasd eszembe, hogy mivel távolítom el magamat tőled. Juttasd eszembe, hogy kimondhatnád, hogy elég. Nem fenyegetésként és folytonos lekötelezésként, hanem a keresztre mutatva szabadíts fel új életre. Megtört kezedhez legyen közel az én szívem is. Amen. Ritzinger Péter áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak, hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevéért. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Jézus így imádkozott, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük.

0: Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. János 15-13.
1: A legenda beszéli, hogy négy bölcs addig imádkozott, amíg elérte, amit kívánt. A mennyországba léphetett az üdvözültek közé. Teljes napokat tölthettek itt a boldogok között. Élhettek elíziumi életet. Ám hamar üres szívvel távozniuk kellett. Az első bölcs az élményt nem bírta el. A második elméjében megtévedett. A harmadik az élményt bensejében őrizte, magának tartva meg. Csak a negyedik bölcs távozott bölcsességben, erőben gyarapodva, mert a látottakat arra használta föl, hogy azon, aki hozzáfordult, segítse. Mai ígénk nem azt jelenti, hogy a barátaink iránti szeretetünk kimutatásához meg kell halnunk. Minden alkalommal, amikor valaki más szükségleteit a sajátunk elé helyezzük, az életünkből adunk. A szolgálaton keresztül az életünkön osztozunk. Minden napon számos alkalmunk adódik az emberbaráti szolgálatra. E cselekedetek révén, legyenek akár kicsik, akár nagyok, megérezzük az abból fakadó örömöt, hogy kapcsolatot teremtettünk testvéreinkkel. És emlékezhetünk arra is, hogy Isten gyakran engedi, hogy mi legyünk a válasz valaki imájára. Be kell látnunk, amink csak van, azt Istentől kaptuk. Ezért késznek kell lennünk megosztani mindent, javainkat, pénzünket, időnket, tehetségeinket, a szükséget látók megsegítésére. Ne feledjük azt sem, hogy valamilyen értelemben mindannyian szükséget szenvedők vagyunk. Amikor másokat szolgálunk, mindig jusson eszünkbe, hogy az életben semmi nem olyan tartós, mint a másokkal kialakított kötelékeink. Kimball vallotta, Isten valóban észrevesz minket és figyel ránk, általában azonban egy másik ember által elégíti ki a szükségleteinket. Jézus Krisztus evangéliuma azt tanítja nekünk, hogy mindenkinek a javára válik, ha másokat szolgál, vagy ha érte végeznek szolgálatot, mert nem csak egy szükséglet kielégítéséről szól, hanem arról is, hogy kimutassuk testvéreink iránti szeretetünket.
0: Köszönöm, Uram! Azt a mérhetetlen szeretetet, amit olyan sokféleképpen nyilvánvalóvá tettél a számomra. Köszönöm, Uram, hogy megmentettél olyan nagyon sok élethelyzetben már attól, hogy a bűneim elhatalmasodjanak rajtam. Bocsásd meg, Uram, hogy annyira nehéz nekem mégis tökéletesen bízni a te szabadban, és néha könnyebb másokkal kapcsolatban elhinni üzenetedet, mintsem, hogy magamra merjen vonatkoztatni azt. Te látod, hogy hányfajta béklyóval tart fogva a bűn, mennyiféle csapdát állít, hogy távol maradjak attól a feladattól, amit te készítettél nekem. Uram, szeretnék, ha lehetséges, a te szereteted eszköze lenni ebben a világban. A családom, a barátaim, a munkatársaim, a rám bízott emberek között. Kérlek, Uram, hogy a te ígéd végezze el bennem azt a munkát, amire elhívtál, a te lelked által. Köszönöm, hogy számodra nincs lehetetlen. Így munkálkodj bennem fele barátaimért, bűneim, hitetlenségem, fáradtságom, fásultságom ellenére. Hálás vagyok, hogy sorsom, tudásom a te kezedben van. Kérlek, formálj napról napra egyre inkább Krisztus képére, az ő szeretetére, önmagát átadó áldozatosságára. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szentírás vasárnap. Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, idén ma szeptember 27-én ünnepli az egyház a Szentírás vasárnapját. A Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös figyelmet szentel a Szentírásnak. A II. Vatikáni zsinat rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter bazilikában a főhelyre tették, és tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. A Szentírás vasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el a világon. Kezdetben Nagybőjt egyik vasárnapján ünnepelték meg az ünnepet, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára. Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Istennek azért, hogy a Szent Könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket. A szív világnapja. Szeptember utolsó vasárnapján több mint 100 országban tartanak rendezvényeket a Szív Világszövetsége felhívására a Szív Világnapja alkalmából. A Szív Világszövetség 1998-ban alakult az 1946-ban alapított Nemzetközi Kardiológiai Társaság tagjaiból. Az emberi szervezet felépítése oly tökéletes, hogy mindez alig tudatosul bennünk, ha működése rendben zajlik. Ennek azonban bonyolult folyamatok összehangolt játéka szükséges minden pillanatban. A szív tehát az egész ember. Ezért kell teljes szívünkkel Istent szeretni, akinek az igéjének szánkban és szívünkben kell lenni. Vagyis a Biblia minden üzenetének a szívünkben kell otthonra lelnie, hiszen Sámuel első könyve 16. fejezet 7. verse szerint az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Idegenforgalmi világnap. Az Idegenforgalmi Világszervezet 1970. szeptember 27-én Mexikóvárosban megtartott közgyűlésén fogadta el a szervezet alapszabályát. Ennek emlékére 1980 óta ünneplik világszerte szeptember 27-én az idegenforgalmi, vagyis turisztikai világnapot, azzal a céllal, hogy segítse a turizmus fejlődését. A világszervezet megalkotta a turisztikai etikai kódexet, melyet a csatlakozó országok elfogadtak. Tagjai között 156 ország szerepel, és a magánszektor is jelen van a tagok között. Ezen a napon a vendéglátásban tevékenykedők, szervezetek és szolgáltatók, programgazdák és magánszemélyek ajándékkal lepik meg az utazókat. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi melegedés. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Mi az élet célja?
4: Nagy fába vágtuk a fejszénket.
3: Egy favágónak lehet
4: beszélni.
3: Pont ez a célja, hogy nagy fába vágja a fejszét.
4: Neked mi az élet cél?
1: Hát, én úgy voltam gyerekkorom óta, apám is így nevelt föl, meg ő is azt csinálta, amit kértek tőle. Ő magának soha nem csinált semmi célt. És én is gyerek óta mindig, ahova hívtak, mindig. De hívtak is mindig.
3: Lehet, hogy pont arra kellene rájönnünk, hogy mi a célja velünk a Jóistennek, és az a cél, nem az életünk
4: de
3: célja.
4: De akkor ez így egyszerű.
3: De nem így van?
1: Isten a szerető Isten. És ő azt szeretné, ha az egész világban a szeretet sugározna.
3: Tehát a szeretetet kellene megtanulnunk, mondjuk.
1: Szerintem,
3: ez is
1: igen.
3: Szinte mint élet cél, igen. Hogy igen. Itt vagyunk, és akkor a földi élettel mondjuk foglalkozunk, ez is mondjuk egy cél, és közben megtanulni, szeretni, ami pedig gyakorlatilag
1: igen.
3: Leegyszerűsítve megfogalmazva nem úgy néz ki, hogy mint amikor Istent dicsőítjük.
1: Mert a szeretet
4: hűha.
1: Az megold mindent, szerintem.
3: Igen.
4: Most hogyan jött ide az Isten dicsőítése?
3: Hát, hogyha a figyelmünket ő rá tesszük, a jó Istenre tesszük a figyelmünket, igen. Akkor van ez az
4: de
3: embernek az életében.
4: Szerinted mi az Isten dicsőítése, vagy hogyan manifestálódik, hogyan tegyük mindezt, hogyha mondjuk
3: az
4: ezt szeretnénk?
3: Gyerekkoromban én egyszer lerajzoltam, mi leszel, Szabolcs, kérdezték az óvodában, kőműves, mondtam én, és lerajzoltam, hogy kőműves leszek, vagy a követ megformálom.
4: És akkor ez hát az egyik... élet cél.
3: Hát nem is, hogy az egyik, hanem
4: legfőbb,
3: lesz Istent dicsőíteni, megtanulni,
4: azt
3: szeretni.
4: Azt is lehet mondani, hogy Istennel együtt lenni, együtt létezni.
1: Hát de használjuk azt a szót is, hogy szolga, nem? És mi mindig azt mondjuk, hogy igen, mi Isten szolgái vagyunk.
3: Akkor jogos, igen.
1: Azt kell csinálnunk, amit ő akar, mert Jézus is azt mondja, hogy ti mindig azt tegyétek, amit Isten akar.
4: Tehát az élet célja, hogy szolgáljuk Istent.
3: Korintusiakhoz írt levélből például, akár esztek, akár isztok, akármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek.
4: Ha összegezni szeretnénk, na. Akkor úgy néz ki, hogy eléggé egyszerű a képlet. Csendesedj le, kapcsolódj az Úrhoz, és akkor ez lesz a legfőbb célod. Az életben, vagyis maga az élet lesz a legfőbb cél.
3: De nekünk, akik tudunk a Jóistenről, a Jóisten kell, hogy a legfőbb figyelmünket...
4: De hát a Jóisten az élet.
3: Vigye. Ja.
4: Tehát, hogyha ő van középpontban, akkor maga az élet lesz a középpontban, vagyis az Úr.
3: Így jó.

0: hozom a következő témát, hozhatom.
1: Igen, persze.
0: Beszéljünk egy kicsit a dicsekvés kapcsán úgy, ahogyan a Biblia is segít nekünk ebben. Van szerintetek olyan dolog, amire büszkék lehetünk? És én ezt most komolyan kérdezem, mert azért a hétköznapi életben nagyon sokszor az van, hogy az ember azt mondja, hogy hát én büszke vagyok arra, hogy nem tudom micsoda. Lehetünk büszkék valamire?
1: Hát próbáljuk meg határozni azt, hogy a büszkeség vagy dicsekvés az egy pozitív vagy egy negatív csengésű szó. Eleve negatív.
0: Ha csak nem Pál mondja, mert Galata levél, én pedig nem kívánok mással dicsekedni, csak a mi úrunk Jézus Krisztus keresztjével.
1: Ez is egyfajta negatív, akárhogy is nézzük. Igen.
0: Hogy negatív?
1: Miért kellene ezt valamilyen formában a tudtunkra hozni?
0: Megtette Pál a Bibliában, Korintusiakhoz írt második levélben, pedig legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, tehát ez pedig, ha belegondolunk, akkor az erőtlenségeivel dicsekszik azért, hogy feltűnjön nekünk, hogy a jó Istennek micsoda ereje van, hogy hiába gyenge Pál.
1: Csak hogy itt ténylegesen nem a dicsekvésnek a szó. Szószoros értelmében kell megint venni ezt az egész kijelentést, hanem azt, hogy ha valami hiányzik belőlem, akkor én azt nem szégyellem, azt én bárki elé tárom, mert hogy úgy is tudom, hogy majd jön a idézőjelbe téve a segítség.
0: Jeremiás 9:23. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes, és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Na hát, akkor itt ez most összefoglalt mindent.
1: Csak hogy itt még megint az az érzésem, hogy azzal nem kell különösebben dicsekedni, hogy az Úr az én Istenem. Miért nem tudom én ezt csendben magamban lerendezni?
0: Na hát egyébként le tudjuk csendben rendezni, de fel vagyunk szólítva egyébként, hogy hirdessük, vagy vigyük hírét, vagy hogy szóljunk másnak, nem? Tehát ha te csendben vagy magad, képzeld csak el, hogy mondjuk én soha nem hallottam a jó Istenről, te igen. És akkor mi járunk mindenhova, találkozunk, beszélgetünk, de te mindig hallgatsz az Istenről. Nem szólsz nekem egy szót sem, és a végén én meghalok úgy, hogy soha egy szót nem szóltál nekem a jó Istenről, úgy, hogy te végig tudtál róla.
1: És akkor most azt tudom erre mondani, hogy nem arra vagyok hivatott, hogy neked most fel...
0: Na hát köszönöm szépen.
1: Hogy a szemedet felnyissam.
0: Hanem csendben.
1: Úgy is valamilyen formában úgy fog történni, hogy eljutsz Istenhez, hogyha el kell jutnod.
0: De
1: hogyha...
0: embereket küld a jó Isten segíteni. Mint ahogy beszéltünk múlt adásban, vagy az előtt, hogy az angyalok is tulajdonképpen emberi formában jönnek, nem a segítség is úgy jön.
1: Ha megfelelő hozzáállás van és kapcsolat, akkor valamilyen formában ezt létre fog jönni.

0: dicsekvéstől indultunk. Mi történik, amikor magunknak tulajdonítunk egy sikert? Mert egyébként a hétköznapi életben legtöbbször így dicsekszik az ember, nem? Hogy na ezt jól megcsináltuk, nem? Ezt azért jól összeraktuk, meg jól megcsináltuk, és elkezdjük magunkat dicsérni. Meg magunkat dicsekszünk.
1: Hát figyelj, soli deo gloria, vagyis egyedül Isteni a dicsőség, de a világon hány díj van, mindenféle díjak, de sosem magunknak adjuk a díjakat, nem? Mindig másoktól kapjuk. Vagyis, hogy szerintem ez is igaz, hogy mi másokat dicsérjünk.

0: Mi az, amit magunknak köszönhetünk? És egyébként ezen egy kicsit szerintem így mélyebbre is gondolkozhatunk ebben, hogy végül is én mentem oda, ahova mentem, ahol történt velem az, ami történt velem. Tehát végül is, ha úgy nézzük, mindent az ember magának és köszönhet, nem? Mit köszönhetünk?
1: Most pozitívra gondolsz, vagy negatív dologra?
0: Bármilyenre.
1: Bármilyenre.
0: Én vagyok az okozója annak, ami velem történt?
1: Biztosan valahogyan el kell indulni, és akkor én vagyok az okozója.
0: És nem
1: aztán
0: a jó
1: mindenféle Isten. Körülmény. Ne, hát az elindulás, vagy a kiinduló pont, az bennem kell legyen.
0: Tehát az ember szabad akarattal rendelkezik, így tehát saját maga felel mindenért, amit ő tett, amit például megcsináltunk, valami nagy dolgot, ezt létrehoztuk, András, akkor ezt mi hoztuk létre, mi építettük fel, mi találtuk ki.
1: Valahogy mindenféleképpen próbálok elszakadni ettől az én személytől, mert hogy az én személyem, ez a fizikai személy valamit létrehozott, ugye oda kellett az elme, oda kellett maga a fizikum, és kellett az Úr. És akkor ebből jön létre valami?
0: Na hát ez az.

0: Milyen érdekes abba is belegondolni, hogy a nép Jézust is abban az időben, amikor élt Jézus, elkezdte felmagasztalni, és akarta királyát dicsőíteni. És őt akarták, hogy te legyél a királyunk. De akkor Jézus fogta magát, és félrevonult, és akkor elcsendesedve imádkozott.
1: Így van.
0: Nem dicsőkedett.
1: Ő sem akarta, hogy őt dicsérjék. Hát ő fogalmazta meg ezt, hogy soli deo gloria. Latinul.
0: Egyedül isteni a dicsőség. De akkor nekünk például a saját képességeinkkel kapcsolatban hogyan helyes gondolkoznunk, hogyha András, te mondjuk felfedezed magadban az évek
2: úgy,
0: alatt,
2: hogy... tegyük a dolgunkat, és akkor az rendben lesz, vagy megfelelő helyre kerülnek a dolgok.
0: Önértékelés szempontjából mondjuk teljesen tisztában vagy azzal, hogy van egy igen nagy talentumod.
2: A kívülről emberek azt mondják, hogy ez milyen ügyes,
0: mondják,
2: és ez
0: igen,
2: milyen
0: mindig
2: jó
0: mondják.
2: Dolgokat fedezett fel,
0: igen,
2: és hozott
0: vagy,
2: létre.
0: Igen,
2: és
0: te vagy a nagy felfedező, és mindenki mondja,
2: igen,
0: hogy...
2: de ezt mások mondják, tehát mások, és lehet, hogy majd lesz olyan valaki, aki azt fogja mondani, hogy de hát nem, hát...
0: Nem tud semmit.
2: Nem tud semmit, vagy hát ez nem annyira értékes, mint megint relatív a dolog. Mi az, amit el kellene hinni, vagy nem kellene?
0: Szerintem semmit, se a jót, se a rosszat. Mert...
2: Nem kell ezzel foglalkozni, hanem csak tegyed a dolgodat.
0: Na de közben mégiscsak megkísértenek minket szerintem olyan gondolatok, hogy erre azért legyél büszke, András, mert ezt csak te csináltad, ezt
2: nem,
0: megcsináltad.
2: Nem, és akkor... nem tudom elképzelni ezt. A...
0: Én is, bennem is van egy tiltakozás egyébként
2: tehát,
0: a büszkeség.
2: Sőt, inkább egy ilyen ellenszenv van e felé.
0: Munkahelyeken meg szerintem sokszor van olyan, hogy a csapat tapsolja meg saját magát, hogy ezt megcsinálta, elérte a csapat.
2: De hát az már pszichológia, az más.
0: Hát, de mégiscsak van, akinek így kell élni a
2: tréning,
0: mindennapjait, hogy...
2: hogy igen, belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy milyen szép, ügyes és okos vagy, és megcsináltad, és ezt meg tudod máskor is csinálni, csak hogy jön a yin yang, és az egy kicsit problémás, mert ez egy ideig működhet, hogy pozitív dolgokat programozok be saját magamnak, de ugyanannyi lesz aztán a negatív is, mert ki kell egyenlítődjön a dolog.

0: Egyébként van olyan, hogy az ember tanulságot tesz, az is egy kicsit lehet olyan, mint egy dicsekvés, és akkor tulajdonképpen dicsekszünk a jó Isten erejével. Na, ilyet például szabad csinálni.
1: De milyen tanúságot teszünk?
0: Hát, hogy elmondok egy rettenetesen nehéz helyzetet nyilvánosan, amiből a jó Isten megsegített, kisegített. Ezzel jó dicsekedni? Vagy pedig inkább csendben
1: De
0: magunkban?
1: De ez nem dicsekvés.
0: Hanem Isten erejével dicsekszem itt, az ő segítségével.
1: Végül is, de. De azzal dicsekszem, hogy az Isten hogyan lépett közbe, és hogyan...
0: Egyébként azzal se biztos, hogy jó dicsekedni, mert ha például egy csoda történik, én azzal kapcsolatban úgy vagyok, hogy csendesen magamban, titokban őrzöm azt, amiről úgy gondolom. Hát... Nem így van, ez a legjobb helyen.
1: És akkor sok mindent őrzöl, sok csoda történt veled?
0: Hát nem gondolod, hogy ezt a mondatot ezek után folytatom, hogy fontos mondom.
1: Hát nem
0: mondom,
1: kell folytatnod, hanem csak azt mondod, hogy hát igen, van az, 10 az, csoda, amit úgy, az úgy félretettem.
0: Tud megmaradni személyes valaminek az a...
1: Csoda?
0: Nevezzük csodának, igen. Ha azt az ember úgy őrzi, nem? Mint amikor sok ezer ember megvendégelése történik, és mindig újra és újra megtelik a fazék, vagy még mindig van abból a kenyérből 5000 ember evett belőle. Mondjuk éppen elmondták, mert le van írva a Bibliában a csoda. Mit mondasz, Laci? Isten erejével se hangoskodjunk, ha az jut eszünkbe, hogy egyébként olyan jó lenne elmondani egy dalban például, magasztalni, dicsőíteni.
2: Hát csak azt, igen, mert minden tőle függ. Illetve hát szerintem ezt mindenkinek úgy kéne átgondolni, hogy ha van egy dolog, aminek örülök, az jó, az szabad, de nem dicsekedni, hogy jaj, ez tőlem függ. Nem.

0: kritizálás, ítélkezés kapcsán beszéljünk egy picit, mikor segít a kritika, és mikor nem, vagy mikor rombol. Mikor tud segíteni a kritika, mert szerintem egyébként van, amikor segít, ha mondjuk András egyszer csak tükröt tartasz nekem, és úgymond megkritizálsz. Én azt tudom nagyon szeretni.
1: Akkor az lehetséges, hogy már nem kritizálás, hanem egy bizonyos fajta segítség.
0: Nekem volt a napokban pont egy ilyen élményem, egy családtaggal mély beszélgetés, és nagyon-nagyon jót is tett, és rögtön meg is változtattam több dolgot is.
1: És úgy ítélted meg, hogy akkor ez egy pozitív kritika volt, amit fel is tudtál használni.
0: Felhasználtam, igen, amúgy rám nézve lehet sokféleképp
1: és
0: mondani.
1: És a tévedett az, aki mondta?
0: Nem tévedett.
1: Tehát honnan tudjuk?
0: Hát én érzem.
1: Ó.
0: Egyébként a hétköznapi életben szerintem, ha őszinték vagyunk, akkor folyamatosan kritizálunk, ítélkezünk le, de nem ezt csináljuk,
1: mondjad
0: hogy kimész a
1: példákat.
0: Hát, ha valaki például beszélget mondjuk egy istentisztelet alatt, magamban koncentrálok, hogy ne kritizáljam, de engem az megérint.
1: De hát a saját dolgaidat nem vetítheted ki másokra.
0: Ez az, de mégis megtesszük, azért mondom, hogy most ez tőlem egy konkrét valós példa, hogy engem például tud irritálni, ha valaki egy ilyen helyzetben mondjuk beszélget.
1: Igen, hát elképzelhető, hogy bizonyos helyzetek nem tetszenek.
0: Hát ez az is, kritizáljuk
1: nekünk,
0: magunkban.
1: De lehet, hogy csak magunkban.
0: Hát az is épp elég az ugyanaz szerintem. Magamban megkritizálom, ha igazán helyes módon viselkednék, akkor feltételezhetném,

0: tiszteletet, és eljutott egy olyan pontra a prédikációban, hogy azt mondta a szavaival, hogy és akkor belép az Isten, mondta a mondatában, és ekkor kinyílt a templomajtó, és belépett egy késve érkezett gyülekezeti tag, és hát ez egy életre emlékezetes maradt, legalábbis
1: szerintem. Jó, lehet nekünk, ilyen hogy... dolgok megtörténnek, ennek de azért különösebb mondom, hogy... jelentősége, nem hiszem, de... hogy kellene.
0: Na jó, csak hogy nem kritizál azt a helyzet, tehát például sikerült nem kritizálni nekem sem magamban, hogy na, elkésett, hanem inkább egy ilyen szép életre
1: de
0: szóló.
1: De hát tudomásul veszed, és akkor milyen jó, hogy összecsengett a hát prédikátornak a szövegével. Hát a ez történnek a ilyenek.
0: De milyen szép, azért mondom, hogy szép. Ha eljutnánk mi is oda, hogy nem kritizálunk magunkban mindenkit, hogy na, Pityu már megint elkésett, mindig megzavar mindent.
1: Nos, akkor hanem... hallgassuk meg Erdélyi Lászlót, hogy ő szokott-e kritizálni.
2: Hát például Jézus, amikor elvitték Poncius Pilátus elé is, akkor miért nem kritizálta meg a Pilátust is?
0: Na, milyen jó, hogy mondod.
2: Nem, egy szép szót példa. Nem szólt róluk. Érdekes.
0: Sőt. Imádkozott értünk.
2: Igen.
0: Imádkozott értünk, bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, hogy mit cselekszel.
2: Igen, és, de ezért, hogyha valaki nem tudja, hogy mit csinál, akkor mit kritizáljuk?

0: Tehát ha valakiben jó szándék van, segítő szándék van, mondjuk benned, és
1: érzed. Te úgy érzed, hogy ez egy kritika, én nagyon nagy szeretettel hát adtam át a gondolataimat és a meglátásaimat.
0: Cserébe
1: és
0: akkor... én pedig behúzok egyet. Neked
1: igen,
0: van,
1: és azt mondod, hogy ne kritizálj engem.
0: Igen, és leütlek.
1: Különbözőképpen fogjuk megélni, és akkor itt jöhet a konfliktus.
0: De valamit el is árul rólunk szerintem az, amit megkritizálunk a másikban, nem?
1: Tehát az elméd reagál valamilyen formában egy külső valamire.
0: Na, tükröt tart, nem olyan ez?
1: Húha, nem hát, tart nem semmilyen tükröt.
0: Én azért gyanítom egy, hogy valahol gyanús nekem.
1: Mit szoktunk kritizálni? Azt, ami bennünk van.
0: Na hát azért mondom, hogy én is valószínűleg én magam lehetek az a fickó, aki az istentisztelet alatt egyébként beszélgetek, csak nem látok rá, vagy beledumálok mindenbe, lehet, hogy itt is.
1: Lehet, hogy csak magadban.
0: Római levél, amikor mást ítélsz, önmagadat ítéled el, mert ugyanazokat cselekszed.
1: Igen, nem csak a Biblia, hanem a pszichológia is ugyanezt mondja.
0: De szerintem nagyon sokan azt mondják, hogy nem, mert bennem nincs ilyen, azért idegesít annyira, én ilyet soha nem csinálnék.
1: Hát ez aztán még ráerősít az ember, hogy még csak azért sem fogja saját magában látni. Hát azért látja másban, mert nem látja saját magában. Így aztán kivetíti.
0: Na,
1: és
0: van.
1: Nem is akarja elismerni saját magának.
0: Hát ezt tudjuk, de azért mi is ezt csináljuk. Itt van a Szálka gerendás példa Máté evangéliumából. 7. fejezet, 3. verstől, miért nézed a szálkát a te atyád fia szemében, a magad szemében pedig még a gerendát sem veszed észre? Képmutató. Folytatja itt, aztán vedd ki előbb a gerendát a saját szemedből, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivedd a szálkát atyád fia szeméből. Képmutatóak vagyunk. Jakab leveléből egyébként a kritizálás kapcsán, ítélkezés kapcsán. Ne rágalmazzátok egymást, ki vagy te, hogy ítélkezel embertársad felett.
1: De hát a kritikus, az ítélet, az kettő különböző.
0: Igen?
1: Hát a jogban mindenféleképpen. Az ítélet az a végső szó.
0: Pált is meg lehetett ítélni korábbi cselekedetei alapján. Egy rettenetes alak volt korábban Pál, és aztán Pál fordulat, és akkor ő lett Pál apostol.

0: a lélek gyümölcse. Beszéltünk erről mindig, ugye? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, vagyis a türelem, de a legvégén a mértékletesség, ezt is mondja. Vagyis, hogy bármi így történik, nekünk nyugodtnak kell maradnunk.
1: Mértékletesnek.
2: Mondasz nekünk bármi olyasmit, Laci, amivel megváltoztatod a gondolkodásunkat? Tehát, ha valamit szerintem, Laci, megmondja nekünk.
0: Nem, én csak nem olyat mondok nektek, aminek örültök majd. Nekem ez elég.

0: mindent meg kell bocsátanunk mindenkinek? Mert egyébként igen, ugye?
1: Hát, persze.
0: Mindent.
1: Hát ezt kérjük Istentől, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, mint ahogy mi is megbocsátjuk igen. az ellenünk vétkezőket.
0: Nem ítélkezni.
2: És ez sikerül is számunkra, az itt a kérdés, mármint a teljes megbocsátás.
0: Hát erre van talán az élet, nem? Hogy ki a maga útján megtanulja ezt.

0: Isten a háta mögé veti a bűneinket? Valahogy így ír ilyesmit a Biblia valahol? Nem emlékszik rá többet, elfelejti, megbocsát.
1: Jó, de szép, hogy nem emlékszik rá többet, mert ez egy kulcs.
0: Igen.
1: Szó, hogy emlékezni, mert abban a pillanatban, hogy nem emlékszünk, akkor az biztosan megbocsátást jelentett.

0: megtehetnénk, amit Jézus is megtett.
1: Mégpedig?
0: Hát, hogy megkérdezte Pétertől, hogy szeretsz engem 3-szor, mert ugye előtte ő ellene vétkezett, de megbocsátotta, de úgy, hogy előtte megkérdezte, hogy szeretsz engem, és 3-szor elmondta Péter, hogy igen, igen, hogy ne.

0: Jót tett helyében jót várj. Nem tudom, honnan ered ez a mondás, de...
1: Jó nagy butaság.
0: Na hát, legalábbis nem bibliai.
1: De két értelmezési lehetőség van, és az egyik az nem annyira butaság.
0: Na. Ez a... Hogy tegyük a jót.
1: Igen, végül is.
0: Na jó, de nem azért, hogy utána jót kapjunk.
1: És ne azért, hogy valami jót kapjunk, de...
0: Mert. Esetleg.
1: A lényeg az első meglátásnak, hogy tégy jót.
0: Na de tudunk-e úgy jót tenni? Hát tudunk egyébként egy ige alapján, tudunk Lukács evangélium a 14. fejezet 12. verstől, amikor vendégséget adsz, hívd a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mert nem tudják viszonozni neked. Tehát tulajdonképpen csak úgy tudunk jót tenni helyesen, hogyha olyannal teszünk jót, akiről egészen biztosan tudjuk, hogy nem tudja viszonozni.
1: Nem ezt mondja ez a rész. Nem. Olyat, akiről tudod, hogy nem tudja, vagy hogy nincsen meg a lehetősége.
0: Igen.

0: Végül mindig a jó Istentől várjuk a viszonzást, nem, hogy...
1: Nem várunk senkitől.
0: Hát elvileg nem, de aztán, hogy tettem annyi jót, hát csak amennyibe kerülök már a végén, mondja az ember, nem? Hogy hát annyi jót tettem már, remélem már csak nem kerülök a pokolba, és ha mégis a pokolba kerülne
1: de
0: a végén...
1: De arról megvan a véleményed, aki nem. ezt mondja?
0: Hát szinte mindannyian ezt mondjuk, szerintem legbelül, elvileg nem ezt mondjuk, persze elvileg nem ezt mondjuk, de legbelül. De egyébként, ha belegondolunk, a jót, úgynevezett jót, azt tulajdonképpen azért is tesszük, vagy csak azért tesszük, mert jól esik.
1: Na milyen szép. Azért tesszük a jót, mert jól esik saját magunknak.
0: Hát igen.
1: Milyen egós hozzáállás ez.
0: Na tessék.
1: Igen, megint az én jön elő.
0: Lukács evangéliuma, 6. fejezet, 35. vers, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte.

0: hétköznapi életben azért, ha tényleg őszinték vagyunk, akkor most csak tényleg mondjuk segítesz valakinek jó szándékkal, szeretettel éveken keresztül mindig mindent adsz. És egyszer csak valami nagyon-nagyon apró dolgot szeretnél mondjuk csak kérni attól az embertől. Csak egy választ mondjuk egy kérdésre, és ő még annyit se ad meg. Akkor esetleg felgerjed az emberben az, hogy hát csak annyit kérdeztem tőle, hogy mennyi az idő. Azt, ő meg azt mondta, hogy menj a francba, Szabolcs, nem? És akkor már is elvártunk valamit, de elvileg oda kellene eljutnunk, hogy ha elküld a francba az az ember, akkor sem nincs bennünk semmi rossz, hanem azt mondjuk, hogy hát ő egy ilyen aranyos kis emberke, kicsit hirtelen haragú, hogy menj a francba, Szabolcs. Jól van, jól?
1: Ő de Szabolcs, nem biztos, hogy jó, de nem biztos, nem. Hogy jó kiemelni egy bizonyos helyzetet ja, az életből, és akkor igen. Arról abból az egy kis helyzetből valamilyen általános valamit igen. Leszűrni. Igen. És akkor nézzük na, itt.
0: Igét hozol, úgy látom.
1: Aki tehát...
0: Tudna valami jót tenni, de nem teszi meg, az következik? Jó ide, pontosan. Jó, hogy ezt tetted elő. Ez az igazi ige ide.
1: Jakab,
0: és nem teszi meg bűne 4, az annak, 17, ugye, hogy azt kérje?
1: És pontosan, na, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.
0: Tehát, amit Laci korábban mondott még itt egy jó pár gondolattal ezelőtt, hogy egyébként az életünk céljának is annak kellene lenni, onnan indultunk, hogy mindig azt, ami jön, azt megtenni. Ezt mondta Laci, és hogy ő ezt tanulta az édesapjától is, hogy ami jött az életben, azt mindig megtette. Tehát tulajdonképpen
1: de amire kapott valamilyen fajta hívást vagy igen. Jelzést.
2: Igen.
0: És ha azt nem tette volna, bűne lett volna. Tehát nekünk is tulajdonképpen azt kell tennünk, és most, hogy az jó tett, vagy bármilyen tett, nem tudjuk, tett. Aki tehát tudna valami jót tenni, de nem teszi meg, bűne az annak. Hát akkor tegyük.
1: Már tegyük. Csak az a kérdés, hogy mi a jó.
0: Azt meg tudja az ember, nem? Amikor megyünk az életben előre, és ha azért ugye a jó Istenre hangolódva élünk, akkor azért az kirajzolódik, szerintem az
1: milyen
0: fogjuk
1: szépen
0: tudni.
1: Mondtad, hogy ha az Úrra hangolódunk, vagy a jó Istenre hangolódunk, így van.
0: Akkor azt tudjuk.
1: Akkor kapunk jelzést, vagyis kapcsolódtunk, így aztán tudjuk.
3: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyar Péter meghívta Magyarországra Leó pápát. Kiderült, mit mondott neki a katolikus egyházfő. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is. Miután csütörtökön négy szem közt tárgyalt vele a Vatikánban, meghívta a pápát egy magyarországi látogatásra. A miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásáról, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. A kormányfő a találkozóról azt mondta, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról, szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Elmesélte Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Hogy ünnepelte 1000 éves fennállását a Váci egyházmegye? Jókedvű gyermekektől és családoktól volt hangos a Váci püspöki palota kertje az egyházmegyei jubileumi napon. A vidám, szórakoztató, játékos gyermekprogramok mellett a látogatók bejárhatták a püspöki palotát, a székesegyházat, a toronykilátót. Az egyház művészeti gyűjtemény és az egyházmegyei könyvtár kiállításai, foglalkozásai lehetőséget biztosítottak az egyházmegyei kincseinek megismerésére. A jubileumi nap két csúcspontja, a milleniumi hálaadó szentmise és az esti történelmi játék bemutatása volt. Az egész napos közös ünnep méltó lezárása volt a 3 éves jubileumi készületnek. A családi és gyermekprogramok mellett az egyházmegyei intézmények képviselőivel, munkatársaival is lehetőség adódott megismerkedni, akik közel 20 sátorban interaktív programokkal várták az érdeklődőket. A keresztény kézművesek széles választékban kínálták a szebbnél szebb portékáikat. Franciaországba érkezett Leó pápa. Megérkezett pénteken Franciaországba Leó pápa, akit Emmanuel Macron francia államfő fogadott. Az egyházfő érkezésének tiszteletére Franciaország szerte 7 percen át szóltak a harangok a templomokban. A tervek szerint a pápa kormánytisztségviselőkkel és diplomatákkal találkozott, délután pedig az UNESCO székhelyét kereste fel, ahol várhatóan megismétli felhívását a mesterséges intelligencia szabályozására. A 4 napos látogatás során a migráció és az egyházon belüli szexuális bántalmazások ügye is szóba került majd, jelentette a francia hírügynökség. A pápai különgépen Leó újságíróknak elmondta, a béke hirdetést tartja látogatása legfontosabb céljának, majd kitért a ceutai menekült hullámra, humanitárius válságnak nevezve az enklávéban kialakult helyzetet. Örömét fejezte ki továbbá, amiatt, hogy Franciaországban nő a megkeresztelkedettek száma, ami szerinte spirituális szomjúságot jelent. Az időjárásról megkezdődött az őszi melegedés. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet Isten tiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Somogyi Péter lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Könyörgünk értetek, hogy erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra. Amen. Kezdjük meg a mi ünnepi istentiszteletünket a 264. dicséretünk első versét énekelve, így fennállva. Így kezdődik a dicséret: áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát.

Gyertek, fohászkodjunk és imádkozzunk. Ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Tömegének 80, a csecsemők 75, a felnőttek 50-60% a víz. Megdöbbentő mérték, és megdöbbentő nyomorúság, ha hiányzik. A szomjúság egy csodálatos jelzés arról, hogy pótolnunk kell valamit, ami életfeltétel, ami hiányzik, ami nélkül nincs élet, ami nélkül nem lehet élni. Engem mindig megráz, hogy az ember a világ űrben is a vizet keresi, mert az életet keresi, a biológiai életet keresi. Az Úr Jézus azonban a teljes élet, és nem a biosz, hanem ahogyan itt szerepel ebben a görög kifejezésben, a zoé vizéről beszél. A teljes, el nem múló, örök élet vizéről. Az igazán nagybetűs életről van itt szó. Arról, ami nem múlik el, amit az Úr Jézus Krisztus hozott el ebbe a világba. Arról az életről, aki ő maga, én vagyok az élet. És így mondja János, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Jézus Krisztusban megjelent ez az élet. A lelki szomjat oltó víz, az élet vize, és ő hív, hogy ezt a vizet odaadja most nektek, odaadja nekünk. A testi élet jele a víz utáni szomjúság, és a lelki élet jele a víz, az élet vize utáni szomjúság. Az egészséges, teljes emberi élethez szükség van testi és lelki táplálékra, és szükség van testi és lelki vízre is. Ha ez a szomjúság már megjelent benned, a lelki víz utáni szomjúság, örülj, mert nem kell, hogy szomjan maradj, mert megjelent az élet vize Jézusban, és Jézus ezt ingyen oda akarja adni neked. Ő hív, és ő vár, mert mindenkit meg akar, és meg tud elégíteni, aki érzi ezt a szomjúságot. Milyen nagyszerű, hogy ma is hív, hiszen vannak közöttünk, akik már őt hívják, mert megelégítetett a szívük. De vannak talán, akik még nem hívták őt, de hívhatják, mert ő előbb hív. Hív, hogy bennünket megelégítsen, hogy a szomjúságunkat megoltsa. Nem kell más, mint oda fordulni hozzá hálás szívvel. Úgy, ahogyan az a samáriai asszony tette, aki a Jákob kútjánál találkozott az Úr Jézussal, és Jézus kijelentette neki, ahogy nekünk is, hogy az a kút, Jákob kútja olyan víz, amely után szomjasak leszünk újra. Mert aki ebből a vízből iszik, így mondja, ismét megszomjozik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrása lesz benne. És mi volt az asszony reakciója? Mikor Jézus erről beszélt, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Figyeljük ezt az asszonyt. Értette is, meg nem is.

mert mégis erről a kútról beszél, hogy ne kelljen ide járni, testi vizet meríteni. De már kérte volna ezt a lelkit, amit Jézus mondott neki, amely után nem szomjúhozik. Értett is, meg nem is. De olyan jó, hogy az Úr Jézus ennek az asszonynak nem mondott le az életéről. Nem mond le a te életedről sem, ha érted is, meg nem is, hogy miről van itt szó. Nagy bátorítás, mert Jézus ott szembesítette ezt az asszonyt azzal, hogy jól ismeri az életét, a tiédet is így ismeri. Világosan látta azt a szomjúságot Jézus, ami ahhoz vezetett, hogy annak az asszonynak ott a Jákob kútjánál szembe kellett nézni a valósággal, amit Jézus jól tudott. 5 férje volt, a mostani férfi már nem is a férje, akivel együtt élt, és ez az asszony nyilvánvalóan, hogy kereste azt, ami a szomját oldhatná, de nem találta. És ez nem a Jákob kútjánál volt, ez lelki szomjúság volt. Miért volt 6 férfivel dolga egy asszonynak? Kereste azt, ami megoldhatná az ő lelki szomját, de ezt sehol másul, másutt. Senki másban meg nem találhatja az ember, csak abban, aki ott a Jákob kútjánál megszólította, és aki itt most megszólít téged, Jézus Krisztusban, mert nála van az élet vize, mert nála van az élet forrása, a kiapadhatatlan forrás, amely örökre buzog, és amely örök életet ajándékoz. Ő adja, Jézus, az élet vizét. És ő hív most téged is, szomjazóként, hogy megelégítsen, és az ő lelkét adja, hogy forrás fakadjon benned is. Mert így mondja nem sokkal később a samáriai asszonnyal való történet után Jézus az ünnepen, a templomban felkiáltva, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Vagyis Jézus arról beszél, a Szentlélek csodálatos ajándékáról szólva, hogy nem csak az történhet meg velünk, hogy az a szomjúság, ami nem elégítetik meg semmivel, sem sikerrel, sem pénzzel, sem kapcsolattal, sem hírnévvel, sem semmiféle kábítóval, amivel elkábítanánk magunkat, megjelent ő benne, és ez megelégít tökéletesen és teljesen, de úgy, hogy ez nem csak a miénk, hanem ez túl árad rajtunk, hogy ez mint folyam, mint forrás felfakad bennünk, és mások megelégítésére, mások szomjának oltására is alkalmassá válik. Vagyis aki Jézus Krisztussal találkozott, akit szent lelkével betöltött, újonnan teremtett, az az ember nem csak, hogy nem szomjas, hanem másokat is tud megelégíteni. Micsoda fordulat ez! Én a szomjas ember, aki szüntelen szomjazom azt, amiről nem is tudom, hogy mi, keresem mindenben és nem lelem, egyszer csak megelégítetem. Sőt, nem csak nekem lesz, hanem annyi lesz bennem, hogy mások számára is forrássá lesz bennem. Erre hív a mennyei vőlegény. Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Mit válaszolsz erre a hívásra? Erre az ünnepre, hogyan kezdtem, sokan kaptak meghívást. Talán vannak, akik nem jöttek el, és hiányoznak. Nagy bizonyosságunk, hogy a lélek és a gyülekezet hívta, és várta az Úr Jézus Krisztust, aki lelke által itt van most is közöttünk, és most igéje által ő is hív, magához hív, meg akar ajándékozni ingyen, az élet vizével. Nem kell más, kedves konfirmáló testvérem. Kedves testvérem, aki itt vagy a gyülekezetben, minthogy megköszönd
és elvedd. Nem adhatsz érte semmit. Ő drága árat fizetett érte. Ő kínálja neked.

0: Most pedig a konfirmandusok nevében, fiatal konfirmandusok nevében György Panna testvérünk, felnőtt konfirmandusok nevében aztán Horváth Réka testvérünk imádkozik, és aztán a gyülekezet nevében is imádkozunk, fennállva vegyünk részt az imádságban.
1: Hálát adunk, Urunk, hogy ezen a csodás napon együtt lehetünk konfirmandus testvéreinkkel és a gyülekezettel. Köszönjük, hogy ez alatt a 2 év alatt végig itt voltál mellettünk, és fogtad a kezünket, mennyei atyánk. Jézus Krisztus nevében tarts meg minket a szeretetedben. Ámen.
2: Magasztalunk téged, mennyei atyánk, és hálával van tele a szívünk. Köszönjük neked azt, hogy te kihívtál minket abból a világból, a halott világból, amiben voltunk, és köszönjük neked azt, hogy te bemutatkoztál nekünk Jézus Krisztusban. Köszönjük azt, hogy a te fiad áldozatáért lehetünk mi most te veled együtt közösségben. Köszönjük, hogy megengedted nekünk, hogy az utadon járhassunk, és hogy minden nap a te végtelen nagy szeretetedben lehessünk. Kérlek, hogy tarts meg minket az eljövendő időkre is, hogy benned lehessünk, és mindig az utadon járhassunk engedelmes szívvel. Krisztusért kérünk. Amen.
0: Nem győzünk ámuldozni azon, mindenható Istenünk, hogy te milyen nagy szeretettel vagy irántunk, hogy te a világ kezdetétől annak végéig

Egy népet kiválasztottál, hogy megismerjen téged, hogy csodálkozzon azon, hogy milyen csodálatos vagy te, és magasztaljon, dicsérjen téged minden körülmények között, hogy átélje a veled való közösség sokféle örömét. Köszönjük neked, hogy még mindig gondod van arra, hogy gazdagítsd ezt a népet újabb és újabb tagokkal. Hálát adunk azért, hogy elhívsz fiatalokat, felnőtteket, idősebbeket, fiúkat és lányokat, férfiakat és nőket, legkülönbözőbb élethelyzetekből, és összekötöd az ő életüket, összekötöd a veled való szeretetben. Köszönjük neked, hogy itt a fasori gyülekezetben is évről évre, és idén újra átélhettük ezt a te nagy szeretetedet. Kérünk, hogy te áld meg a konfirmandusokat, konfirmáltakat, könyörgünk azokért, akik 50 éve, 25 éve, az előző években, évtizedekben közöttünk konfirmáltak, akik itt vannak közöttünk, és akik nem lehetnek itt közöttünk, ajándékozd meg őket, hogy ragaszkodjanak a tőled kapott ajándékhoz, ajándékozd meg őket azzal, hogy éljenek a te tőled kapott hitben. Könyörgünk mindazokért, akik most tettek fogadalmat, tartsd meg őket a gyülekezet közösségében, és gazdagítsd a fasori gyülekezetet az ő lelki ajándékaik, az ő jelenlétük által. Kérünk, hogy taníts minket, hogy bölcsen tudjuk befogadni őket, és könyörülj mindannyiunkon, hogy az ő velük való közösségben téged lássunk meg napról napra, aki szeretsz minket, és téged magasztaljunk mindazért, amit nekünk ajándékoztál. Hálát adunk a mai ünnepért, add, hogy ez ne valaminek a záró alkalma legyen, hadd legyen kezdete annak, hogy megerősödött közösségben, tőled kapott a Szentlélek által megerősített közösségben, a te igédre figyelő közösségben együtt éljük fasori gyülekezet, most és régebben konfirmáltak azt az új életet, amelyet nekünk ajándékoztál Krisztusban. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Amen. Készülve az élet Isten tiszteletére 462. dicséretünket énekeljük mindhárom versével, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet Isten tiszteletét hallották. Igét hirdetett Somogyi Péter lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kiválaszt püspököt. Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megkezdődött az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi elöljáróikat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására volt hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én kedden lesz 18 órától. Molnár Lilla, Hádi János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, az ajánlott hozzájárulás körülbelül 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és a jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 14. kerület, Rózsavölgyi Közház. A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai felhívás az elvándorlók és menekültek világnapja előtt. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumának vannak kitéve. Ma szeptember 27-én vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy is e gyermekek közül. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. A pápa felhívása: mindenkit felelősségvállalásra szólítok fel, mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról: megkezdődött az őszi melegedés. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fokra számíthatunk.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Idegeskedés. Hiába a jó szándék, hiába a bűnbánat, sőt, hiába a szerelem is. Vidám házasság az ideges házasságból soha se lesz többé, s a családi fészek melegségének mindörökre vége van, ha már a bizalmatlanság, a félreértések felhői ott lebegnek a hófehér abrosz fölött. Szomaházi István.

0: nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. János 15-13.
1: A legenda beszéli, hogy négy bölcs addig imádkozott, amíg elérte, amit kívánt. A mennyországba léphetett az üdvözültek közé. Teljes napokat tölthettek itt a boldogok között. Élhettek elíziumi életet. Ám hamar üres szívvel távozniuk kellett. Az első bölcs az élményt nem bírta el. A második elméjében megtévedett. A harmadik az élményt bensejében őrizte, magának tartva meg. Csak a negyedik bölcs távozott bölcsességben, erőben gyarapodva, mert a látottakat arra használta föl, hogy azon, aki hozzáfordult, segítse. Mai ígénk nem azt jelenti, hogy a barátaink iránti szeretetünk kimutatásához meg kell halnunk. Minden alkalommal, amikor valaki más szükségleteit a sajátunk elé helyezzük, az életünkből adunk. A szolgálaton keresztül az életünkön osztozunk. Minden napon számos alkalmunk adódik az emberbaráti szolgálatra. E cselekedetek révén, legyenek akár kicsik, akár nagyok, megérezzük az abból fakadó örömöt, hogy kapcsolatot teremtettünk testvéreinkkel, és emlékezhetünk arra is, hogy Isten gyakran engedi, hogy mi legyünk a válasz valaki imájára. Be kell látnunk, amink csak van, azt Istentől kaptuk. Ezért késznek kell lennünk megosztani mindent, javainkat, pénzünket, időnket, tehetségeinket, a szükséget látók megsegítésére. Ne feledjük azt sem, hogy valamilyen értelemben mindannyian szükséget szenvedők vagyunk. Amikor másokat szolgálunk, mindig jusson eszünkbe, hogy az életben semmi nem olyan tartós, mint a másokkal kialakított kötelékeink. Kimball vallotta, Isten valóban észrevesz minket és figyel ránk, általában azonban egy másik ember által elégíti ki a szükségleteinket. Jézus Krisztus evangéliuma azt tanítja nekünk, hogy mindenkinek a javára válik, ha másokat szolgál, vagy ha érte végeznek szolgálatot, mert nem csak egy szükséglet kielégítéséről szól, hanem arról is, hogy kimutassuk testvéreink iránti szeretetünket.
0: Köszönöm, Uram! Azt a mérhetetlen szeretetet, amit olyan sokféleképpen nyilvánvalóvá tettél a számomra. Köszönöm, Uram, hogy megmentettél olyan nagyon sok élethelyzetben már attól, hogy a bűneim elhatalmasodjanak rajtam. Bocsásd meg, Uram, hogy annyira nehéz nekem mégis tökéletesen bízni a te szabadban, és néha könnyebb másokkal kapcsolatban elhinni üzenetedet, mint sem, hogy magamra merjen vonatkoztatni azt. Te látod, hogy hányfajta béklyóval tart fogva a bűn, mennyiféle csapdát állít, hogy távol maradjak attól a feladattól, amit te készítettél nekem. Uram, szeretnék, ha lehetséges, a te szereteted eszköze lenni ebben a világban. A családom, a barátaim, a munkatársaim, a rám bízott emberek között. kérlek, Uram, hogy a te ígéd végezze el bennem azt a munkát, amire elhívtál, a te lelked által. Köszönöm, hogy számodra nincs lehetetlen. Így munkálkodj bennem fele barátaimért, bűneim, hitetlenségem, fáradtságom, fásultságom ellenére. Hálás vagyok, hogy sorsom, tudásom a te kezedben van. Kérlek, formálj napról napra, egyre inkább Krisztus képére, az ő szeretetére, önmagát átadó áldozatosságára. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Eljutottunk Filadelfiához, és a filadelfiai üzenetet megtaláljuk feljegyezve Jelenések könyve 3. fejezet, és ott a 7. versétől a 13. verséig bezárólag. Olvasom az említett ige szakaszt, Jelenés 3:7-től. A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, és akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat. Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ímé én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Ímé azt mívelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.

Philadelphia Sardis városától mintegy 40-45 kilométerre keletre található, dél-keletre található, és még mindig viseli annak a nyomait, ami a történelemben ezzel a várossal történt. Ha ma keressük Törökország térképén, akkor nem Philadelphia városát fogjuk megtalálni az atlaszon, hanem Alasehír nevét, ami talán elmondhatnánk, hogy a legfiatalabb város volt azok közül, a városok közül, amelyet feljegyezve találunk a Jelenések könyvébe. Alapítója II. Attaleusz király, Krisztus előtt 159 és 138 között uralkodott, tehát durván a makkabeesi háborúk idején, és Eumenész testvérét annyira szerette ez a király, hogy ennek a szeretetnek kifejezéseként egy várost alapított, és ezt a várost elnevezte Philadelphiának. Pergamoni telepeseket hívott el, és ennek a városnak a légköre azt a görög kultúrát sugározta, azt a görög nyelvet, filozófiát, amire hivatott volt, hogy továbbítsa az emberek számára. Hatalmas földrengések rázták meg, gyakorta ezt a térséget, és Krisztus előtt 17-ben, ami 10 másik várost is teljesen egyenlővé tett a földdel, lerombolta Philadelphia városát is. Ennek az lett a következménye, hogy egy névváltozás következik be, hiszen a Krisztus után 14-től 37-ig uralkodó Tiberius római császár bőkezően kárpótolta ezeket a városokat, és újjáépítette, és Philadelphia annyira behódolt Tiberius császárnak, hogy Neo Cézáreára, Tiberiusnak lényegében a családi nevére változtatták a városnak a nevét. Alig néhány évtizeddel később Vespanzianus császár, aki ezeken a térségeken különböző légiókat vezetett, és nagyon közel-keleten nagyon közkedvelt volt, a város a császár iránti tiszteletből Flávia nevet veszi föl Vespanzianus uralkodásának időszakában. Nézzük egy kicsit a szerkezetét, miről is szól lényegében ennek az egész levélnek az üzenete. Jézus bemutatkozik úgy, mint a Szent, az igaz, úgy, mint akinél nála van a Dávid kulcsa. Megdicséri a gyülekezetet, megdicséri a cselekedeteit, megdicséri azt, hogy megtartja Jézus beszédeit és szavait, megdicséri azért Philadelphiát, hogy nem tagadta meg a nevét, és nem utolsó sorban azért, hogy béketűrő. El kell mondani, hogy ebben a városban a többi városhoz képest jóval több a jelenlévő zsidók aránya a lakosok között. Valószínű, hogy ez is okozza majd azokat a levél második részében megemlített dolgokat, hogy Sátán zsinagógájából való zsidókat, akik nem zsidók, hanem hazudnak, tehát valami probléma lehetett a keresztények és a zsidók között. Ez megint egy olyan levél, amely
nem tartalmaz feddést. Tehát nem csinál semmi olyat ez a város, ez a korszak, hiszen a 18-19. Században vagyunk, ha a klasszikus korszakokat nézzük, és korszakokra tekintünk, akkor ez a 18-19. Század nagy vallási ébredéseit tartalmazza. Ugyanakkor van egy felszólítás ebben a levélben, tartsd meg, ami nálad van. Majd az ígéret azt mondja, hogy oszloppá lesznek a hűségesek, és három nevet említ meg, és ez a három név a levél végén, mint egy ajándékként jelenik meg a gyülekezet számára. Tehát itt szó van az Istennek az új nevéről, Jeruzsálemről és Jézusnak az új nevéről. Ma egy modern várost láthatunk. Minden esetre egy biztos, hogy nem csupán a földrengések, hanem hatalmas, nagy, vulkánikus hegyek is láthatók ebben a városban, a város környezetében, és a vulkánikus kőzet, azt a síkságot, amelyen elterül a város, vagy a város környezetében található síkságot, nagyon-nagyon termékenyé tette. Azt mondják, hogy a világ legtermékenyebb síksága. Még ma is dúsan önti csodálatos mezőgazdasági termékeit. Philadelphia nem arról híres, hogy nagyon erős lett volna, de arról sem volt híres, hogy nagyon gyenge. Nem sokkal rendelkezett ez a város. A város keresztényei kis dolgokon rendelkeztek, kis dolgokkal rendelkeztek, de ehhez a kicsihez hűnek kellett maradni. És én azt hiszem, hogy Philadelphiának ez volt a titka. Kevés dologgal rendelkezett, de ezt a kevés dolgot 100%-osan próbálja megtartani. Nem kapott bele egyszer ebbe a misszióba, egyszer abba a misszióba, kevés célokkal rendelkezett, de ezeket a célokat tudatosan végigviszi. Két érdekes dolgot találunk a levélben feljegyezve, hogy nála vannak Dávid kulcsai. Dávid kulcsa pedig visszamegy egy ézsaiási gondolathoz, hiszen Ézsaiás könyve 22. fejezet 22. versében azt olvassuk, hogy Ezékiás királynak, aki egy reform király volt, aki az ellenséggel szemben mindig Istenben bízott, nem a falak erejében, de aki olyan ember volt, hogy amikor meglátta a hatalmas nagy hadsereget, ő maga is megijedt, és tudta, hogy semmilyen más esély nincs arra, hogy a várost megtartsák, csak az Istenbe vetett hit. Természetesen Ezékiás király sok mindent megtett, stratégiailag felépítette Jeruzsálem városát, több mint 20 kilométer távolságból a föld alatt sziklába vájatott, vízi alagutat vezetett el, amely a városnak a leggyengébb pontját erősítette meg, hiszen ha a várost körbevették, néhány napon belül elfogyhatott a víz. Szóval erről az időszakról szól, és Eljákim, a hűséges szolga, megkapja a királynak a kulcsait. Ez azt jelentette, hogy a király minden vagyonához bejárása volt. Gyakorlatilag az egész ország kincsei feletti hatalmat kap. Hiszen ebben az időben a király magánvagyona és az országnak a vagyona még nem volt élesen elválasztva. Még szinte ugyanarról beszélünk. És akkor lesz egy szolga, és ez a szolga megkapja a királytól a kulcsokat, bemehet a szentélybe, bemehet a királyi kamrába, belemehet a kincsestárba, és gyakorlatilag, mert akinél a kulcs van, annál a hatalom.
ezt mondja ennek, hogy nálad van Dávid kulcsa. Egy nyitott ajtót is ad a názáreti Jézus. Ennek a korszaknak a nyitott ajtaja egy kicsit talán a történelmi múltjukra, és én azt hiszem, emlékezteti őket, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon aktuális ez ma is. Nagyon sokan a városban, az előbb említett Krisztus után 17-ben bekövetkezett földrengés során akkor haltak meg, amikor nem tudtak az épületekből éjszaka kimenekülni. Ne felejtsük el, hogy már, ugye, amikor egy épület kezd inogni, akkor nem biztos, hogy az ajtók is nyílni fognak. Mert az ajtók is megszorultak. És nagyon sokan, bár megtehették volna, de nem volt nyitott ajtó, ezért meghaltak. Nyitott ajtó a veszélyben az életet jelenti. A nyitott ajtó a földrengéskor a megmenekülést jelenti. Természetesen ennek a nyitott ajtónak nagyon sok jelentése van. Mivel az egész Jelenések könyve az Ószövetség kódjára épült, az ószövetségi szentély szolgálatra is egy pillanatra betekinthetünk, amikor a szentély és a szentek szentje között, bár tudjuk, hogy nem volt ott ajtó, de mégis egy nyitott átjárás volt. Az évnek egy bizonyos napján, amikor a főpap bement a szentek szentjébe, és valamilyen kapcsolat volt a nép és a főpap között, a főpap és az Isten között. A nyitott ajtó egy picit visszautal az ószövetségi szentély szolgálatára is.

Ahogy említettem, a városban János idejében nem csupán egy lelkes kis csapat, keresztény csapat élt, hanem befolyásos, nagyszámú zsidóság is ott élt. És ugye az első századnak a végén hihetetlen megkeményedett, feszülté vált a kereszténység és a zsidóság egymás melletti mindennapjai. Hiszen a keresztények azok túlléptek a zsidóságon. A zsidóságnak ez pedig fájt. Mindent megtettek annak érdekében, hogy a keresztényeket visszakényszerítsék a zsidóság köreibe. De már ezt nem lehetett megtenni, hiszen a kereszténység elindult a maga világhódító idézőjelbe tett útjára. És a zsidóság is látta, hogy ebben a városban élő keresztények valahogy különleges módon élnek. Isten kedvenceivé váltak. És egy igazi közösséget tudtak létrehozni. És ez a közösség Jézuson alapult. Jézus ígéretén. Hiszen ebben a korban elindul a nagy adventvárás, és az ennek a korszaknak a keresztényei szinte meg vannak győződve arról, hogy Jézus még az ő idejükben vissza fog jönni. Ehhez szabták a mindennapjaikat. Számukra nem a pénz volt, az érvényesülés, a karrier volt a legfontosabb, hanem mindent úgy tettek, csináltak, végezték az életükben, amely Jézus közeli visszajövetelét elősegítette. A gyülekezet kiemelkedő jellemzője az, hogy Jézus beszédét megtartja. Jézus beszéde, amely több pusztán a szimbólumoknál. Jézus beszéde maga az evangélium. Az ígéret. Most elmegyek, és helyet készítek. De egyszer visszajövök, és magamhoz veszlek titeket. Jézus beszédei mindig hívek és igazak. Ebben a szakaszban legalább kétszer találkozunk az ímé kifejezéssel, és nagy fájdalmamra pontosan az egyik ímé után, a 8. versben, a 3. fejezet 8. versében egy zárójeles mondatrészt találunk. Ez a magyarban, mintha arra mutatna, hogy nem olyan fontos a zárójelben lévő mondatrész, mint az előtte és utána következő gondolat. A héberben pedig, és a görög nyelvben is, az ímé az nagyon fontos. Azt is mondhatnám, hogy minden ímét felkiáltó jellel kellene szinte a Bibliában fordítani. Bár nagyon jól tudjuk, hogy írásjelek nincsenek az eredeti nyelvben. De az ímé az mindig a hangsúlyt, a nyomatékot. Vagy kiboldozhatnánk vastagított betűvel, mondhatnánk az ímé után következő gondolatot. Tehát itt azt mondja, hogy ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót. Ímé én adok a sátán zsinagógájából. Természetesen a mai magyar élő nyelvben, a mindennapi nyelvben nem használjuk az ímé kifejezést. Már ez egy kicsit túlhaladott, egy irodalmi forma, egy régies kifejezés. De a nyomatékot azt mindig vegyük észre. Jézus beszédének a megtartása az a körülmények, a nehéz körülményekben való megállás egyetlen módja lesz. Hiszen nagyon jól tudja János, hogy nagy válság fog bekövetkezni ennek a korszaknak is a végén. És a gyülekezet történetében megemlíthetjük azt, hogy egy nagyon szolíd, szelíd
végidőről való bekövetkezés, egy eszkatológiai figyelmeztetés utal arra is, hogy a győzelem koszorúja bizony elveszíthető. A győzelem mindaddig nem biztos, amíg be nem következett. És ez ennek a kornak a keresztényeinek is szól. Gondoljunk csak Ézsai és Jákob párhuzamára, vagy Róben és Júda közötti versengésre,

6 ígéret található ebben a levélben. Talán az egyik legtöbb. És ebben az ígéretben kiemelkedik a templom oszlopáról szóló ígéret. Az oszlop az a stabilitást, a maradandóságot jelképezte. Ha valaki tudta, akkor Philadelphia városa tudta. Ha egy oszlopot jól állítanak be, akkor ez az oszlop az egész ház statikai szerkezetét is képes megtartani. Még a földrengés idején is. Természetesen ne felejtsük el azt, hogy itt annyira finoman csiszolták meg és munkálták meg a köveket, hogy ragasztó anyagot, cementet vagy betont vagy bármi egyéb dolgot nem használtak hozzá. Ez volt ennek az építkezési formának a gyengéje. A legstabilabb ház is, ha nem kellő oszlopokon nyugodott, akkor veszélyben volt. Két dolog lehet. Isten templomában vagy oszlop leszel, vagy állvány. Nagyon nem mindegy, hogy oszlop vagy állvány, mert az oszlop az tehertartó szerkezetté válik. Az statikailag hasznossá válik. Nem lehet helyettesíteni, nem lehet kiváltani. Az állványra pedig csak addig van szükség, amíg az épületet fel nem építik. És az állvány az nem tartja az épületet. Az csak egy segédeszköz az építés során az építők számára. Az egy szükséges és átmeneti dolog, de nem tartozik szervesen hozzá az épülethez. Szóval oszlopnak lenni Isten templomában az egy nagyon nagy előjog. És az oszlopon majd 3 név lesz olvasható. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom rá az én Istenemnek nevét, az én Istenem városának az új Jeruzsálemnek nevét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én nevemet, mondja Jézus. Szóval 3 név. És ez a 3 név meghatározza ennek a korszaknak a várományát, a hitét. És ha egy picit a klasszikus írásmagyarázat felé fordítjuk vissza lelki tekintetünket, akkor azt látjuk, hogy a 18. és 19. században elindul egy nagy vallási ébredés. Ennek a vallási ébredésnek több szála, több gyökere van. Ha csupán Amerikára tekintünk, akkor azt mondjuk, hogy Amerika ebben az időben 17 millió lakossal rendelkezett. A 17 millió lakosból több mint 1 milliót ez a vallási ébredés magával húz. Lelkészek, lelkipásztorok, százai és ezrei várták Jézust. Megváltozott a gondolkodás. Nem a profit, nem a nyereség, nem a minél nagyobb ház, a minél nagyobb tőke, a biztonság jelentette az emberek mindennapjai számára a követendő etalont, hanem félretették, és elhagyták azt a versenyhelyzetet, amiben talán egész

életüket, korábbi életüket leélték. És számukra egy volt fontos, a megtérés, az evangélium terjesztése. És azt látjuk, hogy ebben az időszakban, a 18. század és 19. században mindenféle vallásos mozgalmak indulnak el. Nem csak Amerikában, hanem Európában is, Angliában is. Megújulnak a gondolkodásban az emberek. A formalizmus, a külsőség, a vallásos külsőségeit nem tartják már fontosnak. Hiszen a vallás az olyan volt, mint az angolok számára a kemény kalap és a sétapálca. Úgy hozzátartozott a jó közérzethez. De a vallás nem járta át az emberi szíveket, az elméket. Csak minden formális volt külsőségében. És egy nagy hiányt éreztek az emberek. És megérezték, hogy a világnak van egy nagy, jelentős része, akik még nem hallottak a názáreti Jézusról. És az emberek elindulnak. Kiváló misszionárusok indulnak el Afrikába, akik feláldozták életüket. Ott haltak meg családjaikkal együtt. Elindultak Dél-Amerikába. Elindultak hajókon, különböző szigeteken. És szigetekre vitték az evangéliumot. Elmentek Kínába, elmentek Indiába, és úgy nézett ki, hogy az egész világ meg fog változni. De sajnos ez hamar véget ért. Ezekben az ébredési mozgalmakban, amely a 18. és 19. században indul, az Egyesült Államok mellett természetesen meg kell említsük Svájcot, Németországot, Franciaországot, Hollandiát és a skandináv államokat is, akik mindegy újra krisztianizálták valamilyen módon az egész világot. És hogyha megnézzük, akkor nem csupán azt látjuk, hogy a keresztények várnak, és a keresztények reménykednek Jézus második eljövetelében, hanem a leginkább az bámulatos, hogy lázban ég a zsidóság is, a mohamedán világ is. A zsidó világban ebben az időben indul el egy kegyes mozgalom, amit haszid mozgalomnak nevezhetünk. És várják a messiást. A messiást 1603-ban várják vissza. Ez az 5603-ba várják vissza, és ez pedig 1843 és 44 évnek felel meg. A mohamedán világban is megindul egy bahái mozgalom. Ők is beszélnek egy bábról. A báb azt jelenti ajtó. A mohamedán világban. És a mohamedánok is érzik, hogy kinyílik egy ajtó. És ezen a kinyílt ajtón úgy érezte a mohamedán ember, hogy a rejtőzködő és az imádkozó imámhoz be tud látni. Szóval, akármerre nézünk, akár a keresztény világba, akár a zsidó világba, vagy akár a mohamedán világba, hiszen a mohamedánok is a hidzsa szerint 1160. esztendőben valamit vártak, ez megint 1843 és 44. Persze elmondhatjuk, hogy sok minden feltűnik még ebben a világban, ebben az időszakban és korszakban. Ekkor jelenik meg gyakorlatilag az egész marxizmus. Szóval, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus valójában megnyitott egy ajtót. És ha Jézus megnyit egy ajtót, azt nem zárhatja be senki. És ha Jézus bezár egy ajtót, az pedig
senki meg nem nyithatja. Az ajtó kulcsa, Dávid kulcsa Jézusnál van, és ő az, aki megnyithatja vagy bezárhatja az evangélium hirdetésének ajtaját. Azt hiszem, ha egy picit saját világunkba tekintünk, hiszen nem csupán a 18. és a 19. század időszakára szól Philadelphia korszakának üzenete, mert Philadelphia itt van a 20. és 21. században, itt van bennünk. Hiszen Laodicea, mint ahogy a legközelebbi előadáson meghallgathatjuk, egy olyan különleges gyülekezet lesz, amely az előző 6 korszaknak a jellegzetességeit önmagába fogja hordani. Ha kevés az erőnk, akkor forduljunk Krisztushoz, tartsuk meg az ő beszédét, és ő meg fogja nyitni a lehetőségek ajtaját, amit senki be nem zár. Krisztus a győztesekhez fordul ebben a levélben is. És azt mondja, hogy a templom oszlopai lesznek azok, akik győzni fognak. Talán elmondhatjuk még azt, hogy az előbb említett csodálatos és termékeny síkság egyik leghíresebb gyümölcse, terménye, terméke a szőlő. És a hölgy mögött hatalmas nagy szőlőfürtök találhatók. És egy kicsit az eljövendő biztonságot szeretnék ebbe a szőlőbe megtalálni a ma és ott élő emberek. Jézus azt mondta, én vagyok az igazi szőlőtő. Aki győz, oszloppá teszem az én Istenemnek templomában. És többé onnét ki nem jő, és felírom rá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemet, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A lélek az nem csak János idejében élt, volt és szólt, hanem a lélek az van ma is, létezik. Nem a lélekkel van baj, hanem néha a fülünkkel. Néha a belső hallásunk már süketté válik. Annyira a külső zajokra és hangokra és külső dolgokra figyelünk oda, hogy elfelejtjük meghallani a lélekben belülről szóló hangokat. És nem véletlen, hogy ennek a korszaknak is megismétli Jézus. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen.

Turmezei Erzsébet, hamar kialvó lángok. Szüzek az éjszakában, kialudt mécsű, meglankadt szüzek. Ó, ismerős nekem az arcotok! Tudom, ti erre jártatok, és ittátok gémes kutak vizét, és ettétek az alföld gabonáját, megkóstoltátok Tokaj borát, s bejártátok a déli báb hazáját. Azért él az az ismerős, rokon vonás megsápat orcátokon. Talán innét is indultatok el, égő méccsel a vőlegény elé. Úgy lobogott a mécs, úgy lobogott szívetekben a vágy, úgy lobogott a lelketek tüze. Bennetek minden csupa lobogás volt. Mélységes éj borította a távolt. Ti nem bántátok. Frissen, ernyedetlen lánggal a mécs fölemelt kezetekben, és lángolt egy ideig. De a vőlegény késett egyre még. Olaj nem volt elég, a lángok kialudtak. A vágy, a mécs, az éltető remény. Hajnal nem pirkadt az ég peremén. A vőlegény bizony már el se jő, és tovább várni nincs hit, nincs erő. Lelankadtak a fölemelt karok, porba hervadt a lélek reménysége. Olyan boldogan, bátran bízva vártam, minek már? Vége. Szüzek az éjszakában. Kialott mécsű, meglankadt szüzek. Úgy véd titeket bennem valami. Nincs nehezebb, mint bátran, szépen várni, mint mindig égő méccsel állani, ha a kémlő szem hiába figyel. Ha semmi bíztatás és semmi jel, sehol, semmi. Olyankor jobban esnék, megpihenni. Akkor könnyebb kaput tárni a keserű közönynek, és nem várni tovább. De jaj, akkor már hiába rival a kürt, zendül a mennyegzői dal, vonul a boldog, ünneplő sereg. Kialudt mécsű, kint rekedt szüzeknek szeméből, már csak a fájó könyv pereg. Szüzek az éjszakában. Kialudt mécsű, meglankadt szüzek. Ó, ismerős nekem az arcotok. Valami fájó, keserű rokonság, hogy nagyon forrón, égve várjatok, de ne a célig. Mint halálig. Most mégis megtagadlak titeket. Utam az utatoktól messze válik. Várni akarok, kitartóan várni, nem elcsüggedni, elernyedni gyáván, a lankadó reménnyel szembeszállni, túlnőni bátran, minden kételj árnyán. Nagy, mégis hittel emelni a mécset, és várni, várni. Krisztus el nem késed.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Hír összeállításunk következik.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Isten fénye a sötétségben. A mai ige 18. Zsoltár 29. verse. Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem, a sötétségben. Gondolatok az igéről. Megtörténhet, hogy lelki sötétségben ülök, és ha ez egyben lelki sötétség is, akkor semmilyen emberi erő nem adhat nekem világosságot. De áldott legyen az Isten, aki képes megvilágítani életemet és meggyújtani mécsesemet. Még ha akkor is körülöttem a sötétség, hogy már szinte tapintható, az ő fénye át tudja törni a feketeséget, és képes azonnal világosságot támasztani körülöttem. Az a nagy kegyelem ebben, hogy ha Isten gyújtja meg a lámpásomat, azt senki el nem oldhatja, nem is fogy ki belőle az olaj, sem nem alszik el magától. A fény, amelyet az Úr a világ hajnalán teremtett, még ma is árad. Isten olykor talán tisztogatja lámpásait, de kialudni sohasem hagyja őket. Ezért énekelhetek a sötétségben is, mint a fülemüle. Vágyakozásom dallamot formál, reménységem adja a hangot. Hamarosan örvendezhetek az Isten által meggyújtott lámpás fényének. Most még komor és elcsüggett vagyok. Talán az időjárás okozza, talán testi gyöngesség, vagy egy hirtelen támadt baj. Bármi is okozta sötét hangulatomat, tudom, hogy egyedül Isten gyújthat ebben a sötétségben világosságot. Csak ő ránézek. Nem sokára itt lesz lámpása, és az ő világosságában ítélhetem meg a dolgokat. Egyszer pedig, ha majd eljön az ideje, ott leszek, ahol nem lesz már szükség lámpásra, sem napfényre, mert az új Jeruzsálemet Isten dicsősége fogja megvilágítani. Jelenések 21.3. Ma kezdődik a Teremtés hete. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon mától szeptember 27-től október 4-éig ünnepeljük. A téma víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47 első fejezete alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösség számára kifejtve és alkalmazva. Bíztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Folytatódik az Európai Baptisták éves találkozója. Már elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrésben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Az időjárásról megkezdődött az őszi melegedés. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás is mérsékelt marad, és már 22-26 fokra nő a csúcs. Kedden derült, gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű. A keleti szél mellett 21-25 fokra számíthatunk.
1: híreinket hallották. Ne félj, mert én veled vagyok. Bátorító és vigasztaló zsoltárok.

112. Zsoltár. Az Isten félelem jutalma. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban, rendületlen a szíve. Nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad. Hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös, és bosszankodik. Fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész.

Könyörögjünk, kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, valamennyien kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor szükségünk van segítő útmutatásra. Természetes, hogy a keresztény ember először is az Úrhoz fordul, hiszen a régi közmondás is járja, inkább Istenhez, hogy sem emberhez. A tanács, a személyre szóló segítségnyújtás, az együttműködés egyik fajtája. Emberi síkon, tárgya és a tanácsadó szándéka szerint lehet jó vagy rossz. A jó tanács az irgalmasság cselekedeteinek, a Szentlélek ajándékainak egyike. Istenhez fordulhatunk jó tanácsért, imádsággal, és a legtermészetesebb, hogy a Szentírás igéiben mélyülünk el. Él a szokás, amelyet ugyan az egyház elutasít, hogy kételj esetén fölütjük a Bibliát, huny szemmel a lapra helyezzük újhegyünket, és az ott lévő igevers ad eligazítást. A középkorban népszerűek voltak azok a misztériumjátékok, amelyek komoly tanító szándékkal, mint egy mennyei tanácsként a megtestesülést megelőző, az Isten igazságossága és irgalmassága között folyó harcot dolgozzák föl könyörgő imádságokkal, a sátánnal folytatott párbeszéddel.
1: A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Timóteusi második levél, 3. fejezet, 16. verse. Az évszázadok során sok ember változtatta meg az életét a Biblia hatására, függetlenül attól, hogy milyen kultúrából származott. Az idézett Biblia vers megmutatja, hogy miért képes erre a Biblia. Azért, mert a benne található bölcsesség forrása Isten. Bár emberek írták, a Biblia Isten gondolatait közvetíti. Azt írja, hogy mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Péter második levele 1.21. A Biblia legalább két szempontból gyakorlatias. Először is azért, mert reális képet ad arról, hogy mi teszi boldoggá és tartalmassá az életet. Másodszor pedig képes megadni az embereknek a motivációt ahhoz, hogy ennek a célnak az elérése érdekében megtegyék a szükséges változtatásokat az életükben.
0: Hiszen a Biblia számtalan verse gyakorlati és időtálló jó tanács, amely az élet szinte minden területére kiterjed. A legismertebb és legpraktikusabb útmutatások a Példabeszédek könyvében, a Prédikátor könyvében és Jézus hegyi beszédében találhatók. Isten ezt az alapvető ígéretet tette a Bibliában. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. 32. Zsoltár 8. vers. Isten nem csak tanácsokat ad, hanem éles látást is, vagyis képessé tesz minket arra, hogy egy dolognak vagy helyzetnek a mélyére lássunk. Ezzel a képességgel meg tudjuk állapítani, hogy mik azok a célok, amelyekért tényleg érdemes küzdeni, és így nem fogjuk az életünket hiába való törekvésekre fecsérelni. Isten szava élő erő, mint egy éles, kétélű kard, be tud hatolni az ember legrejtettebb gondolataiba, és föltárni a szándékait.
1: Miért lehet jó hasznát venni ma is a Szentírás tanácsainak? A Biblia meg tudja változtatni az emberek életét, mert segít nekik, hogy az önmagukról alkotott elképzeléseik helyett olyannak lássák magukat, amilyenek valójában. Az őszinte emberek ekkor rádöbbennek. Bizony, néhány dolgon változtatniuk kell az életükben. Mi késztet arra embereket, hogy hátat fordítsanak a régi énjüknek, és így igazi, mély megelégedettséget és örömet találjanak az életben? Egyértelmű, hogy az Istenről szerzett ismeretük, melyhez a Biblia tanulmányozása révén jutottak. Csak is Isten tud olyan tanácsokat adni, melyek kézzelfogható segítséget jelentenek ahhoz, hogy már most igazán boldogok és megelégedettek legyünk, és hogy örökké tartó jövőben reménykedhessünk. Szent II. János Pál pápa pápasága ezzel a fontos gondolattal kezdte: ne féljetek, van hasznosabb tanács annál, mint hogy a Teremtőhöz forduljunk útmutatásért.

0: A magányba kerülés nem jelenti azt, hogy Isten elfelejtett bennünket. Sokkal inkább lehetőség arra, hogy mélyebben megismerjük őt. Vannak időszakok, amikor úgy érezzük, senki sincs mellettünk. Ezekben a pillanatokban különösen fontos meghallani Isten hangját. A magány az egyik leggyakoribb, mégis legnehezebben megfogalmazható emberi tapasztalat. Nem csupán akkor jelentkezik, amikor fizikailag egyedül vagyunk, hanem akkor is, amikor úgy érezzük, senki nem ért meg, nem figyel ránk igazán. A Szentírás őszintén beszél a magányról, rámutatva arra, hogy Isten soha nem hagyja magára az övéit. Ezt tükrözik például a következő igeversek, amelyek valódi reményt adhatnak, amikor magányosnak érezzük magunkat. Isten képes új kapcsolatokat, új kezdeteket adni. Az Úr terve mindig a helyreállítás. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás 41:10.
1: A magány sokszor félelmet és bizonytalanságot szül. Isten azonban személyesen szólít meg, veled vagyok. A támogatás a jó tanácshoz jutás nem csak lelki értelemben történik, hanem az élet konkrét helyzeteiben is. Isten jelenléte erőt ad ott, ahol mi már elfáradtunk. Az isteni kéz tart meg akkor is, amikor mi már nem látjuk a kiutat. A hit nem a fájdalom elfojtása, hanem annak őszinte Isten elé vitele. A panasz végül bizalomra vált. Isten az egyetlen biztos menedék. A magányból így lesz imádság, az imádságból pedig remény. Isten nem utasítja el a megtört szívet. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, szól Krisztus a János 14:18-ban. Vagyis jelenléte nem szűnik meg a fizikai távozással, a Szentlélek által ma is velünk van. A keresztény hit nem egy távoli Istent követ, hanem egy velünk járó Urat. Az egyedül létben is Krisztus közelsége tart meg bennünket.
0: És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté 28:20. Jézus utolsó földi szavai közé tartozik ez az ígéret. A misszió parancsa mellé társul a jelenlét ígérete. Nem magányos küldetésre hív bennünket. A minden napon kifejezés a legszürkébb hétfőket is magában foglalja. Isten nem csak ünnepeken van jelen. A magányos napokon különösen fontos emlékeznünk erre. Az Úr hűsége állandó. Az emberi kapcsolatok törékenyek, de az ő hűsége rendíthetetlen. A magány érzése gyakran abból fakad, hogy emberek cserben hagytak minket. Isten azonban nem változtatja meg a szívét irántunk. A magány érzése gyakran azt sugallja, hogy elszakadtunk mindenkitől. Isten szeretete azonban állandó. Nem az érzéseink határozzák meg, hanem Krisztus keresztje. Ez a szeretet túlél minden távolságot. Amikor minden más kapcsolat meginog, ez marad biztos. Sem a halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Róma 8, 38-39.
1: A magány terhe sokszor kimondhatatlan gondokban jelenik meg. Isten hív bennünket arra, hogy ne egyedül cipeljük ezeket. Isten nem közömbös a küzdelmeink iránt, figyelemmel törődik velünk. A gondjaink nem lehetnek túl kicsik, vagy túl nagyok számára. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. Péter első levele 5-7. Isten közelségének a megtört szív nem akadály, inkább találkozási pont. Isten különösen velünk van a fájdalomban. A szabadítás nem mindig azonnali változást jelent, de biztos belső gyógyulást. A Szentírás tanúsága szerint Isten közel van, hordoz, vezet és vigasztal. Ha most magányos időszakban járunk, ne zárkozzunk el tőle, mondjuk el neki őszintén, amit érzünk. Engedjük, hogy igéje átformálja a gondolatainkat. Nem vagyunk egyedül. Az Úr velünk van, ma is, holnap is, minden napon.

0: Vizsgáljuk meg, milyen fontos jó tanácsok szerepelnek legtöbbször a Szentírásban. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben egyaránt leggyakrabban ismétlődő tanács a ne félj. Ez 365 alkalommal hangzik el a Bibliában. Isten valóban azt akarja, hogy lelkünk békéje megmaradjon. Mindennapi kis és nagy gondjaink nagy része abból adódik, hogy félünk attól, ami történni fog. Az aggódás sok energiánkat elveszi. Jó úton járok, meg tudok bocsájtani a testvéremnek? Vajon azt teszem, amit Isten akar, hogy tegyek ebben vagy abban a helyzetben? Vajon jó döntést készülök meghozni? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések motoszkálnak a fejünkben. Ám minden egyes kérdésnél Isten emlékeztet bennünket arra, hogy imádkozva és bizalommal ő felé kell fordulnunk. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? 27. Zsoltár, első vers.
1: Mit tegyünk, ha az aggodalom egészen oda vezet, hogy elcsüggedünk? A kilátástalanság, a reménység, hitünk gyöngyülése olyan bajként megélt állapot, amely mindnyájunkat elér életünk valamely szakaszában. A Biblia, a hit hősei is harcoltak az elcsüggedés ellen. Nekik is megvoltak olykor, újra meg újra is a sötét napjaik, de mindig megjön az ige tanácsoló segítsége. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Máté 6.34. A te beszéded megnyilatkoztatása világosságot ad. 119. Zsoltár 130. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Józsué 1.9.
0: Az emberi kapcsolatok és kommunikáció terén fontos a harag kezelése. Az engedelmes felelet elfordítja a harag fölgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Példabeszédek 15.1. Minden mérgesség és fölgerjedés, és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Efézus 4.31. Hasonlóan szükséges az indulatok megfékezése is. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Efézus 4.26. Szorosan ide kapcsolódik a beszéd erejének tudatosítása. Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. Példabeszédek 21.23. Voltaképp bármely emberi kapcsolatban lehet vezetőnk az igazán jó tanács, az aranyszabály, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Máté 7.12.
1: Számos embernek komoly nehézséget okoz földolgozni a gyermekkorában elszenvedett sérülések fájdalmait. Keserű érzéseik vannak azokkal szemben, akik ezeket a sérüléseket előidézték. A Biblia elénk tárja az esetben is a gyógyulás lehetséges útját. Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. 55. Zsoltár 23. vers. Te vagy az én reménységem, ó Uram, Istenem, én bizodalmam, gyermekségemtől fogva. Reát támaszkodom születésem óta, anyámnak méhéből te vontál ki engem. Rólad szól az én dicséretem szüntelen. 71. Zsoltár 5. és 6. vers.
0: A vállás nagy százalékban része lett szétesett társadalmunknak. A széttört otthonok sajnos mindennaposak lettek. A vállások túlzott gyakorisága nem csökkenti azok negatív hatásait. Családok hullnak szét, földulva a vállás következményeinek fájdalmától. Ezek az emberek sérültek. A férj, a feleség, nem is beszélve a gyermekekről, gyakran szenvednek tartós szomorúságtól. A siker az élet része, de a kudarc is. Mindenki átélt már kudarcokat. Ha visszatekintünk, talán okulhatunk, hogy a jövőben hogyan tegyük jobban dolgainkat. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 145. Zsoltár 14. vers. Néha rossz döntéseket hozunk, végzetes eredményekkel. Hogyan kell a kudarcot kezelni, hogyan tudunk fölkelni, ha elbukunk? Habár ilyen helyzetben nincs egy mondatos válasz, a Biblia ellát néhány hasznos tanáccsal a gyógyulás felé tett lépések megtételéhez. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Efézus 4:32. Ne félj, nem fogsz megszégyenülni, ne pirulj, nem ér gyalázat, mert maga teremtőd lesz a hitvesed, a seregek ura a neve. Ézsaiás 54:4-5.
1: A gyász mély bánata mindannyiunk életét érinti. Szeretteink meghalnak, otthonok összeomlanak, tragikus balesetek, kivéthetetlen természeti katasztrófák, gyógyíthatatlan betegségek, háborúk hoznak kimondhatatlan szomorúságot. Hogyan tudjuk túlélni életünk legnehezebb napjait, heteit, amikor Istentől elhagyatottnak érezzük magunkat? Istené vagy, ő vágyik arra, hogy érzed szándékait. Szíve csordultig van vágyjal, hogy vezethessen téged azon az úton, ami az öröm, a boldogság és a belső békesség felé vezet. Bizony, ez az Isten, a mi Istenünk, mindörökké, ő vezet minket, mint halálig. 47. Zsoltár 15. vers. Vannak bibliai igék, amelyek segítik mennyei tanácsokkal azokat, akik gyászolnak. Hadd vígadjak, és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat, és megismered a háborúságokban lelkemet. 31. Zsoltár 8. vers. Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön. Vígasságot és örömet találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. Ézsaiás 51:11.
0: Az önérték fölmérése, a helyes önértékelés területei is igen sokszor eredményeznek tanácstalanságot. A darabokra tört önbecsülés szinte általános világunkban. Ám Isten mindannyiunk önértékelését erősíti. Minden ember értékes a szemében. Az önbecsülés hiánya eredhet gyermekkori lelki sérülésekből, be nem tartott ígéretekből, kudarcokból, avagy alapvető belső bizonytalanságból. Isten szeretete fölemel bennünket, hogy lássuk, mennyire értékel minket. Kivezet bennünket életünk sötét barlangjából, szeretetének dicsőséges napfényére. Isten szeretetének látószögén át megismerjük, hogyan lát ő bennünket. Ha úgy nézünk magunkra, ahogyan Isten tekint ránk, megerősít bennünket, és új lehetőségeket tár elénk. A megfelelő értéktudat az alapja a megbocsájtás fölszabadító erejének is, ami egy teljesen más személyiséget ad nekünk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. János első levele 3.21. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő, maga Jézus Krisztus. Efézus 2.19-20.
1: A kísértés néha erőnkön felülinek tűnik. Ez különlegesen igaz, amikor a kísértés hajt, űz, unszol. Az éveken keresztül követett káros szenvedélyeket úgy tűnik lehetetlen megtörni. A jellemünkbe mélyen belehívódott szokásokat úgy tűnik lehetetlen megváltoztatni. De van segítség ezen a területen is. Ehhez nélkülözhetetlen az alázat vállalása. A kevésség összeomlást hoz, a gőgös szellem pedig bukást. Példabeszédek 16-18. Van szabadulás, van kiút. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4.13. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Korintusi első levél 10.13. Végzetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Efézus 6.10.11.

Kedves hallgatóink, zárásul Cseri Kálmán Miben segít a Szentlélek című prédikációjának részleteit elevenítjük föl. Összefoglaló válasz a kérdésre. Segít mindabban, amiben teljesen tehetetlenek vagyunk, amit nélküle semmiképpen nem tudnánk megoldani, és ami nélkül viszont nincs harmonikus, boldog, gazdag emberi élet. Ahogyan Jézus ígérte, ama vigasztaló pedig a Szentlélek

0: mert feledékenyek vagyunk, mert lelki elesettség, emberi gyarlóság miatt tanácstalanul állunk, pedig tudhatnánk. De akkor mellénk lép a segítő, és támogat abban, hogy amit mondunk, az helyén mondott szó legyen, hogy az megfelelően hangozzék el. A Szentlélek eszünkbe juttatja azt, amit Jézus tanított, amire éppen ott szükségünk van ahhoz, hogy Jézus szolgálatában egymásnak segítsünk. Szeretnék bíztatni mindenkit, hogy számítsunk erre, bízzunk abban, hogy ez az ígéret is teljesedik, működik a kétszeres években is, merjük ezt kérni, és legyünk hálásak érte.
1: Egy másik terület, amire nézve érvényes ez az ígéret, magunktól nem értjük Istennek az igéjét. Ez egészen természetes. Maga Isten mondta azt, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az ő gondolatai, ami földszintes meg alaksori gondolatainknál. Hogyan érhetnénk föl ésszel az ő magasságos gondolatait? Éppen ezért teljesen hiába való lenne a Bibliát is olvasni, ha egyszer nem értjük meg, hogy abban az isteni gondolat micsoda. Értem a szavakat, mert a betűket megtanultam. Olvasni tudok, de miről szól ez valójában? Kiről szól ez valójában? Mit üzenhet ezen keresztül Isten nekem? Ezt magától senki sem érti meg, de a Szentlélek segítségünkre van erőtlenségünkben.
0: Magunktól nem érthetjük. Magától csak tudálékoskodni tud az ember. Azt a látszatot kelti, mintha értené az Isten magasságos gondolatait, aztán csűri, csavarja, félreérti és félre magyarázza. A Szentlélek azonban egyértelművé teszi, egyszerűvé úgy, hogy még egy gyermek is megérti. Mennyivel más így Bibliát olvasni, és mennyivel más egy ige hirdetést hallgatni. Ezt azok szokták elmondani, akik éppen újonnan születtek, és frissen mentek át ezen a változáson. Addig többnyire csak külső dolgokat vettek észre egy istentiszteletből, meg egy ige hirdetésből, attól kezdve pedig értik a velejét, azt, amit Isten üzen nekik, ebben is a Szentlélek a segítőnk.
1: De ugyanígy az ígének való engedelmességben is. A legnagyobb jó szándékkal sem tudunk engedelmeskedni Isten ígéjének magunktól. Mi legfeljebb a jó szándékig jutunk el. Aztán a jó szándékot követi a kudarc. Ebből következik a rossz lelkiismeret, az aggódás. Aztán megint próbálkozunk, és így tovább. A Szentlélek teszi könnyűvé az engedelmeskedést. A Szentlélek ad örömöt, miközben Isten akaratának engedelmeskedik a hívő. Sajnos még imádkozni sem tudunk magunktól, azt sem tudjuk, hogy mit kellene kérnünk, és azt sem, hogyan kellene kérnünk. Segítségül maga a lélek kezd el imádkozni bennünk. Így olvassuk ezt a Bibliában, nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atyám. Róma 8:15.
0: A Szentlélek megtanít úgy imádkozni, ahogyan a kisgyermek beszél az apjával. Bizalommal, természetesen, egyszerűen, póz nélkül, és ez lesz az igazi imádság. Az ilyen ember már nem imákat mond, hanem kijönti a szívét neki, s miközben mondja, aközben ismeri meg az ő saját szívét, hogy mi van ott benn, és aközben érti meg esetleg azt is, hogy mit szól mindehez az Atya, aki türelmesen végighallgatja a butaságokat is, és utána szeretettel utat mutat, és helyére tesz sok mindent. Isten szent lelke ajándékoz meg minket bizonyossággal is. olyan sok

0: Bizonytalanság, tétovaság, tapogatózás van az emberben, sokszor még hitbeli kérdéseiben is. Hányszor kérdezik azt azok, akik szeretnének előbbre jutni lelkileg? Hit ez már, vagy még nem, ami a szívünkben van? Magam sem tudom, hogy hiszek, vagy nem hiszek. Azt még végképp nem tudom, Isten gyermeke vagyok, vagy nem. Fogok üdvözülni, vagy nem. Isten szent lelke bizonyossággal és belső stabilitással ajándékozza meg a hívőt. Tudom, ki vagyok, tudom, hol állok, tudom a célt, ami felé igyekszem előre, mert ismerem az én atyámat, akivel folyamatosan kapcsolatban vagyok.
1: A Szentlélek számtalanszor vigasztal is minket. Ez szintén nagyon gazdag tartalmú szó. Jelenti, hogy bátorít, biztat, reménységet ad. A legnagyobb kudarc után is fölfelé és előre mutat, sőt már emel is föl, hogy gyerünk tovább, mert van tovább. Még nem vagyunk a célnál, de te is megérkezhetsz a célhoz. Ilyen bukás után is megérkezhetsz, ne add föl. Rendkívül fontos munka ez. Vannak időszakok, amikor különösen sok embernek van szüksége ilyen biztatásra. Az a tapasztalatom, hogy legtöbbször csak biztató szavakat tudunk mondani, meg vigasztaló szavakat. Őszintén, együttérezve, de nem tudunk talpra állítani másokat, és nem tudjuk igazán megvigasztalni a gyászolót, a csüggedőt, a kétségbe esettet. Arra csak Isten szent lelke képes, hogy egy keserű csalódás után, egy hirtelen támadt veszedelemben, a nagy veszteség idején, a gyászban, mint vigasztaló álljon oda mellénk, és ekkor letöröljük a könnyeinket, fölemeljük a fejünket, föltápászkodunk az elesésünkből. Ő rá támaszkodva, mert ő a pártfogó, aki mellénk áll és erősít, tovább megyünk az utunkon.
0: A Szentlélek csodálatos munkája az is, hogy mindvégig ott marad azok mellett, akik hisznek Jézusban, akiknek végtelenül szükségük van rá. Ez a világ éppen az erőteleneket szokta kivetni magából, ezzel szemben a Szentlélek éppen a nyomorultaknak a gyámola. A reformáció korabeli énekekben gyakori a hozzáfordulás, mint az 565-ösben. Ha sátán kísért, támad, te őrizd, védelmezd, te óvd a drágán szerzett nyájat. Az ilyen tanácstalanokat kívülről védi a Krisztussal való közösség. Belülről táplálja az életkedvüket, reménységüket, lelki és sokszor testi erejüket is, a bennük folyamatosan ott lakó Szentlélek. És még haláluk óráján sincsenek egyedül, mert az a vigasztaló, akit Jézus küldött, velük marad mindörökké, mert bennetek marad és nálatok lakik, ahogyan Jézus ígérte. A Szentlélek általi tanácsokat Isten annak adja, aki érzi a hiányukat, aki szenvedni kezd azok nélkül, aki éppen ezért vágyakozik, sőt, kéri is Isten szent lelkét, aki a legkisebb dolgokban is elkezd engedelmeskedni neki. Áld az Isten szent lelket azoknak, akik néki engednek. Apostolok cselekedetei 5:32.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét a folytatásban. Ezt a témát, hogy világosság a világnak, ezt mindig folytatni kell. Mindig szoktam ezt mondani, hogy ezt nem szabad abba hagyni, addig, amíg el nem jön Jézus. És most is olyan személy szeretné kedves hallgatóinkat megszólítani, aki már hónapok óta csinálja ezt, mert nagyon-nagyon fontosnak tartja ezt a témát. Ezért köszöntsük együtt Turci Árpád testvért.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat sok szeretettel az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Aki ma is egy olyan fontos témát szeretne megfogalmazni, amiről korábban már beszélgettünk, és még mindig a világban is, tehát nem csak az egyházakban, a világban is még mindig probléma, még mindig nincs megoldva. A téma, amiről most szeretnénk beszélni, az abortusz. Amikor az abortuszról beszélünk, tulajdonképpen miről beszélünk? És mit mondanak a számok a 20. század közepe óta? Fejtsd ki ezt is, kérlek, hogy mit jelent ez a szó?
1: Az abortuszról szóló beszéd könnyen válik jelszavak ütközetévé. Pedig minden szám mögött emberi történet áll, egy megfogant élettörténete, egy asszonyé, aki talán egyedül maradt a félelmével, egy férfié, aki vállalta vagy elhárította a felelősségét, egy családé, amely segítséget adott, vagy éppen nem tudott jelen lenni, egy társadalomé, amely döntéseivel megmutatja, kit tekint védelemre méltónak. A mai műsorban nem kívánok vádlószéket ácsolni senki számára. Az igazság kimondása és az irgalom gyakorlása ugyanannak a hitnek két elválaszthatatlan mozdulata. Mindenek előtt arról beszélünk, hogy miként tekintünk az emberre. Arról, hogy az emberi méltóságot teljesítményhez, fejlettséghez, egészséghez, kívánatossághoz vagy mások döntéséhez kötjük-e. Az abortusz kérdése ezért messze túlnyúlik egy orvosi beavatkozás leírásán. Benne van a jog, az erkölcs, az orvostudomány, a szociális helyzet, a nő és a férfi felelőssége, a család megtartó ereje, a közösség közönye vagy segítő jelenléte. Benne van a kérdés, hogy mit kezdünk a nálunk kisebbel, gyengébbel, névtelennel és még láthatatlannal. A megfogant gyermek léte biológiai értelemben nem puszta lehetőség. A fogantatással új, fejlődő emberi élet indul el, saját genetikai állománnyal. Az embriológia leírja a fejlődés folyamatát. Azt azonban, hogy ennek az életnek milyen erkölcsi rangot tulajdonítunk, már világnézeti, etikai és jogi meggyőződések alakítják. A keresztény hit itt világos irányt mutat. Az ember értéke nem a képességeiből ered. Istenhez tartozó teremtményként hordoz méltóságot. Ez a méltóság nem fokozatosan gyűlik össze, és nem valamely külső hatalom adományaként jelenik meg. A 20. század közepén számos ország szabályozása megengedőbbé vált. A nyilvántartások országonként különböznek, a korábbi évtizedek adatai hiányosak, és a be nem jelentett beavatkozások száma sem ismerhető teljes bizonyossággal. A jelenlegi nagyságrendet mégis érzékelteti az Egészségügyi Világszervezet becslése. Eszerint évente mintegy 73 millió művi terhességmegszakítás történik világszerte. A WHO becslése szerint a nem tervezett várandóságok 61%-a, az összes várandóság 29%-a ér véget ilyen beavatkozással. Magyarországon pontosabb idősorok állnak rendelkezésre. A művi terhesség megszakítás széles körű engedélyezésének fordulópontja 1956 volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az ezt követő évtizedekben rendkívül magas értékeket jegyeztek fel. Egyes számítások 1956 és 90 között mintegy 4,4 millió. 1990 és 2020 között további körülbelül 1 millió beavatkozást adnak össze. Más összesítések az 1954 és 2022 közötti időszakra csaknem 6 millió esetet közölnek. A nyilvánosságban ennél magasabb becslések is megjelennek. A különbségek miatt a felelős megfogalmazás ez. Magyarországon a 20. század közepe óta több mint 5 millió, a hosszabb idősorok szerint közel 6 millió nyilvántartott művi terhesség megszakítás történt. A 22 és 24 közötti KSH adatok évente hozzávetőleg 20-22 ezer beavatkozást mutatnak. Ezeket a számokat a keresztény ember nem puszta demográfiai veszteségként hallja. Nem egyszerűen arról van szó, hogy kevesebb adófizető munkavállaló vagy családtag született meg. Az ember értéke nem a nemzetgazdasági hasznosságából következik. Minden egyes eset egy megkezdődött emberi élet megszakítását jelenti. A számok mögött olyan gyermekek vannak, akiknek nem lett neve a családi anyakönyvben. Nem ültek iskolapadba, nem öregedtek meg, és nem mondhatták el saját történetüket. Erről fájdalmas beszélni. A hallgatás azonban nem adja vissza méltóságukat. A számok másik oldalán asszonyok vannak. Sokuk a döntés idején szorongást, elhagyatottságot, anyagi bizonytalanságot, párkapcsolati nyomást vagy szégyent éltek át. Az okok sokfélék és egymásba fonódhatnak. Súlyos igazságtalanság volna minden felelősséget kizárólag a nőre terhelni. A gyermek fogantatásában férfi is részt vesz. A döntés körül ott van az apa jelenléte vagy távolléte, a család támogató vagy elutasító szava, a munkahely rugalmassága, a lakhatás biztonsága, az egészségügyi és szociális rendszer minősége. A közösség is része a történetnek. Egy társadalom erkölcsi arculatát az mutatja meg, miként bánik azokkal, akik még nem tudnak érvelni önmaguk mellett. A magzat nem szervez érdekvédelmi mozgalmat. Nem szavaz, nem ír kérvényt, nem képes bizonyítani, hogy élete értékes. Éppen ez a kiszolgáltatottság teszi különösen súlyossá a kérdést. Az erős ember felelőssége mindig nagyobb annál, aki a kezében van. A civilizáció egyik legmélyebb mércéje a védtelen ember oltalma. Az abortusz legalitása és erkölcsi megítélése nem ugyanaz a kérdés. A jog kijelöli, mi megengedett, milyen feltételekkel történhet beavatkozás, és milyen eljárási rend védi az érintetteket. Az erkölcsi mérlegelés ennél mélyebbre kérdez. A törvény képes engedélyezni olyasmit, amit a lelkiismeret továbbra is rossznak tart. Máskor a jog korlátozása sem szünteti meg a kétségbeesést, csak rejtettebbé teszi. A keresztény közösség ezért nem elégedhet meg jogszabályi vitákkal. Olyan környezetet kell teremtenie, amelyben az élet választása valóságos lehetőség. Az abortusz kérdésében a pontos nyelvnek is erkölcsi súlya van. Az olyan szavak, mint sejtcsomó, szövet vagy terhességi termék leírhatnak bizonyos biológiai jelenségeket, de könnyen elfedik a fejlődő emberi élet egészét. Ugyanígy elégtelen az a beszéd is, amely az asszonyt pusztán elkövetőként kezeli, és nem látja a félelmét, kényszereit vagy sebeit. Az igaz szó egyszerre nevezi meg a gyermek életét és az anya emberi méltóságát. A közbeszéd gyakran két táborra osztja az embereket. Az egyik oldal a nő önrendelkezését emeli ki, a másik a megfogant élet védelmét. A keresztény gondolkodás nem mondhat le egyik emberről sem. az anya és a gyermek méltósága együtt kíván védelmet. Az életpárti hit hitelessége ott kezdődik, ahol a szavakat tettek követik. Lakhatás, anyagi segítség, biztonságos kapcsolat, orvosi gondoskodás, gyermekfelügyelet, örökbefogadás, közösségi befogadás és hosszú távú kísérés nélkül a puszta felszólítás könnyen üresen cseng. A statisztika tehát figyelmeztet. Sok millió megszakított életet mutat Magyarországon, és évente 10 milliókét a világon. Mégsem engedi, hogy a számok tömegében eltűnjön az egyes ember. Isten előtt nincs arctalan tömeg. Minden ember egyszeri és megismételhetetlen. A keresztény válasz ennek megfelelően személyes. Megvédeni a gyermeket, megtartani az anyát, felelősségre hívni az apát, segíteni a családot, gyógyulás felé kísérni azt, aki már hordozza egy korábbi döntés terhét.
0: Nagyon sok jó dolgot fogalmaztál meg, de akkor hadd tegyek fel egy újabb kérdést. Mit mond a Biblia a megfogant életről, a gyermekáldásról és az emberi méltóság kezdetéről?
1: A Biblia nem modern embriológiai kézikönyv, és nem a mai törvényhozás fogalmaival beszél. Mégis következetes képet ad az emberről. Az élet Istentől ered. Az ember Isten képmása. A gyermek ajándék. A gyenge oltalomra szorul. A test és a lélek egységében élő ember már anyja méhében Isten ismeretének és gondviselésének körében van. A teremtés történet alapmondata így hangzik Mózes első könyvéből. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Az Isten képűség nem testi tulajdonság, intelligencia szint vagy társadalmi rang, kapcsolati és erkölcsi méltóság. Isten az embert megszólítható, felelős és szeretetre rendelt lényként teremti. Ezért nem rendelkezhetünk korlátlanul egy másik ember élete fölött. Az emberi élet végső értelemben nem tulajdon, hanem ránk bízott ajándék. A 139. Zsoltár személyes vallomása különösen közel visz a méhen belüli élet titkához. A zsoltáros így imádkozik. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. A költői kép nem biológiai részleteket tanít. Azt vallja, hogy az ember rejtett formálódása sem esik kívül Isten tekintetén. Ami mások számára még észrevétlen, Isten előtt ismert. Ami még nem képes bemutatkozni, azt a Teremtő már számon tartja. Jeremiás elhívásának igéje hasonló mélységet tár fel. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek. Olvasható az első fejezet 5. igeversében. Ez a mondat közvetlenül Jeremiás prófétai küldetéséről szól. Nem szabad kiragadni eredeti összefüggéséből. Mégis világosan megmutatja, hogy Isten ismerete megelőzi az ember öntudatát, teljesítményét és társadalmi elismertségét. Az ember értékének első alapja Isten teremtő és elhívó akarata. A gyermekáldás bibliai képe az egyéni életnél tágabb közösséget is megjelenít. A 128. Zsoltár szerint a feleség a ház belsejében termő szőlőtőhöz. A gyermekek az asztal körül olajfacsemetékhez hasonlók. Majd ezt mondja. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. A képben otthon, asztal, munka, termékenység és nemzedékek kapcsolódnak össze. Az olajfacsemete lassan növekszik, gondozást kíván, jövőt ígér, amelyet a szülő talán már nem lát teljesen kibontakozni. A gyermek jelenléte így az időnket meghaladó reménység jele. Az Ószövetség világában a gyermek rendszerint nagyobb családi és rokoni közösségben nőtt fel. A nagy család gazdasági, testi és lelki védelmet adott. Ez a világ sem volt idilli, ismerte a meddőség fájdalmát, a testvérféltékenységet, a szegénységet, a háborút, az árvaságot és a családon belüli igazságtalanságot. A Szentírás nem fest hibátlan családi képeslapot. Mégis újra és újra kimondja, hogy a gyermek Isten ajándéka, az özvegy és az árva védelme pedig a szövetségi hűség próbája. A 127. Zsoltár így fogalmaz. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Az ajándék szó felszabadít a birtoklás gondolata alól. A gyermek nem a szülő önmegvalósításának eszköze, nem trófea, nem társadalmi kötelezettség, nem biztosíték az öregkorra. Saját élettel és Istentől kapott elhívással rendelkező személy. A szülő feladata az őrzés, a nevelés és az elengedés. A gyermekáldásról szóló beszéd közben érzékenyen kell fordulnunk azokhoz is, akik hiába vágynak gyermekre. Elveszítették magzatukat, vagy soha nem alapítottak családot. A Biblia áldás fogalma nem ad jogot arra, hogy bárkit kevesebbnek tekintsünk. Az ember értéke Krisztusban nem családi állapot, termékenység vagy társadalmi szerep függvénye. A gyermek ajándék voltának megvallása nem lehet a gyermektelen ember megszégyenítése. Lukács evangéliuma Mária és Erzsébet találkozásakor az anyaméhben lévő keresztelő Jánost is a megváltás történetének résztvevőjeként ábrázolja. Erzsébet azt mondja, felújjongott a magzat méhemben. A görög szöveg ugyanazt a szót használja a méhem belüli és a már megszületett kisgyermek megnevezésére több lukácsi helyen. A történet teológiai üzenete világos. Isten cselekvése eléri az embert még születése előtt. Jézus gyermekekhez való viszonya tovább mélyíti ezt a látást. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket. Hallatszik az igéből ki minden igazság. Az ókori világban a gyermek társadalmi súlya jóval kisebb volt a felnőtténél. Jézus középre állítja a kicsit, átöleli és megáldja. Ezzel megfordítja a rangsort. Isten országában a kiszolgáltatottság nem tesz értéktelenné. Aki kevésbé képes megvédeni önmagát, annak erősebb védelemre van szüksége. A ne ölj parancsolat a bibliai életvédelem sűrített formája. A keresztény etika ezt a parancsot nem szűkíti a közvetlen erőszak kerülésére. Calvin magyarázatának szellemében a fele barát életének őrzése, segítése és támogatása is benne rajlik. Az élet tisztelete ezért cselekvő kötelesség. A várandós asszonyt nem elég arra inteni, hogy őrizze gyermeke életét. A közösségnek is őriznie kell mindkettőjük életét. Jézus tanítása szerint az irgalmasság a legkisebbhez való odafordulásban válik láthatóvá. Máté evangéliumának 7. fejezetében ezt olvashatjuk. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Amíg meg nem született gyermek helyében nem tudjuk magunkat emlékezetből beleélni. Erkölcsi képzeletünk mégis képes felismerni a teljes függését. Mindannyian úgy kezdtük életünket, hogy mások gondoskodására voltunk utalva. A Biblia emberképen nem épül kizárólag egyetlen igeversre. A teremtettség, az Isten képűség, az anyamékben való isteni ismeret, a gyermekáldás, a kicsinyek védelme és a gyilkosság tilalma együtt rajzolja meg az élet tiszteletének ívét. Ennek az ívnek Krisztus a középpontja. Ő maga is megzati életet élt, megszületett, gyermekké lett és vállalta az emberi lét teljes kiszolgáltatottságát. A megtestesülés ünnepe azt hirdeti, hogy Isten nem távolról szemléli az emberi testet. Belépett történetünkbe, és megszentelte az emberi élet útját a fogantatástól a halálig. Keresztény szemszögből tehát a megfogant élet nem idegen test az erkölcsi látómező szélén. Fele barát. Nem tud beszélni, mégis megszólít bennünket. Nem tud jogot követelni, mégis kötelességet ébreszt. Nem tud hálát adni a védelemért, mégis ránk van bízva. A hit itt nem enged kényelmes távolságot. Az élet szentségének kifejezése ugyanakkor pontosítást kíván. Egyedül Isten szent önmagában. Az emberi élet szentnek nevezett méltósága Istennel való kapcsolatából ered. Nem bálványozzuk a biológiai létezést, és nem állítjuk, hogy minden földi élet mindenáron meghosszabbítandó. Azt valljuk, hogy ártatlan emberi élet fölött nem rendelkezhetünk önkényesen. A halál és az élet ura Isten. Ez a meggyőződés nem kizárólag vallásos emberek számára érthető. Aki nem hisz Istenben, az is felismerheti az emberi jogok egyetemességének belső logikáját. A jogok éppen ott mutatják meg erejüket, ahol birtokosuk még nem tud élni velük. A csecsemő, a súlyosan beteg ember, az eszméletlen beteg és a méhen belüli gyermek függése különböző, mégis közös kérdést teszt fel. Csökkenti-e valakinek az értékét, hogy teljesen másokra van utalva? A keresztény válasz egyértelmű. A függőség nem értékcsökkenés. Emberi létünk alapállapota.
0: Nagyon fontos, de hát még nem fejeztük be. Szokás szerint hallgassunk meg egy zenét most a műsor felénél, és utána természetesen folytatjuk Turci Árpád testvérrel ezt a témát, mert ahogy ezt korábban mondtam, de ahogy ő ezt el is mondta, most már kedves hallgatóinknak, ez, mondom, nem csak az egyházaknak, hanem ez a világnak is egy fontos téma. Már 6000 év óta. Kezdettől fogva nincs rögzítve ez a téma jó irányba. Úgyhogy akkor, kedves hallgatóink, legyen most a folytatásban ez Turci Árpád testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor ismét szeretettel köszöntünk mindenkit, és megint a folytatásban. És nem hagytuk el még ezt a témát, hogy abortusz, és amiről már Árpi testvér nagyon sok gondolatot elmondott. Folytassuk azzal, hogy hogyan lehet erről határozottan beszélni, úgy, hogy közben ne ítéljük el azokat, akik abortuszon estek át, vagy éppen súlyos döntés előtt állnak.
1: Az igazság irgalom nélkül kegyetlenné válhat. Az irgalom igazság nélkül üres megnyugtatássá halványulhat. A keresztény megszólalásnak mindkettőt őriznie kell. Ki kell mondania, hogy a megfogant emberi élet megszakítása erkölcsileg súlyos tett. Ugyanilyen világosan kell hirdetnie, hogy Isten kegyelme a legsúlyosabb döntés, a legmélyebb veszteség és a legmagasabb önvád mögé is elér. Lehet sokan hallgatják ezt a műsort úgy, hogy személyesen érintettek. Lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt történt. Lehet, hogy senki sem tud róla. Lehet, hogy a döntést akkor elkerülhetetlennek érezték, később mégis újra meg újra visszatért az emléke. Mások megkönnyebbülést éltek át, és nem éreznek gyászt. Az emberi reakciók különböznek. Nem volna tisztességes egyetlen lelki forgatókönyvet mindenkire rávetíteni. A keresztény közösség első feladata a meghallgatás. Nem a gyors ítélet, nem a kíváncsiskodás, nem a történet kisajátítása. Aki bizalmasan beszél, annak biztonságra van szüksége. Sok ember szégyene éppen ezért marad feldolgozatlan, mert attól fél, hogy a vallásos közegben elveszíti becsületét. Pedig az evangélium közössége nem a hibátlanok klubja. Olyan emberek gyülekezete, akik Isten irgalmából élnek. Pál apostol ezt írja a római levél 8. fejezetében. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez nem a tett jelentőségének eltörlése. A bocsánat soha nem nevezi jónak a rosszat. Azt jelenti, hogy Krisztus magára vette a bűn következményét, és új kezdetet ajándékoz. A bűnvallás nem önpusztítás. Isten elé vitt igazmondás, amelyben az ember leteszi védekezését és elfogadja a kegyelmet. Jézus a bűnös emberhez nem azonos módon közelít minden történetben. Van, akit kérdez. Van, akit megvéd a képmutató vádlóktól. Van, akit megtérésre hív, van, akinek egyszerűen ezt mondja, bízzál, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. A lelki gondozásnak is személyesnek kell lennie. Nem előre gyártott mondatokkal, hanem figyelemmel, türelemmel és szakmai alázattal kell kísérni az embert. Az abortusz után jelentkező tartós gyász, szorongás vagy depresszió kérdéséről felelőtlen volna általános törvényt alkotni. A kutatási eredmények értelmezése vitatott. Az egyéni élethelyzetek jelentősen különböznek. Egyesek súlyos lelki terhet hordoznak, mások nem számolnak be ilyen tünetekről. Aki szenved, annak támogatásra van szüksége. Lelkészi kísérés, pszichológiai segítség és megbízható közösség egyaránt része lehet a meggyógyulásnak. A hit nem teszi fölöslegessé a szakembert. A döntés előtt álló asszony megszólítása különös tapintatot kíván. Az idő gyakran szorít. A félelem beszűkíti a látást. Ilyenkor konkrét segítséget kell kínálni. Ki kíséri el az orvoshoz? Hol lakhat biztonságban? Miből él a következő hónapokban? Ki segít a már meglévő gyermekek mellett? Van-e támogató családtag? Szóba jöhet-e az örökbeadás? Milyen állami, egyházi vagy civil segítség érhető el? a bizonytalan ígéret kevés. Nehéz helyzetben telefonszámra, névre, találkozási időre és megbízható emberre van szükség. A férfi felelősségéről sokkal többet kell beszélnünk. Vannak férfiak, akik nyomást gyakorolnak a nőre. Eltűnnek, pénzt adnak a beavatkozásra, majd úgy élnek tovább, mintha semmi közük sem volna hozzá. Más férfiak szeretnék megtartani a gyermeket, mégis tehetetlennek érzik magukat. Megint mások közösen hordozzák a döntés terhét. Az apaság erkölcsi valósága nem a születés pillanatában kezdődik. A fogantatással felelősség keletkezik. A gyülekezetnek meg kell tanulnia úgy beszélni a tisztaságról, párkapcsolatról és szexualitásról, hogy a fiatalok ne csak tiltásokat halljanak. A test ajándék, a nemiség, öröm és felelősség az elköteleződés védelmet ad. A férfi és a nő egymás iránti hűsége a lehetséges gyermek iránti felelősséget is magában foglalja. A megelőzés keresztény értelemben jóval több technikai ismeretnél. Érett kapcsolati kultúrát, önuralmat, kölcsönös tiszteletet és az élet továbbadásának komolyan vételét jelenti. Az életvédelem hitelességét gyengíti, amikor valaki csak a születésig érdeklődik a gyermek iránt. A megszületett életnek is szüksége van védelemre. A szegény gyermeknek, a fogyatékossággal élőnek, az állami gondozottnak, a menekültnek, a bántalmazottnak, a nehéz családban élőnek ugyanaz a méltósága. A keresztény életvédelemnek következetesnek kell lennie. A születés előtti életoltalma és a születés utáni gondoskodás egyetlen erkölcsi ív. Kedves hallgató, különösen érzékeny kérdés a súlyos magzati rendellenesség. A szülők ilyenkor gyakran úgy érzik, hogy összeomlott a jövő. Orvosi tényekkel, bizonytalanságokkal és félelemmel találkoznak. A keresztény közösség nem adhat könnyű választ olyan teherre, amelyet más visel majd naponta. Mégis vallhatja, hogy a fogyatékosság nem tördi el az emberi méltóságot. Sőt, vallania kell. Az élet értéke nem függ az egészségtől. Szakorvosi tájékoztatás, sorstársi közösség és gyakorlati támogatás segíthet abban, hogy a család ne maradjon magára. Az anya életét közvetlenül veszélyeztető állapotok külön orvosi és erkölcsi megfontolást kívánnak. Pontos diagnózis, szakorvosi felelősség és az életmentés szándéka szükséges. Műsorunkban nem adhatunk egyedi orvosi tanácsot. Nem is ez a cél. Az ilyen helyzetekben a kezelőorvosok és megfelelő etikai szakemberek bevonása elengedhetetlen. A keresztény erkölcstan is különbséget tesz a gyermek életének közvetlen kioltására irányuló tett és az anya életének megmentését célzó beavatkozás között, amelynek előre látható, tragikus következménye lehet a magzat elvesztése. A nemi erőszakból fogant életkérdése szintén megrendítő. Az erőszak áldozata semmiben sem felelős a vele szemben elkövetett bűncselekményért. Teljes körű testi, lelki, jogi és közösségi segítség illeti meg. A gyermek léte nem teszi kisebbé az anya szenvedését. Az anya szenvedése nem teszi kisebbé a gyermek emberi méltóságát. Ezt a kettős igazságot csak nagy alázattal lehet kimondani. A kívülálló, hangos erkölcsi ítélete helyett hosszú távú, áldozatközpontú kísérésre van szükség. Az egyház olykor maga is sebeket okozott. Akadt, akit megszégyenítettek. Akadt, akinek titkát nem őrizték meg. Akadt, aki kemény szavakat kapott, miközben senki nem kérdezte meg, van-e ennivalója, lakása vagy biztonsága. Ezekért bűnbánatra van szükség. Az élet evangéliumát nem lehet az ember megalázásával hirdetni. Krisztus igazsága felemel, megtisztít és felelőssé tesz. Az irgalom nem közömbösség. Aki szeretettel hallgat meg valakit, annak olykor nehéz dolgokat is ki kell mondania. A keresztény lelki gondozás nem pusztán önelfogadást kínál. Istennel való kiengesztelődést, valóságos bűnbocsánatot, gyászmunkát és új életet hirdet. Ennek ritmusa emberenként eltér. Van, akinek először biztonságra van szüksége, más már készen áll a bűnvallásra. Megint más hosszú ideig csak sírni tud. A türelem itt a szeretet egyik formája. Azokhoz is kell szólni, akik egészségügyi dolgozóként érintettek. Orvosok, szülésznők, ápolók, védőnők és tanácsadók morális terheket hordozhatnak. A lelkiismereti szabadságok tisztelete fontos. Ugyanakkor minden pácienssel, méltósággal, pontos tájékoztatással és együttérzéssel kell bánni. A bántó hang, a manipuláció és a félelemkeltés egyik oldalon sem szolgálja az igazságot. A Krisztushoz tartozó ember számára végül a kereszt adja a reménység alapját. A kereszten Isten nem kívülről szemléli az ember bűnét és szenvedését. Magára veszi. A feltámadás pedig azt hirdeti, hogy a halál nem mondhatja ki az utolsó szót. Ezt nem szabad olcsó vigaszként használni. Mégis ebből fakad a lehetőség, hogy az ember ne maradjon örökre a múlt fogja.
0: Milyen feladat következik mindebből? A családok, a gyülekezetek, az állam és minden jó akaratú ember számára.
1: Az első feladat a szemlélet megváltoztatása. A gyermek érkezését nem lehet pusztán magánügyként kezelni. Minden új élet közösségi felelősséget is ébreszt. A szülők hordozzák a közvetlen terhet és örömöt, de a család, a munkahely, az iskola, az egészségügy, az egyház és az állam döntései alakítják, mennyire élhető a gyermek vállalása. A családvédelme nem nosztalgikus jelszó, kapcsolati kultúrát jelent. A férfi és a nő hűségét, a nagyszülők jelenlétét, a rokonok és barátok segítségét, a konfliktusok felelős rendezését, a gyermek testi-lelki nevelését. A bibliai nagycsalád képe nem másolható egyszerűen a 21. századba. A mögötte álló elv azonban ma is érvényes. Senkinek nem kellene egyedül hordoznia az élet továbbadásának terhét. A 128. Zsoltár asztala körül olajfa csemeték növekednek. Az asztal a közösség helye. Ott ételt osztanak meg, történeteket mondanak, vitákat rendeznek, imádkoznak és ünnepelnek. Korunk egyik válsága éppen az asztal eltűnése. Sok család időhiánnyal, szétszakítottsággal és állandó digitális zajjal küzd. Az élet kultúrája azzal is épül, hogy újra helyet készítünk egymásnak. Időt adunk a gyermeknek, meghallgatjuk a várandós nőt, nem fordulunk el a bajba jutott családtól. A gyülekezeteknek kézzelfogható életvédő szolgálatot kell kialakítaniuk. Legyen ismert személy, akihez krízis helyzetben bizalommal lehet fordulni. Legyen elkülönített segélykeret, legyen kapcsolat védőnőkkel, családsegítőkkel, pszichológusokkal, anyaotthonokkal, örökbefogadást segítő szervezetekkel és jogi tanácsadókkal. Legyenek önkéntesek, akik bevásárolnak, gyermekre vigyáznak, ügyet intéznek, vagy elkísérnek egy vizsgálatra bárkit. A szeretet ebben a kérdésben naptárt, költségvetést és felelősséget kíván. A prédikáció és a hitoktatás nyelvét is át kell gondolni. A világos erkölcsi tanítás mellé oda kell tenni az evangéliumot. A fiatalnak tudnia kell, hogy hibája után is van út vissza Istenhez. A várandós nőnek hallania kell, hogy nincs egyedül. A férfinak meg kell értenie, hogy az apaság nem választható mellékszerep. Az idősebb gyülekezeti tagnak fel kell ismernie, hogy tapasztalata, ideje és otthona életmentő segítséggé válhat. Az állam feladata olyan környezet kialakítása, amelyben a gyermek vállalása nem sodorja kilátástalanságba a nőt és családját. Megfizethető lakhatás, elérhető egészségügyi ellátás, kiszámítható családtámogatás, bölcsődei és óvodai férőhely, rugalmas foglalkoztatás, apai felelősség érvényesítése és a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családok támogatása mind ide tartozik. A támogatások hatását mérni kell. Egy program neve vagy jó szándéka önmagában nem bizonyítja, hogy valóban eléri a krízisben lévőket. A megelőzéshez hiteles, szexuális és kapcsolati nevelés szükséges. A fiataloknak pontos ismeretekre, erkölcsi tájékozódásra és olyan felnőttekre van szükségük, akiktől szégyen nélkül kérdezhetnek. A puszta félelemkeltés nem nevel érett emberré senkit. A korlátok nélküli szabadság hirdetése sem készít fel a következményekre. A keresztény nevelés a test tiszteletét, az önuralmat, a hűséget és a másik ember jövőjéért vállalt felelősséget tanítja. Az örökbefogadás fontos lehetőség, de nem szabad könnyű megoldásként emlegetni. A gyermek kihordása és elengedése komoly testi-lelki út. Az örökbeadó anyának tisztelet, tájékoztatás és hosszú távú támogatás jár. Az örökbefogadó családoknak felkészítésre és kísérésre van szükségük. A gyermek érdeke maradjon a folyamat középpontjában. A társadalmi párbeszéd hangnemét is meg kell változtatni, azt gondolom. Aki más véleményt képvisel, attól még emberi méltósága van. A sértés, gúny és megbélyegzés bezárja a füleket. A keresztény embernek érvekkel, pontos adatokkal és tisztelettel kell megszólalnia. Nem mondhat ellenőrizhetetlen számokat pusztán azért, mert azok erősebben hatnak. Nem használhat megrázó képeket az érintettek lelki biztonságának semmibe vételével. Az igaz ügyet is lehet igaztalan eszközökkel képviselni, sajnos. A hídben járókhoz külön is szólok. Az élet védelme nem maradhat olyan ügy, amelyet mások számon kérésére használunk. Először saját életünkben kell megjelennie. Hűségesek vagyunk-e kapcsolatainkban? Segítjük-e a gyermekeket nevelő családokat? Befogadjuk-e az egyedülálló anyát? Leülünk-e a fogyatékossággal élő gyermek mellé? Adunk-e pénzt, időt és figyelmet? Készek vagyunk-e örökbefogadni, nevelő szülővé válni, vagy egy nehéz sorsú család mellett éveken át kitartani? Jakab apostol figyelmeztetése ma is érvényes, a hit cselekedetek nélkül halott. Az útkereső és nem vallásos hallgatót arra kérem, vizsgálja meg, mire alapozza az emberi méltóságot. Képességre, önállóságra, érzékelésre, társadalmi elfogadottságra, vagy pusztán a törvény döntésére? Minden ilyen mérce határvonalat húz erős és gyenge közé. Az emberi jogok legbiztonságosabb alapja az egyetemes méltóság. Senki értéke nem függhet attól, mennyire kívánják, milyen egészséges, hány hetes vagy képes-e már kifejezni akaratát. Az abortuszok számának csökkentése közös cél lehet, világnézeti különbségek között is. Ehhez csökkenteni kell a krízisvárandóságok mögötti kiszolgáltatottságot. Erősíteni kell a felelős férfi jelenlétét. Segíteni kell a családokat, megbízható tájékoztatást kell adni, valós választási lehetőségeket kell teremteni, a jogi viták fontosak, de nem helyettesítik ezt a mindennapi munkát. A keresztény hit ennél tovább is vezet. Nem csupán kevesebb abortuszt szeretne látni, olyan közösséget szeretne, amely örömmel fogadja az életet, és nem hagyja magára a szenvedőt. Olyan egy házat, amelynek ajtaja nyitva áll a szégyennel, félelemmel vagy gyásszal érkező ember előtt. Olyan férfiakat és nőket, akik szabadságokat felelősségként élik meg. Olyan gyermekeket, akik tudják, hogy létük nem teher, hanem ajándék. Ézsaiás könyvében Isten anyai képpel vigasztalja népét. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Olvashatjuk. Majd hozzáteszi, hogy még az emberi feladat

0: A végső szó ezért nem a statisztikáé. A számok felráznak, de nem tudnak megbocsátani. A törvény keretet ad, de nem tud szeretni. A közvélemény ítéletet mondhat, de nem képes új szívet teremteni. A keresztény reménység Istenhez fordul, aki az élet ura, az összetört ember gyógyítója és a bűnös megváltója. Az abortusz valóban nem csak egy születendő gyermekről szól. Megmutatja, mit gondolunk az emberről, a szabadságról, a testről, a függőségről és a közös felelősségről. Megmutatja, tudunk-e helyet készíteni annak, aki váratlanul érkezik. Megmutatja, képesek vagyunk-e a terhet hordozni egymásért. Pál apostol szava egyszerű és követelő. Egymás terhét hordozzátok, ugye a Galata levélbe olvashatjuk. Ebből a mondatból program lehet. Hordozni a gyermek életét, hordozni az anyai félelmét, hordozni az apa felelősségét, hordozni a család terhét, hordozni annak gyászát, aki már nem tudja megváltoztatni a múltat. Hordozni mindezt úgy, hogy közben Krisztushoz vezetjük egymást. Ott az igazság nem semmisíti meg az embert. Ott az irgalom nem nevezi át a valóságot. Ott a bűnbánó új életet kap, a gyászoló vigasztalást, a félő bátorságot, a vételen pedig oltalmat. Talán ezzel a csendes képpel érdemes befejezni. Egy asztal körül olajfa csemeték. Törékenyek, gondozásra szorulnak, mégis jövőt hordoznak. Az asztalnál hely van számunkra. Hely van annak is, aki fél. Hely van annak is, aki elrontotta. Hely van annak is, aki kérdez. Az élet kultúrája ott kezdődik, ahol helyet készítünk egymásnak, és ahol az emberi méltóság többé nem vita tárgya, hanem közösen őrzött ajándék.
1: Kedves hallgatóink, tehát akkor most azzal foglalkoztunk Turci Árpi testvérrel, hogy meghalnak a gyerekek, a meg nem született gyermekek. De, hát sajnos, a halál az nem csak úgy van, amit Isten mondott nekünk a teremtés után, amikor Ádám és Éva nem állt mellé, és Isten azt mondta nekik, hogy akkor innentől kezdve meg fogtok majd halni, vagyis, hogy mindenki. De rögtön úgy kezdődött, hogy Kain megölte a testvérét, és onnantól kezdve soha nem állt le az egész világban ez a téma, hogy halál vagy ölés. Akkor most mégis inkább a kezdettel foglalkoztunk, hogy a kisgyermeket mindig-mindig védjük meg. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük kedves hallgatóink Turci Árpád testvérnek ezt a gondolatot, és természetesen folytatjuk vele majd más témákkal is a világosság a világnak gondolatot.
0: Isten áldja a kedves hallgatót!
1: Úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együtt létünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt, a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztőműsor vezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor íme itt vannak a kérdések erre a hétre. 1861. kérdés. A zsidó népet arra büntette Isten, hogy 40 évig vándoroljanak a pusztában. Volt-e még ilyen nép, akit Isten szintén 40 évre büntetett, és ha igen, miért? A válasz. Nos, kevés olyan ószövetségi rész van, amit beidézve tökéletesen fölfedi a valót. De azt tudjuk, hogy Isten népe hűtlensége, szövetségszegése, árulása miatt kapott büntetést. Aztán ezt olvassuk Ezékiel próféta könyvének 29. fejezetében. Így szól az Úr, az én Uram. Én ellened fordulok, te fáraó, Egyiptom királya, te nagy szörnyeteg, aki a Nílus ágai között heverészel, és ezt mondod, enyém a Nílus, én magam alkottam. Én kirántalak a Nílusodból, kidoblak a pusztába a Nílusod halaival együtt, a nyílt mezőre sem. Nem szednek föl, és nem temetnek el. A föld vadjainak és az ég madarainak adlak eled elől. Majd megtudja Egyiptom minden lakója, hogy én vagyok az Úr. Mert olyan támasz voltál Izrael házának, mint a nád. Ha kézbe fogtak, összetörtél, és végig hasítottad a vállukat. Ha rád támaszkodtak, összeroppantál, és megrogyasztottad a derekukat. Ezért, íme, én fegyvert hozok ellened, és kiírtok belőled embert és állatot. Egyiptom földje pusztaság és romhalmaz lesz, mivel azt mondtad, hogy enyém a Nílus, én magam alkottam. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Nem jár arra ember, és állat se jár arra, lakatlan lesz 40 évig. Az egyiptomiakat pedig szétszéleztem a népek közé, és elszórom őket az országokba. De 40 év múlva összegyűjtöm az egyiptomiakat, jóra fordítom Egyiptom sorsát, visszahozom őket, de alávetett királyság lesznek. Erőtlenné teszem őket, hogy ne uralkodhassanak a népeken. Nem ő lesz többé Izrael házának a bizodalma, nem emlékeztet arra a bűnre, hogy hozzáfordultak, akkor majd megtudják, hogy én az Úr vagyok az Úr. Nos, Isten nem szokott embert nagy szörnyetegnek nevezni, de a fáraó azzal vált, mert a nagy szörnyeteget a sátán szolgálta Isten tagadásával. Ugye már túl vagyunk a 10 csapáson, a kivonuláson, az államalapításon. Láthatták, hogy ki a teremtő és a mindenható Isten, de ők mégis állatokat, tárgyakat és a királyukat imádták, mint Istent. A fáraó meg önmagát. Isten a szemükre veti a 400 éves rabszolgasságot és újbóli vétkeiket. Hamis támaszuk voltak Izraelnek, sőt, a kárukra voltak. Ezért Isten ítéletet hirdette, mint mindig. Benne van a kegyelem is. A büntetés lejárta után van esélyük újra kezdeni. És hogy ez hogyan sikerült nekik, arról Márk evangélista mártír halálra is tanúskodik ime, aki Alexandria első püspöke volt, de akit a fáraó pogány papjai halálra kínoztak.

1862. kérdés. Ábrahám, Izsák és Jákob. Apja, fia, fia. Egy-egy keresztény értéket mutat föl. Miket? Ha jó alaposan belegondolunk, akkor ezek az értékek fölcsillannak a hithősök életének leírásában is. Ugye Ábrahámról tudjuk, hogy ő a hit embere volt, mert sose látta Isten, de mégis engedelmesen követte utasításait. Az 1 Mózes 12-ben így szól az Úr. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, és ennek kettős jelentősége van. Testi vonalon az ő utóda lesz Jézus Krisztus, aki a megváltó, lelki vonalon pedig az ő utóda lesz mindenki, aki hisz az Úrban. Ime Jakab levelének második része. Hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul, és Isten barátjának nevezte őt. Na, aztán ott van a fia Izsák. Az ő lelki nagysága akkor fénylik föl, amikor Isten parancsára apja elviszi a mai Jeruzsálem hegyére, hogy föláldozza őt az Úrnak. És a fiatal Izsák, bár nem tudta útjuk igazi célját, de azt gondolta, majd csak lesz egy bárány valahol. De apja már meg is kötözte, föl is tette a fákra, mint égő áldozatot szokás, és még mindig engedelmesen ott maradt. Nem ugrott le, nem szállt szembe az apjával és Istennel, nem kiabált, nem szidalmazott, nem hántorgatta föl, hogy milyen apa az ilyen, pedig akkor már a tény egyértelmű volt. És ő engedelmesen tűrte. Nagy kamasz volt. Természetesen Isten soha nem akarta az ember áldozatot, tiltotta is, de ez próba volt Ábrahámnak. Ki az első a szívében? Az ajándék gyermek, vagy az ajándékozó Isten? Végül Isten egy kost küldött áldozatnak. No, a harmadik személy Jákob, életének legszívbe markolóbb eseménye a megtérése. Hiába volt Ábrahám a nagyapja, Izsák az apja, ő mégis a csalás és hazudozás embere lett. De egy éjszakát, ismerjük a történetet, végig küzdött az Úrral, és megtérésre jutott. Ő tehát a megtérés embere. Így mutatta be a három generáció a ma is fénylő értékeket, hit, engedelmesség, megtérés. Az ilyenek ellen nincs ítélet, tanítja nekünk a Szentírás.

1863. kérdés. Igaz-e ez a gyakori mondat? Ami a leány búcsún történik, az ott is marad. A válasz. De sokszor hallunk ilyen felelőtlen kijelentéseket, főleg napjainkban, de ez mit is jelent? Ott bármit meg lehet csinálni, a soha ki nem derül, arról soha senki nem fog beszélni, az szigorúan titokként kezelik, az annak az éjszakának a rejtélye marad. De miért van, vagy miért lenne erre szükség? Hát nem olyan dolgok fognak ott lejátszódni, ami méltó egy menyasszonyhoz, egy olyan nőhöz, aki éppen most akarja összekötni az életét egy másik emberrel, örökre szerelemből? Hát mit is hallunk ezzel kapcsolatban? Nem egészen így áll a dolog. Nagyon sokan azt tartják helyesnek, ha ilyenkor a menyasszony még utoljára kitombolja magát minden téren, mert aztán ugye jön a monogámia. Egy ember, egy kapcsolat, egy szerelem. De vajon ezek a tomboló éjszakák milyen alapot adnak majd az eljövendő élethez? Mert miről is tudunk az ilyen lánybúcsukról? Mik szoktak ott előfordulni? Jó buliként vetköző fiúk előadása. Ivás, lerészekedés, drog, szexuális kicsapongások, dorbézolás, és olyan dolgok, melyekre az ajzószerek miatt már másnap nem is emlékeznek, de a sátán mindig benyújtja a számlát. Van, akinek eljár a szája, van, hogy kompromittáló videófelvételek kerülnek elő, és zsarolás hosszú távon. Jelen lehet a nem kívánatos terhesség, és az a nő nem is tudja, hogy ki a gyermek apja, vagy a nemi betegsége. És ez előbb-utóbb tönkreteszi azt a házasságot is, amire az ara olyan nagyon készül, és amire az úgymond barátnők szintén elmentek. Ráadásul, a másnaposság miatt szédülés, gyomorfájás, hányinger, fáradtság, levertség miatt a saját esküvőjét se tudja élvezni az új menyasszony, amibe pedig komoly milliókat öltek. És nincs az a kozmetikus, aki eltünteti az arcon a nyomokat. Mármint a külcsin nem fontos, dehogy nem, a milliók miatt is. És akkor azt mondják előre a bátor barátok, hogy gyerünk már, gyáva vagy, ugyan már legalább most, utoljára, és aztán, amikor beüt a baj, és hirtelen ők nincsenek sehol, akkor mi van? Felelősségvállalás? Semmi. Nem mi akartuk, mi csak jelen voltunk közünk, és mindez még semmi. Mert az az állítás, hogy ami ott történt, az ott is marad örökre, nem számolt a Teremtő Istennel, aki mindent látott és hallott. De nem csak a történteket, de a késztetéseket, az indulatokat is. És ami Isten előtt történik, az soha nem maradt titokban, vagy következmények nélkül. Éppen ezért legyen inkább kedves és meghitt egy lánybúcsú, hogy aztán a mennyegzőn minden a tisztaság jegyében történhessen.

1864. kérdés. Igaz-e, hogy Salamon nem az egy és igaz Istennek építette a templomot? A válasz. Nos, sokan azt gondolhatják, hogy ezt a kérdést föltenni már önmagában is szentségtörés. Ilyenen még csak nem is gondolkodunk, ugyan már? Pedig, kedveseim, kellene. Mert a Biblia egyenes választ ad erre Salamon király szavai által, amely így hangzik a Krónikák második könyvének elején. Salamon üzenetet küldött Hirámnak, Tírusz királyának, aki Dávidnak is sok-sok építő anyagot küldött annak idején. Így szólt. Lásd, én meg templomot akarok építeni az én Istenem, az Úr nevének tiszteletére, és azt neki szentelem, hogy jó illatú füstölő szereket áldozzanak neki, és a sorba rakott kenyerek állandóan ott legyenek előtte, és égő áldozatot mutassanak be reggel és este, minden szombaton, újholdkor, és Istenünknek, az Úrnak az ünnepein. Örök kötelessége lesz ez Izraelnek. A templomnak, amelyet építeni akarok, nagynak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. De kinek is lenne ereje ahhoz, hogy templomot építsen neki? Hiszen az ég és az egek egei sem tudják magukba fogadni őt. És ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni? Csak azért teszem, hogy ott áldozhassanak neki. Vagyis mi célból épül ez a templom? Istennek, hogy ő benne lakjon? Nem! Hát az lehetetlen, mert ők, láttuk, az egeknek egei se tudják befogadni, nemhogy egy emberi építmény. Nos, a válasz maga a király adja meg, a templom az Úr tiszteletére épül, hogy Salamon és a nép ott tudjon találkozni a Teremtővel, ott tölthessék együtt az ünnepeket a Mindenhatóval, és ott áldozhassanak neki, vagyis a kérdésre a válasz ez, igaz, Salamon király nem Istennek építette a templomot, hanem Izrael népének és benne önmagának.